Kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Lázár Csaba. Mai műsorunkban egy kevésbé ismert tatai látványosságot mutatunk be. Az angol kertben található Eszterházy nyári lakott. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig Kardos Sándorra emlékezünk. Ez itt az Afarell.

0: Életének 83. évében most szeptember 12-én hunyt el. Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus, a nemzetművésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Kardos Sándor több mint 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet és kisjátékfilmet fényképezett. A több mint 5 évtizeden át aktív alkotó nevét olyan filmek fémjelzik, mint a Kis Valentino, az Álombrigád, az Eldorado, a Legényanya, a Szeleburdi család, az Angyali üdvözlet, vagy a Mielőtt befejezi röptét a denevér és a Hídember. Munkásságát pedig számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el. Kardos Sándor fotográfusként is ismert alkotó volt. Művészeti tevékenységének kivételes része a Hórusz archívumhoz kapcsolódik. Gyűjtötte az amatőr fotókat és a régi felvételeket, és szubjektíven egymás mellé csoportosítva mutatta be azokat. Az NMA, a Nemzetművészet címet 2022-ben adományozta neki, akkor és ennek apropóján beszélgetett vele Nagy György András. Az akkor rögzített felvételünkből készített összeállítással emlékezünk most Kardos Sándorra.
1: Egy nagyon fejlett és nagyon jó amatőr filmklub volt az Eltén. Már az első pillanattól kezdve benne voltunk. Hát az édesapám azt mondta nekem, hogy lehetsz-e fotóriporter vagy filmoperatőr, amit csak akarsz, de előbb végezd el a bölcsészkart. Az édesapám úgy lett országgyűlési pótképviselő, hogy egyetlen elemét nem járt. Csak ugye az úgynevezett munkás művelődés akkor azért nagyon komoly dolog volt. Tehát amikor én bölcsészkarra jártam, akkor a környező antikváriumból ő hozta fel nekem a filozófia könyveket. Nem volt műveletlen, sőt, de iskolája nem volt hozzá.
2: Akkor úgy kérdezem, hogy fejben kell először összerakni a képet is?
1: Nem, intuíció kell hozzá. Elképzelni szabad előre, sőt kötelező, hogy mit fog az ember csinálni, de hát a dolog érdekessége az, hogy sose azt csinálja.
2: Több gyökérből táplálkozik ez az egész, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak az az egyik, csak a másik.
1: Igen, ez egészen biztos. Ebből a tanítványainak előadást is szoktam tartani, nagyon sokat foglalkozom a bibliai képalkotással, a verbális vizuálitással, ami alatt az erre alkalmas íróknak a képeit értem, festészettel, hát mindent ismerni kell. És hát ami nagyon fontos, az olvasottság. Tehát az, amit én elértem esetleg, ugye, azért merem mondani, mert most azért van itt, ahogy mondjam, abban mindig szerepe van a bölcsész végzettségemnek. Hogy egyszer a fülemnél fogva végighúztak azon az irodalmon, amit az emberiség néhány ezer év alatt létrehozott. Enélkül nem lehet igazán eredményt elérni az én területemen sem.
2: És mennyi szerepe van a történelemnek, hiszen azért ez egy olyan korszak volt, amikor finoman szóval nem feltétlenül csinálhatta azt az ember, amit akart, vagy esetleg még az is előfordult, hogy amit megcsinált, azt rögtön dobozba zárták.
1: Igen, ezzel nem többször előfordult. Először megijedtem, hogy a történelmet úgy kérdezi, hogy a magyar írót meg a történelem, mert hogy abból meg nem voltam erős soha, de mindig foglalkoztatott a miértje, hogy valami miért jön létre, és azok az emberek, akik létrehozzák, azok mit gondolnak. Nagyon érdekel, de a tankönyv szerinti történelem tanulást azt nem szerettem. Nézze, én valamikor aranykoszorús kiszjelvényt kaptam úttörő vezetésért. Nem lehet az ember tönkretenni. Hiába igyekszik bármilyen rendszer. Ugye Magyarország, hát már jó ideje, nem merek évszámot mondani, de talán még ezer évet is lehet, hogy a politika negatívan uralja a pályát. Tehát nem vagyok biztos abban, hogy egy Balassi Bálintnak Esztergom ostrománál kell meghalni, mert egy ágyúgolyó elviszi a lábát. És ennek ellenére mégis kinőnek ezek az emberek, mégis megvalósítják magukat, vagy megvalósulnak valahogy maguktól, vagy a körülmények mégis úgy hatnak. Szóval általában valamit ki akarnak írtani, akkor föltámad valami nagyon nemes ellenállás, és egy nagyon ütőképes ellentábor alakult ki. Hát ugye másra mondjak, az orosz irodalom gyakorlatilag Szibériában a büntetőtáborokban épült fel, akárhogy is nézzük.
2: Ugye a filmből a szereplőket ismerjük leginkább, meg még talán a rendező nevét. Az operatőr az meg mindig olyan, hogy hát vagy megjelzi a néző, vagy nem. Tehát nem egy igazságos pálya bizonyos szempontból.
1: Ez nagyon nem igazságos, és a film az mindig a rendezője. Tehát valóban, ahogy mondja az operatőrt, vagy megemlítik, vagy nem. Manapság már egyre ritkábban, régen számított. ma már egyre kevésbé érdekes, amiben az is benne van, hogy egy Amerikából áradó egységes stílus van a filmezésben, és hát mondjuk olyan emberek, mint Tóth János a Szerelemben, vagy hát még sorolhatnám, vagy a klasszikus példaképeim, ugye Rankutár, Eduard Tisze, Sven Nykvist, nincsenek már ilyen operatőr egyéniségek, akik keresik, hogy lehet a legjobban kifejezni azt, ami bennük van, vagy amit a rendező kitalált.
2: Utóbbira akartam rákérdezni, de tulajdonképpen ez egy olyan önkifejezés, ami egy alkalmazott művészet.
1: Igen, olyasmi ez, mint aki hangszerel egy zeneművet, vagy a karmester, de hát ettől még egy Barenboim az fantasztikus ember.
2: Mi a legemlékezetesebb vezénylése?
1: Több is van. Hát a Kis Valentino az biztos, hogy egy abszolút, ma már van, aki úgy hasonlítja más filmekkel össze, hogy egyetlen kockája többet ér, mint bizonyos filmek. Akkor, amit itt még nagyon jónak tartok, ugye az Eldorado, a Bereményi film. Ez a kettő, ami szerintem a legemlékezetesebb, de van még egy pár.
2: Bele nézegettem sok filmbe. Néha rejtettem, néha kevésbé a fonákot, a humort vettem észre.
1: Remélem, hogy igaza van. De ezt én nem jelenthetem ki, ezt csak remélni merem. Nagyon törekszem rá a mindennapi életben is. Hát a mindennapi életben ez iránt a családom szenvedi a legnagyobb kárt. De igen, igen, erről van szó.
2: Ha visszatérünk a látásmódhoz, volt olyan eset, hogyha jól emlékszem, amikor ajtóra kellett szögezni a kamerát, vagy hogy egy dróton vagy zsinóron belógatni.
1: Az a helyzet, hogy ennek mindig volt valami oka. Ugye ez, amit említ, hogy az ajtóra szögeztük a kamerát. Hát ez a Timár Péternek az egyik filmjében volt, aminek a főszereplője egy nagyon röviden megfogalmazva lezavarodott ember volt. Tehát ott ebben volt szerepe, hogy hát némi túlzással azt mondanám, mintha az ajtó látná a dolgokat, ahogy nyílik. Ugye, ami hát így egy marhaság, de azért mégis van benne valami. Hát a másik, az pedig az Álombrigád volt. Úgy vettünk föl egy jelenetet, hogy egy kötélen lengett a kamera. Ugye az ember ezt már kimondja, ez is marhaságnak tűnik, de valahogy ez is képes szimbolizálni azt a zavarodottságot, ami akár az úgynevezett munkásosztály megítélésénél, akár a működéséről szól.
2: Ez a munkásosztály működött úgy, hogy ez volt az egyik film, ami szinte rögtön a gyártósorról bement a dobozba?
1: Igen, igen. Úgy történt, hogy nekem mondták a filmlaboróval, hogy reggel 6-kor jön le a nullkópia a hívógépről. És befordultam a folyosóra, és ráláttam a hívógép végére. Hát most nem akarom dramatizálni. Ott állt a film főigazgató, és egy bőröndbe rakta be a tekercseket, ahogy lőttek le a gépről. Onnantól kezdve lezárta ott a bőröndöt, az 9 évig nem nézhette meg senki.
2: Ilyenkor nem nyílik ki az ember zsebében a bicska?
1: Hát és ha kinyílik, akkor mi van? Hát nem lehetett ott mit csinálni. Kinyílt, hát persze.
2: És amikor már szabadon elő lehetett venni a bicskát, tehát amikor már úgy lehetett filmet csinálni, hogy ilyesmire nem számított az ember, akkor másfajta korlátok jelentkeztek? Tehát én gondolok itt az anyagiakra.
1: Hát nem pont az anyagiak, de mindig jelentkeznek korlátok. Ma is elég kemények. Nem tiltják be a filmet, hanem már meg se lehet csinálni, ha olyan.
2: Ha mondjuk lenne egy elképzelt Hollywoodja, tehát amikor a Kardos Sándor mondja meg, hogy mi készülhet el, és mi nem.
1: Nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni. Semmiképpen. Nem az én dolgom. Hát a mindennapi politikai helyzettel foglalkozni, tulajdonképpen ahányszor a művészet ebbe belemegy, mindig rosszul jár. Szerintem másképp kell ezt csinálni. Hogy a saját életemből mondjak egy példát, én soha nem szerettem kimenni az utcára tüntetni. Sokáig nem értettem, gondoltam arra is, hogy gyáva vagyok, vagy mit tudom én. Aztán rájöttem, hogy én ezt úgy oldom meg, hogy 4 gyermekem van, 6 unokám, 1 dédunokám, hogy kivételes, különleges emberek jönnek utánam. Nálam ez a harcnak a módja.
2: Ezeket a kivételes embereket persze tanítani, képezni is kell, hogy ki tudják majd fejteni a képességeiket.
1: Igen, hát nem tudom, hogy ezt is így kell-e megfogni, mert a kiképzésnek szerintem egyetlen módja van, a személyes példa. Nem hiszek a tanításban, már ilyen szinten. Hát ha azt látja, hogy tele van a könyvespolc, a szülei olvasnak, akkor nem biztos, hogy olvasni fog, mert vannak a fiaim között olyanok, akik nem nagyon olvasnak, de valami átmegy. a szellemi erőből, és semmiféle más fejlesztésben nem hiszek.
2: Na de hát, hogyha most rátérünk a szakmai képzésre, mint tanár, akkor mit ad át azoknak, akiket oktat?
1: Az egy másik dolog természetesen, ők ilyen értelemben nem az utódaim. Viszont megpróbálok szellemi értelemben az elődjük lenni. Nem tudom, hogy sikeres-e, ezt tőlük kéne megkérdezni. Én soha nem vagyok olyan értelemben tanár úr. A vágyaim szerint én egy öreg haver szeretnék lenni, aki már sokat látott ezen a vonalon, és megpróbál segíteni.
2: Szokott-e filmben álmodni?
1: Talában álmodni se szoktam. Ma már inkább ilyen kényszerképzeteim vannak, hogy vitatkozom azokkal, akikről nappal olvastam, tehát amit nem érzek helyesnek, de nem úgy, hogy valóban vitatkozom, csak nyomaszt és jár a fejemben éjjel, de nem álmodok róla. Akkor mondok egy bibliai példát. Amikor Ámosz prófétát rábeszéli az Úr, hogy profétáljon, egyetlen képpel magyarázza el neki, hogy miről kell profétálni. Nem duma, hanem azt mondja, hogy mit látsz? Az Úr lebeg egy téglafal előtt, és mérőhón van a kezében. Hát most én szálbarágosan elmondom, hogy az örök mértékről kell profétálni, ami nélkül nem épülhet fel semmi, és ez itt a szellemi dolgokra vonatkozik.
2: Nyilván akkor az embernek azt kell tudni, hogy ezt az örök mértéket hogyan tudja az adott konkrét esetre alkalmazni, tehát hogy milyen megvilágítás, milyen színek hozzák ki azt a tartalmat, amit én vagy a rendező el akar mondani.
1: Ez pontosan így van. Tehát hányszor egy érdekes jelenettel szembe kerültem, mindig az az első, hogy milyen fény illik ehhez, és milyen kameramozgás. Vagy arra jutok, hogy nem mozgás, hanem itt vágni kell. De akkor is ugye, hogy rakom egymás után a képeket, kinek a közeléjét, mikor vágom be, stb. Nagyon érdekes eszközök vannak, ugye. A kereső közepében, ha bekapcsolom, akkor van egy szálkereszt, amit lehet úgy használni, hogy az egyik félnek a szeme alá illesztem, akkor az ő tekintete középen van, a másiknak meg esetleg a szeme fölé. Tágabb értelmemben is a komponálással, tehát akár csak két közelít vagdosok egymásra, meg lehet adni az érzést, hogy például hierarchikusan kiáll följebb.
2: Már egyfajta jellemzést is.
1: Igen, ezt mind lehet érzékelni. Ha egy közeli képnél valakinek három fénypontnál több van a szemébe, akkor az olyan, mintha meghibbant volna. Lehet azt csinálni, hogy valaki nagyon tiszta és kimért, akkor csak egy fénypont van a szemébe, de aki vele szemben áll, annak mondjuk kettő. Kicsit zavarosabb lesz a tekintet.
2: És mit lehet tanulni a rontottból vagy a hibásból? Hát én gondolok itt az elhíresült fényképgyűjteményére önnek.
1: Ezzel az egészen én nem azt akarom sugallni, hogy rossz képeket kell csinálni, vagy hibásokat, hanem ha az ember ebbe beleássa magát, akkor a jó képei is jobbak lesznek. Például ott van az a kép az ablakon, amit a Lovasi Zoltán operatőr barátomnak az édesanyja készített. Ugye az a kép most színes, de az eredeti az egy fekete-fehér üveglemez. Csak amit ott lát, hogy a hold vagy a napnak tűnik, az gomba. Tehát, hogy az egész az idők folyamán átlényegült, mert a penész színezékként viselkedik a fekete-fehér képen. Megismerjük azt, hogy az eredeti szándéktól függetlenül mi lehetne az a talányos valami, ami ezen kívül is akár létrejöhetne.
2: Itt és az ön feje fölött van egy portré egy objektívről?
1: Nem, ez egy Hence Tamás kép. Csináltam róla egy portréfilmet egyszer. Sok képét fölvettük, és az egyikre azt mondtam, hogy hát nekem ma ez tetszik a legjobban, amiután, mikor elbocsátotta a stábot, azt mondta, hogy én még várjak egy kicsit, és csinált nekem egy hasonlót. Tehát ez mondjuk érzelmileg nagyon közel áll.
2: Most már csak magánemberként vesz kezébe kamerát?
1: Igen. Nézze, a fiatalokkal dolgoznak. Hát, hogy durván fogalmazzak rá, már nincs szükség. És az is lehet, hogy a szentehénnek már nem kell dolgoznia.
0: A szeptember 12-én elhunyt Kardos Sándor operatőrre emlékeztünk egy 2022-ben a Nemzetművészet cím átvétele után rögzített beszélgetéssel. A riporter Nagy György András volt.

0: Önök az akvarelt hallják. Tata sok-sok szép élménnyel ajándékozza meg az ide látogatót, köszönhetően a természet adta bővizeknek, és az Eszterházi család egykori gazdag pénztárcájának és fantáziájának. Szerdahelyi Csongor kollégánk most egy viszonylag kevéssé ismert részét mutatja be a városnak.
1: Köversdi Monika, muzeológus a beszélgető társam, Tatán vagyunk, a Kuni Domonkos Múzeumnak a munkatársa, de most nem a öreg tó partján levő várkastélyban levő múzeumban beszélgetünk, és nem is az Eszterházi kastélyban, a tó közelében, hanem egy picit távolabb, de egy másik tó partján, egy elvarázsolt park közepén. Hol vagyunk?
2: Az Eszterházi családhoz kötődik ez az épület, és úgy néz ki, mint egy pici kastély. A hivatalos neve így hangzik, hogy Nyári Lak. Annak idején Lusthaus néven emlegették, amit akár Kélaknak is fordíthatnánk, hát ez a kifejezés ma már egy kicsikét félreérthető, mulatozó palotának emlegették. Tehát igazából ugye itt egy angol kertet alakítottak ki a 18. század végén, és az angol kertnek a kerti pavilonja, a pihenő pavilonja volt tulajdonképpen ez az épület. 1784-ben rakták le az épületnek az alapkövét, és Eszterházi Ferenc grófhoz, nápolyi követhez fűződik az alapítás, az egész angol kertnek a tervét, az elképzelését ő az ő fejéből pattant ki, hogy így mondjam, hiszen látta Európában otthon lévén, látta az európai divatokat. Tehát a legelső magyarországi angol kerteknek az egyike, a másik az éppenséggel a testvérének, Jánosnak a csákvári birtokán létesült ugyanezekben az években, és a harmadik korai angol kert pedig az unokatestvérek, az Eszterházi hercegek kismartoni birtokán, úgyhogy összefüggenek a dolgok.
1: Francia kert, angol kert, miben különböznek?
2: Óriási nagy váltás ez igazából, arról van szó, hogy a 18. században, amikor fölépülnek a magyar területen, ez a baroknak a virágkora, fölépülnek a kastélyok, viszont jön egy új divat, és a barok kastélyok körüli barok kerteket tulajdonképpen rövid idő alatt sorra átalakítják a legújabb divat szerint angol kert. Franciaországon keresztül érkezik meg hozzánk ez a divat a 18. század végén, a felvilágosodásnak a szellemi áramlatához tartozik, és a felvilágosodásnak az eszméjét testesíti meg tulajdonképpen az angol kert, a természettel való egységet, ugye fölváltják a nagyon geometrikus, szimmetrikus kertet, a szabálytalan sétautak a kertet facsoportokkal és pázsitos részekkel rendezik be úgy, hogy mint egy spontán módon nyiladékokon keresztül szökhessen a tekintetünk a távolba. Tehát ez is egy nagyon mérnöki kert, de a szabad természetnek, a zavartalan természetnek az illúzióját kell, hogy keltse, hogy a lélek megnyugvást találjon, hogy a visszavonulásnak a helyszíne legyen. Tehát ez nem az aljas társaságnak a kertje, hanem a visszavonulásnak a kertje tulajdonképpen.
1: Hogyan alakult a sorsa ennek a gyönyörű, szép, nagy kertnek, amely azt hiszem sokkal nagyobb volt, nem? Mert ahol a tatai edzőtábor van, még az is ide zarcozott valamikor, nem?
2: Ez pontosan így van, igen, sőt, én hozzátenném azt is, hogy az edzőtábor mentette meg az angol kertet, mert tehát a kastélykert ugye a 18. század végén létesül, hát van egy folyamata, egy korai periódusa, akkor egy olyan szentimentális korszaka, amikor mesterségesen romokat és barlangokat építenek be a kertbe, és ezek a mai napig megvannak. Tehát a tatai kert nagyon-nagyon éppen vészelte át azokat az évszázadokat, amikor a kastélykertek átalakultak, és azokat az évtizedeket, mikor a kastélykertek elpusztultak. És akkor térjünk vissza, igen, az edzőtáborhoz. Tehát az 1948-as londoni olimpiára készülődve kerestek egy olyan helyet, ami kellően párás ahhoz, tehát egy vizes helyet kerestek, kellően párás ahhoz, hogy a londoni klímára fölkészítse a sportolókat, és így találták meg a tatai kertet. Úgyhogy annak idején az angol kert tulajdonképpen a sportolóké volt, és itt ebben a kis nyári lakban is a sportolók laktak, ez volt a sportolók háza, és aztán végül is visszahúzódott az edzőtábor, most már ugye nagy létesítményekkel egy zárt részt foglalnak el az egykori kertből, de a kertnek a magterülete, ez a szentimentális rész, ahol a vizekkel átjárt, vizekre komponált mesterséges rom együttesek olyan nagyon szépen mutatták a korabeli arcukat, ez megvan. Ez tulajdonképpen épségben megvan, és ezen a részen itt a címeres griffes kertkapu közelében itt áll a Lusthaus is. Mikor az edzőtábor aztán az új épületekbe átköltözött, akkor sikerült megszerezni múzeum számára ezt az épületet, tehát ez volt a múzeum székháza, és jelenleg pedig kiállító tér minden egyes termével, két különböző kiállítás látható itt, minden egyes termével a látogatókat várja, és minden egyes termét meg lehet tekinteni.
1: Hogy egy kicsit képzavarosan fogalmazzak, itt hála Istennek éppen maradtak a romok.
2: Ez pontosan így van, igen. Hát kicsit megtévesztő egyébként, mert egy kortárs látogató zavarba eshet. Mint ahogy ez is volt a cél, hogy zavarba essenek, hogy miféle romok maradtak itt a középkorból. Tehát olyan középkorias, kicsit olyan vegyes karakterű ezek a romok, illetve barlangok. Az egyik ősember barlangot idéz, a másik egy középkori szentélynek a nyomait mutatja, és van egy török mecsetnek neve, ez is török kélak volt eredetileg, tehát egy ilyen nagyon gótizáló, de jelenleg inkább egy ilyen félholddal koronázott török épületet mutat, és van egy nagy műrom együttes, ami valóban átfolyik a patak, ami egy kicsit olyan középkorias, de hogy fokozzák, ugye, tehát a megtévesztés céljával készült valóban, hogy fokozzák a régiségnek a látszatát. Ez mindegyik ilyen rom épületünk, tehát az 1780-as és az 1810-es évek között készült el, de hogy fokozzák a hitelességet, eredeti római és középkori köveket építettek bele, vegyesen. Tehát egy sajátos műemléki szemlélete is lehetett ennek a dolognak. Annak idején, hát nyilván nem a műemlékvédelem vezérelte őket, hanem
1: tehát közel vagyunk a Limeshez, tehát itt a Duna mentén mindenhol találhatóak voltak római kori kövek, ugye?
2: Így van, tehát itt a város területén, a környéken mindenhol valóban római faragványok, oltárkövek, sírkövek, gyönyörű szép sírkő van beépítve, egy több alakos római sírkő, és ugyanakkor volt itt állít a közelben a Vértes-Szentkereszti bencés apátság, ahonnan pedig gyönyörű szép figurális vagy díszesen faragott oszlopfejezeteket, záróköveket építettek bele, kizárólag a hitelesség kedvéért.
1: Ez egy zárt kert, gondolom.
2: Zárt kert valamennyire, hiszen vannak kapui, díszes kapuja, vagy kevéssé díszes kapuja, de szabályosan nem volt körbezárva soha. Egyébként az angol kerteket nem is szokták maradéktalan kerítéssel körbezárni, hanem általában csak egy árok jelzi a határt, és akkor ott aztán lehet egy nagyot hasra esni, és ezért hívják ezt aha ároknak, ezt a részét az angol kerteknek. Tehát teljesen szabályosan nincsen körbezárva.
1: Tehát közparkként működik.
2: És igen, jelenleg közparkként működik. Annak idején, amíg az Esterházy család jelen volt, teljesen zárt magán kastélykertjük volt. Egy picikét távolabb a rezidenciától, de ugyanakkor azon a helyen, ahol a vizek olyan bőségesen és természetes módon fakadtak, hogy itt lehetett ezt a nagyon-nagyon látványos kertet elkészíteni.
1: Ahogy itt a Cseke-tó partján közeledtünk a nyári lakhoz, ahol most beszélgetünk, ott az egyik romon dolgoztak, tehát restaurálják?
2: Igen, óriási szerencse, hogy most sikerült egy pályázat segítségével helyreállítani a nagy műrom együttest, a török mecset is rászorul, és van egy nagyon gyenge pontja jelenleg az angol kertnek, ami meg nagyon-nagyon megérett a restaurálásra, van ugye a grófi címeres főkapu. Annak a két oldalán mondanám, hogy életnagyságú griffek láthatók, de hát ugye a griffről nem tudjuk, hogy mekkora is életnagyságban. Ez az Esterházy család címerállata. Tehát kellőképpen nagy méretben faragta meg annak idején Schweiger Antal 1801-ben, és ezek övezik a díszes bejáratot, és hát ezek bizony már nagyon, nagyon kopottak, nagyon erodáltak voltak, és szerencsére most a restaurálás ezeket is megmenti.
0: Tatán Kövesdi Mónika múzeológussal Szerdahelyi Csongor beszélgetett.

0: Az Akvarell hátralévő műsoridejében kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: Most csütörtökön az S4 Közösségi és Kulturális Központ ad otthont a Dávid Jengi Bárián triónak. A harmonika művész az estjén, az örmény hagyományokból, az argentin tangóból, a balkán zenei világából és a jazz elemeiből alkot komplex egészet, sőt, a koncertjén harmonikára átírt Johann Sebastian Bach prelúdiumok, partiták és Goldberg variációk is el fognak hangzani. A Dávid Jengi Bárián trió tehát most csütörtökön, este 6:30-tól fog játszani a pesti belvárosban, a Semmelweis utca 4 szám alatti S4-ben. Most hétvégén lesz a kerti vasutak találkozója, a Loko Piknik, a Magyar Vasút Történeti Parkban. Az esemény idei kiemelt főszereplője a 20 éves kerti vasút és a legendás M40-es, azaz a púpos lesz. A pesti Tatai út 95 szám alatt a Loko Pikniken látványos vasúti járművek, különleges kerti vasutak, interaktív programok, tárlatvezetések és családi élmények várják a látogatókat, továbbá a gyermekek részére arcfestéssel és ingyenes ugrálóvárral is készülnek a szervezők szeptember 26-ára és 27-ére. Mindenről részletesebben a Vasút Történeti Park portálján olvashatnak. Az F-Exhibition szervezésében most szombaton nyitja meg kapuit a Vajdahunyadvár, a Varázskert Lép be a csodák kapuján című kiállításába. A mezőgazdasági múzeum épületébe lépve a látogatók egy képzeletbeli varázskertben találják magukat, ahol tudásukat, bátorságukat és érzékeiket próbára téve mesebeli kaland részesei lehetnek. A 4 éves kortól ajánlott programról, illetve a Vajdahunyadvár nyitvatartásáról a mezőgazdaságimúzeum.hu oldalon tájékozódhatnak. Borsos Miklós születésének 120. évfordulója alkalmából a Budavári Önkormányzat, a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. És a Magyar Képzőművészeti Egyetem közös pályázatának válogatott alkotásai mutatkoznak be. A kiállításon a Magyar Képzőművészeti Egyetem grafika és szobrászat tanszékének hallgatói kortárs nézőpontból reflektálnak a Kossuth-díjas szobrász, éremművész és grafikus gazdag életművére, alkotásaikkal párbeszédet teremtve a múlt és a jelen között. A térképgaléria 2 egymást követő, 2 hetes kiállítás keretében mutatja be a pályázatra készült alkotásokat október 1-jéig, illetve október 16-áig, a Krisztina körút 85 szám alatt. Korai bencések világa Magyarországon a legújabb tudományos kutatások tükrében címmel nyílt kiállítás Zalaegerszegen, a Mindszentíneumban. Az egykori zalavári bencés monostor közelében bemutatott tárlat a tihanyi, a bakonybéli, a panonhalmi és az almádi bencés monostor korai időszakát eleveníti meg, a régészet, a művészettörténet és a bioarcheológia eredményein keresztül, és azt is láttatja, hogy a 11. századi monostorok nem csak az imádság, hanem az oktatás, a könyvmásolás, a gyógyítás és a gazdálkodás fontos központjai is voltak. Ezáltal a magyar kereszténység és a magyar államiság gyökereiről is szólnak. A Mindszentíneum kiállítása, illetve az amögött álló tudományos munka arra is rámutat, hogy a bencés örökség nem csupán múltunk része, hanem jelenünk és jövőnk egyik meghatározó alapja is. Szeptember 24-én kezdődik a 13. Skandináv Filmfesztivál az Art Plus Cinemában, a Pesti Erzsébet körút 39 szám alatt. A 2020-as évek északi filmjeinek seregszemléje egy héten áttart, a gazdag felhozatalból mi itt csak 4 skandináv premier előtti vetítésről szólunk. Megtekintető lesz az Aranypálma díjas Fjord, a Szülői felügyelet, az Erőd, és a szerelemre szomjazva. A filmek ismertetői, illetve előzetesei megtekinthetőek az artpluscinema.hu oldalán, ahol a vetítési időpontokra jegyek is válthatóak.
0: Kultúrmorzsák rovatunk és egyúttal a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Szabó Ágnes és Tóth János András szerkesztő nevében is. A műsorvezető Lázár Csaba. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: A következő zenei összeállításban a Szent Martin, a YouTube, a Tátrai Band, az Inkább Holnap, Lakatos Orsolya, valamint az Arts Harmony Tango Ensemble egy-egy felvétele szól.

0: Elhangzott a zenei összeállításunkban a Szent Martin, a YouTube, a Tátrai Band, az Inkább Holnap, Lakatos Orsolya és az Arts Harmony Tango Ensemble egy-egy felvételét hallották. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Három óra, koszorúk, emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
3: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégeimet, Takács Ágoston régészt, muzeológust, a BTM középkori kőtárának gyűjtemény vezetőjét, valamint Terei György régészt, muzeológust, a BTM középkori főosztályának vezetőjét. A találkozásunk apropója az, hogy a Budapesti Történeti Múzeumban a múlt héten egy párját ritkító kiállítás nyílt. A címe és tárgya Eltűnt épületek hírmondói, középkori szakrális emlékek a főváros területéről. A kiállítás köszöntőjét a főigazgató úr Orba László történész mondta, dr. Takács Imre művészettörténész tartotta a megnyitó beszédet. Ezután következett a tárlatvezetés a kurátorok segítségével, majd egy csodálatosan szép koncert zárta az eseményt. Sebestyén Márta és Andrejszky Judit szakrális népi és régi zenei hangversenye, neves régi zenei muzsikusok közreműködésével. Hát elmondhatom, hogy nagyon szép délután és este volt ez minden jelenlévő számára. Az urakat arra kérem, hogy röviden mondják el, mi látható a kiállításban, és miért különleges ez a tárlat.
4: A kiállítás valamikor még a 2010-es években jött eredeti formájában létre, és aztán később a múzeumnak az életében beállt változások miatt le kellett bontani, át kellett alakítani, és végül most nyílt lehetőség arra, hogy helyreállítsuk így a teljes kiállító teret, és ezzel egy kicsit újra is gondoljuk a kiállítást. Maga a kiállítás az igazából, ahogy a neve is mondja, azokat az eltűnt épületeket szeretné bemutatni, megidézni, amelyek itt a Budapest területén állt több településen, faluban, városban voltak, és ezeknek a legszebb megmaradt kőfaragványait, illetve falképmaradványait mutatja be. Ezek egészen így a legkorábbi időktől, tehát a 11. századtól, egészen a törökkorig, tehát a 16. század első feléig gyakorlatilag egy teljes spektrumot mutatnak be itt Budapest középkori építészetéről.
3: Viharos és pusztító történelmünk az oka annak, hogy nagyon kevés középkori emlékünk maradt a mai korra, mármint ami a felszínt illeti. De a mélyben, a föld alatti épületmaradványokban a váratlanul felbukkanó, vagy éppen még felfedezésre váró régészeti leletekben sok minden rejtőzik, Óbudán, Budán és Pesten is. Főként új építkezések alkalmával jönnek napvilágra olyan középkori emlékek, amelyek hát igen régi korokról mesélnek. Csak a budai várban például mik kerültek elő?
4: A budai várban igazából talán a legszebb anyagok a kolostoroknak az anyagai, ugye itt a Ferences kolostor, ami egykor a Sándor palota alatt állt, illetve a Várszínház épülete alkotta a templomot, vagy a helyén állt a templom, illetve a Domonkos kolostor, ami pedig a Hilton szálló helyén állt egykor, ezek igazából talán a legfontosabbak, illetve természetesen még a Mátyás templom, a budai nagyboldogasszony plébánia templom, aminek ugye itt a 19. század végi 20. század elejé felújítása során rengeteg eredeti faragványt ugye kiemeltek a helyéről, és helyüket másolatokkal pótolták, és így ezek az eredeti darabok, ezek pedig a múzeumnak a gyűjteményébe kerültek, és végül is ezek alkotják igazából itt a budai anyagnak a törzs részét, és ezen kívül persze sok kisebb lelet is van, nem is csak mindig egyházi épületek, mert például több olyan palotának a maradványai kerültek elő, például a 16. század elejéről gyönyörű reneszánsz palotának a festett fal maradványait tárta föl Vég András, amin gyönyörű antik mitológiai jelenetek, meg különböző tisztítő festések látszottak, és ez egy szerencsés véletlen során így megőrződött, tehát nem pusztult el teljesen a festéssel, mert pedig az viszonylag ritka, legalábbis itt Budapest területén, úgyhogy ezek voltak még, amik ilyen kiemeltem.
3: És akkor ezek, amelyekről említést tett, mind a Budapesti Történeti Múzeumban láthatók, vagy pedig az eredeti helyszíneken is esetleg őriznek belőlük, és mutatnak mondjuk a Sándor palotában, vagy a Mátyás templomban?
4: Igen, hát hogyha valakinek olyan szerencséje van, hogy a Sándor palotában látogatást tehet, ott van egy olyan reprezentatív ilyen fogadótér gyakorlatilag, ahol a Ferences kolostornak egy-két szebb faragványa, illetve a történetéből, akár így egészen vissza az őskorig több olyan tárgy van bemutatva, amik igazából ott kerültek elő ezen a helyszínen. De például, hogyha a Hilton szállóba bemegyünk, annak is a kerengőjében, ugye itt a korábbi kolostorépületnek eredeti sírkövei és különböző más faragványa is láthatóak. Itt ott azért ezek felbukkannak.
3: A kiállításban az Óbudai Királyi Vár, a Nyéki Vadászkastély reneszánsz építészeti emlékei is feltűnnek. Jelenleg is folyamatban vannak feltárások ezeken a helyszíneken, vagy ezek már feldolgozott területek?
4: Jelenleg nincsenek ezeken a területeken feltárások, de ez nem azt jelenti, hogy ne lehetnének. Sokszor ástak például a Nyéken is, vagy hát nem nagyon sokszor, de azért jó pár alkalommal, de nyilván mindig lehetne újabb és újabb ásatásokat végezni. Igazából azt gondoljuk, hogy valószínűleg értelme is lenne, hiszen az épületeket a 30-as években feltárták, ugye ez Garádi Sándor, gyakorlatilag a budapesti középkori régészetnek az atya végezte ezt el. Később aztán újabb feltárások voltak, újabb leletek kerültek elő, és végül is a környezetét az épületeknek nem nagyon vizsgálták. Tehát igazából ugye ez az egész terület jelenleg is beépítetlen, bőven lehetne ott vizsgálatokat végezni, de ez mindez ideig nem történt meg. Egyszer talán egy jobb helyzetben, jobb anyagi körülmények között talán a múzeum is majd végezhet ott egy ilyen tervásatást.
3: Hát ez üdvös lenne. Gondolom anyagi akadályok is felmerülnek ilyenkor, hiszen ezek drága tevékenységek, úgymond.
4: Igen, hát a legtöbb ásatásunk ugye építkezésekhez kapcsolódik, tehát hogyha van egy beruházás, akkor ott kötelező a beruházónak ezt a régészeti feltárást elvégeztetnie, tehát ilyenkor adódik, hogy ezekre van pénz, viszont hogyha mi szeretnénk valahol ásni, tehát mondjuk üres területeken, akkor azt viszont a múzeumnak kell ennek a forrásait előteremtenie, tehát ilyen szempontból ez a múzeumnak mindig egy drágább tevékenység.
3: Vállalkozás, igen. Terei Györggyel leveleztünk a témában, és említette, hogy jó lenne beszélni arról, hogy a főváros területén a középkorban hány falusi plébánia templom volt, és hány kolostor létezett. Ezek közül tulajdonképpen egy sem maradt meg éppen. Jobb esetben a barokkorban átalakították az épületeket, de nagyon sok lehet még mindig a föld alatt. Honnan lehet tudni ezekről, és milyen stádiumban vannak ezek az épületmaradványok?
5: Amikor készültünk itt az interjúra, akkor körülbelül összeszámoltuk, hogy hány épületről lehet szó. Én árpádkoros régész vagyok, tehát inkább arról a korszakról beszélnék, de ugye az egy árpádkori templomot nagyon sokszor átépítettek a késő középkorban, tehát ezeknek a helye meg a funkciója megmaradt. Az árpádkorban a mai főváros területén egy olyan 25-30 falu volt. Tehát egy 25-30 plébánia templommal kellett számolni. Ugye ez már nem az a korszak, amikor ugye azt történelmi órán megtanultuk, hogy 10 falu épít egy templomot. Itt a tatárjárás előtt már a legtöbb ilyen típusú településnek volt temploma. Körülbelül egy ilyen 10-15 egyéb jogállású templom vagy egyházi épületről kell beszélnünk, és egy ilyen 15-20 kolostorról, ami a főváros területén volt. Tehát így körülbelül egy ilyen 55-60 épületet kellene megtalálnunk vagy bemutatnunk, ami nagyon nehéz, mert tényleg olyan, ami teljesen olyan állapotban fennmaradt volna, hogy ahogy építették, ilyen nincs. Nagyon különböző módon láthatjuk ezeket. Van olyan, amelyiket felújítottak, ilyen például a Pest Hidegkúton a Gercsei templom, ahol amikor én még egyetemista voltam, akkor az templom rom volt, és mentünk ki ott romot, illetve köveket, kőfalakat rajzolni. Ezt hál' Istennek azóta felújították, és funkcionáló templom. Aztán tényleg, ahogy elhangzott, vannak olyanok, amiket a barokkorban átépítettek, és ezért is maradt meg. Ha nem falusi templomról beszélünk, akkor a belvárosi plébánia templom lehet ilyen, de nagy tétényben is, ha megfigyeljük a középkori alapokon álló templomot, akkor látjuk, hogy a tornya az még a második szintig középkori eredetű, de Cinkotán is van olyan templom, aminek megvan az árpádkori része, és a barokk korban átépítették. És aztán vannak azok, amik föld alatt voltak, és az elmúlt mondjuk 150 évben tárták föl. Ugye mindenképpen Garádi Sándor neve mellett Rómer Flóris nevét is el kell mondani, aki a magyarországi régészet egyik atya volt, pencészszerzetes, nagyváradi kanonok, de tanár is, és talán az első régész, aki...
3: Igazi polihisztor személyiség volt.
5: Pontosan, aki ezeket a templomokat, amelyek nagyon sok esetben ma már nincsenek, meglátta, felmérte, lerajzolta. Az ő feljegyzései, felmérései nagyon-nagyon fontosak. És valamikor a 30-as évektől elkezdődnek ezeknek a feltárásai, ugye az előbb említett Garádi Sándor például Nyéken dolgozott, vagy a Logodi templomot is ő tárta föl, majd a 60-as, 70-es években a pesti kutatásnál is előkerültek Írás Némel és Katalin munkássága során templomrészletek. Mert ugye van olyan Árpád-kori templom, amelyik látható a földfelszín alatt, de gyakori volt az, hogy a középkori templom helyére építették a barokkorban vagy a 20. században a templomot, nem pontosan rá, valamelyik része kilógott, tehát például Rákos keresztúron hosszan a szentélye látható, azt a burkolatba be is mutatták, illetve Rákos Csabán, az egykori Csaba Rákos a templomnak ugyancsak a szentélye maradt meg.
3: Tehát így ki kell hámozni a részleteket az átépített változatokból, és vannak ilyen csodaszerű megmaradások, mint a Veleméri templom például.
5: Igen, igen, na most a főváros területen sajnos ilyen nincs. Az ember azért a csodájára jár egy-egy olyan akár 800 éves épületnek, amit nem építettek át, vagy csak minimális esetben, vagy a műemlékvédelem nyúlt hozzá a 60-as, 70-es, 80-as években.
3: Amelyik maradványt régészetileg feltárták, azok közül sokat bemutathatóvá tettek. Mostanában hol vannak ilyen megnézhető emlékhelyek?
5: Egy-két példát szeretnék kiemelni. A saját kutatás 2003 és 2005 között volt lehetőségem feltárni a középkori Kána falut a 11. kerületben a Balatoni út mellett. Előkerült a temető közel 1100 sírral, és a temető közepén a templom. Ez egy két periódusban épült templom, az első periódusban egy 10 méter hosszú, 6 méter széles félköríves szentélyzárodású templom volt, és valamikor a 13. század végén ezt nyugati irányba megtoldották 17 méteresre. Ez például a beruházó saját költségen bemutatta, nem egészen olyan állapotban, amiben szerettük volna, de aki most kimegy, ott egy emléktábla fogadja, és látja, hogy milyenek voltak az alapfalai a templomnak. De ha a közelben maradunk, akkor van egy nagyon érdekes, az egykori Csútfalunak a temploma. Csútfalu templomát Gerevics László a 40-es években kezdte el kutatni, majd a világháború után többen kutatták, és a 60-as években egy műemléki felújítást kapott, és a mai napig látható egy ugyancsak több periódusban épült templom egy gyárterület közepén, úgyhogy én azt gondolom, hogy valamilyen úton, módon azok a templomok, akár csak burkolatban, de akár a felszín felé felemelve, ezek most láthatóak. Nagyon fontos az, hogy egy-egy ilyen megtalálást ne csak a régész, a régészeti feltáráson résztvevő munkások vagy a meghívott vendégek tudjanak, vagy esetleg csak a szakirodalomban maradjon nyoma, hanem a lokálpatrióták, az ott járók is lássák azt, hogy milyen kincsek rejtőztek a föld alatt, milyen emlékeink voltak mondjuk a középkorból.
3: Ezek legyenek közkincsek a kultúránkban. Terei György után ismét visszaadnám a szót egy kicsit Takács Ágostonnak. A Margit-szigeti domonkos kolostorról írta a doktoriát. Szeretném, hogyha dióhéjban összefoglalná, mit tartalmaz a disszertáció.
4: A Margit-szigeti domonkos kolostor az több szempontból is egy nagyon érdekes emléke a budapesti középkori emlékeknek. Ugye ez az a kolostor, ami, hát nem azt mondom, hogy az egyetlen, de ami legnagyobb kiterjedésben fel lett tárva itt az elmúlt, hát most már közel 200 évben, mert ugye 1838-ban kezdték el először kutatni, ugye akkor találták meg 5. Istvánnak a sírját az árvíz levonulása után, és az ezt követő, hát most már tényleg közel 2 évszázadban aztán rengeteg feltárás történt, és az én munkám igazából ennek az egész feltárásnak így a részletes újragondolása igazából az épületrészeket is egy kicsit újra kellett értelmezni, és különböző külföldi példákon keresztül próbáltam valahogy feltárni, hogy pontosan hogy is volt ez az épület, és hát végül is talán a legfontosabb, azt hiszem lehet ezt mondani, a legfontosabb eredményem, ami nem annyira közismert dolog, hogy ez a kolostor igazából úgy is mondhatnánk, hogy egy kettős kolostor volt. Volt egy, ugye, amit mindenki ismer, volt egy apáca kolostor része, de ennek volt egy férfi kolostor része is. És valójában ez a kettő, ez egymással is kommunikált, és ez a kommunikációs tér, ez pedig a templom volt. A templomnak a déli oldalán állt az apáca kolostor, az északi oldalán pedig a férfi kolostor, és gyakorlatilag e köré szerveződött aztán a mindenféle egyéb dolog, mert ugye itt volt még aztán királyi ház, volt kápolna, volt ispotá, és különböző olyan épületrészek, amik hát szükségesek voltak egy ekkora intézménynek a fenntartásához, hiszen hát itt csak a 13. századi források szerint is olyan közel 100 apáca élt. És ugye akkor ebben még nem számoltuk bele a férfi szerzeteseket, akik valószínűleg nem voltak ennyire számosan, de azért egy tucat szerzetessel is valószínűleg számolhatunk. Illetve hát ugye ennek az életét is ugye itt a különböző gazdasági és egyéb szempontból fenn kellett tartani, tehát itt állatok voltak, istállók voltak, ólak voltak, stb., aminek mind kellett, hogy legyen épülete, és ezeknek az elhelyezkedését is hát részben már feltárt, részben meg azóta is még ismeretlen részeken kell keresnünk ott a Margit-szigeten.
3: Tehát folytatódik a kutatás.
4: Reményeink szerint igen, ez sincsen beépítve, tehát ilyen szempontból ez egy szerencsés terület, de mondjuk pont emiatt az nem is várható, hogy itt valami nagy építkezés miatt majd feltárásokat kell kezdeményezni. Itt csupa tervásatás az, ami történt az elmúlt 180 évben is, és valószínűleg a jövőben is csak ez tud itt eredményt hozni.
3: Aki most kimegy a Margit-szigetre, a Nyulak-szigetére, Árpádházi Szent Margit történetének a helyszínére, az ott mivel szembesülhet? Miket lehet megnézni?
4: Hát a romokat, azokat egy jó 15-20 évvel ezelőtt felújították, aminek hát sajnos most már kicsit megkopott a fénye, úgyhogy...
3: Újra kellene csinálni?
4: Hát igen, egyrészt már lassan érik egy újabb felújítás, illetve egy nagyobb átgondolásait a romok kezelésének, mert ez folyamatosan igazából egy ilyen problémás dolog itt Budapest területén, de egyébként azért a templom az elég jó állapotban látható, ugye középen Szent Margit sírjának a helye is ugye látható, ugye Szent Margit az aztán a törökkorban már a földi maradványai nem maradtak itt, hanem azt az apácák, amikor elmenekültek innen, magukkal vitték. Tehát igazából csak az üres sírgödör van, ami fölött egy tábla hirdeti Szent Margitnak a nyughelyét, illetve hát a kolostor is bejárható. Itt nem kell azzal számolni, hogy itt hatalmas nagy épületek lennének, itt gyakorlatilag ilyen 1-2 méter magas falai vannak ennek, de azért vannak olyan részletek, egy lépcső például, ami elindul fölfelé, vagy mondjuk különböző kisebb helységek, vagy mondjuk az a káptalan terem, ahol Szent Margit szenté avatásának a vizsgálati szakasza zajlott, amit ott le is írtak, az is például pontosan azon. Tehát azért vannak ilyen részletek, amiket meg lehet nézni, és ott az ember megemlékezhet arról, illetve ez a kis kápolna is, amit az előbb említettem, ez a Szent István első vértanú tiszteletére szentelt kápolnának a romjai is látszanak, és ott a szentét azt még a 30-as években helyreállították, tehát az is ott egy ilyen kis Szent Margit emlékhelyként.
3: És úgy tudom, hogy liturgikus funkciója is van, misét is mondanak.
4: Igen, minden évben januárban Szent Margit napján tartanak ott a Szent misét, úgyhogy ilyenkor ez újra átváltozik templommá.
3: Itt vannak még jegyzetek és képek az urak előtt. Ha valamit még szeretnének hozzáfűzni, akkor azt most tegyék meg, kérem szépen.
5: Beszéltünk a látható dolgokról, a feltárt dolgokról, de sajnos szólni kell a negatívumokról is. Vannak olyan állapotban levő feltárt romjaink, amik azért örökségvédelmi szempontból eléggé aggályosak. Budapest 11. kerületében a Balatoni út felett, az egykori panoráma étterem felett, a Hágyürki Katalin a 80-as években tárta föl a Kánai Bencés monostort, amiről azt kell tudni, hogy az egyik legkorábbi kolostorunk a főváros területén, amely a történetek alapján azért, mert oda a hotelt akartak építeni, nem temette vissza a falakat, és a területet visszavette a természet, nagyon sokáig szemételrakónak használták, így ha most valaki oda kimegy, akkor az egykor pompás, a feltárás után félméteres, méteres, másfél méteres falakból tényleg romokat lát, és látja az ember, hogy ebben a 30-40 évben milyen szinten romlott az állapota. Tehát ilyen esetekben mindenképpen arra nagyon kell figyelni, hogy az örökségvédelmi szempontok is fontosak, és itt lehet, hogy jó lenne inkább visszatemetni, mert a föld alatt jobban megmaradnak
3: biztonságban
5: a pontosan biztonságban.
3: Tehát a megőrzés ott biztosított, így meg viszont pusztul.
5: És akkor ugye nem beszéltünk arról, hogy mennyi és mennyi elpusztult templomunk van. Itt csak néhány idézetet hoztam. Rómer Flóris 1866-ban a következőt írja a mai Rákosszent Mihályon levő falunak a templomáról, hogy puszta Szent Mihály templom alapfalát már 1864-ben körül szántották. Tudjuk, hogy ő még a helyét tudta, de ő is már a pusztulásról számolt be. De középkori Szent Lőrinc falunál a területen lévő bérház építése előtt Lux Kálmán 1903-ban feltárta az Árpád-korban épített félkör alakú szentélyzáródású templom alapfalait. 1969-ben szerző, ő Írásnémel és Katalin hitelesítő ásatást végzett, de csak szédult elhunyt templom körüli temető néhány sírját találta meg. Tehát itt lehet látni, hogy a 20. század elején még maradtak romok, de a 20. század második felében ő csak a pusztítást tudta dokumentálni. És akkor vannak azok az érdekes képek, hogy ugye honnan tudjuk egy helyről, hogy ott templomnak kell lenni, ha nincsenek kőfalak, onnan tudjuk, hogy a középkorban temetkezni csak a megszentelt helyre lehetett, ezt a szabolcsi zsinat kimondja, tehát hogyha egy temető részletet találunk, középkori temető részletet, akkor gyanakodnunk kell, hogy ott a közelben templomnak kell lenni. Két ilyen példa, a Népfürdő utcában pár évvel ezelőtt volt egy ásatás, ahol az ásatás legszélén, az ásatás utolsó pár hetében előkerült egy temető részlet, néhány sírsor, tehát ott nagy valószínűséggel látjuk, hogy a Népfürdő utca alatt ott kell a templomnak lenni, bár egy templom az legtöbb esetben kőből volt, és a kő az mindig jó építőanyag volt, és ezt előszeretettel a későbbi korokban elhordták. De ugyanez figyelhető meg a 11. kerületben, Budafoki úton, ahol az egykori kocsolafalut találtuk meg még 2019-ben, és aztán pár évvel rá előkerült ott is két vagy három sírsor, tehát ott is a következő kutatások, amelyek a következő építési fázisnál mindenképpen meg fognak történni, talán egy templomnak a helyét is bizonyítani fogják.
3: Köszönöm szépen Terei Györgynek, és még Takács Ágostonnak egy mondat erejéig visszaadom a szót. Zárszógyanánt mivel ajánlaná az érdeklődők számára ezt a kiállítást a Budai Várban, a Budapesti Történeti Múzeumban?
4: Én azt tudom mondani, hogyha valakit érdekel Budapest középkori építészete, és mondjuk hiányérzete van, amikor jár kell mondjuk akár a Budai Várnegyedben, vagy Pesten, Óbudán, ezeken a helyeken, és mondjuk nem csak az alapfalakat szeretné látni, hanem érdekelni az, hogy hogy néztek ki ezek az épületek, vagy egyáltalán milyen díszítéseik voltak, akkor azt gondolom, hogy ez a kiállítás ez egy kiváló választ tud esetleg erre a kérdésre adni.
3: A mai műsorban a Budapesti Történeti Múzeumban szeptember 15-én nyílt kiállítást mutattuk be a kurátorok segítségével. A kiállítás címe Eltűnt épületek hírmondói, középkori szakrális emlékek a főváros területéről. A tárlat a 2026-os Ars Sacra művészeti fesztivál keretében valósult meg, és holnap az Akvarelben Fazekas Gyöngyvér kolléganőm szerkesztésében még egy kis kedvcsinálót hallhatnak ehhez a kiállításhoz. Vendégeim voltak Takács Ágoston régész és Terei György régész, a BTM vezető munkatársai. Munkatársaim Szabó Ágnes zenei szerkesztő, Urbán Péter hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.

0: az Apor Vilmos gyermekkar énekelt. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc, dallamív.
2: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Márton Árpád vagyok, a dallamívben Róma utcáit és tereit járjuk, méghozzá ma a barokk Róma utcáit, tereit, mi több palotáit. Az örökvárosnak nevezett 7 dombon épült város azért nem mindig tűnt öröklétűnek, hiszen a barbár hódítás után a pápaság avignoni fogsága idején visszacsúszott a középkori városok közé. Ha korabeli képeket látunk, akkor azt vehetjük szemügyre, hogy a pompás antikromok között junyájak legelésznek. A pápaság visszakerülésével a reneszánsz pápák idején született meg, mint a reneszánsz név is mondja, a város újjászületése, azóta valóban örökvárosról beszélhetünk. A zenetörténetben pedig Róma két szempontból is fontos központ. A reneszánsz idején a nagy polifon kórus muzsika, tehát az egyházzene volt a római zene fő műfaja. Lassus és Palestrina művei az egész világ egyházzenéje számára irányt, mi több kötelező kánon képviseltek. A barokk idejére azonban az egyházzenéről a hangsúly a világi muzsikára tevődött át, a palotákban a templomi zenével vetekedő pompázatos muzsikák szólaltak meg, és immár nem annyira az áhítatot, mint inkább a gyönyörködtetést szolgálták. A paloták közül a 3 leghíresebb az Ottoboni palota, a Pamfili palota, valamint Krisztina svéd királynő palotája, aki a svéd királyi udvar helyett előszeretettel időzött a kellemesebb éghajlatú Rómában, ahol a világ legjobb muzsikusai voltak jelen. Az Ottoboni és a Pamfili paloták bár egy-egy bíboros tulajdonát képezték, a korabeli arisztokratikus zenejáték központjának számítottak. Első szerzőnk Arcangelo Corelli 1653 és 1713 között élt, és mind a 3 palotát szolgálta, hol szerzeményekkel, hol pedig a Pamfili palotát tekintve zenei szolgálatával. A pápai állam területén egy Fusignano nevezetű pici községben született, aztán Bolognában tanult, és innen került Rómába, ahol hamar meghódította az említett palotákat, sőt, Rómából az egész világot, többek között az odalátogató külföldieknek hála, akik szerte hordták a világba Corelli hírnevét és kottáit, többek között azon újítását, amely mai napig a Concerto Grosso műfajaként él a köztudatban. A Concerto Grosso tökéletesen megtestesíti mindazt, amit a római paloták zenei reprezentációjáról mondtam, hiszen nagy létszámú együttesek pompás, fényes, mindig ünnepi hangulatú zenét játszottak. A leghíresebb természetesen a karácsonyi Concerto Grosso, ma az utolsó gyűjteményéből, a halála után Amsterdamban megjelent Opus 6-os sorozatból halljuk az F-dur Concerto Grossót, az angol koncert kamarazenekar élén Trevor Pinnock

Bár az 1660 és 1725 között élt Alessandro Scarlattit a nápolyi opera mestereként ismerjük, de a korabeli római paloták zenei reprezentációjára jellemző, hogy operaházon kívül is tulajdonképpen operai élvezetet nyújtottak a közönségnek, erre a törekvésre szolgáltak a kantáták, amelyek egy-két énekessel előadott tulajdonképpen mini-operák voltak, egy-egy szerelmi történetről vagy mitológiai történetről szóltak néhány tételben 20-25 perc időtartamban. A műfaj népszerűségére val, hogy maga Scarlatti 115 operája mellett mintegy 700 kantátát komponált, hiszen ezek napi szükségletet elégítettek ki. Következzék Alessandro Scarlatti Il Rosignolo című szerelmi kantátája a szólista David Daniels, az Arcadian Academy élén Nicholas McGagan

ha pedig a híres római paloták, a Pamphili, az Ottoboni vagy a Krisztina svéd királynő által birtokolt palota híres zenei központnak számítottak, egyáltalán nem meglepő, hogy zenetáruk, kottatáruk is nevezetes, több mű eredeti példánya ott maradt fönn, többek között Antonio Vivaldi 114-es jegyzik számú két tételes C-dur koncertója, amelyet a Taverner Players játszik, élükön Andrew Parrott, Marton Árpádot hallották, a barokk Rómától már a búcsúzunk, egy hét múlva találkozunk, a viszonthallásra!

0: Pjotr Iljics Csajkovszki C-dur vonum szerenádjának részletét hallották a Liszt Ferenc kamarazenekar felvételéről, Róla János vezetésével. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal Kávéház című műsorunkkal készültünk, és ez szinte teljesen ki is tölti a rendelkezésünkre álló műsoridőt. A végén azért egy rövid imára még marad idő. Ha tehetik, maradjanak velünk!
3: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológussal beszélgetek, beszélgetésünk témája pedig Változtasd meg az életed. Apropóját az adja találkozásunknak, hogy a közelmúltban egy ilyen című előadást tartott ön a mentakörön belül. Először is, mit tudhatunk a mentakörről?
5: A mentakör egy olyan kezdeményezés, aminek az a célja, hogy tegyük jobbá az életünket. Ez egy ilyen nagyon egyszerű cél, de azt hiszem, hogy szinte minden ember számára fontos, hogy az életének a minősége, a közérzete jobbá váljon, vagy akinek éppen aktuálisan jó, az meg tudja ezt őrizni. És amikor az emberek erről gondolkodnak, hogy hogyan is tehetnék jobbá az életüket, akkor rendszerint arra gondolnak, hogy az anyagi körülményeiken kellene változtatni, például, hogyha egy öttalálatosuk lenne a lottón, akkor az biztos sokat segítene, vagy magasabb pozícióba kerülnének, több fizetésük lenne, tehát az anyagiakra gondolnak. A másik pedig, azt hiszem nagyon gyakori, hogy arra gondolunk, hogy a körülöttünk lévő emberek, hogyha egy kicsit megértőbbek lennének, hogyha elnézőbb lenne a főnökünk, ha szófogadóbb lenne a gyerekünk, ha segítőkészebb lenne a párunk, akkor úgy gondoljuk, hogy rögtön jobb lenne az életünk. Nos, mi néhányan a barátaimmal úgy gondoltuk, hogy a saját életünket nem csak ilyen módon tehetjük jobbá, hanem sokszor az is segít, hogyha a mentalitásunkon, a nézőpontunkon, a beállítódásunkon változtatunk. Egészen konkrétan azt tapasztaljuk, hogy sokszor az a fajta negatív beállítódás, az a fajta eleve a rosszra számítás, a rossznak a feltételezése is megkeseríti az életünket, ami valljuk be eléggé jellemző a mai világra, és talán itt Magyarországon ránk még inkább. Tudom persze, hogy erre jó okunk van, sok-sok negatív tapasztalat, ha tetszik az egész történelmünk, ami rögzítette bennünk ezt a óckodó, inkább a rosszra számító mentalitást, mégis azt gondoljuk, vagy éppen ilyen okok miatt, hogy nagyon fontos lenne, hogyha megpróbálnánk változtatni azon, hogy a körülöttünk lévő emberekhez, egyáltalán a világhoz, és azon belül saját magunkhoz lehet másként is viszonyulni, mint ahogy aktuálisan viszonyulunk, és a mentakör pontosan abból a célból jött létre, hogy ezt próbáljuk segíteni, erre próbáljuk meg felhívni az emberek figyelmét.
4: Tehát a mentalitásunkon kell változtatni, és ebben segíthet a mentakör?
5: Igen, igen, maga az elnevezés a menta, persze erre a nagyon kellemes növényre, gyógynövényre utal, hogy mint egy mentaszörp, egy mentateja, mi is szeretnénk ilyen frissítőek lenni, lélekfrissítőek lenni, és hát a mentalitás mellett a mentális egészség az még, ami az érdeklődésünk középpontjában áll. Tulajdonképpen öten hoztuk létre ezt a kört, Karácsonyi Csilla, Szolnoki Beáta, Homovics Dóra, Képes Nóra, Norbert és én, ők különböző területeknek a szakemberei, van közöttük tanítványom, tehát aki szociológia szakot végzett, van pedagógus, aztán szociális munkás, mediátor, tehát az élet különböző területein dolgozunk, de mégis olyan kérdésekkel foglalkozunk, olyan emberekkel találkozunk nap mint nap, akár a munkánk során, akár a mindennapi életben, akiknél úgy tapasztaljuk, hogy ezek a gondok előjönnek. És a mentakörön belül három típusú tevékenységet próbálunk megvalósítani. Az első, hogy ilyen előadásokkal hívjuk föl az emberek figyelmét egy-egy kérdésre. Az első előadásnak az volt a címe, hogy gondok. Miért találjuk úgy, hogy az élet túl nehéz? Aztán volt szó a szeretetnek a fontosságáról, szeretném, hogyha szeretnének, de vajon miért, illetve ez a Változtasd meg az életet című előadás, amit több helyszínen, könyvtárakban, Erzsébetfürdőben, itt Miskolcon, és hát ahová hívnak bennünket, ott szívesen előadjuk. És alakulnak a mentaklubok, amelyek már kifejezetten egy-egy témára szerveződnek, és nem előadások, hanem tematikus beszélgetések. Működik egy szülőklubunk, ahol a gyermek-szülő kapcsolatról esik leginkább szó, létrejött az egészségklubunk, tehát vannak ilyen típusú kis csoportos tevékenységek, és aztán egyéni szolgáltatásokat is kínálunk. Létrehoztunk egy úgynevezett programot, egy ilyen egyéni szolgáltatásra épülő programot, amit összevontan úgy hívunk, hogy lelki szépségszalon. Azt gondoljuk ugyanis, hogy miközben az emberek a testi szépségükkel, a testi egészségükkel sokat törődnek, divattá vált a fitness szalonokba járás, a testmozgás, sokan járnak, szinte mindenki fodrászhoz, a nők általában kozmetikushoz, és ki tudja, hányféle módja van annak, a ruhák vásárlása, tárgyak beszerzése, amivel próbálunk testileg vonzóbbá válni, mert hogy azt reméljük, hogy ettől szeretetre méltóbbakká válunk. Mi egy kicsit arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy ahhoz, hogy a többi ember jobban szeressen bennünket, és mi magunk jobban el tudjuk fogadni önmagunkat, ahhoz a lelki szépségünkkel legalább annyit, sőt, szerintem többet kellene foglalkozni, mint a testi szépségünkkel, külsőnkkel. Ezért gondoltuk, hogy egy ilyen lelki szépségszalonra talán szinte mindenkinek szüksége lenne, ahol a lelki ráncainkat simíthatjuk ki, ahol ahhoz kapunk segítséget, hogy azok a megfáradt, esetleg nem annyira vonzó lelki sajátosságok szépüljenek, amelyek ránk rakódtak. És akkor ennek a lelki szépségszalonnak a keretében indított el Homovics Dóra a Királylány képzőt, ami nem a külsőségekre, hanem megint csak itt a lelki szépségre koncentrál. Karácsonyi Csilla szülőneveldét hirdet, ami arra irányul, hogy a szülőket arra készítse föl, hogy hogyan nevelhetnek boldog felnőtteket, hogy a gyerekeik majd valamikor boldog felnőttek legyenek. Aztán Szolnoki Beáta egy párkapcsolat tartósító módszereket és praktikákat tartalmazó szolgáltatással várja az érdeklődőket. Képes Norbert, ő magyarról magyarra tolmácsol azért, hogy jobban megértsük egymást, tehát egyfajta ilyen mediációs tevékenységet kínál, mert hogy sokszor az emberek nem is abból kerekítenek konfliktust, hogy annyira ellentétes lenne az érdekük, hanem félreértik egymás szavait, félreértjük egymás szavait, és ilyenkor jól jön egy harmadik, aki segít tolmácsolni, hiába magyarul beszélünk, így is félreérthetjük egymást. Én pedig ilyen életreceptekkel várom azokat, akik változtatni szeretnének az életükön, vagy netán olyan helyzetbe kerültek, hogy kénytelenek változtatni az életen. Sajnos nagyon sok ember kerül olyan helyzetbe, amikor nem ő dönt úgy, hogy na most akkor változtatok az életemen, hanem elveszíti a munkahelyét, meghal egy számára fontos személy, megszűnik egy olyan párkapcsolat, ami neki még sokat jelentett. Tehát olyan változások történhetnek az életünkben, amelyek arra kényszerítenek, hogy újra gondoljuk, hogy hogyan is éltünk, milyen életrecepteket használtunk eddig, és a általam kínált szépségszalonbeli szolgáltatás, hogy ne mondjam terápia, abban próbál segíteni, hogy együtt rájöjjünk, hogy mi az, amin lehet változtatni, milyen új megközelítési módokkal, ha tetszik életreceptekkel, tudjuk elviselhetővé tenni az ilyen válságokat, tragédiákat az életünkben.
4: Ezekkel a lehetőségekkel hogyan élhetnek és hol élhetnek az érdeklődők? Mit Miskolcon és környékére fókuszál elsősorban a mentakör és a mentaklubok?
5: Igen, egyelőre itt Miskolcon működik a klub is, a klubjaink is, illetve ez a szolgáltatás is a Miskolci Erzsébet fürdőben, ami most ilyen egészségcentrumként működik, ott vehetők igénybe a szolgáltatásaink, de természetesen szívesen megyünk más helyre is, több településen szerveződőben vannak klubok, illetve érdekes módon Budapestről érkezett már néhány megkeresés, hogy ott is igényelnének ilyen fajta szolgáltatásokat. Nos, tehát ez az élet megváltoztatása, lehetősége, problémaköre így a mentakörben vetődött föl, de hát ettől azt hiszem, hogy sokkal szélesebb kérdéskör ez,

0: Változtasd meg az életed. Amikor elolvastam ezt a címet, bennem egyből felkeltette az érdeklődést, és szerintem így vannak ezzel kedves hallgatóink is. Honnan vette ezt a címet? Mit takar ez a cím? És milyen fontosabb gondolatokra tért ki a közelmúltban tartott előadásában?
1: Tehát a cím, ez a Változtasd meg az életed, ez tulajdonképpen egy Rilke idézet. Rilke szerint a művészeteknek ez az alapvető feladata, hogy arra biztassanak bennünket, hogy változtassuk meg az életünket. És én azt gondolom, hogy ez tényleg egy elég fontos kihívás a mai életben, egy fontos kérdés, dilemma szerintem majdnem mindegyikünknek az életében, hogy kialakul egyfajta rutin, kialakul egyfajta megszokás, ami szerint élünk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy nem is élhetnénk másként, annyira természetesek, annyira magától értetődőek azok a sémák, azok a berögzültségek, amelyek szerint egyenként ki, ahogy élünk. Csak gondoljuk végig a mindennapjainkat, az egyik ember számára az a természetes, hogy reggel 6-kor csörög az óra, arra ébred, utána félálomban nyúl a cigarettáért, főzi a kávét, kitámolyog, és hát kell egy óra is, amíg összeszedi magát. A másik ember az kipihenten ébred, narancs dzsúszt vagy más frissen facsart gyümölcs italt iszik, és reggeli tornázik, és aztán elindulunk dolgozni, az egyik ember zsúfolt autóbuszon utazik, a másik a saját kocsijába ül be, és akár a szomszéd utcába lévő munkahelyéig is autóval megy, mert minden övé autóval megy, vagy van, aki kerékpárra pattan, esetleg gyalog indul el, vagy amiket eszünk, szinte automatizmus, hogy egy hétvégi vasárnapi ebédhez mit veszünk, az egyik helyen mindig húsleves és rántott hús, és a hagyományos magyar konyha szerinti ételeket, a másik helyen esetleg vegetáriánus ételeket készítenek, a harmadik helyen meg rendelnek egy pizzát, vagy hotdogot, vagy ki tudja miféle ételeket, de a lényeg az, hogy amiben élünk, az szinte rutinszerűen megy tovább, és nem nagyon gondolkodunk el, hogy nem lehetne másként. Csak akkor gondolkodunk el, amikor valami megállít bennünket. Ha mondjuk egy súlyos betegségnek a diagnózisát közlik velünk, akkor elgondolkodunk, hogy jól éltünk így? Helyes volt ez, hogy nem kellett volna tényleg többet aludni és kevesebbet rohanni, hogy kevesebb kávét inni, kevesebbet cigarettázni, vagy kinek mi az a saját életére jellemző rutin, amit így megszakít egy-egy ilyen általában negatív esemény. Most én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ne várjuk meg, amíg ilyen külső kényszerek késztetnek gondolkodásra bennünket, hogy esetleg nem élhetnénk-e másként, hanem nagyon fontos, hogy időnként ettől függetlenül is végig gondoljuk az életünket. Most nem egyszerűen az ilyen káros szokások elhagyása miatt, hanem azért, hogy nehogy véletlenül belesüppedjünk egy olyan a napi kihívásoknak megfelelni akaró, örök lótó, futó, tevő, vevő, igyekvő, törekvő életformába, ami olyan sok emberre jellemző, az a fajta pörgés, aminek esetleg nem is tudjuk az igazi értelmét. Tehát, hogy ebből fontos szerintem, hogy időnként egy kicsit kilépjünk, és végig gondoljuk a saját életünket, hogy vajon nem élhetnénk másként is? Hogy vannak más lehetőségek? Hogy egyáltalán biztos, hogy az a jó, ahogy élünk, és én azt hiszem, hogy ebben a mai világban, a fogyasztói tömegtársadalomban már az is egy nagy dolog, hogyha az emberek képesek odáig eljutni, hogy ezen eltöprengenek, hiszen az a reklámok, kereskedelmi médiumok által uralt világ, ami állandóan a fogyasztásra, az anyagi javak megszerzésére, hapsolására késztet és kényszerít bennünket, plusz azok a minták is, amik akár közvetlenül körülöttünk vannak, azok is abba mint egy kényszerítik bele az embert, hogy így és csak így lehet élni. És ezért nagyon fontos, hogy esetleg egy-egy művészeti alkotás keltette katarzis, vagy akár reményeim szerint egy-egy ilyen előadás kapcsán az emberek elgondolkodjanak a saját életükön, hogy mit miért csinálnak, és mi az, amin változtatni lenne érdemes. Amin én aggódok, amit én fenyegetőnek találok, hogy esetleg nagyon sok ember úgy éri végig az életét, hogy mindig ezekhez a külső manipulációkhoz alkalmazkodik, és közben elfelejti megélni a saját valódi életét. Végig sem gondolja, hogy ő mire hivatott, hogy mi lenne a dolga a világban, hogy mi lenne az, amitől az ő élete több lenne, mint egyfajta biológiai létezés, egyfajta vegetáció, egyfajta anyagi létfeltételek megteremtése, sárga csekkek befizetése, és más hasonló mindennapi célokért való küzdelem. Tudom, hogy nagyon sok embernek ez tényleg annyira nehéz probléma, hogy ez egy egész életet igényel, de tudom, hogy nagyon sok ember meg messze túl van azon az anyagi szinten, hogy kényszer számára ez a csak az anyagiakkal való foglalkozás, és mégis nagyon sokan ezen a szinten rekednek meg, és azt gondolom, hogy még akik nehéz anyagi körülmények között élnek, azoknak is mindig, minden helyzetben van lehetőségük arra, hogy egy kicsit mássá, jobbá, emelkedettebbé tegyék az életüket.

0: Szerintem sokakban felkeltjük az érdeklődést, hogy változtassuk meg az életünket, na de hogyan? Hívő emberek hallgatják elsősorban beszélgetésünket, és mindketten hívő emberek vagyunk. Milyen receptet tudnánk ezzel kapcsolatosan adni hallgatóink számára? A hívő ember hogyan változtathatja meg az életét? Természetesen jó irányba.
1: Így van. A hívő emberek számára van egy nagyon nagy kapaszkodó, egy nagyon nagy erőforrás, hiszen a keresztény vallás tanítása szerint mindannyian alkalmasak vagyunk az életünk jobbátételére, annak a magasabb rendű, ha tetszik, örök életnek a már földi, evilági elkezdésére, amire igaziból rendeltetve vagyunk, és ami megadatik nekünk. Ezt az előadást egyébként Pünkösd közelében tartottam, és akkor különösen jó apropó volt számomra, hogy miről is szól Pünkösd. Hogy Pünkösdnek az egyik üzenete, azt hiszem az, hogy a Biblia tanítása szerint a megváltáshoz, a valóban hívő emberi élethez, az újjászületéshez, ahhoz kevés volt Jézus megszületése, kevés a karácsony ünnepe, sőt kevés húsvét is. Önmagában a kereszthalál, az, hogy a halálával megváltott bennünket a bűneink alól Jézus, az önmagában még nem tette meg akkor ott sem a megfelelő hatást. Ugye mindannyian emlékszünk a bibliai történetre, hogy amikor Mária és a többi asszony üresen találják Jézusnak a sírját, és mennek vissza, és elújságolják a tanítványoknak, hogy hát feltámadott, hát üres a sír, akkor a tanítványok csak legyingetnek, asszony beszéd, mondják, ők sem hiszik el. Tulajdonképpen Pünkösdig ott volt a bizonytalanság, hogy mi is történt valójában. Ahhoz, hogy bizonyossá váljon az emberek számára, hogy értünk áldozta fel önmagát Jézus, hogy értünk halt meg, és ezáltal bűnbocsánatot nyertünk, az akkor válik az egyes ember meggyőződésévé, hitévé, amikor megtörténik a Szentlélek kiteljesedése, amikor mindannyian részesülünk a Szentlélekből. Hogyha ezt elhiszem, hogyha ez a bizonyosság megvan bennem, hogy bennem is itt van a Szentlélek, hogy amikor a tükörbe nézek, akkor nem a saját ráncaimat és őszhajszálaimat keresem és nézem, hanem azt, hogy az Isten a saját képére alkotott engem, hogy mit is jelent ez? Hogy nyilván nem azt, hogy két szemünk és egy órunk és egy szánk van, mit jelent az, hogy Isten képére teremtődtünk? Én azt remélem, hogy ez mindenek előtt azt jelenti, hogy mi is képesek vagyunk alkotni, ha nem is a világot, ha nem is mindenhatóként, de mégis az Isten képére teremtettségünk, az, hogy többek vagyunk minden más élőlénynél, hogy lélekkel bírunk, hogy a Szentlélek valamilyen módon bennünk is felcsillanhat, ez azt jelenti, hogy valamire hivatottak vagyunk, valaminek a megteremtésére, valaminek a megalkotására. Ezek persze emberi mércéjű dolgok, de mégiscsak túlmutatnak ha tetszik, a biológiai létezés szintjén, mégiscsak az Istenhez való felemelkedés útján járó ember, aki elhiszi, hogy bűnbocsánatot nyert, az azt gondolom, hogy képes és kész azon munkálkodni, hogy keresse, hogy ő mit tud alkotni, hogy ő mit tud változtatni a világon, mit tud jobbá tenni. Az hisz abban, hogy valamire hivatott, hogy a Jóisten, hogyha ide küldött bennünket, hogyha megtart bennünket, akkor ez feltehetően valamiféle célja van, hogy akkor nem tékozolhatjuk el az életünket, hogy akkor nem arra való az életidőnk, hogy plázákban ügyelegjünk, hogy reklámokban nézegessük, hogy hol mit lehet olcsóbban kapni, és rohanjunk vásárolni, és a vacsora főzési gondokon túl, akkor valami több is kell, hogy legyen az életünkben, és az életünk megváltoztatását én így értelmezem, hogy felemelkedni ezen a mai körülöttünk lévő világ által sugalt és mintegy ránk kényszeríteni akaró, elanyagiasodott életformán túl, a pénz hajszolásán túl, hogy nekünk hívő embereknek már csak a hitünk miatt is muszáj valami magasabb rendűt keresni, és olyan irányba változtatni az életünket, hogy ezt a magasabb rendű tevékenységet is beépítsük az életünkbe. Persze nekünk is kell a lakásunkat rendbe tartani, kell a családunk élelmezéséről gondoskodni, de hogy legyen érkezésünk, és nehogy csak amikor éppen már kilépünk a földi létből, akkor döbbenjünk rá, hogy elmulasztottunk valamit, tehát hogy időbe kezdjünk el azon gondolkodni, hogy hogyan és milyen irányba változtathatunk a saját életünkön úgy, hogy jobban éljünk, hogy jobban eleget tegyünk ennek a valóban emberhez méltó hivatott életnek, hogy segítsünk a többi emberen, hogy ültessünk egy fát, hogy kinek mi adatot, hogy valamilyen módon éljük meg a saját életünkben azt a lehetőséget, amit a megváltás adott. Egyébként nagyon érdekes, épp a napokban egy jogász kolléganőmmel beszélgettem a keresztény vallásnak erről a tanításáról, a bűnbocsánatról, és ő jogászként valahogy úgy fogta föl, és azon bizonytalanodott el, hogy ez a nagy bűnbocsánat, ez vajon nem azt jelenti-e, hogy akkor bárki tehet bármit, lehet bűnözni, lehet vétkezni, hiszen hogyha eleve adott a bűnbocsánat, a kegyelem, akkor úgyis mindannyiunknak minden meg lesz bocsájtva. Én ezen nagyon megdöbbentem, mert én ezt egészen másként értelmezem. Én úgy értelmezem, hogy a bűnbocsánat az éppen hogy arról szól, hogy nem merülhetünk el abban a negatív én képben, hogy úgyis bűnösek vagyunk, úgyis nehéz, megváltoztathatatlan, bűnös a mi életünk, hiszen olyan biológiai szükségleteink vannak, olyan világban élünk, ami tele van ügyeskedéssel, mások átverésével, hazugságokkal, könyöklő önérdekérvényesítéssel. Tehát, ha egy bűnös világban élünk, és mi magunk is bűnösek vagyunk, akkor szerintem éppen ez ad önfelmentést, ez sugallja azt, hogy mi is determinálva vagyunk, hogy úgy éljünk, ahogy lehet, ahogy szokták mondani, ahogy mások élnek. Én azt gondolom, hogy a bűnbocsánat, vagy számomra azt jelenti, hogy azáltal, hogy megváltottunk, hogy meghalt értünk Jézus, ez azt a felelősséget rója ránk, hogy akár jók is lehetünk, akár azt az életet is választhatjuk, mert hogy nem vagyunk determinálva valamiféle bűnös, földhöz ragadt, evilági simlisségekkel teli életre, nem erre vagyunk determinálva, hanem adott a lehetőség, adott az esély, hogy egy másfajta életet éljünk, hogy nyitva áll az út, hogy nyitott a kapu, ahogy a múlt vasárnap, én ugye református vagyok itt a miskolci csabai kapui gyülekezetben, arról szólt Gecse Attila prédikációja, hogy nyitott a kapu, hogy nyitott az út, hogy választhatjuk a jót, választhatjuk azt, hogy olyan életet élünk, ami Istennek tetsző, ami bennünket felemelő, ami egy valóban emberhez méltó alkotó élet, hogy nem muszáj azt a sok ezer más utat választani, ami szintén nyitva van, ami esetleg csábítóbb, ami pillanatnyi örömökkel jobban kecsegtet, de ott van az az út, ami a szeretetnek az útja, ami az Istenhez való út, ami az örök élet, és az én meggyőződésem szerint az evilági jobb minőségű életnek az útja, de hát miután sajnos a legtöbb ember még nem ezen az úton jár, vagy hogyha próbálkozunk is ezen az úton járni, akkor is tapasztaljuk, hogy mennyire nehéz, hogy mennyire sok a csábítás, mennyire sok az akadály, mennyire sok az önfelmentő körülmény, hogy miért nem, hogy majd holnaptól persze igen, meg majd szeretettel leszünk mások iránt, csak ma még nagyon fájt, amikor nekünk szóltak be, amikor bennünket bántottak, ma még azt visszaadjuk, ma még egy kicsit mi is belé rúgunk azokba, akik belénk rúgtak, és persze holnaptól majd kenyérrel dobjuk vissza, aki bennünket kövel. Ugye, hogy nekünk, hívő embereknek is nagyon nehéz ezt az utat járni. Tehát azért gondolom, hogy megújulása, az életünk megújulására, és ebben az értelemben való változtatásra szüntelenül szükség van, és hogy nagyon fontosnak tartom, hogy esetleg azoknak az embereknek, akik nem hívők, akiket nem segít a vallásuk, akiknek nincs ilyen erős kapaszkodójuk, nincs ilyen kősziklájuk, amire építhetik a saját életüket, vagy akik számára a művészeti alkotások keltette katarzis sem nyújtja, vagy nem elég gyakran nyújtja azt a felemelkedett lelkiállapotot, amikor rádöbbenünk, hogy egy a sorsunk, hogy mindannyian emberek vagyunk, hogy érdemes összefogni, hogy érdemes a másikra tekintettel lenni, és hogy nem egymás ellen, hanem együtt kell valamiféle jobb életet teremteni. Tehát akiknek a művészeti alkotások sem adják meg ezt az erőforrást, azoknak megpróbáljuk a magunk kis, apró lépéseivel a mentakör keretein belül ezt a fajta biztató üzenetet elvinni, és ebben segíteni. Hát ilyesfélékről szólt ez a fajta előadás.

0: Ha jól veszem ki a szavaiból, változtathatjuk úgy is az életünket, hogy változtatunk a fontossági sorrenden. Mi számunkra a fontos, mi legyen fontosabb, és a hívő ember számára a változtatás egyértelműen úgy is megnyilvánulhat, hogy a jó Istenbe bízva és kapaszkodva kell élnünk a mindennapjainkat.
1: Így van, nagyon fontos, hogy milyen szemüvegen átnézzük a világot, hogy valóban azt a sötét szemüveget viseljük, ami különböző szociológiai kutatások szerint annyira jellemző a magyar emberekre, hogy mindig egy kicsit borulátóbban nézzük, hogy mindenben a rosszabbat vesszük észre, hogy bizalmatlanabbak vagyunk, hogy a depresszióra való hajlamosság nem csak mint betegség, hanem mint általános életszemlélet, hogy ez a sötét szemüveg marad rajtunk, vagy szemüveget váltunk, és persze lehet feltenni mindenféle a mai világ által kínált, rózsaszínű, szivárványos, élményeket kereső, folyton a bulit kereső, a happységet, a boldogságot, a pillanatnyi örömöket élvező szemüvegre. Nyilván mi nem ilyenre szeretnénk biztatni az embereket, hanem valamiféle olyan szemüvegváltásra, ami a hívő emberek esetében nyilván azt helyezni előtérbe, hogy megpróbáljuk Isten szemével nézni a világot és benne önmagunkat. Ugye nagyon szépnek tartom, és itt megint a vallásos hit, a filozófia és az irodalom találkozása Kunderának a Lételviselhetetlen könnyűsége című regénye, ahol itt megint a keresztény hit szerint ugye Isten tekintete, Heidegger szerint a számunkra fontos másik ember tekintete, vagy Kundera regényében a szerelmünk, a szüleink, vagy a közvetlenül velünk élő emberek tekintete az, ami nagyon nagy befolyással, hatással van a saját életünkre. Ugye József Attila ezt úgy írta nagyon szépen, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Tehát önmagunk nagyon nehezen tudunk a saját életünkre, vagy önmagunkra reálisan tekinteni. Azt, hogy milyennek látjuk magunkat, a saját életünket, azt mindig mások tekintetén keresztül szűrjük le, hogy mit sugároznak azok a tekintetek, akik ránk néznek, amik számunkra fontosak. A hívő ember mindenek előtt Istennek tetsző életet szeretne élni. Azt szeretnénk, hogy Isten számára elfogadható legyen az az élet, ahogy élünk. Akinek a szülei jelentik a meghatározó személyeket az életében, vagy gyerekkorunkban mindannyiunknak, ugye a szüleink visszajelzésére figyelünk, hogy vajon hogy néz ránk anyuka, apuka, egy-egy cselekedet, akár az egy-két éves gyerek is már ezt nagyon jól tudja venni, hogy mit szabad, mit nem szabad, mi a helyes, mi a helytelen, nem is a szavakból érti meg, hanem a anyuka vagy az apuka tekintetéből, mint ahogy később iskoláskorunkban a tanáraink rosszalló vagy éppen dicsérő tekintete igazíthat el, hogy merre van a jó irány. A mai korban ugye nagyon kivesztek a példaképek, nagyon kevés az a valóban jelentős, fontos személy, akikre a gyerekek, a fiatalok, vagy akár a felnőttek is mérceként tekinthetnek, helyüket inkább a celebek, a médiasztárok vették át, és hát ez meg is látszik sok-sok ember életén, hogy hozzájuk próbálnak igazodni. Ez is egy borzasztó veszély, ezt is nagyon fontos lenne, hogy valakik ellensúlyozzák azoknak is, akik nem járnak templomba, akik nem a színházban, vagy a komoly zenei hangversenyeken jutnak,

0: mellette. És akkor itt megint ezek a fajta biztatások, kapaszkodók fontosak szerintem, hogy minél több emberhez eljuttassuk pusztán ezt a gondolatot, hogy érdemes megállni, érdemes elgondolkodni, érdemes végig elemezni, hogy milyen utak állnak nyitva előttünk, hogy nincs determinálva, eleve rendelve az életünk, hanem mindig választhatunk a legkilátástalanabbnak látszó helyzetben is, különböző utak állnak nyitva előttünk, miénk a döntés felelőssége, és tudnunk kell, hogy változtathatunk az életünkön, és érdemes keresni a jó irányt, hogy abba induljunk el, és így változtassunk az életünkön.
1: Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést, és remélhetőleg ezzel a kis beszélgetéssel nekünk is sikerült egyfajta utat nyitnunk a kedves hallgatók számára, hogy hogyan változtathatnak az életükön. Önnek további munkájához és életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen én is önnek és a hallgatóknak is.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet.

Istenem, a Te alkotásod minden. Tieid tehát gyermekeim is, akikért most könyörgök. Nem azt kérem, hogy fényben és pompában tarthassam őket. Csupán annyit adj meg, hogy minden szükségessel ellátva testüket, lelküket, a Te szíved szerinti jó katolikusokká és jó magyarokká nevelhessem őket. Ígérem, Uram, hogy szavam a Te fölségedet fogja hirdetni előttük, tettem pedig jó példának szolgál nekik a Te akaratod követésére. Segíts kegyelmeddel, Istenem, hogy olyan szülőjük legyek, amint Te kívánod.

0: Kedves hallgatóink, annyi maradt hátra, hogy elköszönjek a műsor készítői nevében, valamint a holnapi viszonthallás reményében bízva további szép napot és jó rádiózást kívánjak. Tikovics Ernőt hallották.
1: Megismételtük a Szent István Rádió összeállítását.

0: Carl Maria von Weber Andante Rondo Ungarese. Előadta az Állami Hangversenyzenekar, vezényelt Ferencsik János. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra. Körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és a Családsegítő Szolgálata szeptember 17-én vette át hivatalosan is azokat az értékes adományokat, melyeket a Rotary Interact klubjának képviselői, valamint a szervezet egyik tagja ajánlottak fel. Az adományokat Halustyik Éva intézményvezető és Kenyeres Anita intézményvezető helyettes vette át. A felajánlások a tervek szerint a 2027. január 1-én nyíló új gyermekek átmeneti otthonába kerülnek, mely Kardoskúton a Kossuth-Lajos utca 2 szám alatt kezdi meg működését. A gyermekek átmeneti otthon egy olyan hiánypótló intézmény, amely a nehéz helyzetbe került, krízissel küzdött családok gyermekeinek nyújt átmenetileg biztonságot, védelmet és kapaszkodót. Az új Kardoskúti otthon célja, hogy 12 gyermek számára biztosítson szeretetteljes otthonos környezetet, ahol nyugodtan alhatnak, tanulhatnak és fejlődhetnek mindaddig, amíg családjuk helyzete rendeződni tud. Az intézmény vezetői mérhetetlenül hálásak az Interact Club fiataljainak és tagjainak a nagy lelkűségért. Kiemelték, hogy az ehhez hasonló összefogások és önkéntes felajánlások óriási segítséget jelentenek egy új intézmény elindulásánál, hiszen nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben ideérkező gyermekek számára gyermekbarát és otthonos lakhatást tudjanak biztosítani. Az ajándékokat az Interact Club részéről Bíró Tamara, Kovács Levente és a 2026-27-es évük elnöke Novodomszki Jászmin adták át. Novodomszki Jászmin a nyár elején értesült arról, hogy játékokat kellene gyűjteniük. Mivel nyáron kicsit háttérbe szorulnak a kötelességeik és pihennek, ezért nem volt külön meghirdetve gyűjtés, hanem a klub tagjaitól kért segítséget, akik jó szívvel és készségesen csatlakoztak az akcióhoz. Bár a felajánlásoknak köszönhetően már szép számmal érkeztek adományok, a készülő Kardoskúti gyermekek átmeneti otthona még várja a további támogatásokat a teljes körű felszereléshez. A zavartalan működéshez és a megfelelő lakhatási körülmények kialakításához az alábbi új háztartási gépekre és berendezésekre lenne szükség. A közösségi térbe televízió és székek, háztartási gépek, hűtőszekrény, mosógép, szárítógép és kávéfőző és egyéb eszközök, mint például a laptop. Az Egységes Szociális Központ hajléktalan szállója mindenkinek segítséget nyújt, aki a téli krízis időszakban támogatást kér. A szegénység elleni küzdelem világnapján szeptember 17-én többek között erre kívánták felhívni a figyelmet az intézmény nyílt napján. Azt mondták, egy matrac a földön a leghidegebb éjszakákon akár életet is menthet. A szegénység elleni küzdelem világnapján minden évben nyílt nappal sportos foglalkozásokkal várják az érdeklődőket. A hajléktalan szálló udvarán szeptember 17-én házi lengőteke bajnokság zajlott. Oravec Sándor, az intézmény szakmai koordinátora elmondta, ez nem egyszerű bajnokság. A csapattal ugyanis a megyei hajléktalan sportnapra készülnek, melyet idén október 1-én Békésen rendeznek meg. Az orosháziak pedig már több alkalommal hozták haza a vándorkupát. A sport mellett azért fontosabb dolgokra is igyekeznek felhívni a figyelmet a nyílt napon. Közeledik a téli krízis időszak, mely az ellátórendszerük egyik legnehezebb időszaka. Novembertől egész február végéig igyekeznek figyelni mindenkire, aki fedél nélkül él az utcán. Tájékoztatják őket, hogy bármelyik szolgáltatásukat igénybe vehetik. Van nappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szállás. Ugyan a teltház küszöbén vannak, de a téli időszakban mindenkit fogadni tudnak, aki támogatást kér. Vannak matracaik, tudnak élelmet is biztosítani. A legfontosabb ugyanis, hogy mindenki életben maradjon, hangsúlyozta Oravec Sándor. Az éjszakák már észrevehetőbben enyhe hűvösebbek, sok hajléktalan igyekszik a lépcsőházakba is behúzódni. Fontos, hogy ilyen helyzetben szóljanak a rendőrségnek, polgárőrségnek, vagy a közterület felügyelőknek, akik mind kapcsolatban állnak a hajléktalan szállóval és segítenek. Amennyiben odaviszik őket, tudnak segíteni, nagyobb az esély, hogy ott maradnak. A jelzés tehát kiemelt fontos szereppel bír számukra, mondta a szakmai koordinátor. A hidegebb hónapok közelettével tehát a lakosság jelzéseire is számítanak. Ha valaki az utcán, lépcsőházban segítségre szoruló hajléktalan embert lát, érdemes értesíteni a hatóságokat, hogy mielőbb megkapják a megfelelő segítséget.
Szeptember 26-án szombaton 9 és 13 óra között szervez ingyenes ruhaosztást a Székács József Családsegítő Alapítvány. Az érdeklődőket az alapítvány a Bajcsy-Zsilinszky utca 29 szám alatti udvarán, az állatkórház épülete mellett várják, ahol bárki válogathat a felajánlott ruhadarabok közül. Több mint 15 ezer hektáron, mintegy 105 ezer magányi csemetét telepítenek Békés Csaba különböző pontjain. Az egyik helyszín a Báter utca környéke, ahol egyéves erdészeti csemetékkel történt erdőtelepítés. Erről Opauszki Zoltán környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok, Jaminai önkormányzati képviselő tájékoztatott. A következő néhány év a fiatal erdő életében különösen érzékeny időszak. Ezért azt kéri az itt élőktől, vigyázzanak rá közösen. Kíméljék a frissen telepített területet, ne tapossák le a csemetéket, járművel ne hajtsanak közéjük, ne kerüljön ide hulladék vagy kerti nyesedék, és különösen ügyeljenek arra, hogy ne keletkezzen tűz. Most még türelemre van szükség, hiszen valóban apró csemetéket látnak. Néhány év múlva azonban ezekből fiatal fák lesznek, egy-két évtized múltán pedig jó eséllyel olyan erdő, amely természetes részévé válik Jaminának. A faültetés tulajdonképpen bizalom a jövőben. Szeretné, ha egyszer majd úgy tekintenének erre a területre, jó döntés volt időben elkezdeni, fogalmazott Apolszki Zoltán. Adj vért és ments meg három életet. Legyen szó műtétről, betegségről. Az Országos Vérellátó Szolgálat közzétette a legújabb időpontokat, így Békés megyében is várják a véradókat. A véradók igaz hősök, akik karjukat nyújtva mentenek életet. Véradó bárki lehet, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. Az első véradónál a felső korhatár 60 év, valamint, hogy testsúlya elérje az 50 kg-ot. A szakemberek továbbá kérik, a véradók vigyenek magukkal személyazonosító igazolványt, lakcím és tajkártyát. A következő időpont szeptember 28-án 8 órától 12 óráig tart az orosházi transzfúziós osztályon a Künd utca 59 szám alatt. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonon a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Az erős vásárlói keresletre reagálva 24 órás működéssel gyorsítja fel a BMW iX3 sorozatgyártását, a BMW Group gyár Debrecen, tájékoztatta a cég az MT-t. Közleményükben azt írták, a debreceni gyár a sorozatgyártás felgyorsításával a következő szakaszba lépett. Szeptembertől a BMW iX3 modelleket 24 órás gyártási ütemterv szerint állítják elő. A harmadik műszak bevezetése újabb fontos mérföldkő a gyár történetében, mindössze néhány héttel azután, hogy legördült az összeszerelő sorral az 50 ezredik Debrecenben gyártott BMW iX3-as. Az új autó világpremiérjét követő egy évben Európa szerte már 100 ezer ügyfél adta le rendelését a modellre, ami jól tükrözi a Neue Klasse első sorozatgyártású járműve iránti kiemelkedő érdeklődést, jelezték hozzátéve. A több mint 5000 embert foglalkoztató debreceni gyár rövid idő alatt sikeresen jutott el a sorozatgyártás megkezdésétől a három műszakos működésig. A gyár az eddig elért sikerekre építve készen áll a következő lépésre, míg az ősz folyamán megkezdődik majd a telephelyen egy második, teljesen új Neue Klasse modell gyártása, jelezték a közleményben. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. A testvérvárosi szerződést Pap László Debrecen megyejogúváros és Ihor Terekhov Harkivváros polgármestere írták alá Debrecenben, tájékoztatott az önkormányzat. A szerződés alapján a két város előmozdítja a gazdaság és kereskedelem, a tudomány és technológia, az oktatás, a kultúra, a turizmus, a sport, a művészet és egyéb területeken folytatott cserekapcsolatokat és együttműködést. Szorgalmazzák és elősegítik a városok kulturális örökségének fenntartását és védelmét. Kölcsönös látogatásokat szerveznek és fenntartják a kommunikációt a közös érdeklődése számot tartó kérdések terén annak érdekében, hogy elmélyítsék a különböző területeken folytatott együttműködést. Harkiv Ukrajna második legnagyobb városa, az ország északkeleti részének meghatározó gazdasági, tudományos és kulturális központja. Lakossága 2022 elején meghaladta az 1,4 millió főt, azonban az orosz-ukrán háború következtében a város népessége jelentősen csökkent. A társasági adózásról szólt az első előadás a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar PricewaterhouseCoopers Magyarország tantermében, amelynek ünnepélyes átadóját múlt szerdán tartották. Az eseményen az egyetem és a vállalat vezetője egyaránt hangsúlyozták, hogy a modern oktatási környezet, a gyakorlatorientált képzések és a vállalati kapcsolatok kulcsszerepet játszanak a hallgatók szakmai fejlődésében, adta hírül az egyetem. A rektor beszédében kiemelte, hogy a gazdaságtudományi kar fejlődésében meghatározó szerepet játszanak a vállalati partnerekkel kialakított kapcsolatok. A PVC Magyarországgal közösen megvalósított programok és képzések jól példázzák, miként kapcsolódhat össze a felsőoktatás és a munkaerőpiac. Köncöl Lenikő, a PricewaterhouseCoopers Magyarország könyvvizsgálati üzletágának vezetője hangsúlyozta, hogy a szakmai tudás mellett a kíváncsiság és az alkalmazkodó képesség is nélkülözhetetlen a jövő szakemberei számára. Az átadott tanterem ehhez biztosíthat inspiráló környezetet, miközben tovább erősíti az egyetem és a vállalat kapcsolatát. Az új tanév kezdetén a nyírteleki Szent Anna Katolikus Iskola vezetői, pedagógusai és tanulói ismét együtt kérték Isten áldását a rájuk váró hónapokra. Különleges és kedves hagyományuknak is eleget tettek, egyben Tamás atya megáldotta a diákok iskolatáskáit és tanszereit. A sok-sok új füzet, könyv és iskolaszer mellett a táskák maguk is jelképezik mindazt, amit a gyermekek az új tanévben magukkal visznek. A kíváncsiságot, a tudásvágyat, az örömöket, a kihívásokat, a sikereket és olykor a nehézségeket is. Az iskolatáska megáldásával arra kérték a mennyei atyát, hogy kíséri a gyermekeket a mindennapokban, adjon nekik erőt a tanuláshoz, türelmet a nehézségekhez, bölcsességet a döntésekhez és örömteli szívet az új ismeretek befogadásához. Hivatalosan is életmentő ponttá vált a debreceni Ady Endre gimnázium, számolt be róla az Országos Mentőszolgálat szeptember 16-án. A több mint 800 diákot oktató intézmény a 27. ilyen helyszín Debrecenben, írja a Civis Hír. A tantestület 46 tagja végezte el a defibrillátor használatához szükséges képzést, így baj esetén felkészülten nyújthatnak segítséget.
Az iskolában az életmentő készülék is rendelkezéssel. A gimnáziumban korábban is figyelmet fordítottak az életmentés oktatására. A diákok 2022-ben mentő dolgozók segítségével sajátíthatták el az újraélesztés alapjait. A Debreceni Nagy Erdőért Egyesület Árnyas Fák, Élő Vizek és a Természet Meséi Képekben címmel hirdetett természetvédelmi, irodalmi, valamint természetfotós pályázatot. A részletekről a közösségi oldalukon számoltak be, tudatta a HAON. A pályázók verssel, prózával, mesével és természetfotókkal mutathatták meg, mit jelent számukra a természet és annak védelme. Az országos pályázat ünnepélyes díjátadóját október 16-án pénteken 10 órától rendezik a Debreceni Egyetem Agrárkampuszának aulájában, a Böszörmény út 138 szám alatt. A rendezvény zárt körű. A szervezők tájékoztatása szerint minden pályázó szeptember 30-áig kap értesítést az eredményről. Az első három helyezettet meghívják a debreceni díjátadóra, a negyedik, ötödik és hatodik helyezett diákok pedig oklevelet kapnak, pályamunkáik pedig bekerülnek az évvégén megjelenő kötetbe. Fergeteges fesztivál hangulatban zajlott a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadion show-ja a 10. UD még szerda este a Nagy Erdei stadionban. A jubilami rendezvényen látogatórekord született, csak nem 22 ezeren buliztak a helyszínen az ország népszerű sztárjaival. Charlie mellett Betonhoffi, a BSV és a Parnograszt, valamint Nagy Bogi is fellépett az aréna hatalmas színpadán, adta hírül az egyetem. Ebben az évben is a UD napján köszöntötték a Debreceni Egyetem legkiválóbb sportolóit, azokat, akik a versenypályán és a tanulmányaik során is a maximumra törekednek. Több mint 250 hallgató vehetett át elismerést. Negyedik tanévét kezdi a Mozdulj Debrecen iskola program, amely idén már 40 debreceni iskolában segíti a gyerekeket abban, hogy többet mozogjanak. A tanulókra az órák mellett több közösségi program és a népszerű kiütőbajnokság is vár, írja a Dehír. Széles Diana alpolgármester egy Facebookon közzétett videóban beszélt az idei tanév programjairól és a kezdeményezés céljairól. Az önkormányzat 40 debreceni iskolában biztosít mozgásfejlesztő órákat a program koordinátorain keresztül. A gyerekek emellett számos közösségi programon is részt vehetnek, ezek között pedig idén is ott lesz a kiütőbajnokság, amelyet már nagyon várnak a diákok. A negyedik tanév kezdődik el a Mozdulj Debrecen iskola programban. 40 iskolában vállalja az önkormányzat, hogy ennek keretében mozgásfejlesztő órákat biztosít a koordinátorokon keresztül. Emellett számtalan programra készülhetnek a gyerekek, és már nagyon izgulnak a kiütő bajnokság miatt, amit ebben az évben is megrendezünk, mutatott rá Széles Diana. Az alpolgármester hozzátette, bízik abban, hogy az önkormányzat támogatásával a debreceni gyerekek fittebbek és egészségesebbek lehetnek. Bukarestben sem találtak fogást, rajtuk 6 érmet hoztak a debreceni karatékák, olvasható a Dehíren. 5 debreceni egyetemista képviselte Magyarországot a Bukarestben megrendezett nemzetközi Shotokan karate versenyen. A magyar küldöttség 6 érmet szerzett, köztük 1 aranyat is. A rangos bukaresti viadalon különösen erős volt a debreceni kötődés, a magyar delegáció mind az 5 tagja a debreceni egyetem hallgatója. Közülük Karajos Miklós, Serestély Vivien Iris és Olá Bence néhány hónapja a Deactól az Agria Shotokan Karate Egyesülethez igazolt, míg Sipos Péter és Erdős Dóra más klubok színeiben lépett tatamira. Az Agria ESE versenyzői közül Karajos Miklós a férfi 78 kg-osok között állhatott fel a dobogóra. A Kumite, Sobo, Sambon, Seniors kategóriában a 3. helyet szerezte meg. Klubtársa Serestély Vivien Iris ennél is eredményesebb hétvégét zárt. A női 57 kg-osok között ezüstérmet szerzett, a Kumite, Sobu, Ipon kategóriában pedig bronzérmet is begyűjtött. A küldöttség legeredményesebb tagja Sipos Péter volt, aki a Jidu Kumite Seniors kategóriában egészen a döntőig menetelt és aranyérmet szerzett. A Kihon Ipon Kumite mezőnyében sem maradt érem nélkül, ott a 2. helyen zárt. Erdős Dóra szintén dobogóra állhatott, ő a Kumite Shobu Ipon Seniors női 57 kg-os kategóriában szerzett bronzérmet. A magyar csapat így 6 éremmel, 1 arannyal, 2 ezüsttel és 3 bronzzal zárta a bukaresti versenyt. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: ünnepi szentmisével és templom megáldással adtak hálát szeptember 12-én Tiszavasváriban a Szent Kereszt felmagasztalása Szent Eleonóra templom megújulásáért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Az ünnepre a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye és a Nyíregyházi Egyházmegye területéről is érkeztek zarándokok. A fejlesztés az Interreg 6 a Románia-Magyarország program keretében valósult meg, egy rohú projekt keretében. A több mint 100 éves tiszavasvári templom 1912-ben épült Balog János kassai építőmester tervei alapján, késő romantikus stílusban, erőteljes, neogótikus részletekkel. A beruházás bemutatását követően Palánki Ferenc kinevezett érsek megáldotta a megújult templomot, majd kezdetét vette az ünnepi szentmise. A főpásztor homiliájában arról beszélt, hogy a templom nem egyszerűen egy felújított épület, hanem Isten háza, a közösség és az imádság helye.
1: Örömteli, hogy ezt a templomot ilyen szépen sikerült felújítani. Néhány évvel ezelőtt jártam itt, és hát az itt élő kedves testvérek és a plébános atya kifejezte a vágyát, milyen jó lenne, hogyha ezt a templomot sikerülne felújítani. És aztán néhány hónappal később jött az örvendetes hír, hogy van lehetőség a rohus pályázat keretein belül pályázni, és sikerült. Valóban egy összefogásnak az eredménye, hogy most itt ünnepelhetünk. Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén, ebben a Szent Kereszt felmagasztalása titulusra és Szent Eleonóra titulusra felszentelt templomban. A templom Isten háza, a mennyország kapuja. Az első bűn előtt templom volt az egész világ, hiszen minden szent volt. Isten szentet teremtett, de a bűnbeesés után az ember elszakadt az Istentől, és ott volt a vágya, hogy újra kapcsolatba kerülhessen, és ezért próbálkozott mindenfélével. Tornyot épített, hogy fölérjen az égig, és hát ez sem sikerült. De benne volt az Istentől elszakadt, a bűnbeesett ember szívében a vágyakozás, hogy kapcsolatba kerüljön a természet fölöttivel, kapcsolatba kerülhessen Istennel, a pogány templomok ennek a jelei. És Isten kinyilatkoztatta magát, szeretetét, megszólított egy embert, kiválasztott egy népet, és a választott nép temploma az ígéretek, a reménységnek a helyei voltak. De a keresztény templom a beteljesülésnek a helye. Mit jelent számunkra egy templom? Mutatja, hogy Isten itt van ebben a világban. Isten országa itt van. Mutatja azt, hogy ez a közösségnek a helye, ahol közösségben együtt az emberek Istenhez tudnak fordulni, és egymáshoz is tudnak fordulni. Az imádság helye a templom, a különleges imádságnak a helye. Egy orvos gyerekét kérdezték, hogy hát mi a templom, vagy hogy van ez. Hát azt mondja a gyerek, hogy hát a templom az, ahol, mert mindenütt lehet imádkozni, de a templomban Isten rendel. Istent ott lehet legjobban fölkeresni és megszólítani. Valóban ez a közösségnek a helye. És nem mi teszünk szívességet Istennek, hogyha eljövünk a templomba, mert Isten dicsősége ettől nem lesz nagyobb. Mondhatjuk így, ő nem lesz boldogabb attól, hogy mi imádkozunk. Mi leszünk jobbak, mi leszünk többek, mi leszünk erősebbek a hitben, reményben, szeretetben. Igazából nekünk van rá szükségünk, hogy rend és békesség legyen az életünkben, kívül és belül. Jézus Krisztus nem ígérte meg azt, hogy minden nagyon könnyű lesz az életben, de azt megígérte, hogy mindig velünk lesz. Minden küzdelmünkben, fáradozásunkban, kereszthordozásunkban. Amikor azt mondjuk, hogy a Szent Kereszt felmagasztalása, akkor nem a bitófát, a kivégző helyet, vagy kivégző eszközt magasztaljuk föl, hanem az Isten szeretetét. Hiszen, ahogy hallottuk a gyönyörű szavakat, az ember nem juthat föl az Istenhez saját erőből, ezért Jézus Krisztus, az Isten fia, nem ragaszkodott az istenségéhez, hanem kiüresítette önmagát. Eljött erre a világra, hogy aztán fölemelje az embert, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. És ezt mondja Jézus Nikodémusnak is. hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát odaadta érte, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.
0: A program keretében a tiszavasvári templom mellett a krasznabélteki Szent László templom is megújul, Nyíregyházán pedig vallásturisztikai központ kialakítása valósul meg. Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket, viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Az emberi méltóság és a béke szolgálatába kell állítani a mesterséges intelligencia fejlődését. Hangsúlyozta 14. Leó pápa azon a szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen zajló tanácskozáson, amely a mesterséges intelligencia konfliktus megelőzésben, emberi jogok védelmében és kormányzásban betöltött szerepét vizsgálja. A katolikus egyházfő arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék annak lehetőségeit, miként segítheti a technológia a népek közötti párbeszédet, kiengesztelődést és szolidaritást. A Terrorháza Múzeum kedden 10 órakor ismét megnyitotta kapuit. Az újranyitásra hosszú sorban vártak az érdeklődők, írja az MTI. A nyitás első hetében a múzeum ingyenesen látogatható mindenki számára. A terrorházát a kormány egy hete záratta be, igazgatóját, Schmidt Máriát elbocsátották. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pedig bejelentette, megkezdődött a terrorháza kiállításának szakmai felülvizsgálata. A vizsgálat lezárásáig a kiállítás jelenlegi formájában tekinthető meg. A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét. Válaszolta a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága kedden az MTI-nek arra a kérdésre, hogy Bak András jelöl-e új szemét a legfőbb ügyészi tisztségre, miután kiderült, a Tisza parlamenti frakciója nem támogatja Szatmári Zoltán megválasztását. Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az országgyűlés megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé kedden. A parlament emellett megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt egy tagját, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit, adja hírül az MTI. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forstoffer Ágnes házelnök. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk. A nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Felfüggesztették 3 fideszes képviselő, Pócs János, Panyi Miklós és Kocsis Máté mentelmi jogát. A parlament tiszás többsége annak ellenére döntött az ellenzéki képviselők immunitásának felfüggesztéséről, hogy a mentelmi bizottság nem hagyta azt jóvá. A fideszes képviselőket Litresi Csandrás ügyvéd, Bangó Sándor egykori javító intézeti fogva tartott, a Szőlő utcai bántalmazás ügy koronatanúja jelentette fel rágalmazásért, miután a politikusok Facebook bejegyzésekben pedzegették az ügyvéd felelősségét az úgynevezett Zsolti bácsi ügyként elhíresült lejárató kampányban. A Litresics által indított magánvádas eljárásokhoz hasonló ügyekben eddig senkinek nem függesztette fel a mentelmi jogát az országgyűlés. Hazánk időjárásáról. Szerdán gomoly felhős napos, időre van kilátás, kevés helyen nagyobb eséllyel, keleten alakulhat ki záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus összehívta 12 apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik, semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról, vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Ezek az evangélium

0: 5 óra 40 perc a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

14. Leó pápa levele a latin-amerikai főpásztorokhoz. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. 14. Leó pápa ellátogatott a kultúra és a nevelés dikasztériumába. Ahogy Jézus Péterre nézett, Szentmise a vatikáni magyar kápolnában.

14. Leó pápa. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. A latin-amerikai és karibi püspökökhöz intézett levelében 14. Leó pápa Mogrovejo-i Szent Turibius szenti avatásának 300. évfordulója alkalmából a püspöki szolgálatról elmélkedik. Arra buzdítja a főpásztorokat, hogy személyesen keressék fel közösségeiket, ápolják belső életüket, tegyék lelkipásztori prioritássá a szentségimádást, és a hívek lelkiismeretét befolyásoló számtalan hang között világos, türelmes és

E képek által elmélkedik 14. Leó a püspöki szolgálatról szeptember 19-én közzétett pápai levelében, amelyet Latin Amerika és a Karib térség püspökeihez intézett védőszentjük Mongrovehói Szent Turibius szentéavatásának 300. évfordulója alkalmából. A pápa a püspök székesegyházába történő ünnepélyes bevonulásának egyes mozzanatait kapcsolja össze a rábízott küldetéssel. 14. Leó saját perui lelkipásztori tapasztalatait is felidézi. Szent Turibius, az Andok püspöke, Lima érseke volt. A Szentatya szerint a püspök székesegyházában történő fogadásának rítusa hasonló ahhoz, ahogyan lelkipásztori látogatásai során egyház megyéje közösségei fogadják, mintha az egyház újra és újra vissza akarná vezetni a főpásztort első bevonulásának jelentéséhez. A püspök első találkozása a hívekkel a székesegyház kapujában történik, egy olyan közösséggel, amely már az ő érkezése előtt is járt a saját útját. Ahhoz, hogy igazán megismerje, neki magának is végig kell járnia ezt az utat. Szent Turibius is erre törekedett. Fontosnak tartotta, hogy az evangelizáció a helyi nyelveken is történjen, és szoros kapcsolatot épített ki saját földjével és annak népével. Egy egyházmegye bizonyos valóságait nehéz egy íróasztal mögül megérteni. Ezért ügyelnünk kell arra, hogy a lelkipásztori látogatások megőrizzék elevenségüket. Személyesen menjünk el közösségeinkhez, hallgassuk meg nyájunkat, és keressük fel azokat, akiknek ritkán van lehetőségük arra, hogy a püspökhöz forduljanak. Az apostolutód szolgálata azt kívánja, hangsúlyozza a pápa, hogy szívünk az égben, lábunk pedig az úton legyen. A székesegyház kapujában a püspök átveszi és megcsókolja a feszületet. 14. Leó szerint ez az önfeláldozás ígérete. Szent Turibius hosszú útjai és megpróbáltatásai során ezt az odaadást élte meg, amikor közel került az őslakos népekhez, fellépett a visszaélések ellen, és a szegények, valamint a szenvedők mellett maradt. Kedves testvérek, gyakran vissza kell térnünk a kereszt iskolájába. A nyáj elhagyása jóval a látható menekülés előtt elkezdődhet, amikor a kényelem, a félelem vagy az önérdek elsőbséget kap a hívek javával szemben. A szentelt víz ezután a püspököt és híveit ugyanabban a keresztségben egyesíti. Aki mások megszentelésére kapott küldetést, annak magának is szüksége van a megszentelődésre. Ápoljuk tehát belső életünket, és maradjunk tudatában annak, hogy megtérésre szoruló tanítványok vagyunk, buzdít Leó pápa levelében. A püspök a legszentebb oltári szentség előtt csendben ismeri fel, hogy a lelki pásztorok jönnek és mennek, új kihívások jelennek meg, tervek születnek és változnak, Krisztus azonban mindig megmarad. 14. Leó ezért arra kéri a püspököket, hogy a szentség imádást tegyék lelkipásztori prioritássá, biztosítva a híveknek olyan időt és teret, ahol megerősítést találhatnak életútjukhoz. Az imádság ugyanis olyan utakat nyithat meg, amelyeket semmilyen terv nem képes elképzelni. Az Úr oltára ugyanakkor az egység helye. Krisztus maga köré gyűjti egyházát, és egyetlen testé teszi. Ahogyan Szent Turibius egy hatalmas és sokszínű egyházi közösség egységéért dolgozott, úgy a mai püspököknek is őrizniük kell azt, hogy egyházmegyéik sokfélesége Krisztusban találja meg egységét. A szertartás következő mozzanata az apostoli levél, a pápai bulla felolvasása, amellyel a pápa kinevezi az adott részegyház pásztorát. A püspök nem önmagától kapja a küldetését, hanem az egyháztól, és azt az egyházzal szeretett közösségben gyakorolja, elkötelezve magát, hogy védelmezi kincseit. Szent Turibius a tridenti zsinat tanításának befogadásával, tartományi tanácsok és egyházmegyei szinódusok megtartásával, valamint kateketikai munkájával teljesítette ezt a feladatot. Egy olyan korban, amikor oly sok hang tart igényt arra, hogy tekintélyt gyakoroljon a hívek lelkiismerete felett, a püspök feladata világos, türelmes és ebben a közösségben gyökerező tanítást nyújtani, hogy segítsen népének felismerni az egyetlen pásztor hangját, hangsúlyozza 14. Leó. A papság és a hívek ezt követően tiszteletüket fejezik.

ki új püspökük iránt. Ez a gesztus felelősséggé válik, különösen a papokkal való kapcsolatban, akik sajátos módon egységben vannak püspökükkel. 14. Leó arra kéri a főpásztorokat, hogy különösen szolgálatuk első éveiben legyenek közel papjaikhoz, és senki ne érezze úgy, hogy csak akkor fordulhat püspökéhez, amikor valamilyen problémát kell megoldani. A püspöki atyaság gyakran apa mutatkozik meg, amikor egy pap tudja, hogy bizalommal kopogtathat a püspöki rezidencia ajtaján, írja a Szent Atya. Az evangélium felolvasása után maga a püspök szól népéhez. Előbb tehát befogad, szemlélődik és hallgat, és csak azután beszél. A pápa szerint ennek a sorrendnek fontos tanítása van. Semmilyen sürgős ügy vagy lelkipásztori feladat, bármilyen szükséges legyen is, ne vezessen oda, hogy elhanyagoljuk az imádságot, amely az igehirdetés szükséges előkészülete. Mindig szánjuk rá a szükséges időt, hogy meghallgassuk az igét, és gondosan átgondoljuk, miként tárjuk azt népünk elé. A felajánlásban pedig mindaz megjelenik, amit a püspöknek nap mint nap az Úr kezébe kell helyeznie. Munkáját, terveit, döntéseit, a rábízott embereket, aggodalmait és reményeit. Lesznek pillanatok, amikor világosan látja az utat, máskor saját kicsinységével szembesül. Mindezt az oltárra helyezheti. A püspök feladata, hogy hűségesen odaadja önmagát, a gyümölcs végső soron Istené, írja 14. Leó. A pápa végül Latin Amerika szent és boldog püspökeinek példáját állítja a főpásztorok elé, köztük Claret Szent Antal Máriát, Szent Ezekiel Morénót, Szent Rafael Gizárt és Szent Oscar Romérót. Arra buzdít, hogy az egyház egyre mélyebben ismerje meg életüket, hiszen tanúságtételük megmutatja, miként ölthet különböző formákat ugyanaz a küldetés az egyes korokban és körülmények között. Levele végén 14. Leó a guadalupei szűzanya, a spanyol ajkú népek védőszentje oltalmába ajánlja vágyát, kérve segítségét, hogy a püspökök megújult hűséggel éljék meg a rájuk bízott küldetést. XIV. Leó pápa ellátogatott a Kultúra és Nevelés dikasztériumába. A Szent Atya szeptember 21-én hétfőn látogatást tett a Kultúra és Nevelés dikasztériumában. Találkozott a munkatársakkal és bátorította őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban. 14. Leó hétfőn a dikasztérium irodáiban tett egyórás látogatása során méltatta a Kultúra és Nevelés dikasztériumának fontos munkáját. A látogatás során a Szent Atya a dikasztérium által a találkozót követően közzétett közlemény szerint rámutatott arra, hogy a kultúra, a sport és a művészet révén számos lehetőséget teremtett a találkozásra, és egy olyan egyetemes nyelv segítségével segíti elő a párbeszédet, amely képes közvetíteni a humanizmus értékeit mindenki számára. Köszönetét fejezte ki a dikasztériumban dolgozó munkatársaknak, egyúttal bátorítva őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban. A Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban 14. Leó elődje, Ferenc pápa úgy határozta meg a Kultúra és Nevelés dikasztériumának küldetését, mint amely azon munkálkodik, hogy a keresztény antropológia fényében fejlessze az emberi értékeket, hozzájárulva a keresztény tanítványság teljes megvalósulásához. Látogatása során 14. Leó hangsúlyozta, hogy a római kúria értékes eszköz a hit az egyház alapvető üzenete továbbadásában. Végül távozása előtt 14. Leó megáldotta a jelenlévőket és családjaikat.

hogy Jézus Péterre nézett. Szentmise a vatikáni bazilika magyar kápolnájában. Ahogy Jézus Péterre nézett, miután a tanítvány megtagadta mesterét, abban nem volt szemrehányás, talán csak fájdalmas szeretet, ami végül Pétert bűnbánó sírásra indította. Rómából hazatérve ezt a jézusi tekintetét vigyétek magatokkal. Ajánlotta homíliájában Felker Zsolt, veszprémi plébános atya, a kápolnát teljesen megtöltő, mintegy 100 magyar zarándok előtt. Itt ebben a bazilikában az egyház szívében vagyunk. Ne csak nézzük Jézust, hanem engedjük, hogy ő meg is lásson minket. Szeptember 22-én, kedden reggel 4:49-kor egy veszprémi és egy szombathelyi zarándok csoport jelenlétében kezdődött a szokásos keddi heti magyar szentmise, amelynek főcelebránsa Felker Zsolt atya volt, a veszprémi Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa, akit elkísért az immár 55 éve papként szolgáló Nagy Károly atya. A veszprémi hívek mellett foglaltak helyet a szombathelyi Szent Márton templom hívei, akik az ezüstmisés plébánosuk Bodorkós Imre atya vezetésével érkeztek Rómába, nyakukban a megkülönböztető kék sájukkal. A szentmise végén Imre atya ezüstmisés áldást adott, és egy jubileumi szentképet mindenkinek, amely a római tógába öltözött Szent Tarzíciuszt és a sportos Szent Kárló Akutiszt ábrázolják, amint éppen az oltára helyezett ragyogó eukarisztiára mutatnak. Íme az egyház tanúságtevői, az egyik az első századokból, a másik mai kortársként. Zsolt atya, aki maga is Rómában tanult, homíliájában Szent Péter közeli sírja miatt is Jézus és Péter kapcsolatát elemezte. A zarándok nem csak azért érkezik Rómába, hogy bazilikákat és történelmi emlékeket keressen fel. Az egyház szívébe érkezik, ahol nemzedékek imája, vértanúk hűsége, szentek könnye és bűnösök megtérése rakódik egymásra. Éppen itt kell megérteni valamit abból, hogy az egyház elsősorban nem azok közössége, akik már célba értek, hanem azoké, akik Krisztus tekintetében újra és újra felállnak. Adta meg beszéde témáját Felker Zsolt atya. Sokszor úgy nézünk a szentekre, mintha őket valami más anyagból gyúrták volna össze, és mintha nekik valamiként könnyebb lett volna hinni. Pedig ők épp úgy küzdöttek, féltek és elfáradtak, mint mi, és adódott, hogy ők sem értették az Istent. A különbség csak annyi, hogy ők újra és újra visszatértek az Úrhoz. A keresztény élet egyik legmélyebb misztériuma nem az, hogy mi nézzük Istent, hanem hogy megengedjük, Isten nézzen bennünket. Pétert is egy tekintet változtatta meg. Tagadása után Jézus ránézett. Nem tudjuk, milyen volt az Úr tekintete. De Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Nem mintha a gyűlöletet látott volna Jézus szemében, hanem éppen azért, mert ugyanazt a szeretetet találta meg benne, amelyet előtte is érzett. Így néz ránk az Isten. Ő látja azt is, amit mások nem látnak. Látja azt is, amit önmagunk előtt takargatunk, ő mégsem fordítja el a fejét. Ezen az arándoklaton mi sok mindent nézünk. Oltárokat, képeket, erekélyeket, kupolákat, mondta Zsolt atya. De most próbáljuk megfordítani a dolgot. Ne csak mi nézzük Krisztust. Álljunk meg előtte, és engedjük, hogy ő nézzen minket. Ne magyarázkodjunk, ne védekezzünk, ne akarjunk jobbnak látszani. Csak legyünk előtte. Zsolt atya egy példát is említett. Avilai Szent Teréz az imádságot baráti együttlétként írja le, azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Milyen egyszerű és milyen mély. Maradni annál, aki szeret. Éppen ezt veszítjük el a mai világ rohanásában. Sok mindent teszünk Istenért, de kevés időt töltünk az Istennel. Mondjuk az imákat, de ritkán engedjük meg, hogy csend legyen utánuk. Pedig a szeretetben nem kell mindig beszélni. Az eukarisztia, amit most éppen ünneplünk, ennek a szeretetnek a legmélyebb csendje.
Krisztus nem magyarázza a szeretetét. Teszi, csinálja, odaadja önmagát. Amikor majd magunkhoz vesszük őt az oltári szentségben, elég csak ennyit mondani: Uram, nézd, itt vagyok. És kérlek, ne azt nézd, aminek mutatni szeretném magam. Nézd annak, ami vagyok. És ha van bennem valami, ami nem tőled való, tisztíts meg. Ha elfáradtam, erősíts meg. Ha eltávolodtam, hívj vissza. Ha félek, maradj velem. Ne engedd, hogy Rómából csak emlékeket és emléktárgyakat vigyek magammal haza. Add kérlek, hogy elsőként a te tekintetedet vigyem magammal. Mert aki egyszer valóban találkozott Krisztus tekintetével, az már nem tud egészen úgy élni, mint korábban. Uram, nézz rám, és adj bátorságot, hogy ne fordítsam el rólad a tekintetemet. Zárta homíliáját Felker Zsolt, veszprémi plébános atya a kedd reggeli szentmisén, amelyet veszprémi és szombathelyi zarándok előtt mutatott be a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában. A szentmise után a magyar zarándokok a kápolna mögött megálltak Szent VI. Pál pápa és 16. Benedek pápa sírjánál, és együtt imádkoztak, majd tovább indultak az örökváros keresztény nevezetességeinek a megismerésére.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Az emberi méltóság és a béke szolgálatába kell állítani a mesterséges intelligencia fejlődését. Hangsúlyozta 14. Leó pápa azon a szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen zajló tanácskozáson, amely a mesterséges intelligencia konfliktus megelőzésben, emberi jogok védelmében és kormányzásban betöltött szerepét vizsgálja. A katolikus egyházfő arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék annak lehetőségeit, miként segítheti a technológia a népek közötti párbeszédet, kiengesztelődést és szolidaritást. A Terrorháza Múzeum kedden 10 órakor ismét megnyitotta kapuit. Az újranyitásra hosszú sorban vártak az érdeklődők, írja az MTI. A nyitás első hetében a múzeum ingyenesen látogatható mindenki számára. A terrorházát a kormány egy hete záratta be, igazgatóját, Schmidt Máriát elbocsátották. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pedig bejelentette, megkezdődött a terrorháza kiállításának szakmai felülvizsgálata. A vizsgálat lezárásáig a kiállítás jelenlegi formájában tekinthető meg. A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét. Válaszolta a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága kedden az MTI-nek arra a kérdésre, hogy Baka András jelöl-e új szemét a legfőbb ügyészi tisztségre, miután kiderült, a Tisza parlamenti frakciója nem támogatja Szatmári Zoltán megválasztását. Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az országgyűlés megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsának elnökévé kedden. A parlament emellett megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt egy tagját, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit, adja hírül az MTI. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forstoffer Ágnes házelnök. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk, a nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Felfüggesztették 3 fideszes képviselő, Pócs János, Panyi Miklós és Kocsis Máté mentelmi jogát. A parlament tiszás többsége annak ellenére döntött az ellenzéki képviselők immunitásának felfüggesztéséről, hogy a mentelmi bizottság nem hagyta azt jóvá. A fideszes képviselőket Litresi Csandrás ügyvéd, Bangó Sándor egykori javítóintézeti fogva tartott, a Szőlő utcai bántalmazás ügy koronatanúja jelentette fel rágalmazásért. Miután a politikusok Facebook bejegyzésekben pedzegették az ügyvéd felelősségét, az úgynevezett Zsolti bácsi ügyként elhíresült lejárató kampányban. A Litresics által indított magánvádas eljárásokhoz hasonló ügyekben eddig senkinek nem függesztette fel a mentelmi jogát az országgyűlés. Hazánk időjárásáról. Szerdán gomoly felhős napos, időre van kilátás, kevés helyen nagyobb eséllyel, keleten alakulhat ki záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Ignác Pleyel B-dur duójának részletét az Egri Pertis duó szólaltatta meg. 6 óra 15 perc Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A lángelméknél különösen figyelmünkre érdemes még az a tény is, hogy előre meglátnak olyan igazságokat, amelyek csak évek vagy évszázadok múlva válnak közkincsé. A géniuszok felülemelkednek korukon, megelőznek századokat. Az evangéliumban több példát találunk ennek igazolására. Sok olyan igazság, világos és tiszta feltárását találjuk ott, melyek a modern szellemnek is becsületére válnának. Bizonyos idő óta a lélektannal foglalkozó tudósok figyelme a tudatalatti lélek működés természetére és jellegére terelődött. Amikor egy tanuló gondosan akar megszerkeszteni és megírni egy fogalmazást, alvás előtt is arra gondol. Fölébredve úgy találja, hogy gondolatai világosabbak, a fogalmak tisztábbak s rendezettebbek, és a megfelelő szavakat, kifejezéseket könnyebben megtalálja. Ez arra mutat, hogy szelleme alvás alatt is folytatta tevékenységét. A tudatalatti a sötétségbe tovább vitte a megkezdett munkát, akárcsak azok az angyalok, akik befejezték Fra Angelico megkezdett képét, mielőtt ő imádságba volt merülve. Velünk is megtörtént már, hogy olvasás közben hirtelen fölmerült egy gondolat, amely újnak és igaznak tűnt, s csupán egy hirtelen látomás, vízió volt. Nem lévén időnk, hogy foglalkozzunk vele, csak hamar feledésbe merült. Bizonyos idő múlva, mint egy véletlenül, a homályból ismét megjelent ez a gondolat, de átalakulva és kifejlődve. A kis csíra tudtunk nélkül felnevekedett és kalászba szökött. Kétféle szellemi működésünk van tehát. Az egyik tudatos és akaratunktól függő. A másik pedig tudatalatti és mint egy önműködő. Ez a megkülönböztetés klasszikussá vált azóta, hogy az evangélium kifejtette, vagy legalábbis érintette, sejtette. Isten országát a gabonaszemhez hasonlította, amely földbe vetve kikel és felnő. Virasszon bár a munkás, vagy aludjék, járjon, vagy pihenjen. A földműves azon cselekedete, mellyel a gabonát a barázdába szórja, szándékos akaratától függő cselekedet. A mag ösztönös kihajtása, a vetés növekedése a tudatalatti tevékenységet jelképezi. Jézus beszél még kovászról, melyet vesz az asszony, elvegyít három vék a lisztbe, amíg mind meg nem erjed. Az evangélium szelleme így alakítja át immár 2000 esztendő óta az emberiséget. A keresztény ember, tudtuk nélkül, még azokat is foglalkoztatja és vonzza, akik tagadják. A legkevésbé hívő európainak is lesz erkölcsi aggodalma és szégyenérzete, amit a kannibál egyáltalán nem ismer. A lélektan világosságot derített egy másik tényre is. Az eszmék indító, mozgató erejére. Az eszme nem csak egy puszta kép, néma alak a festményen. Megmozgat szokásokat, fölébreszt szenvedélyeket, izgalomba hozza az idegeket és izmokat. Önmagától, vagyis függetlenül minden indító októl tettre vágyik. Mennyi mindent teszünk csupán azért, mert korábban elgondoltuk. Ez a hajlam, amelyet mindenki megfigyelhet magában, különösen látható, észlelhető az ösztönös egyéneknél, akik beszélnek és cselekszenek, mielőtt gondolkodnának. A nevelők jól tudják ezt. Elég, ha valamiről gondolata támad a gyermeknek, már is véghez is szeretné vinni. A képzet lenyűgözi és tiklandozza, amíg meg nem valósítja. Már jóval korunk lelki életi jelenségekkel foglalkozó tudósai előtt az evangélium fölhívta figyelmünket a gondolat az eszme ható, mozgató erejére. Egyik nap a farizeusok megrótták az apostolokat, mert mosatlan kézzel ettek, s nem tartották meg a szokásos kézmosást. Nem az fertőzi meg az embert, ami a szájába bemegy, hanem ami a szájából kijön. Mert a szívből erednek a gonosz gondolatok. Hogyan fertőzik meg az embert a gonosz gondolatok? Úgy, hogy azokból erednek a lopások, gyilkosságok, házasságtörések. A bűn már az elkövetés előtt a gondolatban van, s ha a bűnös gondolatot nem küzdjük le, nem vetjük el, akkor cselekedetbe megy át. Ha tehát helyesen akarunk cselekedni, gondolkodjunk helyesen.
Állítsunk őrt képzeletünk ajtajához, és tisztítsuk meg előbb azt, ami belül van, hogy az, ami kívül van, megtisztuljon. Mindennek több oldala van, és az arról alkotott képünk aszerint változik, hogy milyen szempontból vizsgáljuk. Miért figyelünk ugyanakkor inkább az egyik szempontra, mint a másikra? Azért, mert az érzelem indítja, köti le a figyelmünket. A vélemény a világ királynője, mondja egy közmondás, de a vélemény maga is az érdekek rabszolgája. Kíséreljétek meg bebizonyítani egy politikusnak, hogy elmélete hamis alapokon áll. Semmit sem akar majd megérteni, és a legjobb érveket is üresnek és erőtlennek fogja találni. Ha teljesen érdektől mentes volna, megadná magát a nyilvánvalónak. Igazat adni a megdönthetetlen érveknek, egyenlő volna múltjának megtagadásával, pártjának cserbenhagyásával, a jól jövedelmező állás feláldozásával. Így aztán teljes erővel belekapaszkodik elveibe, melyeket nagyon is előnyösnek talál, s nem akar véleményétől elállni, és makacságát, konokságát az elfűség szép szavával ékesíti fel. Igaza van tehát a költőnek, amikor azt mondja, hogy a szellem nem lát tisztán a szív szemével. Az önszeretet elvakít bennünket, s csak bajosan tudjuk meggyőzni azokban a kérdésekben, amelyekben beleavatkozik. Ha mértan érdekelni a szenvedélyeket, mint a politika és az erkölcs, akkor Eukleidész tételei sokat veszítenének bizonyosságukból.

0: Nicolò Paganini velencei karnevál hegedűre és csellóra előadta Szenthelyi Miklós és Faludi Judit. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha minket hallgatnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Reichling Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink röviden. Újra megnyílt a Terrorháza Múzeum. Megválasztották a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökét és 5 tagját. Felfüggesztették 3 fideszes képviselő mentelmi jogát. Kedden délelőtt újra megnyitott a Terrorháza Múzeum. Reichling Krisztinát hallják.
3: Az ideiglenesen bezárt múzeum kedden 10 órakor ismét megnyitotta kapuit. Az újranyitásra hosszú sorban vártak az érdeklődők, írja az MTI. A nyitás első hetében a múzeum ingyenesen látogatható mindenki számára. A Terrorházát a kormány egy hete záratta be, igazgatóját, Schmidt Máriát elbocsátották. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pedig bejelentette, megkezdődött a Terrorháza kiállításának szakmai felülvizsgálata. A vizsgálat lezárásáig a kiállítás jelenlegi formájában tekinthető meg. A jegypénztárnál egy újonnan kihelyezett tábla várja az érkezőket magyar és angol nyelven. A közelmúlt történelmét mindenki más nézőpontból látja. 24 éven át a Terrorháza Múzeum egy meghatározott értelmezésben mutatta be ezt a történelmet. Most független történészek és kurátorok bevonásával felülvizsgáljuk a kiállítás tartalmát és szemléletét. Azért dolgozunk, hogy a ház a múlt sokrétűségét és a különböző nézőpontokat egyaránt hitelesen bemutassa, és valódi teret adjon a múlttal való szembenézésnek. Olvasható a táblán. Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi vezetője, Facebook posztban kritizálta Tar Zoltán az intézménnyel kapcsolatos intézkedéseit, és azt is felveti, hogy nem szakmai, hanem politikai alapon döntöttek az átvilágításról. Schmidt Mária bejegyzésében tisztázta a történelmi emlékezet és a politikai felelősségvállalás kapcsolatát. Álláspontja szerint a nyilas és a kommunista terror megítélése, valamint a kollektív bűnösség kérdése alapvető értékválasztás, amelyben a politikai döntéshozónak kell helytállnia. Szeptember 20-ára jobboldali véleményformálók demonstrációt szerveztek a múzeum elé, az átmeneti bezárás, az intézmény szakmai és működési felülvizsgálata, valamint Schmidt Mária főigazgatói megbízásának megszüntetése miatt. A Terrorházát működtető közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért alapítvány egyike volt a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítványoknak, amelyek megszüntetését az új kormány kezdeményezte. A Fidesz bejelentette október 23-i megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja.
0: Az országgyűlés megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsának elnökévé kedden. Mandátuma 5 évre szól. A parlament emellett megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt egy tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit, adja hírül az NTI. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksonás időpontját a későbbiekben határozzák meg, közölte. Felfüggesztették 3 fideszes képviselő Pócs János, Panyi Miklós és Kocsis Máté mentelmi jogát. A parlament tízes többsége annak ellenére döntött az ellenzéki képviselők immunitásának felfüggesztéséről, hogy a mentelmi bizottság nem hagyta azt jóvá. A fideszes képviselőket Litresics András ügyvéd, Mangó Sándor egykori javítóintézeti fogvatartott, a Szülő utcai bántalmazás ügy koronatanúja jelentette fel rágalmazásért, miután a politikusok Facebook bejegyzésekben pedzegették az ügyvéd felelősségét az úgynevezett Zsolti bácsi ügyként elhíresült lejárató kampányban. A Litresics által indított magánvádas eljárásokhoz hasonló ügyekben eddig senkinek nem függesztette fel a mentelmi jogát az országgyűlés. A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét. Válaszolta a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága kedden az MTI-nek arra a kérdésre, hogy Bak András jelöle új személyt a legfőbb ügyészi tisztségre. Miután kiderült, a Tisza parlamenti frakciója nem támogatja Szatmári Zoltán megválasztását. Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. A beregszászi római katolikus templom búcsúja a kárpátaljai magyar közösség fontos lelki eseménye. Az idei alkalmon Böjte Csaba Ferenc szerzetes is bátorította a háború árnyékában élő híveket. Nyíri Kata összeállítása.
4: Számomra nagyon fontos, hogy együtt lehessünk és érezzük az Úr közelségét, és nagyon nagy lelki feltöltődést ad ebben a háborús időszakban.
5: Fogalmazott Balázs Viktória, aki a felső tiszavidéki Viskről érkezett a beregszászi római katolikus templom búcsúra. A római katolikus templom beregszász legrégebbi épülete, amelynek története még az Árpád korban nyúlik vissza. Építése 1418-ban kezdődött, aztán többször súlyos károkat szenvedett. Újjáépítése után 1846-ban a Szent Kereszt felmagasztalásának tiszteletére szentelték fel. A Kárpátalja minden szegletéből érkezett hívek zsúfolásig megtöltötték a templomot. Molnár János, beregszászi plébános, püspöki helynök.
6: A búcsú ünnep az az egyházközség számára olyan, mint amikor egy személy születésnapot ül. És itt is úgy van, hogy amikor valakinek a születésnapját ünneplik, akkor igyekeznek az ismerősök, a barátok eljönni, köszönteni, jelen lenni, megerősíteni. És így is, amikor egy-egy közösség a búcsúját ünnepli, akkor a többi közösségek igyekeznek eljönni, képviseltetni magukat, együtt ünnepelni, hogy így is erősítsük egymást, hiszen a háború idejében élünk, amikor a közösségeink nagyon megfogyatkoztak, és különösen fontos az, hogy egy ilyen alkalommal azért megerősödjünk és tapasztaljuk azt, hogy vagyunk még itthon, erőt jelentünk még itthon, és hogy az Úr össze tud gyűjteni bennünket ebben a nehéz időben is az ő dicséretére, az ő templomában.
5: Az ünnepi szent misét Böjte Csaba ferences rendi szerzetes mutatta be, aki az összefogás, a kitartás és a testvéri szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet.
7: Múltkor sötétség volt, most világosság, következő alkalommal remélem, és az hamar lesz, bár béke is lesz, és akkor hozhatok Erdélyből legalább 3 szép fehér galambot, hogy itt elengedjük itt a beregszász templomának az udvarán, hogy igen, én hiszem azt, hogy minden rossz idő után, eső után, szomorúság után újra kivírad a nap, és én hiszem az itteni háború is előbb-utóbb véget ér. Az a fontos, hogy ne engedjük el magunkat, hogy összefogjuk, és azt hiszem, hogy ilyen szépen hétköznap össze tud fogni itten beregszász népes, a környékbeli falvak, ez egy reményre ad okot, mert nagyon pozitív üzenet, azt hiszem mindannyiunk számára.
0: Az üzemanyag árak alakulása okot ad rendkívüli Európai Uniós csúcs azonnali összehívására, annak érdekében, hogy a kialakult helyzetre uniós szinten születhessen megoldás. jelentette ki a szlovák miniszterelnök kedden közzétett állásfoglalásában hozzátéve, ennek szellemében fordul a V4 országokhoz is a csoport soros elnökségét betöltő Szlovákia kormányfőjeként. Robert Fico úgy vélekedett visszás, hogy a jelenlegi benzin és dízelárak mellett az Európai Unió magára hagyja a tagállamokat, hogy egyénileg küzdjenek meg az olajválság fenyegető kihatásaival. Ha az Unió 100 milliárdokat költ Ukrajna támogatására az ott zajló háborúban, és ezzel összefüggésben képes rendkívüli csúcsértekezleteket összehívni, akkor eljött az ideje, hogy az Európai Bizottság megmutassa, hogy olyan apróság is érdekli, mint az EU-s polgár, annak örömei és manapság főként gondjai, áll Robert Fico bejegyzésében. Orbán Balázst, a miniszterelnök korábbi politikai igazgatóját is azok közé az európai parlamenti képviselők közé sorolta a Politico brüsszeli lap, akik a következő időszakban fontos szerepet tölthetnek be a testület politikai erőviszonyainak alakításában, írja az MTI. A hírportál Orbán Balázst a Marieke Ehlerssel, a Patrióták Európáért frakció holland képviselőivel együtt emelte ki, és a tűzfal lebontóiként jellemezte. Orbán Balázs szeptember végén foglalja el a helyét az Európai Parlamentben, egy a Magyarországgyűlésbe visszatérő kollégája mandátumát veszi át. A hírportál szerint érkezésével a Patrióták frakciók újabb tapasztalt politikai szakemberrel erősödik. Több mint 2100 programot kínál az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte. 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várja a rendezvénynál látogatókat, mondta el Kardon Béla, a Regionális Információs és Fejlesztési Tudásközpont tudományos igazgatója, az esemény szervezője sajtótájékoztatóján. Az Ericsson Magyarország például csak nem 60 programot kínál. Lesz kiberbiztonsági szabadulószoba, a kutatók bemutatják hobbiaikat, és a 6G hálózatok jövőjével is megismerkedhetnek a látogatók. A Corvinus Egyetemen interaktív játékok és tudományos stand-up is várja az érdeklődőket, és szintén lesz szabadulószoba. A Hunren, Magyar Kutatási Hálózat 9 intézményében Budapesten, Debrecenben, Martonvásáron, Miskolcon, Sopronban és Szegeden laborlátogatások, kísérletek, interaktív bemutatók és előadások segítségével olyan kutatási helyszínekre is bepillanthattak az érdeklődők, amelyek ritkán nyílnak meg a nagy közönség előtt. Az 1956-os forradalom erdélyi eseményeire és az utána következő megtorlásokra is emlékeznek a 70. évforduló alkalmából tartandó rendezvény sorozaton, Székelyföldön, 56-os elítéltek és a volt politikai foglyok közreműködésével, jelentette be Szungert Balázs, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának ideiglenes ügyvivője. A több héten át tartó Székelyföld szerte zajló rendezvénysorozat változatos programot kínál, és valamennyi korosztályt, de főként a fiatalokat igyekszik megszólítani. A rendezvények között konferencia, rendhagyó fotókiállítás az MTI fotóarchívumából, történelmi séta és élő történelem óra szerepel, Szilágyi Árpád 56-os elítéltel, ismertette Szungert Balázs. Székely udvarhelyen meg akarják védeni a vándor székely szobrát, amelynek eltávolítására bírósági ítélettel köteleznék az önkormányzatot. Gáspár Sándor tudósít.
8: Meg fogjuk védeni a szobrot, közölte Szakács Pál István, Székely udvarhely polgármestere, miután egy aradi civil szervezet kérése alapján az Arad megyei törvényszék első fokon úgy döntött, hogy el kell távolítani Székely udvarhelyen az emlékezés parkjából a vándor székely szobrot, mivel ifjabb Plaskó János alkotása valójában Vas Albertet ábrázolja. A döntés nem jogerős, így a város fellebbezhet. A polgármester leszögezte, a szobor a dokumentáció szerint nem Vas Albertet ábrázolja. Vas Albertet, aki az utóbbi évtizedben

0: immáron a székelyföldivel teljesen megegyező alkotás feliratán Vas Albert neve szerepel. Horváth Alpár egyetemi oktató, turizmuskutató azt írja, jogi szempontok alapján nem támasztható alá a vándor székely hazatalál feliratú mellszobor azonosítása Vas Albert íróval. Inkább a nemzeti identitás turizmus által generált modern mitoszok, vagy a turista folklór által éltetett mémek közé tartozik. Szakács Pál István polgármester úgy véli, Székelyudvarhelynek joga van megvédeni azt, amit a saját történelmi és kulturális örökségének tart. Az aradi civil szervezet nem csak a vándor székely szobrát kifogásolja. Kéri, hogy Nyírő Józseffel kapcsolatban is töröljenek mindent, ami föllelhető Székelyudvarhelyen, a Nyírő szobrot, a Nyírő József utcát is. De ezzel kapcsolatban még nincs bírósági ítélet.
1: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Balatonszentgyörgy állomáson egy talpfa felizzott. A katasztrófa védelem munkatársai megkezdték a beavatkozást, de a reggeli órákban késésekkel kell számolni a Tópart Intercity-nél és a Helikon interrégióknál. Tart a karbantartása a pécsi fővonal alsó szakaszán. A szakemberek Szentlőrinc és Pécs között dolgoznak, ezért a vonatok helyett ezen a szakaszon pótlóbuszra kell átszállni. A Vágányzár a Mecsek Intercity utasait is érinti. A Pécsről indulóknak az átszállás miatt 20-30 perccel korábbi indulással kell számolniuk. A korlátozás október 2-ig tart. Szintén karbantartás miatt a Sárbogárd és Dombóvár közötti szakaszon is változásra kell készülni. Néhány késő esti és kora hajnali vonat helyett váltakozó szakaszon pótlóbusz jár. A hajnali S40-es vonatok emiatt Dombóvárról a megszokottnál korábban indulnak a főváros felé. A következő két hétvégén karbantartást végzünk a Veresegyházi vonalon. Az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ metróállomás és Veresegyház között pótlóbusszal utazhatnak. Befejeződött a karbantartás Győr és Csorna, valamint Miskolc és Hidas-Németi között. Mától a vonatok ismét teljes vonalon, a megszokott menetrend szerint járnak, pótlóbuszra nem kell átszállni. Jó utazást kívánok! Bogáti Bence, MÁV Inform.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében lezárták a félútpályát, mert csatornát javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A 22. kerületben a Dévény utcában a Háros utca közelében vízvezetéket javítanak, itt a félútpályát lezárták, a 141-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Dévény utca és a Veselényi utca megállót a Savoya Park felé. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától a Viola utcát lezárták a Mester utca előtti szakaszon. A pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégén a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell készülni. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, illetve az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Hazánk időjárásáról. Szerdán gomoly felhős, napos időre van kilátás. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Főpirenk még egyszer röviden. Újra megnyílt a Terrorháza Múzeum. Megválasztották a Nemzeti Média és a Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökét és 5 tagját. Felfüggesztették 3 fideszes képviselő mentelmi jogát. Kedves hallgatóink, elhangzott a hírtükör. A szerkesztő Reichling Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
4: Multidéző. Tóth János Andrást hallják.
5: 2026. szeptember 23-a, szerda van. Isten éltesse a ma ünneplő Tekla Kereszt nevű hallgatóinkat. A Tekla görög eredetű név jelentése Isten dicsősége. 58 évvel ezelőtt e napon adta vissza a lelkét a mennyei atyának pidrelcsínai Szent Pió atya, stigmatizált kapucinus szerzetes. A stigmatizáció mellett több más,

0: igazolt rendkívüli jelenség is kísérte Pió atya életét. A gyónok lelkének, gondolatainak olvasása, bilokáció, továbbá rendkívül magas, 48 fokos testhőmérséklet, valamint kellemes, intenzív virágillat kötődött jelenlétéhez, illetve az általa használt tárgyakhoz. Egy bizonyítottan csodás gyógyulás után II. János Pál pápa 1999-ben boldoggá, 2002-ben pedig szentté avatta Pió atyát. 904 évvel ezelőtt 5. Henrik német-római császár a Wormsi konkordátumban elismerte az egyház jogát a főpapok kiválasztására. 225 éve hunyt el Préi György, jezsuita szerzetes, történetíró, a Préi Kódex névadója, a Halotti Beszéd első kiadója. 75 éve, 1951. szeptember 23-án Budapesten, Rákosi Mátyás utasítására felrobbantották a Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot. 165 éve, hogy elhunyt Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák, a kisdedóvók megalapítója. Szeptember 23-a az őszi napi egyenlőség napja, a csillagászati ősz kezdete. E nap bolygónk mindkét féltekéjén megegyezik a nappal és az éjszaka hossza, mert ekkora nap 90 fok magasan delel az egyenlítő felett. Ma 154 éve, hogy meglátta a napvilágot, Richter Gedeon gyógyszergyáros vegyész. Richter Gedeon 1901-ben vásárolta meg Budapesten a Sas gyógyszergyárat, ahol a gyógyszerek iparszerű előállítására laboratóriumot rendezett be, s Magyarországon elsőként kezdte meg, főként állati szervekből készült, organoterápiás készítmények előállítását. Ebből fejlesztette ki, és alapította meg 1907-ben Kőbányán a róla elnevezett gyógyszergyárat. Kiváló, külföldön is elismert gyógyszereket kísérletezett ki és gyártott. Londonban és Bukarestben leányvállalatot szervezett, 34 államban bizományi raktárt létesített. Richter Gedeon a fasizmus áldozata lett, halálának pontos időpontja bizonytalan. 88 éve szintén e napon született Bécsben Romy Schneider színésznő. Romy Schneidernek kettős állampolgársága volt, német és francia. Legismertebb alakítása Sissi, akit az osztrák császárné életét bemutató film triológiában játszott. 39 évvel ezelőtt, 1987. szeptember 23-án halt meg Bencsik Sándor, becenevén Samu, a P-Mobil és a P-Box gitárosa, zeneszerzője. Bencsik Sándor a 70-es évek elején a Sigma nevű sashalmi zenekarban kezdett, majd egy ideig a Beatrice tagja lett. Innen a Gezarolba került, ez a zenekar vette fel 1973. május 1-én a P-Mobil nevet. Az együttesből Cserháti István billentyűssel léptek ki, és alapították meg a P-Box zenekart. Bencsik Sándor 87 nyarán először Svédországba ment, majd egy ausztriai lágerben, azóta is tisztázatlan körülmények között halt meg, alig 35 évesen. Ma lenne 100 éves John Coltrane, Grammy-díjas amerikai jazzzenész, szaxofonos. 20 éve már, hogy nincs közöttünk Pege Aladár, Liszt és Kossuth-díjas jazzzenész, nagybőgős zeneszerző.
1: A múlt idézőt Tóth János András készítette.
2: Édes jó Istenem, új napra virrattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órától Szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A Szentmisét bemutatja Gyurkovics István aszódi plébános. A Szentbeszédet Horváth Zoltán állandó diakónus mondja, orgonán kísér Csanádi Tádé kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, itt a Város Mari templomban is, mindazokat, akik a rádión keresztül bekapcsolódnak ebbe a szent liturgiába. Szent misénk szándéka Vitéz Sasvári József 84. születésnapján hálából ajánljuk föl, de ti is nyugodtan hálából felajánlhatjátok elhunyt vagy élő szeretteitekért. Most mindannyian nézzünk magunkba, vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te Szent Pió áldozat papnak megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék fiat szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk az irgalmasságot csodái. Közbenjárására ad, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében, s így feltámadásának dicsőségében is részesüljünk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a példabeszédek könyvéből. A szent ősök bölcsessége így tanít. Az Isten minden szava szintiszta igazság, megvédi azt, aki szüntelenül bízik benne. Szavához ne tégy hozzá semmit, hogy meg ne fedjen, és hazugságban ne maradj. Két dolgot kérek, ezt add meg, Uram, mielőtt meghalok. A család hazugságtól óvd meg lelkemet, és ne adj nekem se gazdagságot, se nyomort. Csak annyit adj, Uram, hogy épp elég legyen, hogy jól lakvám meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, hogy vajon ki az Úr, és szükségből se lopjak, meggyalázva Istenem nevét. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus összehívta a 12 apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegek gyógyítására. Aztán szélküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik, semmit se vigyenek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Kedves testvérek! Az elmúlt 200 esztendőben kaptunk három olyan szentet, akik közül egy már szenté van avatva, a pietrelcínai Páter Pió, egy már boldoggá van avatva, az Emmerik Katalin, és a harmadik még nem, a Konnersreuthi Teréz. De mind a hárman megkapták az Úrnak a szent sebeit, jelül. És mind a hárman azok közé, a kicsinyek közé tartoztak, akiket nem vettek sokba. Sőt, ahogyan lehetett, próbálták eltüntetni az emberek színe elől. És a fölvetődik bennünk a kérdés, hogy de miért ilyeneknek adja az Úr az ő szent sebeit? Miért nem teszi őket lámbatartóra, reflektorfénybe? Hát azért, mert a nagyok mindig fölülbírálják az Úr gondolatait. A kicsinyek nem. A kicsinyek elfogadják. Nem sokat töprengenek, teszik a maguk kívülről nézve semmit nem érő dolgait, és szeretnek. És a szeretetben odaadják az életüket. Éppen ezért ezeket a stigmatizáltakat nyugodtan a vértanúk között is tisztelhetjük. A Páter Pió a kapucinus rendben a többiek véleménye szerint egy tehertétel volt, akit igazából nem lehet használni semmire, állandóan beteg, missziós utakra nem lehet küldeni, nincs hangja. Legfőjebb a gyóntatószékbe lehet ültetni meg, naponta mondjon egy misét. És ő ezt csinálta. De micsoda gyóntató széke volt. 12-14 órát gyóntatott naponta, s kígyózott a sor a gyóntató széke előtt. És a szent misé mindig. Ezreknek jelentett valami olyat, amit sehol máshol nem kaptak meg. És voltak évek, amikor a misézéstől is eltiltotta az egyházi hatóság, hogy próbára tegyék. És állta a próbát. Nem lázadt fel, nem robbantotta fel a kolostort. Páter Pió 50 évig hordozta a stigmákat, és jel lett. És az életnek és a halálnak a kérdése sokszor úgy dől el. Vállalod-e, hogy a kicsik közé tartozol? Vállalod-e a hitet úgy, hogy nem bírálod fölül, és nem állítod oda az egyházban kapott hittel szemben a saját ötleteidet? Mert ez a döntés néha olyan pillanatokban történik, amire az ember aztán az egész életében emlékezik. De néha ilyen pillanat nincs is, csak az életnek a folyama, igen, ebben az irányban, a kicsinyek között zajlik. És lehet az embernek egy olyan benyomása, hogy hát, mindez tőlem független, és én rám igazában nem figyel senki. Észre se vesznek. Hát ez a kicsinyek egyik ismertető jegye, hogy a hangos többség észre se veszi, vagy eltünteti a szemek elől. Csak hogy az Úr nem engedi az övéit a szeme elől eltűnni. És ezekben a stigmatizáltakban nyilvánvalóvá válik, hogy Krisztus titokzatos teste ugyanazt az utat járja végig, mint a megtestesült ige. Keresztutat jár. Hát Pió atya, kért számunkra kegyelmet, hogy merjünk a kicsinyek közé számítani, és nem fölülbírálni a hitet, hanem befogadni és élni. Ámen.
0: Kérjük testvérem Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
3: Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Aki nyájadat Pitt Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Aki ismered tiédet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szentmisénk szándékára imádkozunk Vitézsasvári József 84. születésnapján hálából. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, a kész és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket Szent Pió ünnepén oltárodra helyezzünk. Add, hogy ez a titokzatos áldozat eszközölje ki számunkra a megbocsátó irgalmadat, amint őt a te dicsőségedbe elvezette, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig hálát adjunk neked, valóban irgalmas vagy, hogy dicsőítsünk, szentséges atyánk téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz, és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság, minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, és éjjel-nappal szolgál néked, s arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsért téged. Velük együtt mi is, és szavuk által minden teremtmény a világon újongva áldja szent nevedet, és zengi, szent vagy.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szentelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és ő vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra mélyt adtál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsenek be a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal is, minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lássunk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára, s isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézett, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, a kész és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az életem.

Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentsége módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.

0: Könyörögjünk. Mindenható Istenünkhez a mennyei vendégség töltsön el kegyelmed erejével minnyájunkat, akik megünnepeltük ezt a szentet. Add, hogy a hit ajándékát épségben megőrizzük, és mindig az üdvösség fényes ösvényén haladjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldja meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. A szentmise véget ér, küldetésünk van, járjunk békével.
0: Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gyurkovics István, a szódi plébános. A szentbeszédet Horváth Zoltán diakónus mondta. Orgonán kísért Csanádi Tádé kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Az emberi méltóság és a béke szolgálatába kell állítani a mesterséges intelligencia fejlődését, hangsúlyozta 14. Leó pápa azon a szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen zajló tanácskozáson, amely a mesterséges intelligencia konfliktus megelőzésben, emberi jogok védelmében és kormányzásban betöltött szerepét vizsgálja. A katolikus egyházfő arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék annak lehetőségeit, miként segítheti a technológia a népek közötti párbeszédet, kiengesztelődést és szolidaritást. A Terrorháza Múzeum kedden 10 órakor ismét megnyitotta kapuit. Az újranyitásra hosszú sorban vártak az érdeklődők, írja az MTI. A nyitás első hetében a múzeum ingyenesen látogatható mindenki számára. A Terrorházát a kormány egy hete záratta be, igazgatóját, Schmidt Máriát elbocsátották. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pedig bejelentette. Megkezdődött a Terrorháza kiállításának szakmai felülvizsgálata. A vizsgálat lezárásáig a kiállítás jelenlegi formájában tekinthető meg. A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, válaszolta a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága kedden az MT-nek arra a kérdésre, hogy Baka András jelöl-e új személyt a legfőbb ügyészi tisztségre, miután kiderült, a Tisza parlamenti frakciója nem támogatja Szatmári Zoltán megválasztását. Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az országgyűlés megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé kedden. A parlament emellett megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt egy tagját, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit, adja hírül az MTI. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forstoffer Ágnes házelnök. Felfüggesztették három fideszes képviselő, Pócs János, Panyi Miklós és Kocsis Máté mentelmi jogát. A képviselőket Litresics András ügyvéd Bangó Sándor egykori javítóintézeti fogva tartotta a Szőlő utcai bántalmazási ügy koronatanúja jelentette fel rágalmazásért, miután a politikusok Facebook bejegyzésekben pedzegették az ügyvéd felelősségét az úgynevezett Zsolti bácsi ügyként elhíresült lejárató kampányban. Magánvádas eljárások miatt eddig senkinek nem függesztette fel a mentelmi jogát az országgyűlés. A vagyonadóról szóló jogszabály tervezett néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet, jelentette be Kövesdi Attila, a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára. Elmondta, a kormány 1 milliárd forint értékhatár felett 1%-os vagyonadót vezetne be, amely a lehető legszélesebb körű vagyonelemekre terjed majd ki. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre van kilátás, kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki záporeső, az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. 7 óra 36 perc, közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban lassú az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, illetve a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán a városközpont felé. Telítettek a sávok az M3-as autópályán is a bevezető szakaszon, a Szerencs utca előtt, az M5-ös autópályán az autópiactól, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Torlódásra kell készülni a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Váci úton a Fóti útnál. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagéti út között ma napközben szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot. A 7-es és a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érinti. Siling Zsolt, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Balaton-Szentgyörgy állomáson egy talpfa felizzott. A katasztrófa védelem munkatársai megkezdték a beavatkozást, de a reggeli órákban késésekkel kell számolni a Tópart Intercity-nél és a Helikon interrégióknál. Tart a karbantartása a pécsi fővonal alsó szakaszán. A szakemberek Szentlőrinc és Pécs között dolgoznak, ezért a vonatok helyett ezen a szakaszon pótlóbuszra kell átszállni. A Vágányzár a Mecsek Intercity utasait is érinti. A térfül indulóknak az átszállás miatt 20-30 perccel korábbi indulással kell számolniuk. A korlátozás október 2-ig tart. Szintén karbantartás miatt a Sárbogárd és Dombóvár közötti szakaszon is változásra kell készülni. Néhány késő esti és kora hajnali vonat helyett váltakozó szakaszon pótlóbusz jár. A hajnali S40-es vonatok emiatt Dombóvárról a megszokottnál korábban indulnak a főváros felé. A következő két hétvégén karbantartást végzünk a Veresegyházi vonalon. Az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ metróállomás és Veresegyház között pótlóbusszal utazhatnak. Befejeződött a karbantartás Győr és Csorna, valamint Miskolc és Hidas-Németi között. Mától a vonatok ismét teljes vonalon, a megszokott menetrend szerint járnak, pótlóbuszra nem kell átszállni. Jó utazást kívánok! Bogáti Bence, MÁV Inform.
0: Lapszemle következik. Mi marad a szélerőmű után címmel közölt cikket a Magyar Nemzet. Egy modern szélturbina működés közben nem éget szenet vagy gázt, ezért távolról nézve érthető, miért lett a zöld energia híveinek kedvence. A környezeti hatásai azonban jóval korábban kezdődnek, és később érnek véget annál, mint amit az előző kép sugal. Egy 6 megawattos szárazföldi rendszerre ez puszta nagyságrendi átszámítással akár 3000 tonna betont és akár 780 tonna acélt jelenthet. A szám jól mutatja, hogy a szélenergia nem csak energiatermelő technológia, hanem hatalmas anyagmozgatási projekt is. Azaz bányák, cementgyárak, acélművek és kompozit üzemek állnak minden felállított torony mögött. Egy turbinalapátot úgy terveznek, hogy évtizedeken át ellenálljon a szélnek, esőnek és fáradásnak. Éppen ezért az életciklusa végén nagyon nehéz újrahasznosítani. Egy becslés szerint 2050-re világszerte akár 43 millió tonna kumulált lapát hulladék keletkezhet. A leszerelésnél még az sem magától értetődő, hogy minden betont ki kell leásni a földből, és a teljes eltávolítás újabb környezeti károkat okozhat. A szélerőművek valódi mérlege ezért csak akkor látszik, ha a gyártástól a bontásig végigkövetjük az egész történetet. Bármi áron teljesíti a parancsot, veszélyes szintre lépett az önállóan cselekvő mesterséges intelligencia, az AI, írja az Index. A múlt héten óriási botrány pattant ki az Egyesült Államokban, miután a mesterséges intelligencia fejlesztésének élvonalában felmondott egy vezető kutató. A szakember, akinek aggályait több kollégája is megerősítette, arra figyelmeztetett, a technológiai óriások felelőtlenül száguldanak a szuperintelligencia felé, aminek következtében az AI akár már 2030-ra képes lehet az emberiség kiirtására. A lakosság által eddig megismert nagy nyelvi modellek, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude működése még alapvetően passzív volt. A felhasználó kérdezett, a gép válaszolt, a döntés és a felelősség pedig az embernél maradt. 2026-ban azonban átléptünk az úgynevezett ágens alapú mesterséges intelligencia korszakába. Az ágensek vagy ügynökök már nem csupán szöveget generálnak, hanem önállóan cselekszenek. Egy megadott cél érdekében képesek komplex munkafolyamatokat lebonyolítani. A nagy kockázat pontosan ebben rejlik, ha az ágenseknek adott szabályrendszer pongyola vagy hiányos, a gépek kiszámíthatatlan és veszélyes módon próbálják elérni a céljaikat. A lapszemlét Reichlin Krisztina szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. szeptember 23-a szerda van. A zenés napköszöntőt Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Csák Éva hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból. 8 óra 8 perctől arról hallhatnak, hogy ismét műsorára tűzi a Vörös Teknős című Oscar-díjra jelölt animációs filmet a film premierjének 10. évfordulóján október 4-én a budapesti Bemmozi. Göbel Ágoston a filmet rendező Mihály Dudok de Witt holland animátorral beszélgetett az alkotó legutóbbi budapesti látogatása alkalmával. 8 óra 22 perckor házunk táján, 8 óra 37 perckor pedig Akvarel című műsorainkat ajánljuk figyelmükbe. 8 óra 45 perckor pedig a Földsójában arról szólunk, hogy az Alzheimer-kor nemzetközi napján szeptember 21-én világszerte olyan eseményeket szerveztek, amelyek felhívják a figyelmet a demenciával élőkre és a gondozó családtagokra. Székesfehérváron 12. alkalommal rendeztek ilyen szűrőnapot. A Földsójában a demencia figyelemfelhívó kampányrendezvény szónokait hallhatják. Berta Kata összeállításából most Spányi Antal megyés püspököt idézzük.
6: Fontos dolog, hogy ki a maga területén próbáljon megsegíteni. Az egyház is ebben akar partner lenni, annak a sokféle szervezetnek, civil szervezetnek, egészségügyi szervezetnek, akik ebben a közös utat próbálják járni.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó reggelt kívánok! Közösen készültek a Csanádi Püspökség milleniumára három ország fiataljai, írta a Magyar Kurír. Másodízben rendeztek közös ifjúsági találkozót a Szeged Csanádi, a Temesvári Római Katolikus és a Nagybecskereki Egyházmegye fiataljai. A szeptember 19-én Szegeden a Szent Gellért Fórumban tartott program a Csanádi Püspökség milleniumára való készület része volt. Futunk a kitűzött cél felé, ezzel a mottóval az ezer éves örökség felfedezésére hívják a három ország fiataljait. A Csanádi Egyházmegyét 1030-ban alapította Szent István király, az ezer éves jubileumra a három egyházmegye hívei 2030-ban közösen emlékeznek majd. Módszertani kiadvánnyal készül a piarista közösség a hivatás évére, írta a Magyar Kurír. Rendhagyó módon egy tanórán mutatták be szeptember 16-án a budapesti piarista gimnáziumban, a hivatásra hangolva Óratervek hivatás kultúra építéséhez című új módszertani kiadványt. A 7-től a 12. évfolyamra járók számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokkal, valamint személyes reflexiós gyakorlatokkal segíti a fiatalokat saját hivatásuk felismerésében. A kötet gyakorlati segítséget kínál a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségvezetők számára. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebelsberg központ kedden az MT-vel. Emlékeztettek, hogy 579 000 notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 000 diákokhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférést biztosító Európai Uniós projektben. Közölték, az idei tanévben az 5. és a 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközök. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a krétában az ingyenes notebookra. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. Elkezdődött a társadalmi egyeztetés a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról. Olvasható a kormány.hu oldal dokumentumtárában kedden közzétett jogszabálytervezetben. A törvény biztosítja, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyon gyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelemmel, írták az indoklásban. A társadalmi egyeztetés határideje szeptember 30-a, olvasható a kormány honlapján. Romlott a szeptemberi fogyasztói hangulatindex az euróövezetben, az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának kedden közzétett jelentése szerint. Az előző 4 hónapban javult a hangulatindex. Az euróövezeti fogyasztói hangulatindex mínusz 16,5 pontra június óta a legalacsonyabbra süllyedt szeptemberben az előző hónapban jegyzett, mínusz 15,5 pontról. A mutató továbbra is a hosszú távú átlaga alatt állt. Az elemzők kevésbé romló mutatóra mínusz 16 pontra számítottak. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. A film premierjének 10. évfordulóján, október 4-én ismét műsorára tűzi a budapesti Bemmozi a Vörös Teknős című Oscar-díjra jelölt animációs filmet. Az alkotás jelentős részben a Kecskemét Film stúdiójában készült. Az ember helye a teremtésben és kapcsolata a természettel, ez a film alaptémája. Legutóbbi budapesti tartózkodása során kért interjút a filmet rendező Michael Dudok de Witt holland animátortól Göbel Ágoston. A film által felvetett kérdések mellett a Vörös Teknős nem mindennapi gyártási folyamata is szóba került.
1: Pár évvel ezelőtt kapott egy levelet a Studio Ghibli vezetőitől, amiben volt egy felkérés, közös munkára, közös filmre. Milyen hatással volt önre ez a levél? What was like?
2: It was a shock.
3: Először sokkolt, ritkán kap az ember ilyen levelet. Az állt benne szó szerint, gondoltál már arra, hogy játékfilmet rendez? Ugyanis azelőtt csak rövid filmeket készítettem. Ha érdekelnek a játékfilmek, akkor szívesen lennénk a producereid a Studio Ghibli részéről, együttműködve a White Bunch produkciós céggel. Ilyen határozott hangvételű volt a levél, nem az szerepelt benne, hogy szeretnénk veled találkozni és beszélni valamiről, mikor érnél rá, hanem egyszerűen készítsünk egy filmet közösen. Én már többször láttam a Studio Ghibli filmjeit, nagyon szeretem őket, fantasztikus alkotások. Igen erősen vonz a japán kultúra, különösen a klasszikus kultúra, úgyhogy nagyjából egy teljes másodpercig gondolkoztam, és igent mondtam a felkérésre. Tulajdonképpen azonnal azt éreztem, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, úgyhogy gyerünk, csináljuk. Azonnal belementem.
1: Milyen volt együtt dolgozni a Studio Ghibli szakembereivel?
3: Amikor igent mondtam, utána rögtön megkérdeztem, hogy Japánban kell majd dolgoznom? Nem, dehogy mondták. Javasolj egy történetet, egy sztorit, és megcsináljuk Európában. Kérdeztem, hogy menjek-e azonnal, hogy tudjunk mindenről beszélni. Azt mondták, hogy nem kell, mert ők társ producerei lesznek a német és francia székhelyű White Bunch produkciós cégnek. Kérdezek tőlük bármit, aztán írjak egy szinopszist, küldjem el nekik, és utána majd beszélünk. Rögtön arra gondoltam, lehet, hogy ez így nem jó megoldás. Talán fél év múlva rá fogunk jönni, hogy ez így nem igazán működik. Szóval volt bennem egy félsz, ugyanis volt két dolog, amit nagyon szerettem volna. Japánba utazni, és japánok között lenni. Különösen nagy vágyam volt Takahata Isaoval és Suzuki Toshioval, a Studio Ghibli alapítóival. Korábban már találkoztam Takahata Isaoval, egy rövidám rendkívül emlékezetes találkozás volt. Amikor aztán végül évekkel később először mentem a Studio Ghibli székhelyére, már kész voltam a forgatókönyvvel. Addig csak telefonon és e-mailben kommunikáltunk. Beléptem a stúdióba, leültünk egy nagy asztal köré, ott volt Suzuki és Takahata is, és egyszer csak azt mondtam magamnak, tudatában vagy annak, ami éppen történik? Rendkívül szerencsésnek éreztem magam. Izgultam is, mert bármelyik pillanatban azt mondhatták volna, hogy Mihály, ez így nem működik. Megpróbáltuk, de nem megy. Nem akarták ugyanis irányítani a filmkészítési folyamatot. Arról viszont meg kellett bizonyosodniuk, hogy a közönség értékelni fogja az elkészült művet. Az első 4-5 évben még csak egy ütős történet kidolgozásával foglalkoztam, nem magával az animációval. Csak a történetre fókuszáltam, és ehhez több ezer rajz kellett. Ez a filmkészítési szakasz végül jóval több időt emésztett fel, mint korábban gondoltam, és ez egy picit aggasztott, mert arra gondoltam, hogy egy nap majd felhívnak, és azt mondják, ez így túl sokáig tart, hagyjuk abba. Ez persze sose történt meg, azt is csak utólag tudtam meg, hogy nagyon elégedettek voltak azzal, ahogy haladtam, és semmiképp nem tervezték leállítani a folyamatot.
1: The story. Miből építette föl a Vörös Teknős történetét? Népmességből, merített, tündérmességből, esetleg teljesen saját kútfőből származik a történet?
2: I wrote the story. As a child I read many, many fairy tales and...
3: Gyerekként nagyon sok tündérmesét, illetve görög és római mitológiát olvastam, szóval van egy erős hátterem mesékből. Aztán még rögtön a munkafolyamat elején kaptam egy könyvet, az a címe, hogy Kwaiden Lafcadio Hearn írása. Ő elég furcsa figura volt. ír apja volt és görög anyja. Dublinban nevelkedett és Amerikában lett író. De a lényeg, hogy a 19. század végén Japánba költözött és letelepedett, megházasodott, igazán japánná vált. Nagyon megragadták a japán mesék, ő maga szellemtörténeteknek hívta őket. Ezeket a rövid történeteket azóta többször is megfilmesítették, de léteznek elbeszélések gyűjteményeként is. Csodálattal olvastam őket, mert ezek nagyon japán történetek, érzelmekkel teli, nagyon erős, néha rendkívül sötét históriák. Közvetlenül nem használtam fel ezeket a történeteket, de inspirálóan hatottak rám, különösen azok a részek, amikor egy emberi lény állattá változik, vagy fordítva.
1: Being alone. Egyedül lenni a természettel. Ez a vörösteknős alapján nagyon izgalmas téma az ön számára.
2: Yes, that's exactly it.
3: Igen, ez pontosan így van. Nem is annyira az érdekel, hogyan találsz élelmet, vagy hogyan építesz magadnak menedéket. Persze, ez is érdekes, de nem annyira erről akartam filmet készíteni. Ez Robinson Crusoe története lett volna. Robinson Crusoe meg akarja változtatni a természetet, uralni akarja. Gabonát ültet, állatokat tart. Engem ennek az ellenkezője foglalkoztatott, a természethez való alkalmazkodás. Abban az esetben, amikor egyedül vagy a természetben, és nem csupán egy hétig, egy hónapig vagy egy évig, hanem amikor tudod, hogy mindig egyedül leszel, akkor egyszerre nagyon mély kérdéseket teszel fel saját magadról, mert olyankor nincsenek körülötted más emberek, akik visszatükrözik, hogy te ki is vagy valójában. Amire egyébként állandóan minden nap szükségünk van. Hirtelen szemtől szembe állsz önmagaddal. Ki is vagy valójában, ott benn, igazán mélyen. Ez az, ami számomra különösen izgalmas. Ennek az érzelmi vonatkozásai is érdekesek. Egyedül lenni a természetben. Ez nem egy mennyországi állapot. Nem tudsz csak úgy kényelmesen fel alá sétálni, és közben arra gondolni, hogy mennyire jól érzed magad. Haza akarsz menni, mert nem vagy oda való. A táj igen tetszetős tud lenni az utazási irodák szórólapjain, de valójában egyáltalán nem olyan tökéletes az a gyönyörű táj. Bogarak vannak mindenhol, megőrjít az egyedüllét, még akár valamilyen halálos betegséget is elkaphatsz. Semmi köze a mennyországi állapothoz. Ez az, ami számomra igazán izgalmas.
2: So that I found interesting.
1: What do you think about the future of the... Mit gondol a kétdimenziós animáció jövőjéről? Mostanában a mozikban szinte kizárólag háromdimenziós animációs filmekkel találkozhatunk.
3: Ez egy nagy kérdés. Én nagyon szilárdan hiszek a kétdimenziós, vagy legalábbis a kézi animációban. Van neki egy csak rá jellemző bája, ami különlegessé és gyönyörűvé teszi. És hogy mi ez a báj? Paradox módon éppen a tökéletlensége. Amikor valaki rajzol, még ha a legjobb animátorok egyike is, mindig belekerülnek az alkotásába mindenféle különös alakzatok. Azért, mert nem tökéletesek. Senki sem 100%-os, ezért apró hibákat ejthetnek, de ezek a hibák bájosak, már ha van animációs tapasztalatod. Amikor ebből építesz fel egy egész filmet, és tele van apró hibák millióival, amelyeknek mind megvan a maguk bája, az a filmnek egy nagyon erős karaktert ad. Néha ezt a zenéhez hasonlítom. Én elég öreg vagyok, hogy emlékezek arra az időszakra, amikor a szintetizátorok és a szintetikus zenei eszközök divatba jöttek. Rettentő népszerűek voltak. Én is hihetetlenül szerettem őket. Rengeteg híres szám született, például Beatles dalok a 60-as években. De mindeközben az egyszerű akusztikus hangszerek, a gitár vagy a zongora, a szaxofon sosem vesztették el a vonzerejüket, és éppen a tökéletlenségük miatt nem. A szaxofonnak például nagyon éles hangja van, ami vonzó tud lenni az emberek számára. Én azt hiszem, ehhez hasonló a kétdimenziós animáció is.
0: A film premierjének 10. évfordulóján, október 4-én ismét műsorára tűzi a budapesti Bemmozi a Vörösteknős című animációs filmet. Az alkotást rendező Mihály Dudok de Witt holland animátort kérdezte Göbel Ágoston.

0: Műsorajánló következik. A 9 órai hírek után a 365 nap Biblia podcast kattársam megtartott közönségtalálkozóján készült felvételt hallhatják Fábri Kornél püspökkel és Harasztovics Arnold szerkesztővel. A pódium beszélgetésen túl Szabó Csilla tovább kérdezte Fábri Kornél püspököt a Biblia olvasásról és az egy éven át tartó Biblia folyam készítésének részleteiről.
1: Az mindegy, hogy én csinálom-e vagy más, csak valaki csinálja. De nem tolongtak. Meg hát Arnold engem keresett meg, hogy arra gondolt, hogy ha már a Mise blogot csináltam annak idején, akkor milyen jó lenne ezt is megcsinálni. És aztán kicsit gondolkodtam, de azt mondom, hogy én ugye biblikus dolgokat tanultam Rómában is, szeretem a Bibliát, hogy miért ne csapnánk bele. Ugye a püspöknek az egyik feladata a tanítás. És hát ennél jobbat, hogy nekem őszintén olyan jó 2 óra munka egy ilyen adás, de van, amikor 5 órát dolgozom rajta, de utána most is több mint 60 000 követik. Tényleg sokakhoz el lehet juttatni, és ráadásul a protestáns testvéreinknek, akinek a Biblia a legfontosabb, még nekik sincs ilyenjük. Úgyhogy tudom, hogy sok protestáns hallgatja a Biblia egy év alattot, így legalább a teljes Bibliát meg tudják hallgatni, mert nekik ugye néhány könyv hiányzik Luther óta. Viszont ami érdekes volt, hogy nem volt olyan zökkenőmentes ez az indulás. Amerikaiakkal szerződést kötni nem is olyan könnyű, mert általában úgy szokott lenni, hogy nekik mindent, nekünk semmit. Tehát olyan szerződést ajánlottak Arnoldnak, hogy kezdjük csak el, de bármikor leállíthatják, bármikor töröltethetik a részeket, tehát gyakorlatilag teljes bizonytalanságba hagytak. És
2: minden az övéké, természetesen.
1: Ja, igen, tehát minden jogdíj, meg minden tartalom az övéké, amit mi gyártunk. Tehát ezek után mondtam Arnoldnak, hogy figyelj, ez így nem fog menni, de van egy jó barátunk, úgy hívják, hogy Szent József. Úgyhogy kezdjünk el egy Szent József 9-et, és abban mondjuk el, hogy mit szeretnénk. És ugye ebben azt kértük tőle, hogy január 1-én kezdjük el, december 31-ig minden részt vegyünk fel, és álljon rendelkezésre minden, és október 15-ig legyen egy mind a két fél részéről elfogadott, aláírt szerződés. És én éppen akkor Amerikában voltam kint, és úgy is tervezem, hogy elmegyek személyesen az Ascension Presshez, hogy Amerikában azért voltam kint, mert a tengeren túli magyarokért is felelős vagyok, és éppen látogattam a washingtoni meg a New Yorki magyarokat, és ők kettő között voltak. Úgyhogy elmentem hozzájuk, és utólag kiderült, hogy én voltam az első püspök, aki meglátogatta ezt az Ascension Press-t. És ott miséztem értük, a missziójukért, úgyhogy nagyon meg voltak hatódva, és aztán kiderült, hogy én leszek Mike Schmidt atyának egy módosított magyar hangja, akkor már úgy kicsit megenyhültek, és addigra már alá is lett írva a szerződés. Úgyhogy örülök, hogy azóta is jó a kapcsolat velük, és hallják a pozitív visszhangokat, úgyhogy nem akarják se visszavonni, se eltöröltetni, se semmit. Úgyhogy.
3: Vannak más, akár 365 napos Biblia kínálatot bemutató podcastok és oldalak. Miért gondolja Fábri Kornél, hogy ez a válogatás, ez különösen jó?
1: Ez a fajta metódus, ahogy ezt használjuk, ugye ez a Great Adventure Bible Timeline, amit nem fordítottunk, nem, mert olyan furán hangzik magyarul, hogy olyan nagy kaland bibliai idővonal, hát ezt nem mondom magyarul, mert az a Great Adventure Bible Timeline, az sokkal jobban hangzik. Ennek a lényege az, hogy ugye Jeff Cavins, ez a biblikus professzor, felosztotta 11 vagy 12 részre az egész Biblia történetét, és akkor ahhoz fűzték oda az oda tartozó könyveket. Ennyi az egész trükk, és így sokkal áttekinthetőbb az egész, nem A-tól Z-ig olvassuk el a kezdetben keremtett Isten az eget a földet, és utána a Maranatha a végéig, hanem mindig az oda tartozó, időben oda tartozó részeket olvassuk, és így sokkal jobban összeáll az egész kép. És akkor én már tudom, hogy aha, Jeremiás mikor volt, Ezekiel mikor volt, mindenki a helyére kerül, meg van egy nagyon jó kis kiadvány, nem tudom, hogy van itt belőle, amit lehet követni, hogy éppen melyik időszakban tartunk, milyen könyvek tartoznak hozzá, kik a főszereplők, és hogy éppen hol mi történik a világban. Tehát benne van a Stonehenge-nek a építése is, hogy éppen az mikor volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó metódus, könnyebb eltájékozódni benne, és segít az egésznek az ívét megérteni.
0: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a Házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

0: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit, jó reggelt kívánok! Közösen készültek a Csanádi Püspökség milleniumára három ország fiataljai, írta a Magyar Kurír. Másodízben rendeztek közös ifjúsági találkozót a Szeged Csanádi, a Temesvári Római Katolikus és a Nagybecskereki Egyház megye fiataljai. A szeptember 19-én Szegeden a Szent Gellért Fórumban tartott program a Csanádi Püspökség milleniumára való készület része volt. Futunk a kitűzött cél felé, ezzel a mottóval az ezer éves örökség felfedezésére hívják a három ország fiataljait. A Csanádi Egyházmegyét 1030-ban alapította Szent István király, az ezer éves jubileumra a három egyházmegye hívei 2030-ban közösen emlékeznek majd. Módszertani kiadvánnyal készül a piarista közösség a hivatás évére, írta a Magyar Kurír. Rendhagyó módon egy tanórán mutatták be szeptember 16-án a budapesti piarista gimnáziumban, a hivatásra hangolva Óratervek hivatás kultúra építéséhez című új módszertani kiadványt. A 7-től a 12. évfolyamra járók számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokkal, valamint személyes reflexiós gyakorlatokkal segíti a fiatalokat saját hivatásuk felismerésében. A kötet gyakorlati segítséget kínál a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségvezetők számára. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebelsberg központ kedden az MT-vel. Emlékeztettek, hogy 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákokhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférést biztosító Európai Uniós projektben. Közölték, az idei tanévben az 5. és a 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a krétában az ingyenes notebookra. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és Újpesten a Nádor utcában a Hárfa utcánál. A 96-os és a 220-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Továbbra is torlódásra kell készülni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es és a 11-es főúton szakaszonként, a Hűvösföldi úton és a Budakeszi úton a Városközpont felé, a Szél-Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól déli irányban. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Szabadsághídtól a Lánchídig, illetve a Margit hídtól szintén a Lánchíd felé, a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban, a nyugati téri felüljáron befelé, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, de telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Rákóczi úton a Baross tértől. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától a Viola utcát lezárták a Mester utca előtti szakaszon. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle következik. Mi marad a szélerőmű után címmel közölt cikket a Magyar Nemzet. Egy modern szélturbina működés közben nem éget szenet vagy gázt, ezért távolról nézve érthető, miért lett a zöld energia híveinek kedvence. A környezeti hatásai azonban jóval korábban kezdődnek és később érnek véget annál, mint amit az előző kép sugal. Egy 6 megawattos szárazföldi rendszerre ez puszta nagyságrendi átszámítással akár 3000 tonna betont és akár 780 tonna acélt jelenthet. A szám jól mutatja, hogy a szélenergia nem csak energiatermelő technológia, hanem hatalmas anyagmozgatási projekt is. Azaz bányák, cementgyárak, acélművek és kompozit üzemek állnak minden felállított torony mögött. Egy turbinalapátot úgy terveznek, hogy évtizedeken át ellenálljon a szélnek, esőnek és fáradásnak. Éppen ezért az életciklusa végén nagyon nehéz újrahasznosítani. Egy becslés szerint 2050-re világszerte akár 43 millió tonna kumulált lapát hulladék keletkezhet. A leszerelésnél még az sem magától értetődő, hogy minden betont ki kell leásni a földből, és a teljes eltávolítás újabb környezeti károkat okozhat. A szélerőművek valódi mérlege ezért csak akkor látszik, ha a gyártástól a bontásig végigkövetjük az egész történetet. Bármi áron teljesíti a parancsot, veszélyes szintre lépett az önállóan cselekvő mesterséges intelligencia, az AI, írja az Index. A múlt héten óriási botrány pattant ki az Egyesült Államokban, miután a mesterséges intelligencia fejlesztésének élvonalában felmondott egy vezető kutató. A szakember, akinek aggályait több kollégája is megerősítette, arra figyelmeztetett, a technológiai óriások felelőtlenül száguldanak a szuperintelligencia felé, aminek következtében az AI akár már 2030-ra képes lehet az emberiség kiirtására. A lakosság által eddig megismert nagy nyelvi modellek, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude működése még alapvetően passzív volt. A felhasználó kérdezett, a gép válaszolt, a döntés és a felelősség pedig az embernél maradt. 2026-ban azonban átléptünk az úgynevezett ágens alapú mesterséges intelligencia korszakába. Az ágensek vagy ügynökök már nem csupán szöveget generálnak, hanem önállóan cselekszenek. Egy megadott cél érdekében képesek komplex munkafolyamatokat lebonyolítani. A nagy kockázat pontosan ebben rejlik, ha az ágenseknek adott szabályrendszer pongyola vagy hiányos, a gépek kiszámíthatatlan és veszélyes módon próbálják elérni a céljaikat. A lapszemlét Reichlin Krisztina szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 37 perc. Kedves hallgatóink, most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban kulturális programajánlunk mellett a Budapesti Történeti Múzeum újból megnyíló kiállítását mutatjuk be Takács Ágoston és Terei György régész múzeológusok segítségével, akinek Fazekas Gyöngyvér volt a beszélgető társa. Ám először az Őrizni a fényt címmel nyílt kiállításról szólunk. Bazsonyi Arany képeiből és verseiből a Török-bálinti Falu Múzeumban szeptember 12-én nyílt az a tárlat, ahol Tóth Zsófia járt, és Hubert Ildikó irodalomtörténésszel beszélgetett. Most ebből a beszélgetésből hallhatnak egy rövid részletet.
3: Nagy nehezen ugye bekerült a képzőművészeti egyetemre. A nagy nehézség az nem a tehetségéről mondom, hanem hogy kulákká nyilvánították. Harmadéves volt, amikor elbocsájtották az egyetemről, és ott állt állás nélkül.
4: Politikai okok miatt?
3: Politikai okok. Még ami érdekesség az, hogy az édesapját, aki egy nagyon okos parasztember volt, Gyulajon, a falu bírójává választották meg akkor, amikor a kisgazdapárt elkezdett működni. Őt is, és a testvére a csillagbörtönbe került Szegeden, ő meg egy másik börtönbe. Tehát ezzel a háttérrel nagyon nehéz indulás volt, és nem is lehet csodálkozni, hogy egész életében nagyon nehezen nyílt meg Arany. Egyedül a festészet, költészet volt számára a beszéd. A kritikák, pártállami kritikák, azok meg nem bántak vele szépen. Tehát nehéz volt neki elviselni az életet, magát. Nagyon nagy lehetőség, hogy Pap Nikolett, aki a Falu Múzeumnak a vezetője, nagyon megszerette a verseit. Különben nehéz versei vannak, nehéz megérteni a verseit első olvasatra. Én arra emlékszem, hogy Aranynak erről a tevékenységéről körülbelül úgy 15 év után tudtam meg a férjétől, Becsési Sándor festőművésztől, hogy ő verseket is írt. Haláláig verset írt, nem így szépen kötetecskébe, hanem kis cetlikre, akármire is, nagy zsákokba, a szeméttel együtt az utolsó pillanatban lettek ezek megmentve, ezek a versek, és így került kiadásra Balatoni Teréz által, aki szintén a baráti körnek egy fontos tagja volt. Ha a verseit olvassuk, akkor mindig valami lelki mély szenvedést és az Isten hit, Isten felé törekvés útját akarta úgy megírni, ahogy megfestette. Tehát ezért érdekes az, hogy Arany látomásos, de nem nonfiguratív festő volt, és ahogy a szavakkal küzdött, hogy kifejezzék azokat a bánatokat, amik egész életébe kínoszták, azok a szavak szintjéből a képírásba is átmenjenek. Ő használta mindig ezt a szót, hogy ő képíró.
0: A Bazsonyi Arany képeiből és verseiből nyílt kiállításról többet is hallhatnak a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettánkban. Várja majd önöket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, valamint a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: 1-én világszerte olyan eseményeket szerveztek, amelyek felhívják a figyelmet a demenciával élőkre és a gondozó családtagokra. Világszerte 50 millió, hazánkban mintegy 250 ezer ember él demenciával. Az érintettek száma a hozzátartozókkal együtt meghaladja az 1 millió főt is, ami a teljes magyar lakosság 10%-át jelenti. Székesfehérváron 12. alkalommal rendeztek szűrőnapot, amelynek házigazdái a Katolikus Szeretetszolgálat, a Székesfehérvári Egyházmegye, valamint Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata voltak, a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogrammal és a Szociális Klaszter Egyesülettel összefogva. A Földsójában a demencia figyelemfelhívó kampányrendezvény szónokait, Spányi Antal püspököt, dr. Cserpalkovics András polgármestert, dr. Vajda Norbertet, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatóját és dr. Radnainé Egervári Ágnes neurológust Berta Kata kérdezte.
1: Püspök úr, amikor memóriavesztésre gondolunk, ma már a digitális világba kalandozunk el, de azok, akik emberileg veszítik memóriájukat, egy közösség törődésére vannak ráutalva, az egyház hogyan áll ő melléjük, hogy megmaradjon méltóságuk?
2: Mindegyik betegségtípus, betegségcsoport súlyos próbatételt jelent minden család számára, ahol egy beteg embert körülvesznek a hozzátartozók, próbálják segíteni, próbálnak részt venni az ő szenvedésében, és próbálják azt enyhíteni. Ezek között, a csoportok között egy nagyon gyorsan terjedő és nagyon sokakat érintő csoport az, akiknek a földi gondolkodásmódjuk, a memóriájuk, az emberi kapcsolataik romlanak meg azért, mert elérte őket az a betegség, aminek általában a neve, így szoktuk emlegetni, Alzheimer-kór. Ebben az szenved, aki benne van, és szenved az az egész család, amelyik körülötte van, mert ennek vannak egyszerűbb és súlyosabb formái, esetei, de mindig terhet jelent, mindig fájdalmat jelent látni, hogy valaki nem tudja pontosan a saját helyét a világba, nem találja el pontosan a saját helyét a családban, akinek sokféle nehézségre és problémával kell megküzdeni, mert talán csak azt nem tudja, hogy hova tette a kulcsát, vagy hol van a telefonja. Fontos dolog, hogy ki a maga területén próbáljon megsegíteni. Az egyház is ebben akar partner lenni, annak a sokféle szervezetnek, civil szervezetnek, egészségügyi szervezetnek, akik ebben a közös utat próbálják járni. Van lehetőség ezt a betegséget, ezt az állapotot megelőzni talán, mindenképpen van lehetőség a ránk törő állapotot kicsit lassítani, és hogyha ott vagyunk, hogy az ember már elhatalmasodott állapotban kénytelen tudomásul venni legalább a környezete, hogy egy ilyen állapot köszöntött be hozzánk, akkor megtaláljuk azokat a helyeket, ahol ezekről az emberekről tudunk szeretettel gondoskodni, türelemmel körülvenni őket, megérteni az ő problémáikat, és biztonságot nyújtani az ő számukra.
1: Polgármester úr, az időskor memóriavesztését bármilyen furcsa is, egy városban is tudják segíteni, egy városnak is lehet programja arra, hogy segítsen rajtuk.
3: Általában is úgy gondolom, hogy bármely betegségről beszélünk, a szűrés, a megelőzés, a prevenció az nagyon-nagyon fontos. Egyrészt, hogy felhívjuk a figyelmét az embereknek, hogy milyen betegségeket, milyen életvitellel, életmóddal lehet elkerülni, lelki és fizikai, szellemi értelemben egyaránt. Másodszorban pedig, hogy ha nem lehet elkerülni, akkor időben felfedezzék azt a szakemberek, hiszen nyilván a gyógyítás esélye teljesen más, ha ez így történik, és megérkezünk a szűrés fontosságához, az pedig csak egy összefogással megvalósítható tevékenység. A városnak is létezik egy egészségfejlesztési terve, a város részekbe visszük el a különböző szűrő programokat, és nagyon fontos, amikor ez kiegészíti egy olyan általános, sok lehetőséggel bíró szűrési program, mint aminek a kamionja megint csak begurult Fehérvárra, ugye most már sokat jára az elmúlt években, és hát érdemes megnézni azt is, hogy fejlődik maga ez a technológia is, hiszen most már 50 féle szűrést tudnak ebben a kamionban elvégezni egy adott nap, ez sok száz embernek több ezer szűrést jelent, És persze az a legjobb és legfontosabb pozitív hír, hogyha valaki úgy jön le erről a kamionról, minden a legnagyobb rendben van, de ha véletlenül nincs, akkor nagyon nem mindegy, hogy ezt időben találják-e meg a szakemberek, és időben tudják-e felhívni a figyelmét az embernek arra, hogy menjen el a szakorvoshoz, és adott esetben szakvizsgálatokkal vigye tovább.

0: tisztába az ügyet. Ez a prevenció és a szűrésnek a fontossága.
1: A szeretett szolgálatnak nem kell bemutatni azt, hogy az idősekkel hogy kell bánni. Mégis miért kiemelt helyen van a demencia, mit érhettek el, és mi az, amit még szeretnének a továbbiakban az országos idős otthonokban, a szeretett szolgálat otthonaiban elérni?
2: Ugye a katolikus szeretett szolgálat tavaly volt 75 esztendős, és ebben a 75 esztendőben nagyon sokat foglalkoztunk már a demenciával, mert a demencia nem tegnap óta van itt velünk, évek, évtizedek óta itt van, a családok mindennapjait nehezíti meg. A katolikus szeretett szolgálat 2015-ben indította el az interprofessziális demencia alapprogramját, aminek az a lényege, hogy ez csak szakmák közti együttműködéssel segíthet, vagy lehet segíteni azoknak, akik ebben a helyzetben, élethelyzetben vannak. Kell hozzá az egészségügy, mint itt a példa mutatja, a szűrőkamion, kell beszélni a megelőzésről, de kell beszélni a szociális gondoskodásról is, arról, hogy hogyan tudunk beszélni egy beteggel. A köszöntőmben említettem, hogy a technikai fejlődést sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ugye van az a reflexünk, hogy hát az idős embernek már igazán nem kell semmit sem foglalkozni a technikával, az idős emberre már az nem segít. Ez nem igaz. A mesterséges intelligencia is például rendkívül sokat tud segíteni abban, amit a szakember szeme nem vesz észre, ezt a mesterséges intelligencia képes jelezni. Nem ő fogja, nem az az eszköz fogja megoldani a kérdéseket, viszont jelzéseket ad, és abból a szakemberek ezt követően hatékonyabban tudnak segíteni a demenciával élő idős embereknek.
1: A demenciára való felhívást, azt hiszem az egész országban sikerült most már úgy kezelni, ahogy szerették volna a szakemberek. Ágnes, milyen új lehetőséget találtak ki az idősek számára?
3: Valóban így van, hogy országszerte vannak az Alzheimer séta különböző rendezvényei, a gyaloglóklubok sétálnak, lila lufikkal, meg lila forgókkal. Mi a Gizell otthonban, Biatorbágyon most egy egészen új dologgal próbálkozunk a mai napon. Reggel 9-től este 6-ig felváltva ismert emberek, színészek, helyi polgárok, hozzátartozók, gyerekek, zenészek jönnek, és rövid 5-10, maximum 15 perces produkciókkal, felolvasással, énekkel, zenével kedveskedünk a demenciával élő lakóinknak, illetve az időseinknek. Azt gondoljuk, hogy érdemes az intézmények kapuját kinyitni, hiszen aki saját maga nem érintett, az esetleg furcsa dolgokat képzelhet egy idős otthonról. Jobb ezt, hogyha maga szemével megtapasztalja ezt mindenki, hiszen egyáltalán nem egy olyan elvarázsolt és zárt hely, mint aminek sokan gondolják. Másrésztről pedig nagyon fontos dolog, hogy a demencia a kommunikációt is érinti, a beszédképességét, nagyon gyakran elveszíti a beteg a korlefolyás során, viszont az érzelmi kapcsolódás megmarad, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Egy régen hallott dallam, vagy egy mosoly, vagy egy érintés, ez a kapcsolatot jelenti a számukra. És ezt a fajta kommunikációt, ezt nem szabad elfelejtenünk, és ezt inkább erősítenünk kell a betegeinkben, a lakóinkban is. Ismert dalokkal, ismert versekkel úgy gondoljuk, hogy szép pillanatokat szerezhetünk nekik is, meg magunknak is.
4: A Földsúlya rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a technikus Csák Éva nevében is köszönöm figyelmüket, Ungvári Juditot hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Brenner József atya, boldog Brenner János vértanú testvére, élő tanúja és jele volt a testvére vértanúságának. Egyházmegyénk és magyar egyházunk különleges kincse. Emelik és Széke János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke emlékező soraiban, amelyek a Magyar Kurírban olvashatók. Brenner József nagyprépost, a szombathelyi egyházmegye papja életének 92. áldozó papi szolgálatának 70. évében, szeptember 21-én hétfőn visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Brenner Józsefet szeptember 26-án helyezik örök nyugalomra, tudatta a szombathelyi egyházmegye. A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, válaszolta a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága kedden az MTI-nek arra a kérdésére, hogy Baka András jelöl-e új szemét a legfőbb ügyészi tisztségre, miután kiderült, a Tisza parlamenti frakciója nem támogatja Szatmári Zoltán megválasztását. Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. A köztársasági elnök jelezte, a legfőbb ügyészi posztra olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és aki ismeri az ügyészség működését. 200 vasúti személyszállító kocsi gyártására nyert el pályázatot a Magyar Vagon Vasúti Kft., közölte a vállalat kedden közleményben az MTI-vel. A Leon Mobility Management vasúti járműleasing vállalat ezeket a járműveket európai vasúti szolgáltatók számára fogja leasingbe adni. A gyártás várható átfutási ideje mintegy 2 év, közölték. Elindult az Országos Kamarai Beszállítói Program őszi fórum sorozata, amelynek első állomásán Békés Csabán 241 vállalkozás vett részt, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kedden az MTI-vel. Ismertették, hogy 8 nagyvállalat, valamint 233 kis- és középvállalkozás képviseltette magát a Békés Csabai nyitórendezvényen, és több mint 470 üzleti tárgyalás jött létre. Az ősszel további 5 helyszínen folytatódik az országos eseménysorozat. Október 14-én Miskolcon, 20-án Debrecenben, 21-én Szekszárdon, 22-én Budapesten és 28-án Székesfehérváron. Több mint 2100 programot kínál az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte. A kutatók éjszakája több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várja a látogatókat, hangzott el kedden a rendezvényt beharangozó budapesti sajtótájékoztatón. A filmszakma újra szerveződéséről, rövid filmkészítésről, Emmiről tartanak szakmai programokat a 26. Filmtet Festen, amely október 7-e és 11-e között zajlik majd Kolozsváron és további 15 erdélyi helyszínen, közölték a szervezők kedden az MTI-vel. A Filmtet Fest erdélyi magyar filmszemle idei műhelyeit, konferenciáit és kerekasztal beszélgetéseit Kolozsváron és Nagyváradon tartják. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Mai műsorunkban a házunk tájánban vendégek vagyunk tulajdonképpen. Fábri Kornél püspök úr vendégei, hiszen azon kívül, hogy Fábri Kornél a Budapest-Esztergomi Egyházmegye segédpüspöke, nagyon fontos szerepe van a 365 nap Biblia podcastnak a készítésében. És úgyis a vendégei leszünk püspök atyának, hogy a kattás programján belül volt egy olyan beszélgetés, ahol a rajongókkal, azokkal, akik nap mint nap követik ezt a Biblia tanfolyamot, találkozott a püspök úr és az oldal szerkesztője Harasztovics Arnold. Mielőtt még ezt a közönség találkozót meghallgatjuk, arra kérem, hogy magyarázza meg nekünk, hogy egyáltalán miért kell nekünk katolikusoknak a Bibliát olvasni. Lehet, hogy ez eleminek tűnhet, de szerintem sokan gondolják azt, hogy azzal, hogy megpróbálunk szeretni, azzal már készen is vagyunk. Nem kell nekünk itt tudományoskodni, meg Biblia történettel foglalkozni, meg nagyon pontosan még az Ószövetséget is megismerni.
1: Csak hogyan kell szeretni? Ugye az egyházban két forrásunk van, a Szent Hagyomány, a Szentírás, a Szentírás. És a Szent Hagyománynak a kikristályosodása a Szentírás. Úgy nem lehetett mindent leírni annak idején, hogy számunkra a Biblia az Isten szava. Akkor is, hogyha nekünk ott vannak a szentségek, a liturgia, a közösség, de számunkra a Biblia nagyon fontos, hiszen az egyház életében ugye Jézus nem egy könyvet hagyott ránk, hanem közösséget alapított, az egyházat. És az egyházon belül keletkezik maga a Szentírás, a Szent Hagyomány kikristályosodásaként. Tehát ugye nem lehetett mindent leírni annak idején, de nagyon sok mindent leírtak, és az, hogy különböző szerzőktől olvashatjuk a Bibliát, hiszen 40-50 szerző írta le Isten szavát számunkra. Jó megismerni az ő történetüket, hogy milyen kulturális közegből jöttek, milyen háttérrel, milyen érzelemvilággal jöttek, milyen történelmi szituációban írták, mert ez mind segít azt megérteni, amit közölni akartak ők maguk az akkori olvasóikkal, illetve hát nekünk később, akik több ezer évvel később olvasuk az írásukat. Tehát mindig fontos az, hogy ismerjük a Szentírás, mert ugye Jézus maga mondja, hogy a Szentlélek mindent eszünkbe juttat, amit ő tanított nekünk, de ha nem tudom, mit tanított nekünk, akkor mit juttasson eszünkbe a Szentlélek. Ezért kell olvasni a Szentírás, mert az tartalmazza Jézusnak a tanítását. Úgyhogy az, hogy most ebben a 365 nap alatt el tudjuk olvasni közösen a Szentírást, ez egy nagy lehetőség. Mondhatom tényleg, hogy egy online ingyenes tanfolyam, hogy bárki meghallgathatja, aztán elmélyedhet, haladhat a saját tempójában, másokkal összefoghat. Tehát tényleg egy olyan nyitott egyetem, mondhatjuk így, ami mindenki számára valóban lehetőséget ad arra, hogy elolvassa a Szentírást, megértse az összefüggéseket, és hogy ne adja fel néhány nehezebb résznél.
0: Néha irigykedem protestáns testvéreim Biblia tudása miatt. Sokakat ismerek, akik az Ószövetségből és Zsoltárokból és fejből idéznek. Tehát tényleg valóban a szövegeket nagyon ismerik, ezeket a szent szövegeket. Vajon ezzel, ha valaki meghallgatja ezeket a podcastokat, ezeket a részleteket, akár többször is végighallgatja, mit tud ahhoz hozzátenni az elmélkedés, amit maga a Biblia szövege ad? Tehát miért fontos az, hogy itt most nem csak szövegeket fogunk megtanulni, megismerni, elolvasni, hanem kapunk hozzá egy csomagolást, egy magyarázatot?
1: Ha valaki elkezdi olvasni a prófétákat, akkor nagyon hamar belezavarodhat. Ezek az elmélkedések abban segítenek, hogy egy picit ilyen távlatból néznek rá, hogy ki mondta, kinek mondta, mi a történelmi helyzet, hogy kell azt érteni, ad némi biblikus háttértudást, ami nem biztos, hogy mindenkinek megvan. Ami elsőre talán furcsának hangzik, de hogyha valaki ismeri azt, hogy milyen környezetben született maga az a könyv, akkor ezek mind abban segítenek, hogy jobban megértsük, hogy a szerző mit akart ezzel mondani. Ugye Isten szavát közvetítik, de Isten nem lediktálta az ő igéjét, hanem engedte, hogy az a szent szerző, ugye a Szentlélek sugalmazására leírja, és a maga értékrendjében, megért tapasztalatán keresztül megszűrve írja le azt, amit ő úgy gondol, hogy Isten szólt hozzá. Tehát ez nem is véletlen, hogy vannak a Bibliában tévedések. És ez így normális. Maga a Szentíró Jézus szájába is ad tévedést, például akkor azt mondja, hogy nem hallottátok, hogyan ment be Dávid Abiatár főpap idejében, és ette meg a kenyereket, amit csak a papoknak lett volna szabad. Hát nem Abiatár főpap idejében volt ez, de ettől még a történet igaz. De hát úgy látszik, hogy a evangélista így emlékezett, úgyhogy nem baj, hogyha vannak benne ilyesmik is. Ugyanakkor maga a Biblia teljessége az pedig igaz számunkra, de nagyon jó kell érteni. Még egy fontos dolog, hogy a Bibliában különböző műfajok vannak egymás mellett. Ugye van benne szerelmes költemény, az énekek éneke, vannak történeti könyvek, vannak profétikus könyvek, vannak apologetikus könyvek, vagy ilyen, vannak levelek, vannak evangéliumok, eszkatológiát tartalmazó könyvek, tehát nagyon-nagyon különböző műfajok, zsoltárok, imádságok, és mindegyiket a magam helyén kell kezelni. És ebben az elmélkedések szintén segíthetnek, hogy ne akarjak szó szerint venni egy olyan részt, amit maga a szerző sem akart, hogy szó szerint vegyük. Nagyon egyszerű, hogy a parabolának hívjuk azt az irodalmi eszközt, ami túlzó módon akar hangsúlyozni valamit. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy a szemed botránkoztat meg, vagy kísértésbe visz, akkor vájt ki. Hát én nem találkoztam még olyan kereszténnyel, aki ezért kiválta volna a szemét. Ezzel Jézus mit akar mondani, hogy nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ne essünk kísértésbe, hogy jobb inkább hátrányba kerülni mondjuk itt a földi életben, mint hogy nem a mennyországba jutni. Aztán szoktam mondani példának, hogy amikor azt írja a költő, hogy hálót van az est, a nagy barna pók, némán állnak a tiszai hajók. Hát senki nem kezdi el keresni azt a nagy barna pókot. Mert tudjuk, hogy ez a napnyugta utáni szürkület, amikor szépen minden sötétbe burkolózik, azt írja le ilyen költői módon. Tehát nagyon tudni kell, hogy a Bibliában milyen könyvet, milyen stílusban és körülmények között írtak, és azt szerint kell tudnom értelmezni is, hogy mi az, ami tényleg szó szerinti dolog, mi az, ami történelmi tényszerű dolog, és mi az, ami valóban prófétai, ami lehet túlzás, lehet olyan kép, amit nehéz elsőre megérteni, tehát mindent a maga helyén kell kezelni.
0: Ez tulajdonképpen egy felnőtt hittan, hogyha úgy tanuljuk, úgy olvassuk, úgy hallgatjuk napról napra. Azért mondom, hogy olvasni, hiszen a 365 nap Biblia, ez egy podcast, de kapunk ugye mellé olvasni valót is, és jó, hogyha akár előre elolvassuk mondjuk azokat a szövegeket, azokat az igéket, amelyeket aznapra jelöltek ki számunkra. Tehát lehet ez egy olyan hittanóra, amire hát sokan, sok felnőtt nem jár azért hittanra.
1: Inkább bibliaórának mondanám, hiszen a hittannak azért nagyon sok része van még, ebből nincsen dogmatika, nincsen erkölcstan, bár nyilván a Biblia mindennel foglalkozik, de kifejezetten most itt a Szent Szöveggel van dolgunk, vagy inkább bibliaórának mondanám. A katekizmus az már a hittanórának az anyaga. Tehát, hogy valaki a katekézist olvas, vagy a katolikus egyház katekizmusát, ott valóban találkozik a hitünknek a lényegével, hogy mit hiszünk. Amikor a kongresszusra készültünk, még akkor az utolsó évet, amit a Covid miatt halasztásból kaptunk, hát azt használtuk erre, hogy olvassuk el 365 napot a katekizmust, de ott csak annyi volt, hogy olvassuk el, és számomra is sok újdonság volt benne. Úgyhogy az egy igazi hittanóra, ez inkább biblióra, amikor az Isten igéjével foglalkozunk, és azt próbáljuk jobban megérteni, hogy aztán a életbe át tudjuk tenni azt, amit ott olvasunk.
0: Most egy rövid zenét fogunk hallani a házunk tájában, és utána pedig elkezdődik az a felvétel, amely a Kattáson készült, ahol Fábry Kornél püspök úr és Harasztovics Arnold részvételével egy nyilvános beszélgetésen, egy közönség találkozón vehettünk részt a 365 nap Biblia oldal podcast hallgatóival, követőivel.

0: A 365 napos Biblia kurzus január 1-én indult. De vajon aki nem csatlakozott január 1-én, az hogyan kezdje, vagy kezdje újra? Kapcsolódjon most be, vagy pörgesse vissza, és a január 1-i első podcasttal kezdje meg az ismerkedést a Bibliával.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy itthon vagyok újra. És hát az, aki most akarja belekezdeni, igazából bármikor elkezdhető, ez a jó hír. Mert amióta egyszer felvettem, azóta fönn van az interneten, fönn van az applikációban, az Arándok mobil applikációban, az arandok.mán, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, mindenütt megtalálható. Igazából egy elhatározás kell, hogy szeretném-e végigcsinálni. Az nagy segítség, hogy nem egyedül csinálom, hanem társakkal együtt. Mert akkor tudjuk egymást egy kötelékben bátorítani. Úgyhogy ha valaki most akarja elkezdeni szeptember közepén, hát hajrá! Ez a 365, ez nem csak január 1-től december 31-ig tart, hanem bármikor. Úgyhogy én mindenkit bátorítok arra. Nyilván vannak ilyen jó évkezdések, hogy január 1-től, na együtt csináljuk meg, az ki lehet bírni ezt a 2,5 hónapot odáig, és akkor január 1-én lehet újra elkezdeni. Akár csapatostul, akár plébánián. Ugye mi bátorítottuk azt, hogy csináljanak közösségeket, ahol együtt tudják hallgatni és nézni az adásokat, és aztán gyűjjenek össze hetente, két hetente, havonta, és beszéljék meg egymással, hogy kinek mit adott ez a rész. Úgyhogy ennek a hatására 300-nál is több ilyen közösség alakult, úgyhogy lehet, hogy januártól újabb 300 közösség alakulhat, akik most nem kezdték el.
0: Harasztovics Arnold, arra lennék kíváncsi, hogy amikor elindult, vagy amikor a készülődés elindult, akkor te miért gondoltad azt, hogy fontos, hogy a zarándok.ma legyen a helyszíne egy ilyen podcastnak? Mert ugye ez egy már létező, angol nyelven megkezdett program volt.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat és az itt jelenlévőket. Én a kérdést kicsit megfordítanám. Nem a zarándok.ma a fontos ebben a projektben, hogy miért a zarándok.ma adjon helyszínt ennek, hanem az inkább, hogy született meg ez a gondolat, hogy a zarándok.ma-n készüljön egy Biblia egy év alatt podcast sorozat. Ugyanis ez úgy történt, hogy 2 évvel ezelőtt ősszel, pont ilyen időtájt körülbelül, azért imádkoztam, hogy úgy jól ketyeg a zarándok.ma, hála Istennek, úgy stabilizáltuk a tevékenységünket, és mi lehet a következő lépés, mert úgy éreztem, hogy van némi kraft még bennünk, és szolgálhatnánk még az Urat talán ennél jobban. És az imában én azt kaptam, egy kis időre rá, hogy hát a Biblia egy év alatt ott hozzuk el Magyarországra. És ezt mondom úgy, hogy én előtte a Biblia egy év alattról nem is hallottam. Mike Schmitz atyáról nem is hallottam. Tehát, hogy ez annyira új volt, hogy teljesen váratlanul ért engem is, és hát így született meg a gondolat, az ötlet, és majd a terv koordinátja közbenjárásával is, hogy Magyarországra elhozhattuk az Ascension Press nagy sikerű podcastjét, amely Amerikában és az angol nyelvterületen, tehát gyakorlatilag így a világon az első számú angol nyelvű leghallgatottabb vallási podcast. Ez óriási dolog. És ráadásul katolikus, mert az Ascension Press egy katolikus kiadó Amerikában.
0: Püspök úrnak ez egy nagy vállalása, hiszen minden nap kell ezzel foglalkoznia. Püspökként, segédpüspökként számos feladata van. Még egyet besorolni a sok feladat közé. Lehet, hogy nagy kihívás. Miért gondolta, hogy mégis fontos ezt vállalni? Hogy ön adjon hangot ezeknek a gondolatoknak.
1: Az mindegy, hogy én csinálom-e vagy más, csak valaki csinálja. De nem tolongtak. Meg hát Arnold engem keresett meg, hogy ő arra gondolt, hogy ha már a Mise blogot csináltam annak idején, akkor milyen jó lenne ezt is megcsinálni. És aztán kicsit gondolkodtam, de azt mondom, hogy én ugye biblikus dolgokat tanultam Rómában is, szeretem a Bibliát, hogy miért ne csapnánk bele. Ugye a püspöknek az egyik feladata a tanítás. És hát ennél jobbat, hogy nekem őszintén olyan jó 2 óra munka egy ilyen adás, de valamikor 5 órát dolgozom rajta, de utána most is több mint 60 000-en követik. Hát akkor ilyen energia befektetéssel ennyi emberhez eljut, akkor az a legjobb. Ugye egy plébános készül a prédikációra, nem tudom mennyit, meghallgatják a helyiek 100-an, 200-an, 25-en. Ehhez képest az a legjobb befektetés. És az, hogy nem csak most, hanem 5 éven keresztül lehet. És amikor Arnold megkeresett, én még a zarándok.máról nem hallottam addig, tehát ilyen kölcsönösen egymásra találtunk. És akkor mondtam, hogy ezt meg kéne csinálni, mert tényleg sokakhoz el lehet juttatni, és ráadásul a protestáns testvéreinknek, akinek a Biblia a legfontosabb, még nekik sincs ilyenjük. Úgyhogy tudom, hogy sok protestáns hallgatja a Biblia egy év alattot, így legalább a teljes Bibliát meg tudják hallgatni, mert nekik ugye néhány könyv hiányzik Luther óta. Viszont ami érdekes volt, hogy nem volt olyan zökkenőmentes ez az indulás. Én azt mondtam az Arnoldnak, hogy úgy kezdjünk bele, hogy december 31-ig én már 40 adást fölvettem. Mert bármikor jött egy betegség, egy utazás, nem tudom felvenni, muszáj előre lenni. Úgyhogy december 31-én vettem fel az utolsó kettőt, és így volt meg a 40. Így tudtunk január 1-én elindulni. Úgyhogy decemberben két hétig beteg is voltam, nem volt hangom. Tehát ez nagyon kínos tud lenni, hogyha valaki podcastet gyárt, hogy éppen hangja nincs, mert a lábam eltörik, hát attól még tudok felvenni, de az se törött el, hál' Istennek. És aztán amerikaiakkal szerződést kötni nem is olyan könnyű, mert általában úgy szokott lenni, hogy nekik mindent, nekünk semmit. Tehát olyan szerződést ajánlottak Arnoldnak, hogy kezdjük csak el, de bármikor leállíthatják, bármikor töröltethetik a részeket, tehát gyakorlatilag teljes bizonytalanságba hagytak. És
2: minden az övéké, természetesen.
1: Ja, igen, tehát minden jogdíj, meg minden tartalom az övéké, amit mi gyártunk. Tehát ezek után mondtam Arnoldnak, hogy figyelj, ez így nem fog menni, de van egy jó barátunk, úgy hívják, hogy Szent József. Úgyhogy kezdjünk el egy Szent József 9-edet, és abban mondjuk el, hogy mit szeretnénk. És ugye ebben azt kértük tőle, hogy január 1-én kezdjük el, december 31-ig minden részt vegyünk fel, és álljon rendelkezésre minden, és október 15-éig legyen egy mind a két fél részéről elfogadott, aláírt szerződés. És én éppen akkor Amerikában voltam kint, és úgy is tervezem, hogy elmegyek személyesen az Ascension Presshez, hogy Amerikában azért voltam kint, mert a tengeren túli magyarokért is felelős vagyok, és éppen látogattam a washingtoni, meg a New Yorki magyarokat, és ők kettő között voltak. Úgyhogy elmentem hozzájuk, és utólag kiderült, hogy én voltam az első püspök, aki meglátogatta ezt az Ascension Press-t. És ott miséztem értük, a missziójukért, úgyhogy nagyon meg voltak hatódva, és aztán kiderült, hogy én leszek Mike Schmitz atyának egy módosított magyar hangja, akkor már úgy kicsit megenyhültek, és addigra már alá is lett írva a szerződés. Úgyhogy örülök, hogy azóta is jó a kapcsolat velük, és hallják a pozitív visszhangokat, úgyhogy nem akarják se visszavonni, se eltöröltetni, se semmit. Úgyhogy.
2: Mi nagyon köszönjük a segítségedet.
0: Ennyit örömmel. Számít a személyiség varázsa.
1: Hát meg Szent József.
0: Meg Szent azért József közbejárása.
1: Bennem is sose csalódtam.
0: Vannak más a Bibliában válogató, akár 365 napos Biblia kínálatot bemutató podcastok és oldalak. Miért gondolja Fábri Kornél, hogy ez a válogatás, ez különösen jó?
1: Én még nem nagyon találkoztam másik ilyennel, őszintén szóval. Nem is nagyon kutattam utána. Azt tudom, hogy nagyon régen egyszer elolvastam a teljes Bibliát egy ilyen két éves Biblia kalauz segítségével, de ott csak az volt, hogy melyik nap mit kell olvasni, és kész. És ez a fajta metódus, ahogy ezt használjuk, ugye ez a Great Adventure Bible Timeline, amit nem fordítottunk, mert olyan furán hangzik magyarul, olyan nagy kaland bibliai idővonal, hát ezt nem mondom magyarul, mert az a Great Adventure Bible Timeline, az sokkal jobban hangzik. Ennek a lényege az, hogy ugye Jeff Cavins, ez a biblikus professzor, felosztotta 11 vagy 12 részre az egész Biblia történetét, és akkor ahhoz fűzték oda az oda tartozó könyveket. Ennyi az egész trükk, és így sokkal áttekinthetőbb az egész, nem A-tól Z-ig olvassuk el a kezdetben keremtette Isten ezeket a földet, és utána adja, hogy Maranatha a végéig, hanem mindig az oda tartozó, időben oda tartozó részeket olvassuk, és így sokkal jobban összeáll az egész kép. És akkor én már tudom, hogy aha, Jeremiás mikor volt, Ezekiel mikor volt, mindenki a helyére kerül, meg van egy nagyon jó kis kiadvány, nem tudom, hogy van itt belőle, amit lehet követni, hogy éppen melyik időszakban tartunk, milyen könyvek tartoznak hozzá, kik a főszereplők, és hogy éppen hol mi történik a világban. Tehát benne van a Stonehenge-nek a építése is, hogy éppen az mikor volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó metódus, könnyebb eltájékozódni benne, és segít tényleg az egésznek az ívét megérteni.
0: Arnold, biztos érkeznek visszajelzések. A közönség, vagy akik hallgatják, azok milyennek találják ezt a rendszert?
2: 99,9%-ban, hála Istennek, és ez nem a marketing szöveg, nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk. Van néhány ember, akinek természetesen van kritikája, örülünk neki, igyekszünk ebből fejlődni. De tényleg az van, hogy nagyon sok embernek nagyon sokat segít a Great Adventure Bible Timeline idővonala, Biblia tanulmányozási programja, ugyanis nem az van, ahogy Kornélatya is mondta, hogy nem lineárisan olvasok, hanem logikailag összefűzött módon, és jobban megértjük, elsajátíthatjuk akár mi is ezeket a szövegeket, vagy az értelmét a Szentírásnak. És ezt nagyon köszönik. Nem nekünk, mert mi eszközök vagyunk, hanem Jeff Cavinsnek, aki ezt a Great Adventure Bible Timeline-t megalkotta, kitalálta. Ő egy katolikus, hát kalandos utat megélt testvérünk. Volt ő már protestáns pásztor, de aztán visszatalált a katolikus egyházba. A lényeg az, hogy ő egy biblikus szakember, és ő alkotta meg ezt a programot. És az Ascension Press volt az, aki ezt podcast formában öntötte. Ezen kívül meg sokan azt is visszajelzik, hogy így jobban megértik, hogy mit is üzen az Isten a bizonyos szentírási szövegek által. Gondolok itt az Ószövetségre. És van olyan visszajelzésünk is, amiért szerintem mindannyian hálásak vagyunk, hogy a protestáns testvéreink közelebb kerülnek így a Szentírás által hozzánk, katolikusokhoz, mert megértik, hogy mi miért gondolkodunk így dolgokról, miért ilyen az egyházunk, a vallásunk, a tanításunk. Úgyhogy szerintem ez egy nagy sikertörténet ebből a szempontból is.
1: Kaptunk olyan visszajelzést egy idős nénitől, hogy vannak olyan részek az Ószövetségben, amihez a 18-as karikát ki kell tenni, hogy ő rosszakat álmodik, amióta ezeket hallgatja, és nem is csodálkozom rajta. Meg volt, hogy találkoztam családdal, hogy a gyerekekkel együtt hallgatják, mondom, előtte azért ugye meghallgatját, hogy mit hallgatnak a gyerekek, mert azért van egy-két olyan rész, amit én nem olvasnék fel a gyerekeknek. Csak hogy megjegyzem, hogy a miséken a Bibliának az egyharmadát olvassuk fel. Tehát kétharmada sosem hangzik el liturgiában, nem véletlenül, mert akkor ki kéne tenni, ez most ilyen 16-os karikás mise, ez 18-as karikás mise, attól függ éppen mi kerül sorra, de szépen ki van válogatva a legfontosabb rész, és ezeket olvassuk a Szent Misében.
0: A püspök úr nyilván naponta olvasta egyébként is a Bibliát, de vajon akár püspökként, akár keresztény emberként mit adott az, hogy most egy ilyen válogatással olvassa, és úgy, hogy nem csak olvasnia kell, hanem ugye ezeket a gondolatokat is hozzáfűzni. Egy meditációszerű gondolkodás kell hozzá, hogy igazán elmélyülhessen ezeknek a szövegeknek a mélyén, és magának is felfedezhessen valamit újat.
1: Igazából én könnyű helyzetben vagyok, hiszen Mark Schmitz atya, aki az egészet megcsinálta, az ő elmélkedései szerepelnek abban, amit én elmondok. Nekem annyi feladatom van, hogy miután le van fordítva magyarra, lektorával, én azt átnézem, és bizony le kell csekkolnom, hogy minden igaz-e, ami ott elhangzik. És volt, amivel vitatkoznom kellett Mark Schmitz atyával, mert a görögben meg a héberben nem az a szó volt, amit ő gondolt. És akkor az volt egy 5 órában, mire áttanulmányoztam. Úgyhogy nekem ez kerül sok időbe, és néha úgy utána nézek, hogy ez biztos így van. És volt, ami benne maradt, egy pici tévedés, tehát nem Nagy Sándor volt az, aki lefordította a Bibliát, hanem a 3 évtizeddel később más valaki. De hogy erre kell nekem nagyon figyelni, hogy ami ott elhangzik, az a tiszta igazság legyen. Ugyanakkor nekem egy óriási kaland, hogy én is fedezem fel, hogy ez eddig is benne volt a Szentírásban, pedig azért elég sokat foglalkoztam vele, és hát tényleg ott van, és a Biblia kimeríthetetlen. Tehát, hogy akárhányszor újra olvasom, és így ez biztos, hogy volt. És az, hogy a személyes életemben van a bizonyos részek, amik most éppen aktuálisak az életemben, máskor meg elsiklottam felette. Úgyhogy a Biblia az tényleg Isten élő szava. Tehát az, hogy Jézus is idézi az Ószövetséget, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amely Isten ajkáról való, és ez egy ilyen participium, ami éppen kijön most Isten ajkáról. Tehát nem egy régen leírt szöveg, ami egy holt szöveg, hanem az, ami most aktuálisan is szól hozzám. Tehát nekem nagyon sok esetben a Biblia volt az, amelyik helyre igazított, hogy egy döntés előtt mit kell tennem. Tehát az, hogy én Kaposvári Egyházmegyébe jöttem, az Pál apostol Galatákhoz írt leveléből jött. Éppen olyan kontextusban, éppen abban az ige szólított meg, úgyhogy a Szentírás az ma is szól hozzánk, és ezért úgy kell olvasnunk, hogy ez Isten szerelmes levele nekem, hogy ma mit akar nekem mondani Isten, és az is előfordul, hogy valaki, hogy lemaradt pár héttel mondjuk ahhoz képest, ahol mondjuk a többiek tartanak, de nem baj, mert lehet, hogy éppen a 3 héttel korábbi rész szól aznap hozzá, úgyhogy ez sem véletlen. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy ha netán le is maradt, semmi baj. A legnehezebb nap az, amikor lemaradtam, és egy nap kimaradt, hogy utána újra megnyomjam a lejátszás gombot. Tehát nem baj, hogyha valaki lemarad, nem kell rögtön behozni, mert valaki mondta, most 5-öt meghallgattam, mert annyi lemaradásban voltam, hát az mérgezést lehet kapni, de nem szabad túl adagolni magunkat. De lemaradni sem baj.
0: Tehát a hallgatóknak is egy kihívás, hogy minden nap hallgassák, hogyha elhatározták ezt. Azért ez nehéz 365 nap lehet. Tehát ez egy nagyon intenzív kurzus a Bibliából. De vajon készíteni nehéz-e? Hát a nagy kihívás az, hogy 40 nappal vagy előrébb jár, hát, vagy nem. Már nem. Tehát valamennyivel előrébb jár, de van olyan, amikor most nagyon nehéz ezt a napot fölvennem.
1: Érdekes módon nem. Akkor nehéz, hogyha fáradt vagyok. És ebből nem érzékelnek nagyjából semmit a hallgatók. A vágó annál többet érzékel belőle, mert többször kell újra kezdenem egy mondatot, és akkor... Tehát, hogy van egy ilyen előkészítés. Tehát, megkapom az anyagot, átolvasom, utána nézek, mindent lekontrollálok, és stimmele. Utána beülök a kis stúdiócskámba, ami a kamrám otthon. Nagyon jó, mert minden ajtó be lehet csukni, utcában nem érintkezik. Bár volt, hogy ki kellett mennem az udvarra és a rigókra rászólni, hogy halkabban, mert beleszól a felvételbe. Ez 6. kerület Budapest, tehát hogy csak olyan jó kis udvarom van, rigók laknak benne. És akkor, miután ezt felvettem, feltöltöm egy szerverre, ott a Gőbel Ágoston barátom megvágja, majd visszaküldi, akkor az asszisztensem Borskata végighallgatja, úgyhogy olvassa is a szöveget, és akkor kapom a listát, hogy 3 perc 24 másodpercnél nem az, hogy amikor, hanem az, hogy akkor. És akkor itt leírja, hogy miről van szó, erről kapok egy 6-8 hibapontos listát, akkor én meghallgatom, hogy milyen hangnemben, milyen tempóban, milyen hangszínnel vettem fel, ugyanúgy felveszem, javítom ezeket a mondatokat, föltöltöm a szerverre, a vágó bevágja a megfelelő helyekre, utána visszaküldi, megint lecsekkoljuk, akkor megint megy a szerverre, akkor Arnold alárakja a zenét az elejére meg a végére, és kihelyezi a különböző platformokra. Tehát így épül fel egy adás. Tehát a fordítás utántól nagyjából 8 órányi munka van benne, nagyjából 4 ember 8 órányi munkája összesen. Tehát egy-egy adás. És ezt az, hogy ebből 3 önkéntesen csináljuk, a vágónak azért jár egy kis apanázs, mert hát mégis méltó a munkása maga bérére.
0: Közösségben ajánlott hallgatni vagy követni ezt a programot, és jó, hogyha ezeknek a közösségeknek a tagjai néha találkozhatnak egymással, megbeszélhetik a saját élményeiket, amelyek ezek alapján a podcastok alapján születtek, de egy közösség formálódott a podcastok köré is, akik rendszeresen írnak a püspök úrnak, és ugye van egy fórum erre, kérdezfelelek formájában, amikor válaszol is, és egy társat is talált hozzá, ugye egy püspök társát. Miért? Hogy született ez?
1: Ha valaki látja, még a YouTube-on követi, és látja, hogy mennyi komment jön oda, hát arra nekem nincs energiám, hogy mindenkinek külön-külön válaszoljak. Viszont hál' Istennek vannak kedves munkatársak, akik összegyűjtik ezeket a kérdéseket, akár e-mailbe jött a kérdés, akár YouTube alá, akár a podcasthez, és ezeket végig vesszük, és azért kérjük mindig, hogy ha kérdez valaki valamit, akkor először is járjon utána maga, mert az sokkal izgalmasabb, mint megkérdezni egy biblikus dolgokba jártasabb embert, utána szabad nézni. És aztán ezeket összegyűjtjük, és akkor időről időre Martos Levente Balázs püspöktársam, aki a Pápai Biblikus Bizottságnak a tagja, az ő segítségével, mégiscsak sokkal jártasabb a Bibliában, mint én, ezért az ő segítségével próbáljuk megválaszolni a kérdéseket. És hát ezt azt mondom, hogy 2 hetente vagy hetente, nem tudom, szokott egy adás erről lemenni, és ez újabb kérdéseket vonz. Tehát nyilván nekünk muszáj haladni, tehát valaki most visszakérdez a 100. naphoz, arra már nem fogunk tudni válaszolni. Tehát most, ahol éppen tartunk, ahhoz az aktuális részekhez érkező kérdésekre tudunk válaszolni, mert úgy tűnik, hogy azért merülnek fel kérdések, és nyilván egy-egy podcastben nincs arra idő, hogy teljes elemzést csináljunk a Bibliával, mert ez a Biblia olvasásáról szól. Azt, hogy hozzáfűzök néhány kommentet, amennyi belefér az időbe, annyit tudok hozzáfűzni. Igyekezve arra, hogy a fél óránál ne nagyon csúszszak túl. Hát néha nem sikerül. Kicsit hosszabb lesz a podcast, de lehet 1,75-ön is hallgatni, és akkor hamarabb véget ér.
2: Amikor elindult a podcast, akkor ilyen február végére 2-3 ezer levél volt a postaládában, és hetentekkel körülbelül 100-at tudtam apasztani, mert ugye nyilván készült, ment a gyártás. Úgyhogy Anikó segítségével azóta gyorsabbak vagyunk, itt kérek elnézést azoktól a levélíróktól, ha vannak itt, akiknek nagyon későn válaszoltam, vagy válaszoltunk, mert tényleg az év elején volt egy olyan időszak, amikor akár másfél hónap késéssel tudtunk egy levélre válaszolni. És hát nyilván levélben is érkeztek kérdések, nem csak YouTube-on, vagy a Spotify-ra is. De örülünk neki, hogy ilyen sok gondolat fölmerül, mert ezáltal tudjuk még jobban kifejteni Kornél atya és Balázs püspök atya segítségével a sorozatot, és ez egy magyar sajátosság, egy plusz hozzáadott érték, hogy két püspök atyánk segítségével még jobban megérthetjük Isten szavát és a hozzá kapcsolódó történeteket.
1: Bocsánat, még annyi, hogy az amerikai verzióban ez nincs. És azt is jó tudni, hogy az amerikai, tehát angol nyelvű után volt egy spanyol, ez bátorított minket arra, hogy hát a magyarul lehetne a harmadik világnyelvként megkezdeni. Most a szlovákok is megcsinálták, de ő csak szinkronizálják más miccatját, tehát ő nem egy sajátot gyártanak le, hanem csak szinkronizálják. És még egyet azért érdemes tudni, hogy januárban még csak olyan 800 ezer e-mail ment ki, februárban már 1 millió fölött, és ez fizetős. Tehát akkor majdnem 500 000 kellett kifizetnünk azért, hogy küldhessük az e-maileket. Azért ezért szoktuk kérni az adományokat is egyébként, hogy ezeket valamiből tudjuk pótolni. Azóta sikerült egy olcsóbb levélküldő szolgáltatót találni, de hát ezek mind költségek. Úgyhogy nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást, amivel a zarádok.hu-t támogatják.
0: Martos Levente Balázs, ugye a Magyar Katolikus Rádiónak a vezérigazgatója, és püspök úr is, akár a podcastjai révén, ugye, média püspök, mondhatom így. De ez fontos az egyháznak, hogy nem csak a szószékről, meg nem csak a régi média eszközökön keresztül szóljon a hívekhez. És hát látjuk ugye, hogy ha itt körbenézünk, hogy milyen szép számmal jelentünk meg itt ezen a közönség találkozón, és hogy milyen tágas az a korosztály, akiknek a tagjai itt ülnek, hogy nagyon sokakhoz elér ezzel püspök úr is, és ugye ez a misszió, hogy a Bibliát még jobban megismerjük. Milyen célja van? Milyen személyes elképzelése van ezzel kapcsolatban? Mi a vágya azzal kapcsolatban, hogy ezt a hosszú 365 napos utazást végigviszi a honlap segítségével?
1: Hát, nekem is egy jó kaland igazából, tehát élvezem. Ahányszor beülök a stúdióba, már ott elkészült anyagot felmondani, nagyon szívesen csinálom. Mind nézem, hogy van-e éppen hangom, vagy nincs. Tehát van-e, hogy nincs, akkor nem tudom megcsinálni. A vágyam az, hogy Isten igéje minden emberhez jusson el, és a legfőbb vágy az, ami az egyháznak a célja, hogy mindenki üdvözüljön. Valaki azt írta, hogy állítsam ezt az egészet, ez teljesen kártékony, ne csináljam így tovább, írta ezt egy kedves 77 éves férfi. Mert hogy ezzel nem lehet evangelizálni. Hát mondom, ennek nem is az a célja elsősorban, hanem hogy Isten igéjét meghallgassuk, mert hogy Isten igéje eleven és átható, tehát bízzuk a Jóistenre, hogy az ő igéje kiben milyen hatást tud gyakorolni. És azt gondolom, hogy Isten igéje maga meg tud szólítani, és lehet, hogy egészen váratlan pillanatban. És nekem az a vágyam, hogyha az emberek kedvet kapjanak a Biblia olvasásához, tehát most végighallgatják, hallottam olyat, aki naponta kétszer meghallgatja ugyanazt elét, reggel, meg este is, és van, aki pedig esetleg utána kezdi el olvasni a lábjegyzetekkel, egyebekkel, tehát szabad utána nézni, egy kis löketet ad. Nekem az a vágyam, hogy a Biblia az legyen mindennapi kezünkben, tehát hogy napi olvasmányunk, mert hát a legfontosabb könyv.
0: Nem ismerjük a Bibliát? Mi a püspök úr tapasztalata?
1: Hát olyan gazdag. Nyilván sok mindent tudunk róla, de minél többet tudunk róla, annál kevesebbet tudunk róla. Mert hogy mindig fedezünk fel valamit, és akkor újabb és újabb kérdések. Ez látszik a kérdésekből egyébként, nagyon jogos kérdések érkeznek, hogy ezt a részt hogy kell rendesen érteni. Mert nem is olyan könnyű. Főleg nagyon sok esetben kell hozzá biblikus háttértudás, történelmi háttértudás, héber, görög, a saját, hogyha van mögötte, mert hogy rögtön tudom azt, hogy utána tudok nézni. Tehát nekem ez nagy segítség, hogy van egy nagyon jó kis program, a Bible Works, amit én azóta használok, mióta Rómában tanultam és biblikus dolgokat tanultam, amiben ott van, hát nem tudom, vagy 100 féle fordítás, benne van a héber, görög, mindenféle nyelven, hogy utána tudok nézni, hogy ez pontosan hogy van, hányszor szerepel a Bibliában, milyen alakban szerepel. Úgyhogy kell hozzá ez is, de amit én sok év tanulással megszereztem, azzal igyekszem megkönnyíteni azok számára, akinek nem volt ilyen lehetőségük, hogy biblikus nyelveket tanuljanak, vagy Bibliáról tanuljanak, hanem hát, ha most ezzel a kis Biblia 365-tel neki indul, és aztán ő is elolvassa a Bibliáját, a lábjegyzeteket is hozzáolvassa, és nem csak vasárnap hallja a Szent Misén.
0: Harasztovics Arnoldnak van-e kedvenc napja a 365-ből, most Biblia szempontból? Hát és volt már-e az a nap?
2: Ezzel a kérdéssel azt hiszem megfogtál. Van nagyon sok nap, ami nagyon tetszett, és nagyon felemelő volt, és őszinte leszek, van olyan nap is, ami megviselt, vagy egész nap úgy dolgozott bennem az a történet, amit aznap olvastunk, hallhattunk. Főleg az Ószövetségi részek természetesen. Hát most nem tudnék kiemelni egy olyan napot, mert tényleg sok van, főleg az, amikor úgy megértem, fölcsillan a lámpa, ahogy szokták mondani, hogy mi is, mit is jelent az a borzasztó történet, amit egyébként az Ószövetségben hallunk. Mi annak az üzenete? Vagy számomra például óriási élmény volt Jobbnak a történetét megérteni. Főleg, hogy ugye milyen szenvedéseken megy át, és ez manapság azt hiszem, hogy ugye hát sok ilyen eset van körülöttünk, jó, hát nem annyira durva, mint Jobbé, de hogy azt megérteni, hogy akár példaképként tekinteni Jobbra, hogy igen, ha nehézség van, akkor mondjuk ott van Jobb, aki a Biblia egyik alakja, és milyen példával áll előttünk a hitben, és a szenvedés elviselésében. Nekem ez egy nagy élmény volt. De ez most nem egy pozitív, nyilván pozitív élmény, de hogy Jobbnak a történet egyáltalán nem pozitív. Talán az a pozitív a vége. De amíg eljutunk a végéig, addig nagyon sok szenvedés van. És talán ez ilyen egy kicsit a Biblia egy év alatt podcasttel is, hogy ki kell tartani. És Mike Schmitz atya mondja, azt hiszem, meg az Ascensionnél páran, hogy a legjobb nap mindig az, amikor folytatod a podcast hallgatását, amíg nem értél el a végére, a 365. adásig.
0: Kell, hogy szenvedjünk a Bibliával? Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy hú, ezt nem bírom, nem szeretném meghallgatni, ez a rész, ez 18 karikás, vagy kiveri nálam a biztosítékot, attól még erőltessük a Bibliát?
1: Én azt gondolom, hogy eddig sokan megspórolták az ilyen uncsi részeket. Látja, hogy tele van ilyen fura névvel, ilyen nyelvtörőnek is jó, hát azt lapozzuk át. És talán most a Biblia egy év alatt hatására látjuk, hogy ennek jelentősége, vagy kik vannak ott. Sőt, ha meg is értjük azt, hogy mit jelentenek ezek a nevek, nagyon izgalmassá teszi az egészet. Azt, hogy halljuk, hogy Melkizedek, az nekünk nem mond semmit. De azt mondja, hogy az Melek Cadikból jön, és igaz királyt jelent, akkor már egészen más. Vagy Jézus, Jeshua, Isten megszabadít. És akkor így szólítja Mária a fiát, hogy Isten megszabadít, légy szíves, hozzá egy kis kenyeret. Hát csak hogy fordítsuk le, tehát ennek jelentése van. Vagy amikor ilyen véresebb jelentek van, meg az áldozatok jobbról, balról, meg egyebek, minden valaminek, szóval valamilyen oka van, hogy leírták ezeket. Én néha csodálkozom, hogy ezt miért kellett leírni? Még a Leviták könyvében, amikor leírják, hogy hát ki mindenkivel nem szabad kapcsolatot teremteni, nekem fantáziám nem lett volna hozzá. De úgy tűnik, hogy volt rá precedens. Meg azt is megérteni itt az Ószövetsége, hogy azért egy olyan népről van szó, aki 400 éven keresztül rabszolgák voltak. Mindig megmondták nekik, hogy mit szabad és mit nem, mit kell tenni. És ebből hogy lesz egy szabadon élő nép? Hát azért ne is csodálkozzunk, és a 21. századi szemmel nézve visszafelé tényleg szörnyűség, de nem a mi dolgunk megítélni, hanem az, hogy lám, egy csapat rabszolgából hogyan lesz mégis egy törvénytisztelő nép. És hogyan tapasztalják meg újra és újra, hogy amikor Istennek engedelmeskednek, amikor az Isten törvénye szerint élnek, akkor minden boldogság és happység, amikor viszont eltávolodnak tőle, akkor minden rosszul megy. Ugye ez csomószor előfordul a Bibliában, néha már fogom a fejem, hogy nem tanultatok még eleget. De ez nem kell visszamennünk több ezer évet, a mai ember sem tanul a történelemből. Újra és újra, miért van, ami mindig háborúk? Annyiszor megtanultuk, hogy ez csak rossz. És mégis vannak, de miért? Úgyhogy én nem ítélem el a ószövetségi népet, amiért így viselkedett, hát ott is generációk után következtek, akkor tanuljunk belőle, hogy ha már nekik nem ment Isten nélkül, akkor nekünk sem fog menni.
2: Én hadd osszam meg, az a podcast hallgató vagyok, aki pont ráillik az első adásokban mondott kép, hogy elolvassa az Újszövetséget talán, és akkor az Ószövetség elején beletudik a bicskája. És pont amikor, szerintem egy hónap végén, január végén mondtam Kordél atyának, hogy te jó ég, semmi nem változott. Most is ugyanezt éljük, csak kifinomoltabb módszerekkel csináljuk ugyanezeket. És azt gondoljuk, hogy hú, hát ez milyen régi, ósdi történet, nem is igaz. De hogy nem. Ma is ugyanaz történik.
0: Ugye most a 365 nap Biblia hallgatósága ül és áll körülöttünk, és szerintem sokan szeretnének akár Fábri Kornéltól, akár Harasztovics Arnoldtól kérdezni, úgyhogy akkor kérem, hogy akik szeretnének, azok mind jelentkezzenek, és akkor oda megyek a mikrofonnal, és most van itt az ideje, hogy lehet kérdezni.
3: Pásznár Gábor vagyok. Püspök atya, azt szeretném megkérdezni, hogy az elmélkedéseket, azokat saját magad készíted, vagy ezek előre megírtak, illetve a pult mögé láttatni egy kicsit, hogy ott mi történik. Köszönöm.
1: Én az előbb mondtam, ugye az amerikaiak megcsinálták ezt, tehát tehát a metódust azt kaptuk tőlük, ez a Great Adventure Bible Timeline. Ennek megvan, hogy melyik nap mit olvasunk, ezt szoktam mindig ajánlani, hogy a olvasási tervet le lehet tölteni, hogy lássuk, hogy melyik nap mit kell olvasni, és utána Mike Schmitz atyának van hozzárakott kommentje, most ennek a fordítását kapom én meg, de ha valaki egyszer meghallgatta Mike Schmitz atyát, akkor hallja, hogy oh my gosh, you know, brothers, ilyen, és ebből egy leszűrt csak a lényeget átadó szöveget kapok én meg, amit aztán én ezt átnézem, valamikor javítok benne, valamikor saját példákkal egészítem ki, és gyakorlatilag én azt mondom, hogy amit ott én elmondok, azt vállalom, hogy az enyém. De más Mészatyától származik, csak teljesen egyetértek vele. Egy picit olyan ez, mintha a nagy festőket megnézzük, akkor mondjuk egy Michelangelo az nem Átolcetti festette meg a képeit, hanem a tanítványai megalapozták az egészet, és ő a finom részleteket megcsinálta hozzá. Tehát én így vagyok ezzel, nem vagyok egy Michelangelo, de hogy a finomabb részeket teszem hozzá. Úgy működik egy picit, mint az alfa. Ugye az alfa kurzus sokaknak ismerős lehet, ott Nicky Gumbelnek megvan az előadása, és ott is a saját példákkal ki lehet egészíteni, de az alaptörzs az megvan. Tehát így van Mike Smith-atyától, és hát így kaptuk a szerződést is, hogy azért ez nagyjából stimmelnie kell. Én ezen csak javítottam, úgy érzem, amikor tényleg javítani kellett benne, mert valami nem úgy hangzott el, ahogy kellett volna, hogy elhangozzék. Tehát, hogy minden dicsőség a Jóistené, meg Mike Smith-atyái, én pedig igyekszem jó magyar hangja lenni, pici korrekcióval.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Brunswicknél vagyok, Máté Ildikó, és Érdről érkeztem. És én igazából nem kérdezni szeretnék atyától, hanem egy kis reflektációt adni arról, hogy hogyan használjuk mi ezt föl. Amellett, hogy a férjemmel hallgatjuk minden nap együtt, és meg is vitatjuk utána egy kicsit pár szóban, hogy hú, ez most mi mindent adott nekünk. Emellett két csoportnak is továbbítom ezt a podcastet. Az egyik egy idős otthon, Szent József otthon, ahol a néniket összegyűjtöm a kápolnába hetente egyszer, és a bácsikat is, és meghallgatjuk ezt a fél órás, átlag fél órás időtartamban ott ülünk, és csöndbe vagyunk, és utána még 5 perc, amíg csöndbe vagyunk. Mert egész egyszerűen annyira mélyen érinti ezeket az idős asszonyokat az, hogy ilyen élő a Biblia, hogy fantasztikus. Ugye ők rendszeresen miséről járó emberek, és ők is érzékelik ezt, hogy mi mindent nem hallottak még. Illetve egy ima csoporttal azt szoktuk csinálni, hogy meghallgatjuk szintén. Hiába hallgatták meg reggel, délután közösen meghallgatjuk az

0: 50 évesen kezdett festeni, most 92 éves, és neki vannak ilyen biblikus képei is, és az oda beragasztja egy-egy részhez, hogyha éppen Deborah-ról van szó éppen, vagy másról, és hát rendszeresen tényleg sokat jegyzetelnek, úgyhogy mi is arra bátorítunk valakit, hogyha szeret jegyzetelni, akkor esetleg érdemes visszalapozni, hogy abból a részből mi fogott meg akkor. Tehát gyönyörű kiadvány ez a jegyzetfüzet, hogy minden naphoz külön oldal van, úgyhogy könnyű megtalálni is, hogy éppen ehhez hol jegyzeteltem. Úgyhogy köszönöm is, ez a közösségi élmény, hogy neked mit adott, nekem mit adott, az még sokkal többet tud hozzáadni, mint egyszer meghallgatni ezt a podcastet. Mert ahányan vagyunk, annyiféleképpen tudunk reagálni. Egyet ilyet hadd mondjak, amikor Mózes ott van a hegynél, és akkor hallja az Isten szavát, hogy vedd le a sarudat, mert szent ez a hely, és egy ilyen biblia megosztós kis csapatban az egyik hölgy azt mondja, hogy tudjátok, én hol szoktam levenni a cipőmet? Amikor hazamegyek. Ott leveszem a cipőmet. Otthon érzem magam. És egészen más színezetet kap ez a történet, hogy vedd le a sarudat. Itthon vagy. Hogy az Isten közelségében nem a félelem kell, hogy eltöltsön minket, hanem az otthonérzés. Hogy hazajöttünk, a mennyei atyánk. És annyira szép, ezt mástól nem hallottam volna, de így ő ezt megosztotta, és azóta is bennem van. Hogy igen, amikor leveszem a cipőm, akkor hazaértem. Istennél hazaértünk.
1: Köszönjük szépen a kérdéseket, és akkor most Harasztovics Arnoldnak átadom a szót, mert egy bejelentésre készül.
2: Istennek hála és Kornél atyának, és megtapasztalva a Biblia egy év alattnak a gyümölcseit. Nagy fába vágtuk a fejszénket, lévén, hogy már meg is kérdeztek bennünket, hogy mi lesz, hogyha véget ér a Biblia egy év alatt. Hát, kedves jelenlévők, meg hallgatók a Katolikus Rádió révén, nagy örömmel és hálával jelentem be, hogy 2027. január 1-én Katekizmus egy év alatt podcastet fogunk elindítani, és kivel mással, mint Fábri Kornél püspök atyával. Nagyon-nagyon köszönjük szerkesztőségünk, meg azt hiszem mondhatom, hogy itt a hallgatóink nevében is, hogy Kornél atya egy újabb nagy feladatot vállaltál, egy nagy missziót. Óriási potenciál van a katekizmus egy év alattban is, úgyhogy biztatom önöket, hogy fejezzék be az év végén a Biblia egy év alattot, és január 1-én folytassuk, induljunk egy újabb útra a katekizmussal. Nagyon-nagyon izgalmas lesz, és igazából felfedezhetjük, jobban megismerhetjük, és magunkévá tehetjük az egyház tanítását. Erre hívjuk önöket az arándok.man, tehát január 1-től. Tartsanak velünk!
1: És akkor reméljük, hogy a következő kattáson újra beszélgethetünk, és akkor Fábri Kornél püspök úr már arról számolhat be, hogy a katekizmus hogyan költözhet be az életünkbe, vagy milyen volt ez a munka. Köszönöm szépen a résztvevőknek, hogy meghallgatták ezt a mai beszélgetést. Köszönöm dr. Fábri Kornél püspöknek, hogy megosztotta a gondolatait, és Harasztovics Arnoldnak, hogy az oldalon keresztül megszülethetett ez a podcast sorozat, és püspök úrral ilyen szép nagy munkát készítenek, és folytassák. Jó egészséget és Isten áldását kívánom hozzá.
2: Dicsőség az Úrnak, köszönjük szépen.
0: És már alig várom, hogy holnap újra találkozzunk.

Folytatjuk a Házunk táján című műsort azzal, hogy most ugye meghallgattuk a közönség találkozót, megtudhattuk, hogy mi minden történik a 365 nap Biblia háza táján, és hogyha most arra hivatkozok, amit még ezelőtt, a felvétel előtt mondott Fábri Kornél püspök úr, akkor ugye folytatódik ez majd a katekézis megismerésével. Tehát 2027-től minden nap akkor most már egy hittanórán vehetünk részt. Vajon akik eddig nem kapcsolódtak be a Biblia megismerésébe, akik nem ismerik a katekézist, akár nem keresztények, nem katolikusok, lehet, hogy reformátusok, lehet, hogy nem is ismerik a keresztény hitet,

0: azok tudják ezt a podcastot követni? Azok számára ez lehet érdekes és tanulságos, vagy ez inkább egy ilyen haladó csoport a katolikusok számára, egy kicsit ilyen bennfentesebbeknek való értekezés?
1: Alapvetően mindenkinek szól, hiszen a katolikus egyház katekizmusa az egyház 2000 éves kincsét és hitét írja le, és mindazok, akik meghallják ezt ismerni jobban, azok számára jó szívvel ajánlom. Tehát most 365 napon keresztül olvassuk a katolikus egyház katekizmusát, ott is különböző dolgokkal kiegészítem, magyarázom az olyan nehezebben érthető részeket, mert hogy nagyon sokan talán első áldozós korukig jártak itt arra, és ez sok esetben 8-9-10 évesen volt, és utána lehet, hogy semmit nem kaptak a vasárnapi miséken kívül. Pedig azt gondolom, hogy a gyermeki hitből át kell jutni a felnőtt hitbe, és talán ez a sorozat abban segíthet, hogy kicsit átértékeljük, jobban meglássuk azt, hogy mit is tanít az egyházunk, és nagyon sokrétű, hogy amit hiszünk, azt miért hisszük. Hogy az egyháznak ugye mindig is küldetése volt, hogy a Krisztustól kapott hitet, azt tisztán megőrizze. Erről szól a katekizmus. Tehát nem találhatom ki, hogy igazából nem Szent Háromság, hanem Szent Négyesség van. Tehát az egyház mindig is vallotta, hogy Szent Háromság van. És hát nyilván, aki ezzel ellentétes dolgot állított, az ellen az egyház azt mondja, hogy ez nem a mi hitünk. Tehát ezért mondjuk azt, hogy mi ezt hisszük, és mindaz, aki ezt hiszi és ezt tanítja, az a katolikus egyháznak a tagja. És lehet, hogy ez nem katolikus felekezetű embereknek végighallgatni a katolikus egyház katekizmusát egy nagyon gazdagító tapasztalat lesz, hogy lám, végülis mi is ezt hisszük. Sok esetben nagyon sokban azonos is tök a többi, de mert azonos a hitünk, mint amennyi elválaszt bennünket. Vagy ha valaki csak keresi az élet igazságait, hogy miért is élek, honnan van a világ, mi lesz a halál után, miért van a szenvedés. Tehát olyan kérdésekre próbálunk választ adni, amikre az egyháznak van válasza. Aztán külön érdekes dolog lenne még az egyház társadalmi tanítását végigvenni, mert az is nagyon is gyakorlatias. De egyelőre most a katekézus 365 indul majd a januártól, és bízom benne, hogy sokaknak frissítő dolog lesz, megér dolgokat a hitünkből is, hogy talán könnyebb lesz az egyházhoz is közelebb kerülnie.
0: Talán egy érdekes részlet ebben, hogy a 365 nap Biblia eredeti változatát angol nyelven egy olyan teológus készítette el, aki maga katolikusnak született, aztán református hitre tért, és utána visszatért a katolikus hitre, illetve a zarándok.ma főszerkesztője, Harasztovics Arnold, ő reformátusnak született, és úgy lett utána katolikus keresztény. Ezek a tanítások, akár a katekézis, akár a Bibliának a mély megismerése, Fábri Kornél püspök úr szerint közelebb visz minket az egyházhoz is?
1: Én nagyon bízom benne, hiszen a Biblia az egyházban született, abban a formában, ahogy most a kezünkben van. Tehát az, hogy volt egy közösség, annak volt egy hagyománya, hogy eleve szóban adták tovább először a krisztusi tanítást, aztán amikor látták, hogy hát sorra vértanúhalált halnak a szemtanúk, akkor mondták, hogy írjátok le, hogy születtek az evangéliumok, a levelek, azért, hogy nekünk, akik 2000 évvel később élünk, ugyanez meglegyen. Tehát ezért mondom azt, hogy kikristályosodása a szent hagyománynak, mert mindent nem lehetett leírni, a lényeget leírták számunkra. Én biztos vagyok benne, hogyha valaki olvasta a Szentírás, vagy hallgatja az egyház katekizmusát, biztos vagyok benne, hogy ahhoz a közösséghez is közelebb fog kerülni, ahol ez megszületett. És ami az identitásunkat adja, hiszen az, amit hiszünk, az meghatározza az életünket is. És minden inkább harmóniában van az életünk azzal, amit hiszünk, annál hitelesebben tudjuk a többiek elé élni. És hiszük azt, hogy az egyháznak a célja minden ember üdvössége, hogyha valaki ismeri a katekizmusát, most, azaz a hitünk alapjait, akkor azt szerint kezd el élni, ezzel az életszentség útján jár. És ez a célunk, hogy minél jobban megismerik a Jóistent, az Úr Jézust, és hogy a vele való kapcsolatban éljék az életüket, és aztán ennek a folytatása lesz majd a halál után.
0: Azt hiszem, hogy az egyház számára minden szakadás, szakítás egy nagy fájdalom volt. A legelsőktől, akár már a kopt keresztényeknek a külön válásától kezdve sorra, hogy a reformegyházak szakítottak a pápai, a római úttal, az mindegy fájdalom volt. Nyilvánvaló a törekvés a mai katolikus egyházban, és a pápák sorát lehetne fölhozni itt, akik szeretnének közelebb kerülni, és újra a reformegyházakkal, elszakadt egyházakkal közös nevezőt találni. Vajon a katekézis az nem jelente itt egy akadályt? Hogy ez egy olyan pont, amiben biztos, hogy nem fogunk tudni egyetérteni, hiszen más a nevező itt.
1: Nagyon érdekes, mert a katolikus egyháznak van tanítóhivatala. A protestáns egyházaknál nincs ilyen. Tehát az simán taníthat két református püspök más dolgot. Mert nincsen egy ilyen legfőbb szer, mint ami nálunk van, tehát hogyha bárkinek hitbeli kérdései voltak, akkor végülis ott van a Vatikán, ahol a hittani kongregáció meg tudja mondani a helyes választ, hogy milyen hitünk ez. Ez máshol nincs. Tehát nincsen igazából ilyen módon párbeszédre lehetőség azonos szinten. Tehát lehet, hogy beszélhetek bármi protestáns egyházzal, lehet, hogy más és más fogok hallani egy-egy képviselőjétől. Ezzel semmi baj nincs. A legfontosabb az, hogy akarjam megtalálni az igazságot. Számomra egy nagyon meghatározó könyv volt Kimberly és Scott Hahn Minden érv Rómába vezet című könyve. Emlékszem, hogy este olyan fáradt vagyok, hogy két oldalt olvasok, és már lecsukódik a szemem. Ebből pedig 50-60 oldalt olvastam, és tele voltam hálával, hogy katolikus vagyok. Ők egy presbiteriánus lelkész házaspár. Scott Hahn, ő elvégezte a teológiát, majd felkérik, hogy legyen ő a rektora ennek a presbiteriánus teológiának, és azt mondta, hogy rendben, egy feltétellel, hogyha meggyőződik arról, hogy amit ő tanít, az mind igaz. És elkezd kérdéseket feltenni. Szól a szkriptúra, szól a Fidesz, pápa, eukarisztia, Mária, szentek tisztelete. És sorra megtalálja mindezeknek a biblikus alapját. És a végén katolizál az egész családjával együtt, most katolikus egyetemen tanít, és a végén ott van egy 12 oldalas kis szösszenet a katolikusoknak, hogy ismerjétek meg a hitetek biblikus alapjait. Nagyon szép, hogy hozza, hogy hát a szent hagyomány, amire mi hivatkozunk, az benne van a Bibliában. Míg például az, hogy szól a szkriptúra, ez eleve nincs benne a Bibliában, tehát önmagában meghasonlik ez az érv. Nem lehet csak a Szentírás, hogyha ez pont nincsen benne. Tehát olyan érvet mondok, hogy csak a Szentírás, ami nincs benne a Szentírásban. Úgyhogy ezekből indul el, és aztán jut el arra, hogy hát nem nagyon szimpatizált a katolikus egyházzal, sőt, ehhez képest végén katolizál, mert azt mondja, hogy itt van a lényeg. És az eukarisztia a legnagyobb kincsünk. Tehát ugye az a szentségek szentsége, ami a Jézus valóságos jelenléte van, és a saját testével és vérével táplál bennünket. Ennél nagyobb kincs nincsen. És ez a katolikus egyházban és az ortodox egyházban van meg. Úgyhogy én abban bízom, hogy az ökumenikus törekvéseknek az lesz az eredménye, hogy mindenki visszatér a katolikus egyházba, mert hogy itt van azok a ajándékunknak a teljessége, amelynek a segítségével üdvösségre juthatunk. Nekem nagyon sok protestáns barátom van, nagyon jóba vagyunk, együtt tudunk imádkozni, együtt végzünk az alfát, sok mindent, de nagyon bízom benne, hogy ettől a nagy kincstől nem sokáig lesznek már elszakítva, ami az eukarisztia, ami nem eszköz, hanem cél, hogy közös legyen az eukarisztiánk. És hogyha ezt el tudjuk érni, hogy ők is elfogadják azt, hogy nálunk valóságos jelenlét van, és ezt számtalan eukarisztikus csoda is alátámasztja, és azt mondják, hogy na akkor visszatérünk, mert végülis itt van az élet kenyere, itt kell, hogy mi is tegyünk. Én abban bízom, hogy ez a Jóisten tervében benne van. Azt, hogy mikorra érjük el, azt majd meglátjuk.
0: Köszönöm szépen Fábry Kornél püspök úrnak, hogy erre a külön beszélgetésre is itt még a kattás szünetében időt adott nekünk. A hallgatóktól búcsúzom. Mai műsorunkban tehát hallhatták Fábry Kornél püspök úr mellett Harasztovics Arnoldot is azon a közönség találkozón, amely a 365 nap Biblia podcast köré szerveződött. Köszönöm a figyelmet. Munkatársaim Peresztegi Attila nevében is a riporter Szabó Csilla volt.

0: elhangzott a házunk táján.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Elkészült a Mária út, Csíksomjó és Mária Pócs közötti szakasza, a két magyar Mária kegyhelyet összekötő 500 kilométeres zarándokutat a csíksomjói kegytemplom előtti téren adták át ünnepélyesen, közölte vasárnap a romániai Mária út egyesület a Facebook oldalán. A bejegyzésben emlékeztettek arra, hogy a Máriától Máriáig című projekt ötlete 2 éve született meg. A közös feladat folytatódik, ezért arra kértek mindenkit, hogy segítség gazdagítani, tegyék élővé és önállóvá a zarándokutat. Brassóban ülésezik a romániai katolikus püspöki konferencia, írta a Magyar Kurír. Szeptember 21-e és 23-a között Brassóban tartják a romániai katolikus püspöki konferencia őszi plenáris ülését, amelyen az ország római és görögkatolikus főpásztorai vesznek részt. A találkozó házigazdája és szervezője ezúttal a Gyulafehérvár fogarasi görögkatolikus nagyérsekség. A 3 napos tanácskozás során a főpásztorok a romániai katolikus egyház életét érintő aktuális pasztorális és adminisztratív kérdéseket tekintik át, megosztják egymással az egyházmegyék tapasztalatait, valamint egyeztetnek azokról a közös feladatokról és kezdeményezésekről, amelyek az ország katolikus közösségeinek szolgálatát segítik. Néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet a vagyonadóról szóló jogszabály tervezet. Ezt követően várják a szakmai szervezetek észrevételét, mondta Kövesdi Attila, a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten egy konferencián. Az államtitkár ismertette, a kormány 1 milliárd forint értékhatár felett 1%-os vagyonadót vezetne be. Ez nem egyszeri adó lesz, és a lehető legszélesebb körű vagyonelemekre terjed majd ki, így céges részesedésekre, ingatlanokra és ingóságokra, valamint hazai és külföldi vagyonelemekre. Könyvbemutatók, nemzetközi kerekasztalbeszélgetések és szerzői estek várják a látogatókat október 2-a és 4-e között a Hungexpo C pavilonjában a Visegrádi Fórumon, amelynek a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ad otthont. A Lengyel Intézet MTI-hez kedden eljuttatott közleményében kiemelték, a rendezvény, amelyre a belépés ingyenes, a kortárs közép-európai irodalom legfontosabb alkotóit vonultatja fel. Mint írták, a látogatók képet kaphatnak a kortárs szlovák, cseh, lengyel és ukrán irodalom legújabb trendjeiről, valamint találkozhatnak a régió meghatározó íróival és műfordítóival. Nő a kereslet a csemege szőlő iránt Magyarországon, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kedden a honlapján. Magyarországon jelenleg mintegy 379 hektáron termesztenek csemegeszőlőt. A hazai csemegeszőlő fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki, és folyamatosan nő, ismertette a kamara, hozzátéve a gyümölcs iránti igény meghaladja a hazai termelés mennyiségét, így az ország jelentős importra szorul. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső, az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk. 10 óra 4 perc.
1: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: Kamarai percek. Az év felnőtt képzőit díjazta a Kamara és a HR portál. Az év felnőtt képzője díj elismeréseit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködő partnerségével megrendezett díjátadó gálán adták át. A HR portál által 2026-ban alapított díj célja nem pusztán a képzési tevékenység elismerése, hanem a valódi felnőttkori tanulást támogató értékteremtés bemutatása. 12 kategóriában 38 felnőtt képző kapott elismeréseket. Az idei évben alapított díj láthatóvá teszi azokat a felnőtt képző intézményeket, amelyek mérhető eredményekkel és valódi munkaerőpiaci hatással dolgoznak. Magas szakmai színvonalú képzéseket valósítanak meg, mérhető kompetencia fejlesztési eredményeket érnek el, és aktívan hozzájárulnak a szervezetek versenyképességéhez. A pályázati felhívás még április elején jelent meg. Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, alapítványok, valamint állami és egyéb közintézmények is pályázhattak, ha szerepeltek a felnőtt képzési nyilvántartásban, és évente legalább 100 főt képeznek. A jelentkezőknek be kellett mutatniuk működésüket, képzési volumenüket, szakmai erősségeiket, gyakorlati és munkaerőpiaci kapcsolataikat, eredményeiket, partneri együttműködéseiket, valamint egy kiemelt jó gyakorlatot vagy innovációt. Összesen 58 felnőtt képző pályázat érkezett, amelyeket az 5-tagú szakmai zsűri értékelt. Zsuffa Ákos, a Felnőtt Képzők Szövetségének elnöke, Markovics András, a HR portál ügyvezetője, Pádár Tivadar, felnőtt képzési rendszerfejlesztő és az EduCert ügyvezetője, Tengerdi Dóra, HR szakértő, valamint Papp Máté, a Kamara szakképzési és felnőtt képzési igazgatója voltak a zsűri tagjai. A pályázatokat összegezve végül 33 helyezést és 5 külön díjat osztott ki a szakmai zsűri. A díjazottak névsora elérhető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. Elhangzott a kamarai percek.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

0: 10 óra 8 perc. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye egyik lelki központja Beregszászban van. Az egyházközség templom búcsúja nem csak a beregszásziak, hanem az egész kárpátaljai magyar közösség számára jelentős esemény. Sokan felkeresik azért, hogy együtt legyenek és lelki feltöltődést kapjanak. A legutóbbi alkalomra Böjte Csaba ferences rendi szerzetes is ellátogatott, hogy biztassa a háborús időszakot megélő kárpátaljai magyar közösséget. Nyíri Kata összeállítása.
1: Számomra nagyon fontos, hogy együtt lehessünk és érezzük az Úr közelségét, és nagyon nagy lelki feltöltődést ad ebben a háborús időszakban.
2: Fogalmazott Balázs Viktória, aki a felső tiszavidéki Viskről érkezett a beregszászi római katolikus templom búcsúra. Schnitzer Fekete Andrea az ungvidéki nagygejőcöt képviselte.
3: Ebben a háborús helyzetben minden családnak szüksége van egy kapaszkodóra, és én úgy gondolom, hogy a legnagyobb kapaszkodónk az Isten és Jézus, az ő tanítása. A templombúcsúk azok különösen fontosak számunkra, hiszen itt együtt is kérhetjük a jó Istentől a lelki békénket, kérhetünk bármit, tud számunkra segíteni. Ez nekem személy szerint, nekem is és a családomnak lelki feltöltődést ad, energiát a további hétköznapokhoz és a mindennapokhoz.
2: A római katolikus templom Beregszász legrégebbi épülete, amelynek története még az Árpád korban nyúlik vissza. Építése 1418-ban kezdődött, aztán többször súlyos károkat szenvedett. Újjáépítése után 1846-ban a Szent Kereszt felmagasztalásának tiszteletére szentelték fel. Az egyházközség azóta szeptember 14-én tartja a templombúcsút, a Kárpátalja minden szegletéből érkezett hívek zsúfolásig megtöltötték a templomot. Molnár János, beregszászi plébános, püspöki helynök.
4: A búcsú ünnep az az egyházközség számára olyan, mint amikor egy személy születésnapot ül. És itt is úgy van, hogy amikor valakinek a születésnapját ünneplik, akkor igyekeznek az ismerősök, a barátok eljönni, köszönteni, jelen lenni, megerősíteni. És így is, amikor egy-egy közösség a búcsúját ünnepli, akkor a többi közösségek igyekeznek eljönni, képviseltetni magukat, együtt ünnepelni, hogy így is erősítsük egymást, hiszen a háború idejében élünk, amikor a közösségeink nagyon megfogyatkoztak, és különösen fontos az, hogy egy-egy ilyen alkalommal azért megerősödjünk, és tapasztaljuk azt, hogy vagyunk még itthon, erőt jelentünk még itthon, és hogy az Úr össze tud gyűjteni bennünket ebben a nehéz időben is az ő dicséretére, az ő templomában. Hogyha az elmúlt évszázadokat tekintjük, azok az időszakok is tele voltak nehézségekkel, gondokkal, akár háborúkkal, és hogy több száz éve a közösség megmaradt itt, és még ma is jelen van, azt jelenti, hogy az évszázadoknak a viharai nem tudták megtörni, nem tudták megsemmisíteni, megszüntetni a közösséget. Ez a jövő nemzedék számára is üzenet, hogy mi is itt vagyunk, helytállunk, megtesszük a magunkét, és reméljük, hogy több száz év múlva ugyanígy ebben a templomban magyarul imádkozhatnak, és magyarul dicsérhetik az Istent még utódaink is.
2: Az ünnepi szent misét Böjte Csaba ferences rendi szerzetes mutatta be, aki az összefogás, a kitartás és a testvéri szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet.
5: Múltkor sötétség volt, most világosság, következő alkalommal remélem, és ez hamar lesz, bár béke is lesz, és akkor hozhatok Erdélyből legalább három szép fehér galambot, hogy itt elengedjük itt a Beregszász templomának az udvarán, hogy igen, én hiszem azt, hogy minden rossz idő után, eső után, szomorúság után újra kivírad a nap, és én hiszem az itteni háború is előbb-utóbb véget ér. Az a fontos, hogy ne engedjük el magunkat, hogy összefogjuk, és én azt hiszem, hogy ilyen szépen hétköznap össze tud fogni itten Beregszász népes, a környékbeli falvak. Ez egy reményre ad okot, mert nagyon pozitív üzenet, azt hiszem mindannyiunk számára. Hát a 35 év alatt körülbelül 7000 árva gyereket fogadtam be. Én nem hazudok a gyerekeknek, én tudom azt, hogy ő rajtuk, hát nem jó árvaházba kerülni, tehát nehézségek közül jönnek. Komoly problémák voltak a családban, hogy bekerül valaki egy intézetbe. De mindig elmondom a gyerekeknek, hogy hát most ugye vagy keresztül esel ezen a nehézségen, vagy dobbantasz, és elkezdesz tanulni, és felemelkedsz, és bajnok leszel. Rajtad múlik. Az élet az nem kegyelmez, létért küzdeni kell mindenkinek, és igazából az lenne jó, hogyha te ezek után, hát hogy mondjam, talpra tudnál állni. És mindenkinek azt szoktam mondogatni, hogy hát a fociba is a csapat kap egy gólt. Leül, és elkezd szomorkodni, és vádaskodni, most ki a hibás, akkor még rúg az élet, vagy 3 gólt neki. Nem? Tehát az a fontos, hogy a következőt mi rúgjuk, hogy ne engedjük el magunkat, hogy összefogjuk. És én azt hiszem, hogy ilyen szépen hétköznap össze tud fogni itten Beregszász népes, a környékbeli falvak, ez egy reményre ad okot, mert hát igen, hétköznap van, délután 4 órakor, sokan munkában vannak, iskola van, minden, és mégis ennyien eljöttek, ez egy nagyon pozitív üzenet, azt hiszem mindannyiunk számára.
0: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: 10 óra 22 perc. A 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. A műsorból hallanak most egy részletet.
1: Megjelent a Brutalista építészet Magyarországon című könyv Kovács Dániel szövegével és F. Tóth Gábor fotóival. Kovács Dániel művészettörténésszel, muzeológussal, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgetünk. A brutalizmus egy modern építészeti stílus. Konkrétan mi a jelentése?
2: A brutalizmus egy késő modern irányzat, az 1950-es években jelentkezett Nyugat-Európában, Skandináviában, Franciaországban párhuzamosan, és nem sokkal később eljutott Magyarországra is. Alapvetően külső formai jegyek jellemzik, a nyers anyagok használata, a szerkezetek megmutatása, a monumentalitásra törekvés, a geometrikus formák és a szobrászi igényű plasztikus formálás.
1: Ha jól tudom, akkor az 1950-es évektől az 1970-es évek közepéig virágzott.
2: Ez Nyugat-Európában egyértelműen így van. Hozzánk nem kis részt a szociálnak a politikailag felülről érkező kényszere miatt némi késéssel érkezett meg az 50-es évek végére, és nagyjából a 80-as évek elejéig tartott, legalábbis építészettörténetileg így mondhatjuk. Valójában azért a hatása tulajdonképpen máig érződik az építészetben.
1: A brutalizmus inkább egy időszakot ölel, vagy egy mozgalmat jelent?
2: Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően nem kötném mozgalomhoz, nincs igazán iskolája. Kétségtelenül vannak nemzetközi értelemben vett mesterei, fontos alakjai ennek az irányzatnak, Le Corbusiertől az amerikai Louis Kahnig, de említhetném a két fontos magyar származású mestert, Breuer Marcelt és Goldfinger Ernőt is. Magyarországon viszont még ennyire sem alakultak ki vezető alakjai. Elsősorban alkalomszerűen használták ennek az irányzatnak a jegyeit a magyar építészek, attól függően, hogy éppen milyen megbízást kaptak, és hogy mekkora szabadságot ennek kapcsán.
1: Sokan a szocialista építészettel azonosították, vagy azonosítják, ugyanakkor nyugatról jött a stílus, leginkább Angliában és Amerikában volt elterjedve, hiszen Breuer is Amerikában élt hosszú-hosszú éveken keresztül.
2: Ez egy nagyon furcsa ellentmondás, hogy ennek a korszaknak az épületeit sokan, és a maguk módján egyébként joggal összekapcsolják a társadalmi körülményekkel, a politikai berendezkedéssel, pedig éppen ennek az irányzatnak az emlékei, azok tulajdonképpen az állami elvárások ellenében jöttek létre. Ugye a 60-as évektől a magyar építőipar, a magyar építésügy, az előregyártásra, a tipizálásra, az olcsóságra, a mennyiségre fókuszált, ekkor jöttek be a házgyárak, ekkor indultak meg a nagy paneles építkezések.
1: De ez orosz mintára?
2: Természetesen szovjet mintára. Sőt, szovjet nyomásra, azt is mondhatnánk. Ehhez képest viszont a magyar brutalista építészek minden alkalommal egyedi épületeket terveztek, egyedi kivitelezéssel, egyedi minőségű felületekkel, egyértelműen nyugati mintára és egyértelműen nyugati példáktól inspirálódva.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben hallgathatják meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Bodó Béla. Brumi Mackóvárosban. Harmadik rész.

0: 5. fejezet, amelyben tovább utazunk. Valaki szellemet lát, illetve ördögöt. Az ördög szaladgál, és farka is van. Mégsem ijesztő. Én jót nevettem rajta. Csendben üldögéltünk a fülkében. Nagyon érdekes volt, amikor bejött a Kalóz bácsi, és elkérte a jegyeket. Komoly, felnőtt jegyugasztója volt a Kalóz bácsinak. Meg is csodáltam. Odaadta volna a kezembe, ha nem kellett volna annyi jegyet kiukasztania. De kellett, és ezért nem adhatta oda a jegyugasztót. Apukám megígérte, hogy ha jó leszek, kapok tőle egy játék jegyugasztót. Szerettem volna megkérdezni, hogy utasokat is ad-e hozzá, mert utas nélkül a jegy sem ér semmit, a lyukasztó sem. De nem kérdeztem meg, mert a vonat ringatott, és én elálmosodtam. A barackos bácsi újságot olvasott, és közben mormogott. A fiatal bácsi epletevet kenyérrel, a nénike sóhajtozott. Jaj, jaj, így sóhajtozott a nénike. Milyen fáj a néninek? Kérdeztem. De ő megint csak azt mondta, jaj, jaj, jaj. Aztán meg ezt. Szántják az ördögök a hátamat. Ezen nagyon elcsodálkoztam. A mi vonatunkba nem szállt fel semmiféle ördög. És hogyan szánt? Nem látom, hogy szántana. A szántáshoz eke is kell. Eke sincs a fülkében. A szántáshoz föld is kell, a nénike háta pedig nem föld. Meg is mondtam. A nénike háta nem föld.
1: De mégis szántják az ördögök,
0: felelte a nénike. Ördög nem szállt fel a fülkébe. Különben sincs ördög, mondtam én.
1: Miket beszélsz te?
0: Kiáltott rám a nénike mérgesen. Egyáltalán nincs ördög, erősködtem, mert tudom, hogy nincs.
1: Ajaj! Dehogy nincs ördög, és az olyan rossz medvegyerekeket, mint te, a zsákjában viszi el,
0: mondta a nénike. A fiatal bácsi abba hagyta az evést.
2: A rossz gyerekeket megszídja az apja meg az anyja, és ez elég. Mit ijeszgeti ezt a kismackót az ördöggel?
1: Nem ijeszgetem én,
0: felelte a néni.
3: Engem nem is lehet ijeszteni, mert én nem félek,
0: szóltam közbe. Igaz is, nem is féltem. Csak nem félek olyasmitől, ami nincs.
1: Várj csak, bólogatott a néni, majd félsz te is, ha elvisz.
0: Tovább aztán nem beszélgettünk. Pedig én szerettem volna még egy kicsit erről beszélni, de nem beszélgettünk, mert elaludtam. Sajnos. Bár ne aludtam volna el, és álmodtam. Azt álmodtam, hogy egy nagy, virágos réten vagyok. Éppen egy gyönyörű pillangóról álmodtam, mint a szivárvány. Olyan színes volt a szárnya, és szerettem volna megfogni. Utána szaladtam a réten. A pillangó rárepült egy szép piros virágra. Kinyújtottam érte a mancsomat. Akkor egy fehér virágra repült, megint utána kaptam, erre felrepült. Én meg futottam, hogy utolérjem, és kergettem. A pillangó mindig leszállt egy virágra, és amikor már majdnem utolértem, mindig tovább repült. Azt gondoltam, ha még egyszer elrepül előlem, hát én nem álmodom őt tovább, hiszen ebbe a sok futkosásba nagyon elfáradok. Úgy látszik, a pillangó megtudta, hogy mit gondolok, mert gyorsan egy kertbe repült. Oda is utána szaladtam, de alig, hogy beléptem, azonnal elfelejtkeztem a pillangóról. A kertben ugyanis sok mékas volt. Ahol pedig mékas van, ott van méz is. Bármennyire is aludtam, meg álmodtam, mégis éreztem a méz édes jó szagát. meg is nyaltam a számat álmomba. Mézecske! Jaj, de jó illata van! És édes! És a színe meg olyan, mint az arany! De jó is lenne! Álmodtam én, bár csak egy kicsit megkóstolhatnám. Méz, méz, méz, méz. Utcu erre felébredtem. Hát képzeljétek, méz szag van a fülkében, édes szag. Nagyot cippantottam és megcsíptem magam. Jaj, fájt. Tehát nem álmodom a méz szagot, és már ébren is vagyok. Aztán hirtelen eszembe jutott a csupor. A tarisznyámból jön a méz szag, gondoltam. Ahogy ez eszembe jutott, a buksimhoz kaptam. Hát képzeljétek el, ahogy a buksimhoz kapok, ragad a mancsom. Csúrog a csupor, állapítottam meg. Felnéztem a csomagtartóra. Hát a tarisznyámból csöpögött a méz, és éppen az én buksimra. Gondoltam, inkább alátartom a számat, hogy kárba ne vesszen a méz. Kitátottam a számat. Ebben a pillanatban a nénike felkiáltott. Szellem! Szellem! A barackos bácsi letette az újságját. A fiatal bácsi megcsóválta a fejét, a papám pedig felébredt.
2: Méz szagot érzek,
0: mondta a papám.
1: Jaj! Jaj!
0: Sikoltozott a nénike.
2: Mi a baj?
0: Kérdezte a fiatal bácsi.
1: Oda nézzenek!
0: És a nénike rámutatott a csomagtartóhálóra. Mind oda néztek. Én is oda néztem.
1: Látják!
0: Kérdezte a nénike.
2: Mit lássunk?
0: Kérdezte a papám.
1: Csurog a csuporból a méz,
0: mondtam én. De a nénike felugrott, és megragadta a papám kabátját.
1: Ott! Ott!
0: Kiáltotta rémülten.
2: Ott! Ott!
0: Hebegte a barackos bácsi is sápadtan.
1: Mozog!
0: Tadogta a néni.
2: Mozog!
0: Harsogta a barackos bácsi is.
1: Az ördög!
0: Mondta még sápadtabban a néni.
2: Micsoda beszéd?
0: Mérgelődött a fiatal bácsi.
2: Ördög nincs,
0: szólt a papám, és nézte a tarisznyát. Az én fehér tarisznyám pedig mozgott. Magától össze-vissza mozgott. Nagyon is mozgott.
1: Láthatják, hogy az ördög bújt belé,
0: mondta a néni. Aztán hozzátette.
1: Minek is emlegettem?
2: Nem is egy ördög, hanem 2 tucat meg 7x7 szellem,
0: nevetett a fiatal bácsi. Fel is kelt, hogy levegye a tarisznyát, a papám is felkelt. A barackos bácsi azonban ülve maradt, és nagyon sápat volt.
1: Ne nyúljanak hozzá!
0: Sikoltott a néni.
1: Nyakunkba ugrik az ördög!
2: És felszántja a hátunkat is,
0: mondtam én. A tarisznya még jobban mozgott. A papám meg a fiatal bácsi óvatosan akarták megfogni a tarisznyát, mert a tarisznya csupa méz volt, és nagyon hevesen mozgott. Tessék mondani, mekkora egy ördög, hogy elfér az én tarisznyámban? Fordultam a nénihez.
1: Én inkább kimegyek innen,
0: mondta remegve. Ekkor a papám a fiatal bácsival együtt óvatosan levette a tarisznyát.
1: Jaj, jaj, jaj, jaj,
0: sikoltott a néni. A papám kinyitotta a tarisznyát. A tarisznyából pedig nyomban kiugrott nem az ördög, hanem... Találjátok ki, kicsoda!
1: Hát, Lali, az én kedves mókus barátom.
0: Úgy látszik, még otthon belebújt a tarisznyámba. Hát, ő volt az ördög. Ő mozgatta a tarisznyát. Lali még mást is csinált. Kirágta a vásznat, amivel anyácska bekötötte a csuport tetejét. Ezért csöpögött a buksimra a méz. De Lali még mást is csinált. Amikor a papám kinyitotta a tarisznyát, megriadt. Nagyon is megriadt, és hirtelen szaladgálni kezdett. Feldöntötte a csuprot a tarisznyában, és a fejétől a farkáig csupa méz volt. Lali először a nénire ugrott, bekente mézzel az arcát, a fejét, az orrát, de még a fülét is. Aztán a barackos bácsira ugrott, és neki is tele lett az arca mézzel. A barackos bácsi meg akarta fogni Lalit, de az visszaugrott a nénire. Akkor a néni akarta megfogni, de Lali elugrott a néniről a barackos bácsira. Most már mind a ketten ragadtak, és kiabáltak.
2: Mézes ördög!
0: Nevetett a fiatal bácsi, mert őt nem kente be a mókus mézzel, se a papámat, se engem.
2: Bekenni a babonás bácsikat meg a néniket?
0: Azok meg kiabáltak, mérgelődtek, és papírral meg zsebkendővel törölték magukat. Közben Lali felugrott a csomagtartóba is, onnan nézett le ránk, szemrehányó tekintettel.
2: Ejj,
0: csóvált a fejét a papám. Én meg halkan szóltam. Lalikám? És a mókuskám erre szépen lejött hozzám. Már egy cseppet sem ragadt, hiszen mindent rákent a nénire meg a bácsira. Ott remegett az ölembe.
2: Kár volt a mézért,
0: mondta a fiatal bácsi. Ekkor jutott az eszembe, hogy a buksimon még van egy adag méz. Le kéne nyalni, gondoltam. De hogyan nyaljam le? Hiszen ha arrébb viszem a számot, arrébb megy a buksim is, ameg a nyelvemet nyújtom utána, akkor is arrébb megy a buksim. Van még méz, mondtam a papámnak.
2: Van, a csupor alján,
0: felelte a papám.
2: De most nem kapsz.
0: A buksimon van még méz, és meg is mutattam.
1: Legalább te is ragadsz,
0: mondta a néni dühösen.
4: Úgy kell neki,
0: helyeselt a barackos bácsi mérgesen. Én meg arra gondoltam, hogy most nyomjon barackot a buksimra, mikor még van rajta méz.
2: Most beleegyezem.
0: De nem nyomott. Csak nagyon mérges volt. Szitta a kis mókust. Lali közben kiugrott az ölemből, és odaszaladt a fiatal bácsihoz. Szép szelíden a vállára ült, és a fiatal bácsi mosolygott. Ekkor a papám kivitt a mosdóba, hogy megmossa a fejemet. Vízzel is, meg szóval is. Szidással. Ezzel ennek a fejezetnek vége.

0: 6. fejezet, amelyben megérkeztünk. A vonat, a papám és én. Elmondom, ki az a pulyka pipi, meg hogy hol van a méz, amit hoztam, és sok mindent, ami Brumi bácsiéknál történt. Délután futott be a vonatunk Mackóvárosba, vagy más néven a fővárosba. Voltatok már ott? Azelőtt én sem, csak most, hogy megérkeztünk. Most viszont itt vagyok Mackóvárosban. Hol is lennék egyebütt, amikor éppen ide érkeztem meg?
1: Fogd a tarisznyádat,
0: szólt rám a papám. Fogom, mondtam én engedelmesen. Csak hogy a tarisznya csupa méz volt.
1: Búcsúzz el kedves utitársainktól,
0: figyelmeztetett a papám. A mancsom csupa méz lett a tarisznyától, ezért először a barackos bácsitól köszöntem el.
2: Vágj ide egy nagy pacsit,
0: mondta ő. Oda vágtam hát egy nagy pacsit, és a barackos bácsinak tele lett a tenyere mézzel. Nagyon törölgette, de legalább nem gondolt rá, hogy barackot nyomjon a buksimra.

0: Ebben nagyobb volt. Itt lakik Brumi bácsi és Brum néni, meg Pulyka Pipi, de róla később beszélek. Brum bácsi az én nagybácsim, Brum néni meg a nagynéném. És hogy ki a Pulyka Pipi? Majd azt is elmondom később. Aztán van náluk egy Kuki is, de ő nem medve, hanem papagáj. Mindig is az volt, de én ezt még akkor nem tudtam, és még az sem, hogy mi a lift. Amikor beléptünk, azt hittem, hogy a lift egy szoba. De miért mozog? Meg is kérdeztem a papámat. Ebbe lakik valaki?
1: Senki.
0: Felelte a papám, és hozzátette.
1: Ez lift. Felviszi az utasokat az emeletre.
0: Így már megértettem, hogy a liftben nem laknak. A lift olyan, mint a vonat. Csak emeletek közt jár. A házban utaznak benne, és a gép emeli fel. Azért gép, sőt, motor. A 6. emeleten kiléptünk a liftből. Brum bácsi és Brum néni nagyon megörült nekünk. Volt ott egy kis mackó is, akkora, mint én, de mégsem egészen olyan.
2: Öleld meg az öcsköst,
0: nógatta Brum néni, de az meg sem mozdult, csak nézett. Majd megölelem én, ajánlkoztam.
1: Nem kell,
0: mondta ő. Eszembe jutott valami, csak hogy nem jól jutott az eszembe, de akkor már kimondtam. Hoztam neked mézet. Hol van? Kérdezte, és gyorsan felém indult. Ekkor már tudtam, hogy rosszul jutott eszembe, amit mondtam. De azért folytattam. A vonaton.
1: Miért nem hoztad magaddal?
0: Kérdezte. Brum bácsi is rám nézett. Brum néni is. A papám is rám nézett.
2: Talán ott felejtetted?
0: Kérdezte Brum néni. Nem. Feleltem én.
1: Ha nem?
0: Kérdezte Brum bácsi. Ott folyt ki, mondtam. A bácsikám és a nénikém és a papám nagyot nevettek.
1: Előbb gondolkozz, aztán beszélj,
0: mondta a papám, hanem a kis mackó nagyon mérges lett.
1: Becsaptál,
0: támadt rám, és nekem akart jönni, pedig én nem csaptam be. Ha lett volna méz, neki adtam volna, de nem volt. Csak ez nem jutott mindjárt az eszembe. Ha nem folyt volna ki, bizonyosan nagyon örültél volna a méznek, mondtam. De ki folyt?
1: Te meg annak örülsz majd, amit tőlem kapsz.
0: Mérgelődött ő, és megint nekem akart jönni. Brum néni ekkor elébe állt.
1: Viselkedj rendesen, ne légy mindjárt olyan mérges. Olyan, mint egy pulyka,
0: mondta a bácsikám is. A papám erre előhúzta a savanyú cukrot.
1: Nesze te, pulyka!
0: És kezébe nyomta az egész zacskót.
1: Pulyka!
0: Nevetett a nénikém.
1: Ő még csak egy kis pulyka, egy pulyka pipi!
0: Így kényeztette a kis mackót az ő anyácskája. Hát, ilyen volt pulyka pipi. De azért adott nekem a savanyú cukorból, mert nem volt valódi pulyka pipi, hanem rendes kismedve, ami később ki is derült. 9 szem cukrot adott nekem a felezésnél, de ez nem is volt igazi felezés, mert neki 10 szem cukra maradt, és aztán megettük. 1 szem sem maradt belőle. Kívánok nektek is terizacskó cukrot, meg üveggolyót, mert... Azt is adott nekünk a papám.

Bodó Béla, Brumi Mackóvárosban, a harmadik rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila. Hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendező Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

0: A Fakutya zenekar felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Több ezer résztvevővel ünnepelték a hétvégén a Váci Egyházmegye 1000 éves fennállását, írta a Magyar Kurír. A jubileumi napon Marton Zsolt püspök hálaadó szentmisét mutatott be, ahol homiliájában hangsúlyozta: szeretnék Istennel és egymással együtt építeni az egyházmegyét, azért, hogy utódaik értékes örökséget vehessenek át, amit majd tovább gazdagítanak. A Konstantin téren bemutatott Együtt építjük című misztérium játékban mintegy 500 szereplő idézte fel az egyházmegye 1000 éves történetét. A programokat családi és kulturális események, kiállítások és közösségi találkozások is színesítették. Európa keleti katolikus püspökei tanácskoztak szeptember 15-e és 19-e között Mária Pócson, számolt be a Magyar Kurír. Az idei találkozónak különös jelentőséget adott a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulója. A tanácskozás középpontjában ezúttal a keleti katolikus egyházak identitása, a diaszpórában élő közösségek helyzete és nyugati tanúságtétele állt. A püspökök és egyházi vezetők azt vizsgálták, hogy hogyan őrizhető meg a keleti keresztény örökség a modern elvándorló közösségekben. A keleti püspökök legközelebb jövőre a horvátországi Kőrösi görögkatolikus egyházmegyében találkoznak majd. Több mint 2100 programot kínál az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte. A kutatók éjszakája több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várja a látogatókat, hangzott el kedden a rendezvény beharangozó budapesti sajtótájékoztatón. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebelsberg központ kedden az MT-vel. Emlékeztettek, hogy 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákokhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosító Európai Uniós projektben. Közölték, az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a krétában az ingyenes notebookra. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. Elkezdődött a társadalmi egyeztetés a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról. Olvasható a kormány.hu oldal dokumentumtárában kedden közzétett jogszabály tervezetben. A törvény biztosítja, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelemmel, írták az indoklásban. A társadalmi egyeztetés határideje szeptember 30-a, olvasható a kormány honlapján. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Hangoló. 1987. szeptember 27-én hunyt el Kentner Lajos zongora művész. Összeállításunkban ráemlékezünk. Elsőként hallgassák meg Beethoven C-moll hegedű szonátáját Yehudi Menuhin és Kentner Lajos előadásában.

Beethoven C-moll hegedű szonátáját Yehudi Menuhin és Kentner Lajos előadásában hallották. Most hallgassák meg Chopin C-moll forradalmi etüdjét Kentner Lajos tolmácsolásában.

0: Bartók Béla a harmadik zongora versenyét Kentner Lajos és a Nyugat-Berlini Rádiózenekar játszotta. Vezényelt Fricsai Ferenc. Kentner Lajosra emlékeztünk. Elhangzott a hangoló.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó napot kívánok! Hamarosan a magyarok nagyasszonyát ábrázoló mozaik kap helyet a vatikáni kertekben, derül ki a Magyar Kurír híradásából. Az alkotást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia adja át novemberi ad limina látogatása során a magyar kormány támogatásával. A mű a nemzetek Mária tiszteletét bemutató sorozatba illeszkedik, és a boldogasszony mellett a magyar államiság jelképei is megjelennek rajta. Megújult a szombathelyi Szent Háromság templom orgonája, tudatta a Magyar Kurír az egyházmegye közlése alapján. Székely János megyéspüspök szeptember 20-án áldotta meg a felújított orgonát, amelyet ünnepi hangversenyen szólaltattak meg először. A 19. századi hangszer az elmúlt hónapokban egy szuperoktávval és egy háromsoros mixtúra regiszterrel bővült. A felújítást a város és az egyházközség összefogása tette lehetővé, a munkát pedig a hazai orgonaépítőmesterek végezték. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekbe szerdától lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölte a miniszterelnökség szerdán az MTI-vel. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projekt javaslatok összegyűjtése, a fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A kormány.hu oldalon érhető el a pályázat, amelyet október 7-ig lehet benyújtani elektronikus úton. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Szerdai bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság, közölte a brüsszeli testület szerdán. A testület azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárásban elrendelt intézkedéseket. Ennek eredményeként 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Gyorsult az üzemanyagárak emelkedése augusztusban az EU-ban, derül ki az Eurostat adataiból. Az idén augusztusban 23,8%-kal voltak magasabbak a személyszállításhoz használt kenő- és üzemanyagok árai az egy évvel korábbinál az Európai Unióban. Az áremelkedés üteme ezzel tovább gyorsult a júniusi 13,7% és a júliusi 16,9%-hoz képest. A legnagyobb drágulás Bulgáriában volt 34,5%-kal, a legalacsonyabb éves szintű áremelkedés Magyarországon mérték 1,3%-kal. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus összehívta 12 apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik, semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról, vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Ezek az evangélium

0: Szent Lukács evangéliumának 9. fejezetéből az 1-től a 6. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

14. Leó pápa levele a latin-amerikai főpásztorokhoz. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. 14. Leó pápa ellátogatott a kultúra és a nevelés dikasztériumába. Ahogy Jézus Péterre nézett, Szentmise a vatikáni magyar kápolnában.

14. Leó pápa. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. A latin-amerikai és karibi püspökökhöz intézett levelében 14. Leó pápa Mogrovejo-i Szent Turibius szenti avatásának 300. évfordulója alkalmából a püspöki szolgálatról elmélkedik. Arra buzdítja a főpásztorokat, hogy személyesen keressék fel közösségeiket, ápolják belső életüket, tegyék lelkipásztori prioritássá a szentségimádást, és a hívek lelkiismeretét befolyásoló számtalan hang között világos, türelmes és az egyház közösségében gyökerező tanítást nyújtsanak. A székesegyház küszöbének átlépése egyben belépés egy új közösségbe, amelynek útját a püspöknek is végig kell járnia. A feszület és a szentelt víz átvétele annak a szolgálatnak a jele, amelyben a főpásztornak belső életéről is gondoskodnia kell, és nem engedheti, hogy azt a félelem vagy a személyes érdekek kiszárítsák. A szentségimádás átalakító ereje, valamint az apostoli levélben kapott megbízatás pedig iránytűként szolgál a hívek gondolkodását betöltő számtalan hang között. E képek által elmélkedik 14. Leó a püspöki szolgálatról szeptember 19-én közzétett pápai levelében, amelyet Latin Amerika és a Karib térség püspökeihez intézett védőszentjük Mogrovejo-i Szent Turibius szentéavatásának 300. évfordulója alkalmából. A pápa a püspök székesegyházába történő ünnepélyes bevonulásának egyes mozzanatait kapcsolja össze a rábízott küldetéssel. 14. Leó saját perui lelkipásztori tapasztalatait is felidézi. Szent Turibius, az Andok püspöke, Lima érseke volt. A Szent Atya szerint a püspök székesegyházában történő fogadásának rítusa hasonló ahhoz, ahogyan lelkipásztori látogatásai során egyház megyéje közösségei fogadják, mintha az egyház újra és újra vissza akarná vezetni a főpásztort első bevonulásának jelentéséhez. A püspök első találkozása a hívekkel a székesegyház kapujában történik, egy olyan közösséggel, amely már az ő érkezése előtt is járta saját útját. Ahhoz, hogy igazán megismerje, neki magának is végig kell járnia ezt az utat. Szent Turibius is erre törekedett. Fontosnak tartotta, hogy az evangelizáció a helyi nyelveken is történjen, és szoros kapcsolatot épített ki saját földjével és annak népével. Egy egyházmegye bizonyos valóságait nehéz egy íróasztal mögül megérteni. Ezért ügyelnünk kell arra, hogy a lelkipásztori látogatások megőrizzék elevenségüket. Személyesen menjünk el közösségeinkhez, hallgassuk meg nyájunkat, és keressük fel azokat, akiknek ritkán van lehetőségük arra, hogy a püspökhöz forduljanak. Az apostolutód szolgálata azt kívánja, hangsúlyozza a pápa, hogy szívünk az égben, lábunk pedig az úton legyen. A székesegyház kapujában a püspök átveszi és megcsókolja a feszületet. 14. Leó szerint ez az önfeláldozás ígérete. Szent Turibius hosszú útjai és megpróbáltatásai során ezt az odaadást élte meg, amikor közel került az őslakos népekhez, fellépett a visszaélések ellen, és a szegények, valamint a szenvedők mellett maradt. Kedves testvérek, gyakran vissza kell térnünk a kereszt iskolájába. A nyáj elhagyása jóval a látható menekülés előtt elkezdődhet, amikor a kényelem, a félelem vagy az önérdek elsőbséget kap a hívek javával szemben. A szentelt víz ezután a püspököt és híveit ugyanabban a keresztségben egyesíti. Aki mások megszentelésére kapott küldetést, annak magának is szüksége van a megszentelődésre. Ápoljuk tehát belső életünket, és maradjunk tudatában annak, hogy megtérésre szoruló tanítványok vagyunk, buzdít Leó pápa levelében. A püspök a legszentebb oltári szentség előtt csendben ismeri fel, hogy a lelki pásztorok jönnek és mennek, új kihívások jelennek meg, tervek születnek és változnak, Krisztus azonban mindig megmarad. 14. Leó ezért arra kéri a püspököket, hogy a szentség imádást tegyék lelkipásztori prioritássá, biztosítva a híveknek olyan időt és teret, ahol megerősítést találhatnak életútjukhoz. Az imádság ugyanis olyan utakat nyithat meg, amelyeket semmilyen terv nem képes elképzelni. Az Úr oltára ugyanakkor az egység helye.
Krisztus maga köré gyűjti egyházát, és egyetlen testé teszi. Ahogyan Szent Turibius egy hatalmas és sokszínű egyházi közösség egységéért dolgozott, úgy a mai püspököknek is őrizniük kell azt, hogy egyházmegyéik sokfélesége Krisztusban találja meg egységét. A szertartás következő mozzanata az apostoli levél, a pápai bulla felolvasása, amellyel a pápa kinevezi az adott részegyház pásztorát. A püspök nem önmagától kapja a küldetését, hanem az egyháztól, és azt az egyházzal szeretett közösségben gyakorolja, elkötelezve magát, hogy védelmezi kincseit. Szent Turibius a tridenti zsinat tanításának befogadásával, tartományi tanácsok és egyházmegyei szinódusok megtartásával, valamint kateketikai munkájával teljesítette ezt a feladatot. Egy olyan korban, amikor oly sok hang tart igényt arra, hogy tekintélyt gyakoroljon a hívek lelkiismerete felett, a püspök feladata világos, türelmes és ebben a közösségben gyökerező tanítást nyújtani, hogy segítsen népének felismerni az egyetlen pásztor hangját, hangsúlyozza 14. Leó. A papság és a hívek ezt követően tiszteletüket fejezik ki új püspökük iránt. Ez a gesztus felelősséggé válik, különösen a papokkal való kapcsolatban, akik sajátos módon egységben vannak püspökükkel. 14. Leó arra kéri a főpásztorokat, hogy különösen szolgálatuk első éveiben legyenek közel papjaikhoz, és senki ne érezze úgy, hogy csak akkor fordulhat püspökéhez, amikor valamilyen problémát kell megoldani. A püspöki atyaság gyakran apa mutatkozik meg, amikor egy pap tudja, hogy bizalommal kopogtathat a püspöki rezidencia ajtaján, írja a Szent Atya. Az evangélium felolvasása után maga a püspök szól népéhez. Előbb tehát befogad, szemlélődik és hallgat, és csak azután beszél. A pápa szerint ennek a sorrendnek fontos tanítása van. Semmilyen sürgős ügy vagy lelkipásztori feladat, bármilyen szükséges legyen is, ne vezessen oda, hogy elhanyagoljuk az imádságot, amely az igehirdetés szükséges előkészülete. Mindig szánjuk rá a szükséges időt, hogy meghallgassuk az igét, és gondosan átgondoljuk, miként tárjuk azt népünk elé. A felajánlásban pedig mindaz megjelenik, amit a püspöknek nap mint nap az Úr kezébe kell helyeznie. Munkáját, terveit, döntéseit, a rábízott embereket, aggodalmait és reményeit. Lesznek pillanatok, amikor világosan látja az utat, máskor saját kicsinségével szembesül. Mindezt az oltárra helyezheti. A püspök feladata, hogy hűségesen odaadja önmagát, a gyümölcs végső soron Istené, írja 14. Leó. A pápa végül Latin Amerika szent és boldog püspökeinek példáját állítja a főpásztorok elé, köztük Claret Szent Antal Máriát, Szent Ezekiel Morénót, Szent Rafael Gizárt és Szent Oscar Romérót. Arra buzdít, hogy az egyház egyre mélyebben ismerje meg életüket, hiszen tanúságtételük megmutatja, miként ölthet különböző formákat ugyanaz a küldetés az egyes korokban és körülmények között. Levele végén 14. Leó a guadalupei szűzanya a spanyol ajkú népek védőszentje oltalmába ajánlja vágyát, kérve segítségét, hogy a püspökök megújult hűséggel éljék meg a rájuk bízott küldetést. XIV. Leó pápa ellátogatott a Kultúra és Nevelés dikasztériumába. A Szent Atya szeptember 21-én hétfőn látogatást tett a Kultúra és Nevelés dikasztériumában. Találkozott a munkatársakkal és bátorította őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban. 14. Leó hétfőn a dikasztérium irodáiban tett egyórás látogatása során méltatta a Kultúra és Nevelés dikasztériumának fontos munkáját. A látogatás során a Szent Atya a dikasztérium által a találkozót követően közzétett közlemény szerint rámutatott arra, hogy a kultúra, a sport és a művészet révén számos lehetőséget teremtett a találkozásra, és egy olyan egyetemes nyelv segítségével segíti elő a párbeszédet, amely képes közvetíteni a humanizmus értékeit mindenki számára. Köszönetét fejezte ki a dikasztériumban dolgozó munkatársaknak, egyúttal bátorítva őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban.
A Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban 14. Leó elődje, Ferenc pápa úgy határozta meg a kultúra és nevelés dikasztériumának küldetését, mint amely azon munkálkodik, hogy a keresztény antropológia fényében fejlessze az emberi értékeket, hozzájárulva a keresztény tanítványság teljes megvalósulásához. Látogatása során 14. Leó hangsúlyozta, hogy a római kúria értékes eszköz a hit az egyház alapvető üzenete továbbadásában. Végül távozása előtt 14. Leó megáldotta a jelenlévőket és családjaikat.

hogy Jézus Péterre nézett. Szentmise a vatikáni bazilika magyar kápolnájában. Ahogy Jézus Péterre nézett, miután a tanítvány megtagadta mesterét, abban nem volt szemrehányás, talán csak fájdalmas szeretet, ami végül Pétert bűnbánó sírásra indította. Rómából hazatérve ezt a jézusi tekintetét vigyétek magatokkal. Ajánlotta homíliájában Felker Zsolt, veszprémi plébános atya, a kápolnát teljesen megtöltő, mint egy 100 magyar zarándok előtt. Itt ebben a bazilikában az egyház szívében vagyunk. Ne csak nézzük Jézust, hanem engedjük, hogy ő meg is lásson minket. Szeptember 22-én, kedden reggel 4:49-kor egy veszprémi és egy szombathelyi zarándok csoport jelenlétében kezdődött a szokásos keddi heti magyar szentmise, amelynek fő celebránsa Felker Zsolt atya volt, a veszprémi Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa, akit elkísért az immár 55 éve papként szolgáló Nagy Károly atya. A veszprémi hívek mellett foglaltak helyet a szombathelyi Szent Márton templom hívei, akik az ezüstmisés plébánosuk, Bodorkós Imre atya vezetésével érkeztek Rómába, nyakukban a megkülönböztető kék sájukkal. A szentmise végén Imre atya ezüstmisés áldást adott, és egy jubileumi szentképet mindenkinek, amely a római tógába öltözött Szent Tarzíciuszt és a sportos Szent Kárló Akutiszt ábrázolják, amint éppen az oltára helyezett ragyogó eukarisztiára mutatnak. Íme az egyház tanúságtevői, az egyik az első századokból, a másik mai kortársként. Zsolt atya, aki maga is Rómában tanult, homíliájában Szent Péter közeli sírja miatt is Jézus és Péter kapcsolatát elemezte. A zarándok nem csak azért érkezik Rómába, hogy bazilikákat és történelmi emlékeket keressen fel. Az egyház szívébe érkezik, ahol nemzedékek imája, vértanúk hűsége, szentek könnye és bűnösök megtérése rakódik egymásra. Éppen itt kell megérteni valamit abból, hogy az egyház elsősorban nem azok közössége, akik már célba értek, hanem azoké, akik Krisztus tekintetében újra és újra felállnak. Adta meg beszéde témáját Felker Zsolt atya. Sokszor úgy nézünk a szentekre, mintha őket valami más anyagból gyúrták volna össze, és mintha nekik valamiként könnyebb lett volna hinni. Pedig ők épp úgy küzdöttek, féltek és elfáradtak, mint mi, és adódott, hogy ők sem értették az Istent. A különbség csak annyi, hogy ők újra és újra visszatértek az Úrhoz. A keresztény élet egyik legmélyebb misztériuma nem az, hogy mi nézzük Istent, hanem hogy megengedjük, Isten nézzen bennünket. Pétert is egy tekintet változtatta meg. Tagadása után Jézus ránézett. Nem tudjuk, milyen volt az Úr tekintete. De Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Nem mintha gyűlöletet látott volna Jézus szemében, hanem éppen azért, mert ugyanazt a szeretetet találta meg benne, amelyet előtte is érzett. Így néz ránk az Isten. Ő látja azt is, amit mások nem látnak. Látja azt is, amit önmagunk előtt takargatunk, ő mégsem fordítja el a fejét. Ezen az zarándoklaton mi sok mindent nézünk. Oltárokat, képeket, erekélyeket, kupolákat, mondta Zsolt atya. De most próbáljuk megfordítani a dolgot. Ne csak mi nézzük Krisztust. Álljunk meg előtte, és engedjük, hogy ő nézzen minket. Ne magyarázkodjunk, ne védekezzünk, ne akarjunk jobbnak látszani. Csak legyünk előtte. Zsolt atya egy példát is említett. Avilai Szent Teréz az imádságot baráti együttlétként írja le, azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Milyen egyszerű és milyen mély. Maradni annál, aki szeret. Éppen ezt veszítjük el a mai világ rohanásában. Sok mindent teszünk Istenért, de kevés időt töltünk az Istennel. Mondjuk az imákat, de ritkán engedjük meg, hogy csend legyen utánuk. Pedig a szeretetben nem kell mindig beszélni. Az eukarisztia, amit most éppen ünneplünk, ennek a szeretetnek a legmélyebb csendje.
Krisztus nem magyarázza a szeretetét. Teszi, csinálja, odaadja önmagát. Amikor majd magunkhoz vesszük őt az oltári szentségben, elég csak ennyit mondani: Uram, nézd, itt vagyok. És kérlek, ne azt nézd, aminek mutatni szeretném magam. Nézd annak, ami vagyok. És ha van bennem valami, ami nem tőled való, tisztíts meg. Ha elfáradtam, erősíts meg. Ha eltávolodtam, hívj vissza. Ha félek, maradj velem. Ne engedd, hogy Rómából csak emlékeket és emléktárgyakat vigyek magammal haza. Add kérlek, hogy elsőként a te tekintetedet vigyem magammal. Mert aki egyszer valóban találkozott Krisztus tekintetével, az már nem tud egészen úgy élni, mint korábban. Uram, nézz rám, és adj bátorságot, hogy ne fordítsam el rólad a tekintetemet. Zárta homíliáját Felker Zsolt, veszprémi plébános atya a kedd reggeli szentmisén, amelyet veszprémi és szombathelyi zarántók előtt mutatott be a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában. A szentmise után a magyar zarándokok a kápolna mögött megálltak Szent VI. Pál pápa és 16. Benedek pápa sírjánál, és együtt imádkoztak, majd tovább indultak az örökváros keresztény nevezetességeinek a megismerésére.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a Kalamajka együttes muzsikál.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A gazdaságról, a társadalmi igazságosságról és a nemzetek közötti szolidaritás témájáról gondolkodnak együtt a Katolikus Egyház társadalmi tanításának fényében az Európai Püspöki Konferenciák küldöttjei Rómában. Olvasható a Magyar Katolikus Egyház Facebook oldalán. Az Európai Püspöki Konferenciák Szociális Pasztorációs Bizottságának szervezésében zajló találkozó szeptember 22-én Szentmisével kezdődött, amit a szociális ügyekért felelős szekció vezetője Székely János püspök mutatott be. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben, írta a Magyar Kurír. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek kettős jubileuma Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához és a Kozár Mislenyi szerzetes közösség alapítása 30. évfordulójához kapcsolódott. A hálaadó Szentmise főcelebránsa Felföldi László püspök méltatta a nővérek áldozatos szolgálatát. A jelenleg 7 fős nővéri közösség tagjai az idősek gondozását, ápolását ellátó Kozár Mislenyi Dorotea otthonban, valamint a Pécsi Egyházmegye kórház lelkészsége kötelékében nyújt támaszt a beteg rászorulóknak. Módszertani kiadvánnyal készül a piarista közössége a hivatás évére, írta a Magyar Kurír. Rendhagyó módon egy tanórán mutatták be szeptember 16-án a budapesti piarista gimnáziumban a hivatásra hangolva óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt. A 7.-től 12. évfolyamra járók számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokkal, valamint személyes reflexiós gyakorlatokkal segíti a fiatalokat saját hivatásuk felismerésében. A kötet gyakorlati segítséget kínál a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségvezetők számára. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölt az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Szerdai bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebelsberg központ kedden az NTI-vel. Közölték, az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a krétában az ingyenes notebookra. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. Több mint 2100 programot kínál az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte, hangzott el kedden a rendezvény beharangozó budapesti sajtótájékoztatón. A kutatók éjszakája több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várja a látogatókat. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Somogyi Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesdi és Kisgyőri események kapcsán készített riportjainkat hallják. A 27. gépész találkozón Mezőkövesden a Hajdú Rápis János mezőgazdasági gépmúzeum udvarán találkoztam egy működő gőzgép makettel, illetve hát a gazdájával, Török Gyulával beszélgetünk. Elég gyakran szokta úgy motorogtatni?
1: Igen, hát van egy másik lehetőség bemutatásra. Vásárján van egy Ötlet 13 nevű klub, ötletklub, és velük nagyon sok helyen már megfordultunk. Magyarországon, Vásárhelyen, külföldön is, Románia, Szerbia, Horvátország.
0: Ez beindult, de nem pöfög.
1: De pöfög?
0: Kellene?
1: Nem olyan hangot ad, mint egy gőzmozdony, mert itt...
0: Egy elektromos motor zajosabb most.
1: Ez levegővel megy, de az alap működése ugyanaz, mint egy nagy gőzgépnek.
0: Szűrít?
1: Van a munkaütem ugyanúgy van, mint a gőzgép, mint a valódinál, hogy van kipufogás, sűrítés, munkaütem, még előgyújtás is van, hogyha azt nézzük a
0: benzinmotornál.
1: Nem. Csak ugyanúgy a felső oldpont előtt kapja a gőzt.
0: Ugye technikailag kevésbé vagyok képzett, én történelem földrajzszakos tanár vagyok, meg népművelő, de hát ugye a történetét azt tudom, de működési elvét az már kevésbé. Az unokám már jobban tudja mindegyiknek, még ezeknek.
1: Hogyha itt a működési elv az ugyanaz.
0: Egyébként úgy gyakran megnézik ezeket ott vásárhelyen?
1: Hát ott nem, csak ilyen kiállítás alkalmában. Példa volt, egyszer Szabadkán voltunk egy olyan iskolában, hogy 800 gyerek volt. Hát szünetbe körbe leptek bennünket úgy a gyerek, hogy érdekölte őket.
2: Elfelejtettek bemenni órára is.
0: Hát mondjuk azt nem is nagy baj az, hogyha nem megy be órára, legalább nagyobb a csend.
1: Ott volt a legnagyobb érdeklődés.
0: Hát gondolom, ez a technikát, az érdek. Hát most is jöttem keresztül a utcán, már ott ültek az emberek, várták
1: a
0: gépeket, a felvonulókat. Hát nem tudom, hogy miért szeretik ennyire a technikát az emberek, mert azt nyomogatni a kis kütyüt, az szerintem nem olyan jó.
1: De azért nem jellemző mindenhová ez a nagy érdeklődés. Hát voltunk olyan iskolában, Makon például, hogy ott voltak a fiatalok, középiskolások, nem vették a fáradtságot, hogy szétnézzenek, hogy miket állítottak ki, miket hoztak az emberek.
0: Kötelezőnek tekintették, igen. És a kötelező a sose jó, ugye? Azt mondják legalábbis.
1: De a kisebbek, azok érdeklődőbbek.
0: Hát ott a kell technik. Kezdeni.
2: Hát mert mi hajtjanak, hogy hajtja azt a csillog a szemük. Ez a... Póló, ez volt egy...
0: Ja, látom, azért csak, mert egy kicsit másabbnak tűnik a mostani. Elfáradt.
1: Nem, leállítottam.
0: Kapja az elektromosságot és a meghajtást.
1: Hűtőgép kompresszor adja neki a hajtást, a levegőt, gőzt helyett.
0: Ezeket úgy, hogy sikerül megalkotni? Itt vagy azért nézegeti a könyveket, mert nem a számítógépről kell, kevésbé van azok valamennyire benne felvíve, de könyvekből, vagy könyvből. Amúgy is a szakmája is hasonló.
1: Nem, a szakmám a műszerész, de
0: hát
1: először csináltam
0: mindenhez.
1: A saját elgondolásból csináltam először, de nem volt tökéletes, hanem kaptam a sógorom az a vasútnál dolgozott, középiskolai tankönyvet kaptam, a gőzgép működésről, na az, alap, az volt az alap, az igazi. Ott van a működése a gőzgépnek, hogy milyennek is kell lenni.
0: Az rendben
1: és
0: van, de ahhoz, hogy ilyen legyen, ahhoz meg kell munkálni azt a fémet valamilyen szinten, nem?
1: Hát igen, hát akkor még a szocializmus volt, mikor dolgoztam, most nyugdíjas vagyok, és volt hulladékidő, amikor nem volt munka, akkor nem játszottam, viccelődtem, mint a a többiek, hanem...
0: Vagy cigizni, vagy iszogatni.
1: Hanem...
0: Hát mert akkor még az is benne volt a pakliba.
1: Mögé építettem. Esztergapadom nincsen, de mögesztergáltattam, ami olyan munkadalom. Vagy alkatrész.
0: Akkor ezt hogy hívják? Van neve ennek?
1: Gőzgép.
0: Ja, de úgy nincs. Hát, mert van, aki akármilyen tárgyat készít, akár ad neki női neve.
1: Tessék.
3: Ott a versenyben.
1: El lehet olvasni a nevét.
3: Kocincson.
0: Akkor mert csak van neve.
3: Csak van.
1: Kocincson 2, mert ez a kettes számú verzió.
0: Kocincson, vagy inkább kocincson.
1: Fölhívás a kocintásra. Pánikás pohárral mondjuk.
0: Ja, hát
1: vagy
0: igen.
1: Boros pohárral.
0: Amikor lehet.
1: Amikor lehet.
0: Máskor fölösleges. Hát elbeszélgethetnénk, de azért tudom. Jönnek érdeklődők, és jobb is, hogyha velük is foglalkozik.
1: Jó, ez a...
0: És saját kis üzemecskéjük van akkor, vagy...
1: Hát van ott van kis műhely.
0: Műhely.
1: Ott nem kell nagy lelki húzdulás, hogy ilyen alkosan az ember, csak akarat kell meg elképzelés.
0: Hát sok idő kell ezre.
1: Hát sok idő. Nem egy folytába készült ez, csak akkor épp ráértem.
0: Hát köszönöm szépen, jó egészséget, és talán még lesz, gyárt még egy kis gépet valamikor, nincs terve?
1: De van.
0: Akkor jó.
1: Kaptam egy romos gőzmozdonyt, és azt akarom talpra állítani.
0: Kicsit?
1: Kicsit. Az régen gyerekjáték volt.
0: Elhangzott riportunkban a Hódmezővásárhelyi Török Gyulát

0: Ha gépész találkozó van, akkor a kovácsok is megjelennek, hiszen régebben óriási szükség volt munkájukra a mezőgazdaságban. A sok érdeklődőhöz én is csatlakoztam, és újra beszélgettem a fiatal mesterrel.
1: Iván Zoltán Dávid, díszmű kovács.
0: Láttad, hogy meleg a vasad, ez azt jelenti, hogy te nem csak hanggal, hanem szemmel is dolgozol.
1: Persze, hát most figyelni kell, ott szép legyen, mert ugye ez is mindig más, rózsa, de tét egyformát nem lehet. Ja, most kihajtogatom a szírmokat, mutasson is.
0: Hoppá, hát az még langyos egy kicsit.
1: Ez még meleg. Hát még forró, már most fekete meleg. Ilyenkor a legrosszabb, mert ilyenkor ragad. Azzal ragad az ember kezéhez.
0: Felforralná a vizet, hogyha beletett.
1: Hát ez most olyan 4-500 fokos még, amikor...
0: De beszéltünk épp róla, hogy oda kell figyelni, balesetmentesen kell dolgozni. Mondtad, hogy még neked nagyon nagy nem volt, de azért ez veszélyes üzemem.
1: Hát most ilyen megégés, meg ilyenek az ugye előfordul, mert oda pattan a reme, vagy véletlenül, én is rányúlok, ha olyan van, de azért, ha oda kell figyelni, mert azért ez veszélyes.
0: Én nem is nagyon sokat dumálok, mert itt a végén még én is kapok egy rózsa szírmot.
1: Azért arra odafigyelek.
0: Hány szírom van ebbe benne?
1: Szerintem ezen most 7.
0: Jó, ja, mert mondtad, hogy egyforma nem lesz egyik se.
1: Hát nem, de általában azért ez ugye ennyi szírmot szoktam, úgyhogy ez azért általában ez annyi. Hát már nagyjából itt szemre látom, ugye.
0: Tehát előkészíted, és akkor
1: ki? Hát először ugye kinyújtom. Először meg van nyújtva, és ugye úgy van ez feltekerve, ez a rózsa. És akkor úgy igazából ez ugye egy anyagból készül, mert saját anyagába van visszatekerve.
0: Hát ugye már ezt láttam már egyszer-kétszer, de...
1: Márat csináltam itt.
0: Patkót készíteni is láttalak már, most nem lesz szerencse patkó akkor.
1: De, aztam az is anyagot.
0: Ja,
1: az is már csináltam kettőt, csak...
0: Hát mikor kezdted? Hát... Hajnal?
1: Fél 10 fele.
0: Ja, hát az nem hajnal.
1: Fél 10 fele.
0: Én velem ment el az idő így.
1: Akkor 10 óra biztos elmúlt.
0: Hát 10:45 lesz, úgyhogy akkor...
1: Azért mondom, ezt, a patkót azt ütni kell, az hangos, ha most van a műsor, akkor most hajtogatok.
0: Jaj, értem, akkor
1: most
0: hallgatok.
1: Most csendes művelet van.
0: Így lehet beszélni néhány szót.
1: Igen.
0: Most vissza kell tenni, mert csak akkor lehet hajtogatni, hogyha az 5-600 fok megvan?
1: Ne, hát az tört attól, ma a vörös melegen. Az, hogy ugye vékony is az anyag, akkor ha úgy hajtogatnám, akkor el is törhet. Ugye ez ki van nyújtva az egész, mert ugye sok meleget kapott, nagyon könnyen törik. Nagyon oda kell figyelni a rózsánál. Mindig meleg legyen, csak ugye ez meg vékony, könnyen melegszik, könnyen el is ég.
0: Mert mondtad, hogy Laci is volt itt, mert már egy 10 éve ide jársz, hát akkor már lassan-lassan a szakmának az elejét megismered, mert hogy mindent meg lehet tanulni, azt nem lehet, azt mondtad.
1: Láttam le, egyébként mindig van valami újdonság, meg valaki másod csinálja.
0: De gyakorlatban tanulod meg, nem elméletben.
1: Ja, hát az elméletben nem lehet. Meg ilyen YouTube videókból, meg ilyenekből ezt nem lehet megtanulni. Ezt csinálni kell, ugye? Csak megtanulni a kovácsolást.
0: Na most mi lesz? Tovább hajtogatod?
1: Nem, felpróbálom feljebb. Ezt nem lehet megtanulni ilyen videókból, meg ilyenekből. De ez nem az a szakma. Csak hogyha csinálja az ember. Csak úgy lehet.
0: De úgy látom, azért szeretem.
1: Persze, hát akkor nem is csinálnám. Jó, hát ez csak úgy lehet. Meleg van ugye, kosz van, nem szereti az ember, akkor minden csúgy lehet, hogy szereti az ember.
0: Van olyan, amit úgy szeretnél megtanulni, amit itt be lehet mutatni, vagy ezek azok, amelyek gyorsak?
1: Csak... Ezek azok, amik gyorsak, eladhatók, ugye most itt nagyrészt az a cél. Ezek, amik így gyorsan elkészülnek és látványosak. Kapunak nem fog neki kezdeni azért egy bemutatón, de...
0: De most alig-alig használsz szerszámot, ugye ilyenkor.
1: Igazából itt nekem kell 4 kalapács, meg 2 fogó amúgy ezekhez. Kispatkóhoz kell egy nyeresvágó, egy nagy, nagyobb kalapács, egy másfél kilós kell, ez a 3 deká, ha vizés, meg egy fogó, meg viasz. Igazából annyi kell. De a rózsához az egy kicsivel több, mert ahhoz azért az hajtogatni kell.
0: Kézzel dolgozol, de egész nap állni kell.
1: Igen.
0: Melyik a nehezebb? Melyik fárad el jobban?
1: Egyik sem, ahhoz hozzászoktam.
0: Derekad se?
1: Nem, még. Majd egyszer elfárad. Nagyon. Majd akkor el lesz fáradva. De még idáig még nem volt hálásának probléma.
0: Na jó, köszi. Én hagyok már a látogatóknak is egy kis érdeklődési időt. Akkor jó munkát.
1: Köszönöm szépen.
0: Meg hát
1: az lesz egész nap.
0: Oktatást is bizonyos szinten, mert aki ide jön, azért bizonyos dolgot tanul, megkérdeznek.
1: Persze, kérdeznek, hát amire tudok, válaszolok, de én sem tudok mindent. Néha kérdeznek olyanokat.
0: Na akkor én már bele se fogok. Köszi még egyszer, szia, a legjobbakat.
1: Tisztelt.
0: Iván Zoltán Dávid diszműkovácsot hallották, most éppen a mezőkövesdi kovácsműhelyben.

0: Műsorunk folytatásában már Kisgyőrbe megyünk, ahol először a Barkó alkotók tanyáját nézzük meg.
1: Olácsi Pálmai Ilka vagyok, a Barkó Kézműves Egyesületnek az elnöke.
0: De tanyán vagyunk egyesület, akkor nem egyedül vannak már, hát egyesülethez minimum 10 ember kell.
1: Így van, kb. 16-an vagyunk, akik dolgozunk, és ebben vannak hímzők, van egy csodálatos varrónőnk, vannak bútorfestőink, szövőink, így dolgozunk mi együtt.
0: Hát akkor ez egy társaság, egy olyan társaság, aki felvállalja a hagyományokat és felkutatja, mert az előbb beszéltük, mielőtt el nem tűnt erről a kiskötyűről. Hány éve kezdték akkor? 1-2?
1: 2013. február, nem, akkor az tavaszán volt az, hogy Veszprémi Katával találkoztunk, és nyáron kezdtünk el dolgozni. Egy tábor keretében néztük meg, hogy mik azok a mesterségek, amikben szeretnénk együtt dolgozni a Hagyományok Háza mestereivel. És 2014. február 1-én indult el a képzésünk, hímzés, szövés, viseletvarrás és bútorfestés. Ez a 4 mesterség indult el nálunk.
0: Ugye a barkóság, hát nem is népművészeti tájegység volt igazából, nem is tudom, az a hadi, vagy valami, de tehát az ottani katonákat kihívták igazából Barkóról. De végül is mégiscsak egy olyan része ott a vidéknek, ami egy kicsikét, mintha zártabb is lenne, tehát a népművészetének meg kellett volna maradni, hogyha igazából nem jönnek ezek az idők, amit hogy a szocializmus korának nevezünk, mert akkor tűnhetett el igazából az, meg beszivárgott más a barkóságra.
1: Hát igen, meg ugye nálunk a bányászat-kohászat hatására is nagyon hamar kivetkőztek a viseletükből a barkók, úgyhogy amiatt is. De tényleg a mi térségünk, tehát hogyha így az Ósz térségi részt nézem, ott szinte teljesen feledésbe merült a barkóság. A felvidéki részen ők még azért sokkal inkább tisztában vannak a barkó mi voltukkal, bár ott ugye csúfnépnek számít a barkóság, úgyhogy...
0: Mint általában minden megkülönböztetés ott is, igen. De azért akkor kutatni még ott Istenmezelje környékén lehet, hogy helyebb egy kicsikét még
1: mi mindenfelé, minden településen, de... és igazániból felvidéken, 2017 óta dolgozunk felvidéken, de 2020-ban Benkó Tündéken megalakult a felvidéki hímzőkör, akik egyébként nem hívják magukat Barkó felvidéki hímzőkörnek pont emiatt a gondolat miatt, de ők is nagyon sokat kutatnak a térségükben, úgyhogy nem csak határon innen, hanem határon túli minták is láthatók nálunk.
0: Egy jó ismerősömmel, Csente Hubával elég sokat jártunk azon a vidéken, és ő büszke volt arra, hogy a barkóságban lakik, illetve hát barkónak is mondta magát. Mikor fog ez átmenni a köztudatba? Egy riport kevés lesz hozzá, hogy a barkóságot keressék meg, mert azért gyönyörű tájott a várvidék, ugye?
1: Szerintem a világ legszebb része. Én azt gondolom, hogy ez nálunk van. Ha csak mondjuk akár a bútorokat nézzük, ugye bútorokat nem találtunk a térségben, úgyhogy a Szent Csomani templomnak a fakazetei alapján dolgozunk. És csupa ilyen nagyon-nagyon izgalmas templom van nálunk. Ugye a Szent Csomani templomot az 1654 körüli években festették ki. Ott van az Urai templom, aminek ugye a fakazetteit elrejtették egy padláson, nemrég találták meg, újították fel. Én ott a környéken laktam, és gyerekként még ott fehér volt a mennyezet, és nekem például egy ilyen nagy csoda, hogy most már ott is fakazetták vannak. Szóval tele van a térségünk csupa csodával, csak el kell jönni, egyszer kell eljönni, azt szoktuk mondani, és akkor az ember rájön, hogy miért nem erről híres a térségünk.
0: Hát igen, aki hallja, menjen el. De nem csak ilyen kis hímzett eszközök vannak, használati eszközök, ami pontos. Ugye, hogy a népművészet átmenjen mai élő népművészetbe, és tartó tokok, nem is tudom, tűpárnák, de ruhák is. Tehát már ezeken is rajta van a barkó jellegzetes hímzés?
1: Igen, abszolút. Csupa barkó mintával dolgozunk. Mi körülbelül olyan, ugye a Néprajzi Múzeumban 7 darab tárgy emlék található barkósággal kapcsolatban, mi körülbelül olyan 2500 mintát gyűjtöttünk össze határon innen és túl. Úgyhogy elég szép munkát végeztünk. Még mindig vannak települések, ahol kell kutassunk, és biztos, hogy nem találtunk meg mindent. De igyekszünk a barkó jellegzetességeket, itt például ezt a piészséget felhasználni. Ugye viseleteket nem nagyon nagyon találtunk a térségünkben. Régi fotók alapján szoktunk egy kicsit újra gondolni ruhákat, hogy egy kicsit modern legyen, meg igen, amit mondott is, hogy használható legyen. Tehát nálunk csupa használati tárgy készül, ami így élővé teszi a népművészetet.
0: Mikor Matyót valamennyire jobban ismerem, hiszen ezen ott lakom, Mezőkövesden, azt mondtam, voltam Buzsákon, az ottaniakat is megismertem. De ennek mi a különlegessége? Mert ott a tulipános mintáktól kezdve, a keresztszemes, a Szent Istváni tardi, ennek mi az, ami jellegzetesen Barkó?
1: Amivel kimondottan egyediek vagyunk, az az, hogy a kendercsíkos szőttesek közé tesszük a hímzéseket. Ilyet nem látni máshol. Ezt még valóban, mi magunk szőjük ezt az anyagot kenderel és pamuttal, nem tudom mondjuk, meddig lesz még kenderünk, amivel dolgozhatunk. Bízunk benne, hogy még sikerül szerezni, de ezzel nagyon egyediek vagyunk. Felvidéken nagyon érdekes, hogy ott végig csíkozzák, ugye nálunk van egy rész, amit kihagynak a pamut szőttesben, és akkor oda kerül a hímzés, de ilyet máshol nem nagyon lehet találni.
0: Tehát kender feldolgozás.
1: Igen.
0: De akkor ezt önöknek kell megkeresni, hogy hol van kender, vagy pedig még van kenderből szövet.
1: Ezeket ugye mi készítjük, és igen, kendert veszünk. Hát azt már azok kéz-kenderek.
0: Kéz-kendereket, mert ott én elgondoltam hát volna kivinni, beáztatni, utána törni, tűrolni, új. Sok munkája van a kendernek, de tartós. Nem hiszem, hogy 2 évre készülnek ezek a tárgyak.
1: Abszolút nem. Van, aki mondjuk még a kezdetek kezdetén vett tőlünk egy tárgyat, és aztán jön és mutatja, hogy ezt bizony tőlünk vett, amikor elindultunk. Ezek nagy büszkeségek nekünk.
0: Zsűriztetik a termékeket, vagy még nem?
1: Igyekszünk, igen. Sok termékünk zsűrizett.
0: Ja, mert egy nagyobb társaság, hát 16-an vannak, hogyha jól hallottam.
1: Igen.
0: Akkor ott bőven van termés is akkor.
1: Igen. Egyrészt igyekszünk a zsűrizésre is odafigyelni, pályázatokra is odafigyelni. Igyekszünk átadni a tudást, amit megszereztünk, és fiatalokat bevonni minél inkább a munkánkba. Úgyhogy sok mindenre kell odafigyelni egy egyesületnek, hogyha ilyesmire adja a fejét őszintén.
0: Fiatalok, gondolom, zömében még, mert azért az idősebbek már nem szoktak bemenni egyesületekbe, mert hát nehezebb már megérteni a szót is, meg hát az unokákkal kell foglalkozni sokszor, meg nem tudom, de nem nagyon látok én nagyon időseket alkotni egyesületben.
1: Tényleg? Pedig én azt gondolom, hogy nagyon előregedő a népművészeti társadalom, és erre mindannyian sokszor beszélgetünk arról, hogy mennyire oda kell figyeljünk, hogy az utánpótlást megoldjuk. Mi fiatalokkal is dolgozunk együtt, de őszintén azért ez egy kiegészítő jövedelmet adó ágazata, azt hiszem, így lehet szépen megfogalmazni. Úgyhogy azért a mai karrierista világban hivatástudattal élni, az egy komoly kihívás, tehát hogy ez is egy komoly kihívása lesz szerintem a népművészetnek, hogy ezt hogyan tudjuk jól megmutatni, hogy ez egy nagyon fontos része a kultúránknak, és ezt sokkal-sokkal jobban meg kell becsülni, mint amennyire szerintem most megbecsüljük.
0: Azon mosolygok magamban, közben összeszedtem, hogy kikkel beszélni, akár mostanában idősebbek voltak. Csak hát úgy látszik, hogy már nekem mindenki fiatalnak tűnik valószínű, de tényleg azért ahhoz, hogy valaki olyan szinten alkosson, ahhoz kell idő. Hát nem elég, hogy a varró szakkörbe, hímző szakkörbe ott megjelenek óvodáskortól, hanem bizony az önálló alkotáshoz már utatni is kell. Hát segíteni egymáshoz. Akkor önök átadják azokat a tapasztalatokat, amikkel találkoznak, mert egyébként úgy könnyebb, mint saját magamnak megszerezni, ugye?
1: Szerintem nagyon nagy erőnk az, hogy mi egy közösség vagyunk. Mi ugye külön egy népművészeti egyesületként dolgozunk, de mi egy közösségként dolgozunk. Nem külön-külön alkotók, hanem egy a cél, és ez azért nagyon sokat erősít rajtunk. Ez egy nagyon nagy ajándék, őszintén.
0: Köszönöm szépen, még talán annyit, hogy sokszor megmutatják magukat, mert azért kis zsűrbe itt lenni, azért ide már kell valamit letenni az asztalra. Nem ezeket az alkalmazottságokat, hanem bizony. tehát hogy már tudják, hogy vannak övek, és meghívják, mert nem magától jön ide az ember, hívják, ugye?
1: Igen, és egyébként nekünk most pont márciusban volt Kisgyőrben kiállításunk, meg divatbemutatóval is bemutatkoztunk, úgyhogy az egy nagyon-nagyon nagy ajándék volt, hogy itt lehettünk, de mi igyekszünk minél inkább járni az országot, határon innen is, határon túl is.
0: Még egyszer köszönöm és gratulálok.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Olácsi Pálmai Ildikót hallották a Barkó tanyáról, most Kisgyőrből.

0: A következőkben egy fafaragóval beszélgetünk.
1: Kós Krisztián.
0: Hú, hát akkor már találkozhattunk volna az idén a fafaragó táborba, csak éppen akkor gondolom, hogy más dolga is volt, nem csak ott figyelgetni, hogy ki szaladgálott. És most látom, hogy itt van, és harag, és mondta, hogy igen, ez egy sóvidéki minta.
1: Így van, egy erdélyi sóvidék környéki kapu minta.
0: Hát akkor ez tulajdonképpen egy kapura is jó, akár székely kapura is.
1: Igen. Igen, ez a igazság szerint ez úgy van, hogy maga a motivumok az onnan jön, de maga a forma, ami már így egybeépíti az ember a motivumot, az már nem.
0: Értem.
1: Azt már én tervezem meg.
0: De úgy látom, nem papírról készíti. És hogy van a kalap alatt, ott fent a fejre.
1: Így van.
0: Hát ahhoz már tudás is kell, hogy megmaradjon olyan szinten.
1: Gyakorlás. Én 40 éve faragok. 10 évesen kezdtem.
0: Ja, hát azért, mert 40 éve.
1: Hát 10 évesen igen, kezdtem, 50 igen. Éves vagyok most. És ez mind tapasztalás. Minden egyes alkotás az minél jobb és jobb, és minél tanul az ember minden egyes alkotásban.
0: Mikor kellett úgy rá döbbennie, hogy már én már faragó vagyok, nem csak ilyen faragocska?
1: Még mai napig nem döbben rá sokszor az ember szerintem, mert ez egy örök tanulás, ez egy mindig tanul jobbat és szebbet az ember, mindig lát valami újat, úgyhogy szerintem nem lehet soha azt mondani valakire, hogy na én most egy jó fafaragó vagyok.
0: Jó, hát ugye. Vannak nagyobb képűek is, akinek hamarabb nagy az arca, mint mondjuk a tudása, de nem azokkal kell foglalkoznunk, hanem tulajdonképpen azzal, hogy amikor ön ezt úgy felvállalja, akkor meg is mondja, hogy mi lesz belőle, vagy pedig...
1: Hát ez mindig úgy, személyre szabott. Ilyen képeket azért, nem nagyon szoktam csinálni.
0: Azért kérdezem, hogy megismeri azt, aki...
1: Igen.
0: Rendeli?
1: Igen.
0: Tehát beszélni kell.
1: Beszélni kell, így van. Így van.
0: De akkor nem olyan egyszerű, hogy fogom magad, amelyek azt, na, most már megcsinálom az 1002-et is,
1: Nem, ez mindig el kell ismerni az adott szemét, akinek csináljuk. Attól lesz személyre szabott, attól lesz az övé.
0: De hát akkor önnek jó pap is volt itt tanul, azt mondja, hogy akkor ön világ életében mindig tanulni fog.
1: Hát ez a cél. Ez a cél. Tanulni soha nem szégyen. Tanulni lehet egy fiatalabbtól, egy öregebbtől. Most igazság szerint épp az a szégyen, aki nem akar tanulni, és úgy okos.
0: Azért itt paragni, Kisgyőrbe a paparagás hazájába, azért mondjuk úgy, hogy nem semmi, ugye? Jó
1: hát,
0: érzés.
1: Megbecsülés szerintem, hogy Laci engem is hív. Ez egy elismerés szerintem minden fafaragónak a munkájának, ha itt faraghat Kisgyőrbe. És nem csak azért, mert hogy most Kisgyőr a faragott falon, hanem itt amikor itt összegyűlünk fafaragók 30-40-en, ugye itt a... Most nem mondom azt, hogy az ország krémje van itt, de nagy tudású fafaragókkal vagyunk együtt, akiktől csak tanulni lehet. És szerintem az ember mindenki büszke arra, hogy itt van egy alkotása. Nekem is van több alkotásom. Én csináltam a református templom elé azt a hatalmas paroddívai Bíró Mátyás padját. Én csináltam a játszótér egy pásztorszoborpadot. Én csináltam most a kávézó elé a kávézó feliratút. Mocsolyás egy angyalos padot.
0: Akkor évek alatt így jártam volna, ön csak elfelejtettem. Hát öregszik az ember. Most már emlékszem az alkotásra, mert ott sajnos nem az alkotót néztem, hanem az alkotást.
1: Hát az a jó, az a jó, nem az alkotót kell nézni, hanem az alkotást.
0: Jó, de hát azért az sem rossz, hogyha az ember megismer ilyen művész embereket. Sokan nem is tartják magukat művésznek, paparagónak mondják, és annak ellenére, hogyha valaki ilyet ki tud adni a kezéből, az már valami, az már érték.
1: Hát az ember azért ér a földön, hogy értéket teremtse.
0: Húha, nagy szót mondott, de hát ha mindenkire igaz lenne, akkor a világ teljesen tökéletes lenne.
1: De ezért nem vagyunk egyformák, és az a szerencse, hogy nagyon sok olyan művész, egy népművész, belkéből élő ember van, akinek ez a felfogása.
0: És mi ebben az igazából hát erdélyi sóvidéki a motívum. Mi az, ami
1: megkülönböztet? Maga a tulipánformák, a levélmintázatok, akkor maga ez a, hogy fut a levélzet felfelé, ez arra a vidékre jellemző. Ez most ugye egy anyai szívet mutatna, ahogy, amiből két gyermek jön ki, és ahol kinyílik az anya a teljes kiteljesedésével.
0: Gondolatnak is szép, nem csak kiparagni.
1: Hát ez rá van arra a hölgyre, mert így már akkor látszik, hogy hölgy, aki lesz ez.
0: Hát gondolom, hogy örök élmény, és örökké meg fogja tartani magának is. Egyébként a fa az mindig ugyanolyan típusú fára?
1: Nem, ez most tölgyfa. De amúgy cseresznye fából is lehet, gyümölcsfákból. De általában olyan fából érdemes csinálni, mint
0: kemény fa, nem megy tönkre. De hát ez egészen biztos, hogy nem kapura lesz téve, szobába lesz.
1: Ez fa, szobába, falra lesz téve, igen.
0: Ez már akkor örök éve.
1: Így van.
0: Hát vagy legalábbis százon felül bírják ezeket.
1: Így, ez emberöltőket bír.
0: Olyan sok ideje van, hogy már körbe faragta a falut, illetve más helyeket, vagy pedig hát gyorsan dolgozik.
1: Gyorsan dolgozok. Gyorsan. Hát ez most igazság szerint ez több év termés. Hát én mindig eljövök egy hétre a táborba, és akkor egy szabad kifaragok.
0: Na de az itteni faragásokat is, amit látom, amik frissek, tehát az, ami ott van, mert akkor még nem volt kitéve. Meg a mocsvajási sem láttam még, az is azóta lett odállít.
1: Nem, ez az tavaly faragtam, az idén faragtam ezt a kávézó feliratust, tavaly faragtam a mocsajácsit, tavaly előtt faragtam a Dévai Bíró Mátyás szobrot, azelőtt faragtam a pásztor szobrot. Azért mondom, hogy minden évben egy szobrot kifarag az ember. Egy hét alatt. Hát addig tart a tábla.
0: Pós Krisztián Muhiban élő fafaragót hallották.

0: Műsorunk folytatásában az Internetes Alkotók Egyesületének vezetőivel beszélgetünk.
1: Szabó Sándor vagyok, Kisgyőri. 25 évvel ezelőtt alapítottuk ezt az Egyesületet, Magyar Alkotók Internetes Társulása. Akkoriban még az internetes szó az még elég új volt 25 évvel ezelőtt, és úgy gondoltuk, hogy összefogjuk így az országon belüli és kívüli magyar alkotókat. Ez volt a fő cél. Közben annyira túlhaladtuk már ezt a történetet, hogy inkább jobban szeretjük, hogyha összejövünk minden hónapban, esetleg minden héten, és akkor együtt alkotunk itt a Faluházban, Miskolcon, Barcikán, ahol hívnak minket, mi mindenhol.
0: Gárdonyba is?
1: Akár Gárdonyba is, meg Székesfehérváron is, Siófokon.
0: Tehát
1: mindenhol van tagunk.
0: Ugye az ember úgy gondol, hogy internetes, az fogja magát otthon, megcsinálja a dolgait, aztán a többi meg nem is nagyon érdekes, mert hát képen is láthatom, tehát beszélhetek akárhogy is, de azért mégis a személyes kapcsolatok fontosak lehetnek, ugye?
1: Nagyon.
0: Tehát úgy mondom, az a személyes, amikor kézzel fogható a közelség. Mert a mimikát nem lehet látni ott az interneten, meg a sóhajt nem lehet. Tehát a közelség is tulajdonképpen milyen eredményeket tudnak elérni, ami eredmény önöknél, mert hát alkotó eredményeket paragni interneten nehéz, de végül is azt is lehetne megbeszélni, ugye?
2: Megbeszélni, igen. Rengeteg alkotónk van, én Deák László Sándor vagyok, Kazincbarcikán élek, onnan jöttem a csapatba, én íróköltő vagyok, de van nem csak író-költő köztünk, hanem festő, fafaragó, meg mint itt a hölgy mellettünk is,
1: szobrász.
2: PowerPoint szobrász, úgyhogy van nagyon sok tagunk, nagyon sokféle irányban megyünk, és nagyon sok helyen megjelenünk.
1: Minden évben kiadunk egy antológiát, így nyomtatott formában, minden évben van táborunk, először festőtábornak indul, de már írótábor is egyúttal, Simonen Veronika, Székesfehérvári festőművész nekünk a művészeti vezetőnk.
0: És akkor Székesfehérvár vagy?
1: Onnan indultunk ki,
0: Székesfehérvár. De Kisgyőr.
1: Kisgyőr a központ, igen.
0: Központ azért.
1: Igen. Mert... jönnek onnan messziről, Veronikáik is minden évben.
0: Hát mondjuk is érdemes eljönni, a levegő az harapni lehet, meg hát látom a haragott dolgokat.
1: Itt ugye? Minden évben újabb és újabb látni valóban.
0: Persze, eljövök, nem lakom messzát Mezőkövesről, 20 perc alatt ideérek, de tulajdonképpen mindig új és új van, és mellette pedig hát az emberek is azért. Nem ismerek mindenkit, de azért elég sok mindenkit sikerült megismerni. Tulajdonképpen akkor az alkotásaikat interneten mutatják be egymásnak többször, legtöbbször.
1: Az alapvető kapcsolat interneten van, de minden hónapban találkozunk irodalmi alkotóműhelyben Miskolcon. Festő műhelyünk az kétszer van Miskolcon, a József Attila és a Petőfi könyvtárban, és itt a Faluházban. Vagyis egy hónapban háromszor festünk, egyszer meg irodalmi műhelyünk van.
0: A festészethez sem értek, meg sok minden máshoz, de azt tudom, hogy az irodalmat azt otthon is lehet egyénileg művelni, a festészetet is, de az hosszabbnak tűnik, mire születik egy mű, vagy nem igaz?
2: Hát igen, valószínűleg egy kép azért több időbe kerül, mire elkészül, mint egy költészeti téma, de hogyha belegondolunk, és csináljuk ezeket az alkotótáborokat, mi egymás inspirálva járunk egymásnak a szakköreire, tanulunk egymástól, ugyanúgy festészetet, mint költészetet, megvan a lehetőség arra, hogy kipróbáljuk, hogy milyen ügyesek vagyunk az ecsettel, milyen ügyesek vagyunk a tollal, és ha mindenki el tudja képzelni magában egy történetnek a színképeit, akkor azt akár ecsettel, akár tollal meg tudja nálunk tenni, hogy a papírra vetik, vagy éppen vászonra.
1: Vászon is lehet történetet, vagy verset megfesteni. Az igazi festmény részemről, én ezt utat viszem magammal, hogy egy festményen egy történetet is el kell mesélni. Nem pedig, mit tudom, hogy festek egy csendületet, hanem egy történetet próbálok belevinni a képbe.
2: Sokszor fordítva csinálom, egy festményről, vagy egy képről írok verset.
0: Ugye sokféle az ember, sokféle lék a művészek is, de egyet azért tapasztaltam, hogy sok esetben azért kicsikét nem akarok csúnya szavakat mondani, maguk felé fordul úgy a kezük, meg a gondolkodásuk is, és hogy lehet társaságba menni annak, aki nem egoista, hanem egy művész lélek, aki úgy magával el van legtöbb esetben. Én így gondolom, mert én nem fogtam mondtam semmibe, ecsethez sem, meg más fához sem, amivel alkottam volna, de végül is azért a közösség az mit ad, szemléletet, vagy inspirál másra is?
2: A mi közösségünk is ilyen hasonló, tehát van nálunk is festő, aki bejár az irodalmi körre, és szépen mellénkül végighallgatja a versek születését, mert van úgy, hogy ott itt írunk irodalmi körbe, vagy van, amikor nem írunk, hanem csak megbeszéljük egymásnak, átgondoljuk, átbeszéljük, esetlegesen, hogyha kér tanácsot, tanácsot tudunk adni, hogy hol esetleg egy kicsit javíthatna, vagy gondolját, és akkor így egymást inspirálva, egymást segítve haladunk előre.
1: Ami nem egyszerű feladat.
0: Feltétlenül alkotó kell, hogy legyen, aki belép a társulatukba, vagy pártoló?
2: Pártoló tagunk is van. És a pártoló tagok is van, amikor úgy gondolják, hogy elég érdekes, amit csinálunk, és próbálkoznak. Tehát akár festészettel, akár költészettel.
0: De nem könnyű elműen, ugye?
2: Szintén Erzsikénél ugye a PowerPoint szobrászat.
0: Hát végül is akkor, ha én szeretnék belépni, most nem fogok, akkor megkeresem önöket az interneten.
1: Vagy Miskolcon.
0: Vagy meg a Gárdon, Székesfehérváron.
1: Mindenki szeretne várni.
0: Leferik az országot lassan, tényleg. Akkor megtehetem. Bizonyos szabályokat azért csak be kell tartani egy társulásnak, egy társulatnak, egy egyesületnek. El kell fogadni az alapszabályt, ugye?
1: Így van, hát mindenhol van alapszabály, hiszen alapvető dolgokat le kell feltetni, hogy...
0: Csak úgy lehetett.
1: Hát persze, hiszen politikai megnyilvánulásokat nem fogadunk, ebben tiszteletben adjuk egymás véleményét, de nem fogunk politizálni egy egyesületben, nem fogunk szélsőségeket megjeleníteni ugye az írásainkban, a festményeinkben. Ilyen alapvető dolgokat be kell tartani, a kölcsönös tisztelet az első, a szeretet, és akkor tisztelni kell egymás esetleg vallását, politikai nézetét, stb. Nyitottnak kell lenni.
0: Nem megértem, nem vita helye a társulás, hanem az, hogy
1: közös alkotás,
0: segítsenek egymásnak.
1: Igen, hogy másik is örüljön annak, hogy alkot, meg tud jelenni esetleg kiállításon, könyvekben, egymást segítjük, hiszen úgy jutunk előre. Egyedül nehezebb.
0: Ugye nagyon fontos az, hogy alkotó legyen az ember azon a szinten, amit tud. Hát akár ezzel alkotók, akár teljesen mással, akkor is az fontos ahhoz, hogy a társadalomban a megfelelő helyét foglalja el. Ugye a művészetek nem arra való, hogy pénzt keressenek, már van arra is példa, hanem arra, hogy gyönyörködtessenek, gondolkodtassanak az érzéseket itt, igen, valahol a szívünk környékén megpiszkálja.

0: dolgokat, ezeket a visszajelzéseket, ezeket a tanításokat, ezek nagyon fontosak az ember életében, egy alkotó életében, a fejlődés továbbvitelében fontos.
1: Hát főleg mi érezzük ezt, jobban, mert 25 évesek vagyunk, a tagságunknak a fele sajnos már nincs köztünk az alapítók közül, úgyhogy mi voltunk annak idején a szemtelenül fiatal alkotók, most meg lassan mi leszünk azok, akik átadják azt, amit átvettünk őtőlük. De ez a normális, ez a körforgás.
2: De azért gondolom, hogy lassan sikerül becsábítani a fiatalokat, és a tokai írótábor azt mutatta, hogy vannak ott bizony tehetségek.
1: Igen,
2: mindig a fiatalok között, úgyhogy hát csak ki kell bontani, ugye?
1: Hát mi azért vagyunk ott gyereknapokon, meg könyvtári napokon, mindig ott vagyunk, ha kell, akkor kavicsokat festünk velük, ha kell, akkor micimaszkót festünk, bármit festünk, csak jól érzik magukat, és akkor általánosleg indítatást éreznek valamikor arra, hogy festenek, vagy írjanak, vagy bármilyen más művészi tevékenységet folytassanak. Ebbe beletartozik ugye a népművészet, meg pláne annak külön örülünk, hogyha valaki esetleg népművész lesz.
2: A kitelepülés, már hogy ide települtek, oka az, hogy bemutassák magukat, akik itt érdeklődnek, vagy pedig hát meg kell mutatni, mert azt hiszik, hogy Kisgyőrben nincs ilyen. Mert máskor nem találkoztam.
1: Erről van szó.
2: Szabó Sándort és Deák László Sándort hallották a kisgyőri forgatagban.

0: Végezetül Túri Attila, Kossuth és Ibl díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke beszél.
1: Az akadémián mindig van, de hát egy ilyen közösségben, ez egy élő közösség, olyan, mint itt, ahol vagyunk, az élő népművészet, értetni kell, és figyelni kell egymásra, mert ahhoz, hogy eljussunk valahová, figyelemmel kell lenni, hogy akik nehezebben mozultnak, akik nehezebben reagálnak erre a furcsa és rohanó világra, ne maradjanak le.
0: Az igazság, hogy arról beszélünk, hogy élő népművészet. A népművészet az nem múzeumban való, hanem alkotók ide, Kisgyőrbe is, meg hát akármerre van, ugye, akár Budapesten is, akár a várba, bárhol is, ott is fontos, hogy megmutassák magukat, mert úgy nem minden esetben fogadják el őket, azt mondják, hát ezek művészkednek, nem pedig művészek.
1: Ez egy mindig egy nehéz kérdés, ez a felvilágosodás óta létezik, ez a magas művészet, népművészet, különböző ki itt a Frankó Jankó, vagy hogy egy nagy írót, Rejtő Jenőt idézem, ki az igazi Trebics. Ezen lehet vitatkozni, de nem nagyon van értelme szerintem.

0: képművészetnek van egy sajátossága, hogy nagyon összeér a mesterségbeli tudással, ugye? Tehát van benne egy formateremtőkészség, vagy egy hangzás, vagy bármi, de tulajdonképpen mesterség a hétköznapoknak is a művészete egyben. Ennek az én a legfontosabb dolgát abban látom, hogy míg az úgynevezett magas művészetnél, ha valaki elrajzol mondjuk egy arcot, az ciki, az kellemetlen, az nem az. A népművészetnél még a kudarc is, ha elrontok valamit, az is tanulság. Hogyan csináljam jobban? Hogyan csináljam máshogy a dolgot? Tehát maga a tevékenység akár ilyen, akár olyan, akkor is pozitív a kicsengése.
1: Itt az alkotások használati eszközök, tárgyak, vagy bármi más, nem a falon lóg, már ott is láttam
0: jó,
1: már,
0: igen,
1: oda
0: igen,
1: is,
0: persze,
1: oda sem rossz,
0: persze.
1: Hanem a mindennapokban.
0: Így van.
1: És a mindennapokban hozzám nő. Hogyha én egy olyan alkotást veszek, ami tetszik, lehet, hogy leszeveszem addig, ami el nem kopik, vagy legalábbis rosszabb esetben másat veszek helyette, de ezek az emberhez, ugye a szívéhez, a mindennapjaihoz hozzá
0: ez
1: nőnek.
0: Ez
1: és ezt
0: van.
1: Kellene nekünk egy kicsit jobban becsülni. Lehet ezt? Akár anyagilag is, akár más módon.
0: Mindenképpen én így gondolom, hogy jobban kellene becsülni, és hogyha abból a tételből indulunk ki, amit mesterem Makovecz Imre mondott, hogy a tárgyak az ember halott képei. A tárgyakban, hogy mi tetszik nekünk, abban ott van a mi lelkületünk is, ugye? Kihelyezzük ezt a dolgot egy-egy tárgyba, vagy egy-egy dalba, vagy egy-egy táncmozdulatba, ott vagyunk mi is, és ez az a közösség alakító erő, ami összetartja ezt a sokadalmat.
1: Mennyire lehet megőrizni ezt az élő népművészetet a 21. században? Mert ugye régebben azt mondták, hogy igen, 19.-20. század eleje az a népművészet, a többi az csak utánzás. Egyesek azt mondták régebben, ma meg azt mondjuk, hogy az az igazi, amit felveszünk, amit hordunk magunkkal. Meddig lehet úgy megőrizni ezt a szintet? Mert ugye a műanyag az talán-talán már kiszorul örömünkre, vagy nem örömünkre.
0: Ez azért a népművészetnek a keletkezése és a mai értetése is nem kifejezetten egy fogyasztói társadalomnak a világa. A fogyasztói társadalomnak a jelszava a vedd meg, dobd el világa. A népművészet nem erről szól, állandó értékekről szól. Az, hogy mennyire lehet megőrizni, ezt ebben én nem akarok jósolni, hanem meg kell őrizni. Ez nem lamentálás, hanem kötelesség.
1: Ugye a falvak, nem mondok rosszat, de jót se tudok mondani, Erdély, Felvidék, vajdasági részeket mind úgy polgárosodtak, világpolgárosodtak, nem úgy mondom polgárosodtak,
0: igen.
1: Már mindent utánoznak, és tulajdonképpen a merítési bázisunk megszűnhet.
0: Én azt gondolom, hogy ahonnan táplálkozik ez az igény, az valójában kimeríthetetlen és olyan mély, amely ősképekre támaszkodik, amely sokkal, de sokkal erősebb annál, mint amit elfed ez a mai fogyasztói kultúra. Meg fogjuk tanulni azt, hogy ténylegesen egy-egy tárgyat megbecsüljünk, hogy a történeteit megbecsüljük, hogy az alkotóit megbecsüljük, hogy egy ilyenfajta szellemi kapcsolatba tekintsük őket, és akkor ez át fog alakulni, de megmarad.
1: Nagyon köszönöm, azt hiszem, hogy optimistának kell lenni, illetve tenni érte, hát önöknek az a dolguk most.
0: Természetesen ez a dolgunk, és szeretettel kell tudni fordulni a világ felé. 2000 éve egy fiatal ember ezt tanította, ezt kell nekünk megtartani.
1: Túri Attila, Kossuth és Ybl Díjas építészt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta, zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A gazdaságról, a társadalmi igazságosságról és a nemzetek közötti szolidaritás témájáról gondolkodnak együtt a Katolikus Egyház társadalmi tanításának fényében az Európai Püspöki Konferenciák küldöttjei Rómában. Olvasható a Magyar Katolikus Egyház Facebook oldalán. Az Európai Püspöki Konferenciák Szociális Pasztorációs Bizottságának szervezésében zajló találkozó szeptember 22-én Szentmisével kezdődött, amit a szociális ügyekért felelős szekció vezetője Székely János püspök mutatott be. A HVG számára készített legfrissebb Medián felmérésből az derül ki, hogy a Tisza párt széleskörű támogatottsága szeptember közepére néhány százalékpontot visszaesett, míg a Fideszé nagyjából ugyanennyit nőtt. A reprezentatív felmérés szerint, ha most lennének a választások, a Tisza pártra a teljes népesség 54%-a szavazna, míg a Fideszt a teljes népesség 22%-a támogatná. A Mi Hazánk a szavazatok 7-8%-át tudná megszerezni. A felmérés elemzése rámutat arra, hogy a júliusi méréstől eltérően most nem a kisebb pártok vagy a bizonytalanok tábora gyarapodott a Tisza párt kisfokú gyengüléséből, hanem a Fidesz közvetlenül profitált a Tisza néhány pontos veszteségéből. Olvasható a HVG-n. Év végére készül el a Magyar Oktatás Stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Szerdai bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Befejeződött a dunaparti települések vízellátásának korszerűsítése az Ercsi vízbázis bővítésével. A projektet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT konzorciuma valósította meg 13 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós pénzből és 231 millió forint állami támogatásból. A munkálatok során több mint 20 kilométernyi új ivóvíztávvezetéket építettek Kulcson, Ercsin, Besnyőn, Belojanniszon, és fejlesztették az Ercsi elosztó hálózatot is. A vízműve kiemelte, hogy a nagyszabású beruházással javul a települések ivóvízellátása, és a vízkezelési kapacitás is nő. Javítási munkálatok miatt teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat vasárnap, közölte a Budapest Közút ZRT és a BKK szerdán az MTI-vel. A csepeli autósforgalom kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-ás autót déli szektorán keresztül haladhat. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti. A 35-ös, a 36-os, a 148-as, a 151-es és a 948-as buszok a Kvassai híd felé terelve közlekednek. A jelentős kerülő út miatt több mint 10 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani Csepel és Pesterzsébet között. A gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti hidat viszont használhatják a korlátozás alatt. Hazánk időjárásáról. Gomoly felhős, napos idő várható. Estére viszont nagy területen kiderül az ég. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, legfeljebb keleten fordulhat elő kevés helyen kisebb zápor. A csúcshőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
1: Tizennégy óra 4 perc. A Hangárium következik. A mikrofonnál a szerkesztő Csúcs Judit.
3: Kró György emléke és Kurták György géniusza előtt tiszteleg a Magyar Kincsek ünnepe 2026, mely október 11-én ebben az évben is egyetlen napba sűríti a magyar zene páratlan gazdagságát a Zeneakadémia nagy termében, a Koncertó Budapest szervezésében. Erről a három koncertet kínáló napról beszélgetünk most Keller András Kossuth Díjas hegedűművésszel, a Koncertó Budapest főzene igazgatójával, aki egyébként ezt a Magyar Kincsek ünnepét megálmodta. Az esemény mottójának tekinthetjük talán azt a gondolatot, hogy a magyar kincsek azok nem múzeumi tárgyak, hanem élő örökség. Mi az, ami miatt fontosnak tartotta, hogy ezt a gondolatot a közönség elé vigye egy ilyen nap keretében, ahol 3 koncert is várja majd az érdeklődőket?
4: Nagyon sok oka van. A magyar zenei kincseink páratlanul gazdag a kincsestárunk. Vannak feltáratlan kincseink, vannak kicsit elveszett, vagy feledésbe merült nagyszerű magyar zenék, és évről évre ezen a magyar kincsek ünnepén szeretnék mindig felhozni néhányat újra, és a közönség elé tárni. Természetesen nagyon ismert és népszerű művek mellett, de elsősorban szeretném a figyelmet ráirányítani a sokszínűségére.
3: Kró György Széchenyi Díjas zenetörténész, zenekritikus és pedagógus számára is a zenei múlt, a kortárs zene és az előadó művészet szorosan összetartozott, szinte rímel mindarra, amit az imént elmondott. Nyilván nem véletlenül esett rá a választás.
4: Igen, Kró György születésének 100. évfordulójára emlékezünk. Ő számomra több volt, mint zenetörténész vagy zenekritikus, úgy vélem, hogy a magyar zeneművészet nagy krónikása volt. És hát többek között ezért is szeretnénk neki szentelni az idei ünnepet. Valamennyiünk számára úgy tudta megmutatni a nagy zenéket és a nagy előadásokat, hogy egy olyan horizontot tudott számunkra feltárni, amit nélkülettel nem láthattunk volna.
3: Kurtág 100. születésnapja és Kró György centenáriuma pedig egy különleges párbeszédet hoz létre a múlt és a jelen között. Ez egy nagyon szép találkozás, amit szintén ezen a Magyar Kincsek ünnepén megtapasztalhat majd az, aki ellátogat erre a programra még egyszer, tehát október 11-én vasárnap a Zene Akadémián. Hogyan készülnek erre a 3 koncertre, és akkor talán térjünk is rá, hogy hogyan lehet majd ebben a 3 koncertben találkozni Kró Györggyel, Kurtág Györggyel, múlttal és jelennel, mik lesznek a kapcsolódási pontok?
4: Valójában nagyon sokféle módon tudhatunk kapcsolódni, és ezt mindenkire rá is tudhatom bízni, de valójában olyan kapcsolatok is létrejöttek, amiket most ilyen pillanatban nem érzünk, vagy ismerünk. Mindjárt a legelső koncerten egy másik nagy élő magyar szerző, Dubrovai Lászlónak egy új darabja hangzik el, Laudate címmel, mert Kacander Orsolya ad elő a Koncertó Budapest vonósaival és Baráti Kristóf dirigálásával. Ezután egy egész különleges Rózsa Miklós Spellband koncertóját hallhat a közönség, amelyet Magyar Valentin fog előadni. Rózsa a Hitchcock filmhez írt filmzenét, amelyet egyébként Oscar-díjra is jelöltek, és ebből írt egy zongoraversenyt, amiben még egy nagy különlegesség van, hogy teremint is használt, ez egy csodálatos, különleges hangszer, és ennek az előadója Illényi Katica lesz. És szintén a délelőtti hangversenyen hangzik el Szőlősi András egyik utolsó műve, Addió címmel, amelyet Kló Györgynek a halálára írt. Ezt én fogom előadni, vagy hát a Szegedi Szóló és Vonó Zenekar. És Bartók egyik főműve, a csodálatos Mandarin Suite-et fogja hallani a közönség Baráti Kristóffal, a Koncertó Budapesttel, tehát egy nagyszabású koncerttel indul az ünnep. A délutáni hangversenyen 2 különlegességet hallhatunk, melyekhez magyar zongorista titánok neve is kapcsolható, hiszen Liszt Ferenc Goethe Festmarsát zenekari hangszerelésben, Kocsis Zoltán hangszerelésével hallhatjuk, majd Schubert egyik legcsodálatosabb művének, az F-moll fantáziának, a Dohnányi Ernő által írott zenekari letétjét hallhatjuk. Ezek után Veres Sándor, a Bartók utáni zeneszerző nemzedék egyik legnagyobb alakja, hegedű versenyét szólaltatja meg Kelemen Barnabás. Ez egy igazi remek mű, amit úgy gondolom, hogy talán méltatlanul nem ismerünk eléggé. Többek között Vég Sándornak írta a szerző, aki az én mesterem is volt, és már előadtuk Barnabással, és úgy gondoltuk, hogy ismét elő kell adnom, mert annyira fontos ez a darab. Az esti koncerten a Kurtág 100 évfordulós ünnepségek keretében lesz egy nagyszabású kurtágest, amelynek a fénypontja Kurták György Stéhágyi felé a második operájának a Zeneakadémia bemutatója lesz. A koncerten még szerepel Perényi Miklós, aki a délelőtti koncerten is egy nagyszabású szólóművel szerepel. Tre Movimenti című művét adja elő, és az esti koncerten még a Kurták kamara darabok sorozatában is előadja Kurták Györgynek a In Memoriam Kró György című cselló szólóművét, valamint Liszt gyász gondolájá fogja bevezetni a Stéhágyi előadását.
3: Mindabból, amit elmondott, egyértelműen érzékelhető az, hogy a Magyar Kincsek ünnepe című programsorozatnak, ami most már évről évre ugye várja a közönséget, mi a koncepciója, hogyha adhatna tanácsot a közönségnek, hogyan készüljenek erre a napra, akár szakavatottak, tehát akik zenei, szakmai füllel szeretnének ellátogatni ezekre a hangversenyekre, hiszen ugye sok olyan darab is hallható, ami ritkán csendül fel, és hogyan készüljön az, aki egész egyszerűen amatőrként érdeklődik ez iránt, a gondolat iránt, hogy a kincseink azok élő dolgok, és nem pedig múzeumi tárgyak, vagy kíváncsi ezekre a darabokra, ezekre a szerzőkre.
4: Először is azt szeretném, hogy bizalommal és nagy kíváncsisággal készüljenek a nézők. Egyrésztről nagyon nagy odaadás van a szervezők és a Concerto Budapest részéről, és nagy elkötelezettség van bennünk, hogy ezeket a műveket a legmagasabb színvonalon tudjuk megszólaltatni. Hozzá kell tennem, hogy Kurták György, a Concerto Budapest tiszteletbeli elnöke, nekem mesterem gyerekkorom óta, és az ő tanítását igyekszem megvalósítani a Concerto Budapestnél is, meg hát a világban, amennyire tudom mindezt képviselni. Tehát azt gondolom, hogy a műveken kívül még a tanári jelenléte is hallható lesz majd például a Kurták Györgynek, de ugyancsak Dubrovai György is mesterem volt az előkészítő tagozaton, tehát itt azért a tanár-tanítvány viszonyok is, itt vannak a kollégák, hát hiszen a koncertek szólistái, Perényi Miklós, Kelemen Barnabás, Baráti Kristóf hosszú idő óta a zenei partnereim, akikkel folyamatosan együtt dolgozunk, és én hihetetlenül boldog vagyok, hogy mindannyian úgy érzik, hogy fontos részt venni ezen a ünnepen, és azt szeretném, hogy a közönség is bízom benne, hogy igen, valódi kincseket fognak hallani.
3: Elhangzott, hogy ön is színpadra áll. Mely aspektusát várja jobban ilyenkor egy ilyen eseménynek? Magát a darabot, amiben majd közreműködik, vagy pedig az egész esemény sorozat folyása az, ami ilyenkor jobban fókuszban van, ha egyáltalán ez a kettő szétválasztható?
4: A tervezési folyamat az egy hosszadalmas folyamat. Amíg az kialakul, nagyon-nagyon sok fázisa van, a felkészülési folyamat az pedig, bármilyen viccesen hangzik, az egy állandó készülés, tehát ez egy életen át tartó dolog, hiszen például a Kurták Györgynek a műveit folyamatosan játszom sok évtized óta is, és minden pillanatban új dolgokat találok bennük, amiket szeretnék még jobban megmutatni, illetve a zenésztársaimmal. De amikor megzajlik egy ilyen esemény, akkor számomra vannak a feladatok, és jön az első, és aztán jön a többi. Most az egyiken hegedülök, a másikon dirigálok, aztán megint hegedülök, megint dirigálok, kamarazenélek, közben szólózom. Hát ez sokféle dolog, de valójában úgy gondolom, hogy ugyanannak különböző formái. Tehát igyekszem a tőlem tehető legjobban tolmácsolni a zenét, attól függet, hogy éppen milyen műfajban.
3: Ami még nem hangzott el, hogy a Magyar Kincsek ünnepének házigazdája Batta András Széchenyi díjas zenetörténész lesz. Hogyan kíséri ő végig ezt a napot?
4: Hát először is Batta Andrásnál nem nagyon tudok avatottabb zenetörténészt ezzel kapcsolatban, de hozzá kell tennem, hogy még egy nagy magyar zenetörténész szerepelni fog, hiszen az esti koncerten pedig Fazekas Gergő fogja bemutatni a Kurták darabokat a közönség számára, tehát két jelentős magyar zenetörténész is jelen lesz, nem csak Kró György képletesen köztünk lesz, tehát itt most minden szempontból látszódik, hogy egy nagy összefogásról van szó.
3: Mindez tehát a Magyar Kincsek ünnepe 2026 című programon a Zeneakadémia nagy termében október 11-én vasárnap. Ekkor várja tehát a Concerto Budapest 3 koncerttel is a közönséget, amelyekről most Keller András Kossuth Díjas hegedű művésszel, a Concerto Budapest főzeneigazgatójával beszélgettünk, aki, ahogy elhangzott, maga is több alkalommal fellép majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy a hallgatók figyelmébe ajánlhattuk ezt az igazán színes, rendhagyó programot.
4: Én is köszönöm a lehetőséget.
3: A Hangárium hátralévő részében pedig a Magyar Kincsek ünnepe című program során előtérbe kerülő szerzők műveiből válogatunk. Maradjanak velünk!

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Csúcs Judit volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14:30, a rádiós regénytár következik.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. Harmadik rész. Bepillantás a jövőbe. A boltos Nátán széles gesztusokkal, örvendező lélekkel fogadta az érkezőket, Bazsó Mihály fuvarost, s fiát Jánost, s nyomban hellyel kínálta őket. Felesége, Róza pedig az üdvözlések után fölkapott egy hatalmas, fekete gyapjúkendőt, és így szólt a társasághoz. Én átnézek az elárvult asszonyokhoz, maguk csak beszélgessenek. Azzal választ sem várva, átsietett Annáékhoz. Köszönöm, hogy itt vagytok, kezdte Nátán, miközben teletöltötte a poharakat. Komoly híreim vannak. Na, egészségünkre. János jelentőségteljesen nézett az apjára, az egy kicsit tanácstalanul vissza a fiára. Valami baj van? Kérdezte óvatosan a fiatalabb fuvaros. Baj mindig van, de most nem ilyenekről akarnék diskurálni. Mielőtt elkezdeném, szabadjon kérdeznem valamit, János fiam. Én már nős ember vagy, és ha az örökké való is úgy akarja, hamarosan jönnek majd a gyermekek, vagyis megszaporodtok, ahogy kell. Apád se öreg még, Anna is jól bírja. Minden rendben tehát. Mégis megkérdezem, ha szabad. Miként képzeled el a megélhetéseteket? János meglepődött, de határozott hangon felelt. Úgy, mint apám. Van az a kis földünk, a szőlősünk, meg a fuvar. Ez elegendő lesz. Nem, fiam. Nem lesz elegendő, csóválta a fejét a boltos. Ha egyedüli fuvaros lennél a faluban, akkor talán. De így? Én egyre nehezebben bírom a munkát, dörmögte Mihály. Nem tudom, mi lesz velem. Ezen a télen sokat törtük a fejünket Jánossal, miként legyen a jövőben. De mindegyre odajukadtunk ki, hogy a szántó, a szőlő és a fuvar. Te meg azt mondod, nem elég. Lehet, hogy igazad van. S ha igen, tudsz valami mást kommentálni? Én pedig, fűzte tovább a gondolatot János, nem nagyon értek máshoz. Szeretem a földet, a szőlőt, a lovakat, a fuvarozást. Nem is kell, hogy máshoz érts, nyugtatta meg sietve Nátán. Csak a fuvarozásban légy talpra esett. Mihály, te még bírod annyira, hogy a szőlő, a szántó ne menjen pocsékba. Ha mégsem, alkalmanként vegyél föl napszámosokat. Most pedig figyeljetek! Ez a mostani cudarvilág rövidesen véget ér. Sőt, szerintem immár véget is ért. Bécs sem tarthat örökké haragot. Neked pedig, János, föl kell készülnöd a ma új korszakra, aminek eljövetelét ma még alig látja valaki. A fivérem látja, és én is. Látom és értem a jeleket, és föl nem fogom, más miért nem veszi észre. Újra mondom tehát, készüljetek, mert ez a bizonyos új korszak új lehetőségeket hordoz magában, olyanokat, amilyenekről ma nem is álmodtok. János fiam, ebben a faluban te légy a fuvarosok eleje. El kell érned, hogy így módon tekintsenek rád.
apádat köztisztelet övezi, s ebből a tiszteletből rád is háromlik, nem is kevés. Ugyanakkor a jövőbeni boldogulásod egyedül nem fog menni. Ha a falubeli fuvarosok továbbra is egymás konkurenciái lesznek, egy helyben fogtok topogni. Bár korodat tekintve fiatal vagy, te vagy az egyetlen a faluban, akinek megvan a képessége arra, hogy egy társulatba terelje a fuvarosokat. Ebben tudnék neked segíteni, ha elfogadod. János figyelmesen hallgatta a boltost, majd apjára nézett. Apámnak is szót fogadtam, szót fogadok ebben a házban is. Már ha nem bánja Nátán bácsi, hogy apámnak tekintem. Az öreg boltos ezt halva elérzékenyült. Volt egy leányom, most van egy fiam és egy menyem. Legyen áldott az örökkévaló. Amúgy pedig hagyd a bácsizást, már csak azért is, mert most rögtön megisszuk a brúdert. És te, Mihály, nem bánod, hogy apatársad lettem? Amaz elnevette magát. Bánja a kutya, csak a poharam üres. Bizony a másik kettőjé is üres volt, tenni kellett hát valamit. Kisvártatva a poharak újra csendültek, majd Nátán folytatta. No, kedveseim, mint talán észrevettétek, az utóbbi időben sokat voltam távol. A városban jártam a fivéremnél. Sok mindenről szó esett, a mi falunkról is. Beszámolt arról, hogy tudomására jutott, rövidesen megkezdik egy kőbánya működtetését itt, a falu határában. Sőt, úgy hírlik, a későbbiekben egy téglagyárat is akarnak, vasúttal együtt. Bazsó Mihály elkomorodva nézett maga elé. Ha lesz itt vasút, a fuvarozásnak befellegzett. Bizony be! Hagyta helyben apja megjegyzését János. Ellenkezőleg, mondta Nátán, akkor kell igazán a fuvaros, mert azt nem gondolhatjátok komolyan, hogy majd minden portára bevezetik a vasutat. Igaz, vakarta meg a fejét a fiú. És most már sejtem is, mire akarsz kiukadni, Nátán bácsi? Helyes! A kőbánya tulajdonosával még a bánya megnyitása előtt elsőként kell szerződést kötnöd, a kizárólagos fuvarozási jogot illetően. Látszólag a beosztottja leszel, de mégsem. Inkább az üzlettársa, hiszen könnyebben adhatja el a köveit, ha a hírverésben benne lesz, miszerint fuvar is megrendelhető nála. Ha pedig megneszelem, hogy a téglagyár is készülődik, azonnal szólok, és akkor annak tulajdonosával is rögtön megkötöd a traktátust. Egymagam alig, ha győzném a várhatóan sok kötelezettséget, vélte a fiú. Persze, hogy nem. Ezért kell létrehoznod majd egy fuvaros testületet, és inkább előbb, mint utóbb. Arra pedig jobb, ha már most fölkészülsz, hogy mindezek után te már alig ha fogsz szekérre ülni, ugyanis tényleg nem lesz rá időd. János tűnődve nézte a borát, és lassan csóválta a fejét. Félek, sok lesz ez nekem, Nátán. Nem vagyok ilyesmikre fölkészülve. Ugyan szép dolog, ha a többi fuvaros vezetőjükként kezd el tisztelni, de ez kevés az üdvösséghez. Meg aztán a szekerek alkalmatlanok az ilyen fuvarokhoz. Igaz, terveztem már egy egészen más formájú alkalmatosságot, lovaskocsinak hívtam. Nagyobb és erősebb, mint egy szekér,
de egy ilyen kocsi egymagában kevés. Több kell. Azokhoz pedig egy külön telep, ahol tárolni, reparálni lehet őket. No, és ott vannak még a lovak, azoknak istálló, de nem is sorolom. A boltos elmosolyodott, amikor észrevette, hogy elmaradt a bácsi. Ez jó, gondolta. Meg az őrlődés is jó, az erjedés, ami a fiú bensőjében elindult. A jövő tervezése, a szükséges dolgok számbavétele. Mert János ugyan fél, de nem mondta ki azt, hogy lehetetlen. Sőt, elkezdte törni a fejét. Mire kell ügyelnie, mit kell majd figyelembe vennie. A megoldás keresését kezdte el. Mert igen, sok ember kell, sok kocsi és sok ló, és még mennyi minden más. Mihály a torkát köszörülte. Szép dolgokat mondasz, Nátán, nehéz dolgokat. Mindazonáltal úgy vélem, megoldhatóak, és mintha én is egy kicsit fiatalabbnak érezném magamat. János a poharát nézte, tologatta egyik kezéből a másikba, és csak rázta a fejét. Igen, szép, valóban szép, de ehhez pénz kell. Sok pénz. Ha összeszámolnám, mennyi kellene az induláshoz, hát nem is tudom. Annyi nincs is a világon. Nátán elégedetten bólintott. Tetszett neki, ahogy a fiú fölállította a sorrendet. Lám, nem a pénzt tette az első helyre, hanem az embereket, a tárgyi föltételek számbavételét. Ugyanakkor láthatóan tisztában volt a költségek várható nagyságával, és azzal is, hogy mindez nem egy-két nap alatt fog megtérülni. Valóban, pénz is kell, hagyta helyben a boltos János megjegyzését. De egyelőre ezzel ne foglalkozz. Mindent a maga idejében és mindent sorjában. Lehet, hogy a te helyedben én elballagnék ahhoz a kétszer kovácshoz, az általad lovas kocsinak elkeresztelt szekerek ügyében. Lehet, hogy keresnék a falu szélén egy kis darab eladó földet, ahol ki lehetne alakítani egy telepet. Lehet, hogy tárgyalnék néhány ácsmesterrel a ma telep megépítésének lehetőségéről. Vagyis, fiam, szépen lassan, minden elkötelezettség és föltűnés nélkül tájékozódnék. Főleg afelől, hogy egyáltalán vállalják-e, és ha igen, ugyan mennyiért? Így világossá válna előtted, mekkora az a summa, ami a kezdéshez föltétlenül szükséges. Persze elkezdheted egyedül is, apránként jutva előre, de így igen hosszú időre lesz szükséged, hogy egyről a kettőre juss. Kapkodnod nem kell, van időd. Gondold át még egyszer, vagy akár többször is. Ha majd hírét veszem, hogy mikorra tervezik a bánya megnyitását, szólok. Akkor azonban döntened kell. János lassan fölállt. Köszönöm, Nátán. Van min törnünk a fejünket. A jövőbe engedtél bepillantani. Nem kell hálálkodnod, édes fiam. Örülök, hogy viszonozhatom mindazt, amit annak idején Eszter kapott tőled. Mert azok nem voltak csekélységek. Még ha a jelentőségüket akkor te nem is fogtad fel. Gyerek voltam, mondta János, és Eszter is az volt. És mit tudhat két gyerek a világról? A boltos elgondolkodva nézett a fiúra.
Ez az örökké való titka. Bár úgy vélem, a gyerek néha többet lát a világból, mint egy felnőtt. Nem tudom. Én csak annyit láttam, hogy Eszter elment. Pedig sokat imádkoztam érte. Ilyen lenne a világ. Nátán az állát dörzsölgette, és csak úgy mellékesen dörmögte a szakállába. Ne kérdezz ilyeneket, János. Vagy ha mégis, hát keresd magadban a helyes választ.

Apa és fia elbúcsúztak, és hazaindultak. Otthon azonban nem a házba tértek be, hanem az istálló felé vették az irányt. Újabban szokásává lett a két férfinak, hogy fontos ügyeket a lovak társaságában beszéljenek meg. Tehén nem volt az istállóban, évekkel ezelőtt pusztult el, és Mihályék eddig nem akartak másikat. Eddig. Anna ugyanis már fölvetette, mégiscsak jó lenne egy üsző, hiszen hát, ha megszaporodik a család. Az istálló maga tágas volt, levegős és széna illatú, bőven elfért volna itt még néhány állat. A szekeres gazda szeretett is volna legalább még két lovat vásárolni, de ez valahogy mindig elmaradt. A lovak jászla alatt kényelmesen elfért néhány kotlós. Ők itt vertek tanyát, pedig nem volt messze a tyúkól, vagyis a katroc. Igaz, időnként a pajtában lévő szekérre hány szénába is befészkelték magukat, talán amiatt, hogy ne okvetetlenkedjenek az istállóban, a lovak lába alatt. Az állatok paradicsom

és igen, az ima helyét is. Mert az állatok bizony ismerik a hála ima lényegét. Nem ugatással, nem nyerítéssel vagy bőgéssel szólnak teremtőjükhöz, dehogy. Elcsöndesülésükkel. A néma jól lakottság örömével, békés kérődzésükkel, alázatos farkcsóválásukkal jelzik hálájukat, és persze sajátos szeretetüket az általuk ismert gazdának és az általuk nem ismert Istennek. János lámpást gyújtott. Mihály a jászolhoz támaszkodott, karját összefonta. Mi tévők legyünk, édesapám? Kérdezte. A szekeres gazda megdörzsölte kissé borostás állát, majd lassan, megfontoltan ejtette ki a szavakat. Nátán okos ember, meg aztán kereskedő is, érti a pénz nyelvét. Elhallgatott, majd mint akinek fény gyúl az elméjében, halkan felkiáltott. Te, ez nem pénzt akar neked kölcsönbe adni? János elnevette magát. Dehogy nem, már az elején tudtam. Csak hogy annyi pénz, amennyi kellene, az ő bugyellárisában sincs, legalábbis így gondolom. Abban azért biztos vagyok, ha tőle kérnénk, valószínűleg alacsony percentet számolna föl. Ha máshonnan szerezne pénzt a számunkra, a visszafizetés bizonyára nagy teher lenne. Nem bírnám. Ám bátor, egy dolgot megtehetünk, édesapám. Mihály szemében különös fény gyúlt, mint aki hirtelen megért mindent, mint aki pontosan tudja, mire gondol a másik. Rákacsintott a fiára. Igazad van, fiam, elmegyek kétszer Kovácshoz a lovaskocsik ügyét elrendezni. Az asztalos és ácsmunkák ügyében majd te jársz el. Vigyázz, Balogh Józsi megöregedett, ő már nem vállal munkát. De a középső fia, Kálmán, deréklegény, kitűnő ácsmester, vele beszélhetsz, s ha szükséges, tőlük kérünk hitelt vagy fizetési haladékot a munkadíjra. Tudom, adni fognak. Eltaláltam a gondolataidat? Miközben az öreg szekeres gazda beszélt, János azon tűnődött, miként keríthette hatalmába apját ez a fiatalos nekibuzdulás, lelkesedés. Akárhogy is, ez nagyon jó, mert talán kibillenti az öreget abból a melankólikus hangulatból, ami szinte kötelezően jelentkezik apjánál ősz végén, és tart egész télen át. Ilyenkor szemrehányásokkal illeti magát, miszerint megvénült, nem alkalmas semmire, csak teher a családnak. Hát nem. Különben is János az apja segítsége nélkül meg sem próbálná elkezdeni ezt a nagy vállalkozást. Bár vele is nehezen. Jól mondta Nátán. Egyenként kell tárgyalni az iparosokkal. Így ki tudunk alkudni náluk méltányos árakat. És csak akkor kell kérni könnyítést, ha nagyon muszáj. Ám, ha nem haragszik, édesapám, én fölcserélném a tennivalókat. A lovaskocsik ügyében magam szeretnék elmenni Kovács Péterhez. Az ács lenne a maga dolga. Hanem a többi fuvarost miként vegyük rá a közös munkára. Mihály hátulról megbökte a kalapját, minek következtében e jobb napokat látott fejfedő engedelmesen a homlokára billent. Szabaddá vált tarkóját kezdte vakarni, ami nála a pillanatnyi tanácstalanság jele volt.

hangosan szólt. Most még nem kell piszkálni őket. Nyilván nem tudják, hogy előnyben vagy velük szemben, illetve előnyben leszel. Ha megnyílik a kőbánya, vagy később a téglagyár, hamar rájönnek, hogy a te lovas kocsiddal nem versenyezhetnek. Így ők fognak alkalmazkodni hozzád, illetve társulni fognak veled. Lehet, hagyta rá János. Éppen ezért sürgősen beszélek Kovács Péterrel, vállalja-e az első kocsi legyártását, és ha igen, mikorra? Nekünk pedig azt is meg kell beszélnünk, édesapám, mikor fogjunk hozzá ennek az istállónak a bővítéséhez, mert két ló nem elég. Úgy van, János, kettő nem elég. Igazából nem is tudom, hány ló kellene. Azt hiszem, nem az istálló bővítése a jó megoldás, hanem amit Nátán mondott. Egy nagy telep. Mit gondolsz? Azt, hogy menjünk be a házba, édesapám. Ma már ne törjük tovább a fejünket a holnap utánon. Lesz még erre időnk. Mihály dünnyögött valamit, még egyszer körülnézett az istállóban, gyöngéden végig simította a fecske hátát, majd eloltotta a világot. Az állatok magukra maradtak.

Wittinger László, Tiszta szívűek, a kiteljesedés, a harmadik rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Joseph Haydn G-dur allegrettóját Jandó Jenő játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, mit szeretnének közösen elérni. Kifejtette, kedden előkészítették a politikai konzultációk újraindítását Chilével, és a politikai párbeszéd folytatásán dolgoznak Indiával és Kazahsztánnal. Algériával az energetikai, kereskedelmi és oktatási együttműködést viszik tovább. Azerbajdzsánnal a beruházásokat és a stratégiai partnerséget szeretnék erősíteni, a Fülöp-szigetek delegációjával pedig kereskedelmi, oktatási és munkaerő együttműködési kérdésekről tárgyalnak. Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy oldják fel a Magyarországgal szemben 2022-ben bevezetett uniós költségvetési védintézkedéseket. Ha a tanács elfogadja a javaslatot, mintegy 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét hozzáférhetővé, és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott magyar egyetemek előtt is megnyílhat az út az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, írja a HVG. Az Európai Bizottság szerint Magyarország az elmúlt időszakban teljesítette azokat a feltételeket, amelyek miatt 2022-ben korlátozásokat vezettek be az uniós pénzekhez való hozzáférésre. Bár a 4,2 millió euró felszabadítása óriási siker, 2 milliárd euró így is végérvényesen elveszett Magyarország számára. Hamarosan a magyarok nagyasszonyát ábrázoló mozaik kap helyet a vatikáni kertekben, derül ki a Magyar Kurír híradásából. Az alkotást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia adja át novemberi Ad Limina látogatása során a magyar kormány támogatásával. A mű a Nemzetek Mária tiszteletét bemutató sorozatba illeszkedik, és a boldogasszony mellett a magyar államiság jelképei is megjelennek rajta. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza a fejlesztési testületek felállításával, amelyekbe szerdától lehet jelentkezni a 10 korábban kiválasztott mikrotérségben, közölte a miniszterelnökség szerdán az MTI-vel. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A kormány.hu oldalon érhető el a pályázat, amelyet október 7-ig lehet benyújtani elektronikus úton. Több mint 2100 programot kínál az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte, hangzott el kedden a rendezvényt beharangozó budapesti sajtótájékoztatón. A kutatók éjszakája több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várja a látogatókat. Végül hazánk időjárásáról. Gomoly felhős, napos idő várható, estére viszont nagy területen kiderül az ég. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, legfeljebb keleten fordulhat elő kevés helyen kisebb zápor. A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul, késő estére 6 és 15 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 16 órakor jelentkezünk.
4: 15 óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben két, sőt igazából három kiállításra hívjuk Önöket. Az egyik egy képzőművészeti tárlat, a másik egy megújult állandó kiállítás, amelyet harmadikként egy kamaratárlat kísér. Ezek után pedig a következő napok eseményeiből is szemezgetünk. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Bixa Levente, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Esztergomi Keresztény Múzeum, Szombathelyi Modern Képtár, Kalocsai Érseki Kincstár. Csak néhány azon hazai közgyűjtemények közül, melyek bazsonyi aranymunkáit őrzik. Bazsonyi festészetében a magyar múlt történelmi eseményei és a Biblia történetei a modern képalkotással kapcsolódnak össze. Különös látásmódú képi megfogalmazásai egyszerre szürreálisak, ugyanakkor a figuralitás sem áll távol tőle. Az 1928-ban Gyulayon született művész életét számos szenvedésteli esemény kísérte. Miután családját kulákká nyilvánították, el kellett hagynia a főiskolát, miközben édesapját és öccsét is bebörtönözték. Ez a fájdalom visszatérően megjelenik alkotásaiban. Bazsonyi arany munkáiból számos kiállítás nyílt hazánkban és külföldön is. Műveinek nagyobb részét még életében Tolna megyének ajándékozta. Képzőművészeti munkássága mellett figyelemre méltó költői tevékenysége is. Versei egy most nyíló időszaki kiállításban szintén helyet kaptak. A Török-bálinti Falu Múzeumban látható tárlaton Hubert Ildikó irodalomtörténésszel és a kurátor Tüskés Anna művészettörténésszel Tóth Zsófia beszélgetett.
1: Nagyon régóta és személyesen ismerem Aranyt. Nagyon sok kiállítását nyitottam én meg. Azt gondolom, hogy feloldódás az nem volt olyan egyszerű, nem könnyen oldódó valaki volt. Mindenki, aki eljárt a kiállítására, tudta, hogy ő valamikor apácának készült. De jött a rendszerváltás, és utána meg, hát nagy nehezen ugye bekerült a képzőművészeti egyetemre. A nagy nehézség az nem a tehetségéről mondom, hanem hogy kulákká nyilvánították. Harmadéves volt, amikor elbocsájtották az egyetemről, és ott állt állás nélkül.
2: Politikai okok miatt?
1: Politikai okok. Még ami érdekesség az, hogy az édesapját, aki egy nagyon okos parasztember volt, Gyulajon, a falu bírójává választották meg akkor, amikor a kisgazdapárt elkezdett működni. Őt is, és a testvére a csillagbörtönbe került Szegeden, ő meg egy másik börtönbe. Tehát ezzel a háttérrel nagyon nehéz indulás volt, és nem is lehet csodálkozni, hogy egész életében nagyon nehezen nyílt meg Arany. Egyedül a festészet, költészet volt számára a beszéd. A kritikák, pártállami kritikák, azok meg nem bántak vele szépen. Tehát nehéz volt neki elviselni az életet, magát.
2: Ugye őt talán elsőrendűen festőművészként tartjuk számon, és csak másodsorban szoktunk a verseiről beszélni. Hogyan egészíti ki Bazsonyi Arany munkásságát az, hogy ő versekben is ki tudta fejezni a gondolatait?
1: Nagyon nagy lehetőség, hogy Pap Nikolett, aki a Falu Múzeumnak a vezetője, nagyon megszerette a verseit. Különben nehéz versei vannak, nehéz megérteni a verseit első olvasatra. Én arra emlékszem, hogy Aranynak erről a tevékenységéről körülbelül úgy 15 év után tudtam meg a férjétől, Becsési Sándor festőművésztől, hogy ő verseket is ír. Haláláig verset írt, nem így szépen kötetecskébe, hanem kis cetlikre, akármire is, nagy zsákokba, a szeméttel együtt, az utolsó pillanatban lettek ezek megmentve, ezek a versek, és így került kiadásra Balatoni Teréz által, aki szintén a baráti körnek egy fontos tagja volt. Ha a verseit olvassuk, akkor mindig valami lelki mély szenvedést és az Isten hit, Isten felé törekvés útját akarta úgy megírni, ahogy megfestette. Tehát ezért érdekes az, hogy Arany látomásos, de nem nonfiguratív festő volt, és ahogy a szavakkal küzdött, hogy kifejezzék azokat a bánatokat, amik egész életébe kinozták, azok a szavak szintjéből a képírásba is átmenjenek. Ő használta mindig ezt a szót, hogy ő képíró. Aki megáll a festményei vagy a verseit forgatja, az biztos, hogy meg tud rendülni.
2: Hogyan állt össze ennek a kiállításnak a tartalma? Milyen szempontok alapján válogatott a művekből Tüskés Anna?
3: Három különböző technikával készültek a művek. Láthatunk a kiállításon olajfestményeket, láthatunk torrajzokat, tuspácrajzokat, illetve két sokszorosított grafikát. Az volt a kiállítás célja, hogy a versek mellett a képzőművészeti munkásságának is minden ágát megmutassa ebben a térben. Körülbelül olyan 20 művet lehet itt most megtekinteni a kiállításon.
2: Mi volt az a vezérlő elv, ami mentén eldőlt, hogy mely alkotások kerüljenek a kiállításba?
3: Szerettük volna minden tematikai rétegét megmutatni a munkásságnak. Bazsony Arany munkásságában nagyon fontos téma például a női lét, a női sorsnak a bemutatása. Nagyon gyakran szerepel nála a szülőfaluja Gyulaj, illetve a választott új megteremtett otthon Dömsödnek a képei. Ezen kívül még az út, a vándorlás, illetve a Bibliával, illetve szentekkel kapcsolatos tematikájú műveket láthatnak még itt. A grafikai munkássága az 1980 körül lett nagyon intenzív, és egészen a haláláig, tehát hogy körülbelül egy 30 éven keresztül önálló művészeti ágról beszélhetünk. Tehát ezek a grafikák már ekkoriban nem előkészítő vázlatok voltak a festményekhez, hanem önálló művek, és sorozatokat is készített. Az egyik ilyen a naptársorozat, amiből itt látunk képeket az egyházi évnek, illetve a szentekhez kapcsolódó ünnepeknek a saját magán átszűrt ábrázolásai, tehát ezek nem Bibliához vagy szentek életéhez készült illusztrációk, hanem a saját életén átszűrt ábrázolások. És ugye a 80-as években már elkezdte elveszteni a szüleit, tanárait, ezeket is mind megörökítette, de ugyanúgy a születésnapokat, névnapokat, ezeket is megörökítette a művein. Tehát a női létnek a gyermekkor, ifjúkor, házasság és a különböző veszteségek azok, amik itt megjelennek. Amit még érdemes kiemelni, itt elég sok tájképet látunk, dömsödi tájképeket, gyulai tájképeket. Ezek egyrészt évszakhoz kapcsolódnak, másrészt pedig a tájban megjelenő emlékeket láthatjuk, ragadhatjuk meg, és nagyon élénk, gyönyörű színvilága van, tehát, hogy ezek így izzanak a falakon ezek a képek.
2: Valahol nagyon személyes az ő művészete, akkor is, amikor látszólag egy tájkép az, amit megmutat. Nem tudom, hogy mennyire ért egyet ezzel.
3: Nagyon egyetértek, ugye itt olyan képeket látunk, mint virágzás, egy fiatal nő ül az ablak mellett, és az ablakon kívül látszanak a gyönyörű fehér virágok, ugye az ifjúkor, ifjú hölgynek a képe. Aztán van itt olyan, hogy holdfogyatkozás. Képen a dombos táj húzódik előttünk, bal oldalon két ablak áll egymás mellett, és jobb oldalt fönt pedig maga a holdfogyatkozás látszik. De hogy itt mindig azért van valamilyen emberi, figurális motívum. Aztán van olyan kép itt, hogy a vándor, maga az út, a vándorlás, a ciklikusság nagyon fontos Bazsony Arany munkásságában. Itt a vándoron az emberi figura, igaz, hogy kitölti a kép bal felé, de hogy a tájnak szerves részévé válik. Hogy a maga a néző is, ugye az életünk során vándorlunk, utat járunk be, és aztán van még a Búcsújárok című kép, amin ugyancsak ez a tájban való mozgás jelenik meg, de a figurák azért nem olyan nagyon részletezettek, hogy konkrét embereket kellene ott felfedeznünk, hanem maga ez a cselekmény, a valahová tartás, a valahonnan elbúcsúzásnak a mozgása látható ezeken a képeken.
2: Mennyire tekinthető szakrálisnak az ő művészete?
4: Nagyon érdekes, mert van egy állandó jelzője sok-sok képének, akár grafika, akár festmény, az utolsó ölelés, utolsó búcsú. Az úton, amikor megyünk, haladunk tudatosan Isten felé, akkor végig gondoltam minden, ahogy Anna mondta, a saját élettörténetét szőtte bele. És nagyon erősek ezek a képek, pontosan azért, mert nem szokványosak. Bibliai témája van rengeteg. Néha nagyon sűrítve vannak maguk az események egy képmezőn, grafikáiban különösen gyönyörűek a könycseppek, vagy a vízcseppek, gyönyörűek.
2: Hogyha a szakralitás szót használjuk, akkor nagyon sokszor az a bennünk élő kép, hogy az egy szentet kell, hogy ábrázoljon, vagy valamilyen kimondottan az egyházhoz kapcsolódó tárgyat, amiben egyértelműen tükröződik a szakralitás. De hogyan jelenik meg ez Bazsonyi Aranynál?
3: Valójú az, hogy Bazsonyi Arany művészetének egyik legnehezebben megközelíthető rétege a vallásos tematika. A bibliai témáknál a tulajdonképpen lelki állapot rajzok. A Biblia hősei sokszor olyan emberek, akik döntés, vesztesség, bűn, remény, várakozás vagy feloldozás helyzetében állnak, és ezeket a helyzeteket jeleníti meg Bazsonyi Arany. Keresztény történeteket saját korára, saját tapasztalataira és saját erkölcsi világára vonatkoztatja. Ezért olyan kevéssé bibliai képeskönyvszerűek ezek a grafikák. Nincsenek gondosan rekonstruált ruhák, épületek, tájak, tehát ne várjuk azt, hogy antik görög-római ruhákat lássunk ezeken a képeken. Bazsonyit nem az érdekli, hogyan nézhetett ki egy történet 2000 évvel ezelőtt, az érdekli, hogy mit jelent most.
2: Egyébként, amikor elkezdett foglalkozni Bazsonyi Arany munkásságával, mert ugye elég komoly kutatómunka áll Tüskés Anna mögött ezen a téren, akkor mi volt az, ami megfogta?
3: Körülbelül 1600 grafika került különböző közgyűjteményekbe, ezeket én mind áttekintettem, katalógust készítettem. 2022-ben megjelent könyvben azt hiszem egy talán 600 darabos válogatást közöltem, és főként az Esztergomi Keresztény Múzeum, illetve a Szekszárdi Fosinszki Mor Múzeum anyagából válogattam nagyméretű reprodukciókat. Nagyon sokrétű az ő grafikai munkássága, tehát itt csak egy-egy tematikát emeltem ki, de ugyanakkor beszélhetünk az irodalmi vonatkozású illusztrációiról. A 80-as, 90-es években elég sok költőíró barátja könyvéhez készített illusztrációkat.
2: Talán Tamás Menyhért az, akinek a legtöbb illusztrációt készítette.
3: És nem csak kortárs költőkírók műveihez készített illusztrációkat, hanem Dömsöthöz kötődő Petőfi Sándor három verséhez is készített illusztrációkat, illetve az utolsó évtizedben Vörös Marti Sándor verseihez. Dömsödön telepedtek le az 50-es évek végén, a Ráckevei Dunaág mellett ti Dömsödön vásároltak meg egy telket, és a nyaranta tavasztól őszig ott éltek. És ugye Dömsödön Petőfi Sándor hosszabb ideig élt, ugye a szüle ott laktak 1846 május elejétől augusztus közepéig, és a költő nagyon gyakran meglátogatta őket, és három verset írt Dömsödön, és ezeket mind illusztrálta Bazsonyi Arany, tehát ilyen helyi vonatkozású műveket is készített. Ha még a szakrális műveihez visszatérhetünk, több templomban láthatjuk keresztútját, illetve pusztahencsei templomba készített az apszisba freskókat, a Pünk Kösdöt ábrázolta, és itt látható keresztútja is. Úgyhogy ezek nagyon fontos vallásos munkái.
0: Őrizni a fényt. Ezzel a címmel nyílt kiállítás Bazsonyi Arany képeiből és verseiből a Törökbálinti Falu Múzeumban szeptember 12-én. A tárlat október 9-ig várja az érdeklődőket, péntek, szombat és vasárnap délutánonként 14 órától. Hubert Ildikó irodalomtörténésszel és Tüskés Anna művészettörténésszel Tóth Zsófia beszélgetett.

0: A középkor világát kevés dolog idézi fel olyan kézzel foghatóan, mint az egykor élt emberek által hátrahagyott épített és tárgyi örökség. Az Eltűnt épületek hírmondói című állandó kiállítás, illetve az ehhez kapcsolódó időszaki tárlat ezek segítségével idézi fel Budapest középkori épített örökségét és szakrális tárgyi kultúráját. A bemutatott leleteken keresztül olyan templomok, kolostorok és más egyházi épületek története rajzolódik ki, amelyeknek ma már gyakran csak régészeti nyomai maradtak fenn. Takács Ágoston régész, muzeológus, a középkori kőtárgy gyűjteményvezetője és Terei György régész, muzeológus, a középkori főosztály vezetője mesélt a középkori Buda, Pest és Óbuda nyomairól Fazekas Gyöngyvérnek.
1: Kiállítás nyílik meg a Budapesti Történeti Múzeumnak itt a budavári gótikus szobrok melletti folyosó szakaszán, amelynek a nagyobb és fajsúlyosabb tömegében, legalábbis mindenképpen fajsúlyosabb tárgyai nem is fognak majd innen elmozdulni. Ezek ismét a helyükre kerülő tárgyak, épületmaradványok. Méghozzá olyan épületmaradványok, amelyek a középkori Magyarországból maradtak meg nekünk itt Budapestnek a területén, és nem is gondolnánk egyrészt azt, hogy mennyi minden megmaradt, de közben nem is gondolnánk azt, hogy mennyi minden, természetesen, ha ránézünk ezekre a kőfaragványokra, mennyi minden, egy kicsit megsajgul az ember szíve, hogy de kár, hogy csak ennyi maradt meg. Így van ez, gondolom azért, hogy lehetett ezeket a darabokat felelni, feltalálni, honnan származnak, és mi volt tulajdonképpen az elgondolás abban, hogy hát akkor ismét hívjuk fel egy kicsit a figyelmet arra, hogy hé-ha-hó, Buda és Pest környéke tele van középkori maradványokkal.
2: A kiállításban lévő faragványok azok gyakorlatilag nem is a múzeum történetével egyidősek, már mint így a megtalálásuk.
1: Takács Ágoston.
2: Hanem valami még jóval a múzeum alapítása előttről származik, mert például itt van mellettünk egy olyan faragvány, amit például Schmidt Miksa, ugye, aki a Kiscelli Múzeum, hogy úgy mondjam, alapítójaként is felfogható, tehát akinek a hagyatékából jött létre a Kiscelli Múzeum gyűjteménye, az ő gyűjteményéből került aztán ide a Vármúzeumba. Egy-két középkori faragvány, többek között ez a vörösmárvány dombormű. Ez mondjuk így a legkorábbiak között van, amiket így megtalálták, de gyakorlatilag az elmúlt 100-150 évből rengeteg lelet van, tehát amiket megtaláltak. Ugye itt a 19. század végén, 20. század elején, ahogy itt elkezdtek a budai várban intenzívebben építkezni, folyamatosan kerültek elő mindenféle faragványok, épületbontásokból, átalakításokból, és aztán a második világháború után kezdődtek aztán ugye szisztematikusabb ásatások, és akkor kezdtek aztán igen nagy mennyiségben előkerülni különböző faragványok, és aztán ezek közül igazából mi megpróbáltuk így a legreprezentatívabb darabokat bemutatni itt ezen a tárlaton. Az elgondolás az az volt, hogy Budapest középkori történetét itt teljesen átfogja, tehát ez azt jelenti, hogy a legkorábbi tárgyak azok a 11. századból származnak, a legkésőbbiek pedig a 16. század első feléből, tehát még itt a Mohácsi vész előtti utolsó évtizedekből kerültek elő, és hát a két időpont között pedig itt megtalálhatóak románkori, gótikus, késő gótikus és reneszánsz művek is.
1: Azért mondtam azt, hogy ugye az embernek egy kicsit fáj is a szíve, mert hogyha megpillantjuk, legalábbis nekem kedves korszakom a történelemben a középkor, ha rápillant az ember ezekre a tárgyakra, vagy ezekre a faragványokra, akkor mindig az az érzése, hogy ebbe valahogy nagyon beleadták minden tudásukat a mesteremberek, akik készítették, és nagyon izgalmas megfigyelni azt, hogy mennyire univerzális, vagy legalábbis az európai szinten nagyon korszerű és nagyon sok szempontból egy nyelvet beszélő volt a korabeli magyar kőfaragás is.
2: Igen, hát azt mondhatjuk, hogyha itt Budapesten nem is maradtak meg azok a középkori templomok vagy épületek, amelyeknek itt a faragványait láthatjuk, de hogyha elmegyünk Ausztriába, Németországba, vagy Olaszországba, vagy Franciaországba, akkor azért nagyon hasonló épületeket láthatunk, mint amelyek egykor itt Budán voltak. Nyilván kisebb-nagyobb különbségek lehettek, de azért elég hasonlóak voltak, tehát abszolút, ha így mondhatjuk, az európai élvonalhoz tartoztak itt a középkori budai kőfaragók is.
1: És önnek, hogyha mondjuk szeme elé kerül egy-egy ilyen tárgy, egy-egy ilyen faragvány, akkor szinte látja az egész épületet?
2: Hát jó volna, igen, de mondjuk egy-egy szerencsésebb szerkezetnél azért nyilván könnyebb elképzelni, hogy akkor ez mi volt mondjuk egy zárókőnél ott a boltozatot, vagy mondjuk egy ilyen oszloptartó kis figuránál, mint ami itt van a terem közepén is, ez egy ilyen kis fejetlen oroszlán, ugye ott is volt rajta egy oszlop, és akkor ez egy kapunak lehetett egy ilyen őrző oroszlánja, tehát ezekre vannak elég jó analógiák is, meg úgy könnyű elképzelni. De azért vannak olyan faragványok, amiknél az ugye az ember úgy csak vakarja a fejét, hogy ez mi lehetett, vagy hol lehetett. Nyilván ezeknél az a szerencsés, hogyha nem egy-egy töredéket nézünk, hanem mondjuk több összefüggő, vagy egy szerkezethez tartozó töredék is van, és akkor azért azokból nagyobb eséllyel meg lehet látni ugye az egészet, vagy az összefüggéseket. De természetesen mind a kettő fajtából azért vannak itt kiragadott darabok.
1: Én nekem talán az egyik kedvenc ilyen helyszínem a középkori megmaradt, vagy valamennyire látható emlékekből, az Óbuda, amit egyébként az emberek el is szoktak felejteni, hogyha Óbudán bemegy az ember egy-két, még akár panelházak közé is, akkor bizony egész felismerhető, nagyobb épület részek is megmaradtak. Olyan katedrálisaink sajnos Budapesten valóban, ahogy ön is mondta, nincsenek, mint mondjuk tőlünk nyugatabbra, ahol a történelemnek ilyen-olyan fordulatai talán jobban megkíméltek egyes épületeket, bár ott is vannak azért olyan épületek, amelyek csak romjaikban állnak, és még így is impozánsak. És azt hiszem, hogy talán a középkori épületeknél ez az egyik, ami sokszor meglepi az embereket, mert valahogy még mindig az a propaganda, hogy a középkor sötét volt, és akkor ott a középkorban aztán mindenki maximum egy ilyen kis kunyhóban húzta meg magát, és ennek megfelelően még az impozánsabbnak számító épületek sem voltak annyira szép, nagyok, meg annyira kidolgozottak, meg annyira díszítettek, meg annyira mesterségbeli tudással, ahogy már ezt is úgy mondtuk és beszéltük, minden szempontból a maximumon.
2: Igen, egy kicsit mi törekedtünk is erre itt a kiállításon, hogy ezt a szürke, vagy fehér, vagy ilyen szintelen középkort egy kicsit felül tudjuk írni. Ugye nagyon sok olyan töredék van, amin az eredeti festés is látható. Vannak egy ilyen kis kedves töredékek, amin egy ilyen égbolt látszik egy mosolygó napocskával, tehát hogy még erre is volt érkezésük, hogy akkor a napnak még arcot is festettek, vagy vannak olyan falképek, amik mondjuk egy reneszánsz főúri palotából kerültek elő, amik szintén mindenféle ábrázolások, mitológiai alakok, vagy éppen dekoratív festések látszanak, tehát hogy ezek nagyon színesek, és hát hogyha mondhatjuk ezt, vidámak voltak néha számunkra, néha így akik így hozzászoktunk ehhez a kő esztétikájához, szinte már túl színesek, vagy ilyen csicsásnak tűnőek, de valójában a középkorban ezeknek ez volt a természetes színük, tehát ők nem ismerték ezt az egyszerű kőszínű szobrokat, ők szépen kifestették ezeket.
1: Ami egyébként nem is csak a középkorra egyedül jellemző, hiszen az ókorban is festették az épületeket meg a szobrokat, de ha már az apró részletek kerültek szorba, akkor most beszéljünk egy kicsit a pop-up kiállításról, hiszen két tárló is ide került a faragványok közé, és ezekben viszont már apróbb tárgyakat figyelhetünk meg, amelyek azért is érdekesek, mert egyrészt nagyon személyesnek tűnnek, tehát nem ugye feltétlenül közösségi használatúak, bár lehet sok mindent közösen használni, még egy kisebb tárgyat is. Viszont mégiscsak valahol még egy közösségi mondjuk épületet azért tudjuk, hogy ki mindenki használhatott, ezeknél a tárgyaknál nem ismerjük feltétlenül a tulajdonosokat, és mégis van benne valami olyan érzésünk, hogy minthogyha a nagymamánk, vagy a dédmamánk, vagy az ük szüleink örökségét, ha nem is vesszük kézbe, de láthatjuk a tárlókban.
3: Igen, ez így is van.
1: Terei György.
3: Az volt a cél, hogy itt a nagyméretű köveknél, ahol ugye mindegyiknél, vagy legtöbbnél tudjuk pontosan, hogy melyik épülethez tartoztak, itt ezek egy kis személyes tárgyak, ahol ugye a személyt nem tudjuk megnevezni, de látszik az, hogy tulajdonképpen mindig az élet minden területét áthatja a vallásosság. Ebben a vitrínben több dolog is látható, tehát például látható egy kályhacsempe. A kályhacsempe mindig egy nagyon fontos a régész számára, mert túlmutat a tárgyon. Tehát mindig a kályhacsempe el akar mondani valamit, tehát akár csak egy ábrázolással, akár csak egy díszítéssel, de nagyon sok esetben egy történet szerepel rajta, vagy valamilyen címer. Ebben az esetben Szent György és a sárkány harcát látjuk. Nagyon sok kályhacsempén van szent ábrázolás. Itt évekkel ezelőtt volt egy szívmelengető középkor című kiállítás, azon több, a Kárpát-medencében több ilyen látható volt. Fontos ez, ebből egy példát hoztunk. De megint egy egyszerűbbnek tűnő tárgy, azok a rózsafűzérek. Itt már egy picit feszegetjük a régészet határát, ugye el kell azt mondani, hogy a régészet 1711-ig tart Magyarországon, de mi azért a 18. századi sírokat is feltárjuk, és hát most itt nagyon szépen ott van egy olyan személyes tárgy, ami tulajdonképpen a mai napig is használatos, de ennek azért a régészeti feltárása nem egyszerű. Tehát az, amikor a kéztáján a csontok között a 60-70 darab gyöngyöt egyesével kell megtisztítani, ledokumentálni és utána felszedni, ezt most így a látogató azt nem látja.
1: Az ilyen tárgyaknak az elkészítése is kézügyességet igényel sokszor, és hát ezek szerint a feltárása is apró, nagyon finom motorikus készségeket is igényel. A régészetben az én számomra mindig az volt a lenyűgöző, hogy milyen különös az, hogy ahogy az ember talál meg dolgokat, úgy lesz egyre iciri-piciribb az az eszköz, amit a kezében tart, amivel megpróbálja feltárni ezeket a dolgokat, és azt hiszem, hogy talán a múlthoz való hozzáállásunk is kezd egyre inkább ilyen lenni, hogy legalábbis a 20. század első felében még mindenképpen arra fókuszáltak, hogy mik voltak a nagy események, és mik voltak a nagy szereplők a történelemben. Addigra most már elkezdődött egy olyan narratíva, hogy azt akarjuk megtudni, hogy jó, de milyen volt az egyszerű kicsi embernek az élete, és egyre inkább menjünk a pici részletek felé, bár még mindig lehet nagy dolgokat találni, és nagy dolgokkal foglalkozni, és azt hiszem, hogy itt is izgalmas az, hogy míg a tárolókban is van egészen iciri-piciri tárgy is, ami tényleg alig nagyobb, mint az ujja az embernek, és mondjuk egy kályhacsempe, ami azért viszonylag nagyobb, és könnyebben elkapja az ember tekintetét, sőt, ha jól tudom, még akár az idő meghatározásban is sokszor tud segíteni. Szóval, hogy ezek a tárgyak is mennyire sokrétűek, mennyire szérteágazóak, és mégis közel hozzák a számunkra azt, hogy milyen volt egy ködösked délután.
3: A tárgyaknak egy része, ahogy az előbb is mondtam, sírokból kerülnek elő. Ezek így közelebb hozzák a tárgyat, az embert, ugye kereszt használata mai napig is van. Tehát mindig elmond valami pluszat. Van itt kiállítva olyan agancsból készült kereszt, ami ilyen kis poncolással, ilyen pont díszítéssel van ábrázolva, és egy árpádkori temetőben egy 6 éves kisgyereknek a nyaktájákon került elő, nagy valószínűséggel így temették el. De van olyan kereszt is, ezek már nagyobbak, meg körmeneti kereszt, ahol látszott a tárgy fontossága, van amelyik egész korán 12. századi lehetett, tehát Buda alapítása előtti, és egy késő középkori gödörből került elő, tehát sokáig használták. De ugyanezt mondható el egy ereklye tartó keresztnek a hátoldaláról, ami a 22. kerületből Csútról került elő, ott is egy ház betöltéséből, egy késő középkori ház betöltéséből került elő, de maga a kereszt az a 13. századi, tehát valamikor az 1230-as évekből Kijevből érkezhetett, és megtartották, fontosnak tartották, használták, nem dobták ki, tehát ez mind jelent. De van olyan tárgy is, itt is, ami megint túlmutat a tárgyasságán, ez például a zarándokjelvény. Ugye a zarándokjelvényt azt, miután elzarándokoltak például Rómába, vagy Santiago de Compostelába, akkor ott a zarándokjelvényt megkapva azt a kalapjukra vagy a ruhájukra varták, és ezzel bizonyították, hogy ők ott voltak. Na most mit csinálunk egy 12-13. Századi falusi környezetben, az árpádkori Kána faluban, ahol egy gödörben előkerül egy a római Szentpéter és Pál bazilikából származó zarándokjelvény. Hát az egyik elgondolás az az, hogy egy zarándok, aki pont itt vándorolt, vagy ment át a falun, elvesztette. Ugye ennek ilyen 4 kis füle van, ma már csak egy volt, valószínűleg letörött és elvesztette, vagy pedig egy kánai lakos mehetett ki, jöhetett vissza, és utána elvesztette. Egyébként ennek a zarándokjelvény kutatásnak is nagyon-nagyon érdekes a menete, hiszen ez egy apró tárgy, ha töredékesen kerül elő, sok esetben nagyon nehéz felismerni. Tehát ha felkutatjuk az ország régészeti raktárait, tehát sokkal többet találhatunk.
0: Takács Ágoston és Terei György régész múzeológusokkal Fazekas Gyöngyvér beszélgetett. A szakrális épületek mellett az egykori Óbudai királyi vár, a Nyéki vadászkastély és más jelentős reneszánsz épületek maradványait is bemutató Eltűnt épületek hírmondói című állandó kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában kapott helyet. Ezt egészíti ki az ARSZ Szakra Fesztiválhoz kapcsolódó kamaratárlat, amely október végéig látogatható.

0: Kedves hallgatóink, Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat figyelmükbe.
1: Három zenei eseményt ajánlunk a figyelmükbe. Szeptember 24-e és 26-a között rendezik meg az A38-as hajó és a Fonó Budai Zeneház közös szervezésében az Új Buda Jazz Fesztivált. A háromnapos eseményen az újító, kísérletező jazz kerül fókuszba Újbudán. A fesztivál az A38-as hajón 3, míg a Fonó Budai Zeneházban 1 sűrű estén át mutatja meg, milyen sok felé tart ez a különleges műfaj. Lesz itt kérem kortárs improvizáció, pszichedélia, elektronika, minimalizmus, neoklasszikus és rock. Mindez találkozik a jazzzel a program koncertjein. Az Új Buda Jazz Fesztivál sosem arról szólt, hogy a jazz kényelmesen hátradőljön a fotelben. Sokkal inkább a folyamatos útkeresésről, a kísérletezésről, és arról, mi történik, amikor a zenészek átlépik a műfaji határokat. A 2026-os program is ugyanezt a nyitottságot viszi tovább. Az A38-as hajón szeptember 24-én Eric Truffaz és Barabás Lőrinc John Coltrane születésének 100. évfordulójához kapcsolódóan közös koncerttel nyitják meg a fesztivált. És közben a tetőteraszon a Fusion Maze Lukács Petával és a Lounge Dogs a jazz, a rock, a funk, az ambient és az elektronika határvidékén fog mozogni. Másnap 25-én a Sick Picnic és a Négyesi Barnabás Kvartett a komponált zene és a szabad improvizáció közötti átjárásokat keresi. Este pedig a Qualitans pszichedéliából, garázs rockból és kísérletező soulból építkező őszi nagy koncertje következik az Eskimo Lunettes felvezetésével. Végül 26-án a Decolonize Your Mind Society és az osztrák Synthetic Music Trio zárja az A38-as fesztivál programot. Ugyancsak szeptember 26-án mindeközben a Fonó Budai Zeneházban a zongorista szólisták és az új hullámos jazz kerülnek fókuszba. Két izgalmas kísérletező produkció, Őri Kis Botond és a Novan tér vissza a Fonóba. A Bala Marea pedig most először lépít színpadra. Magával hozva a Zeneakadémián végzett fiatal jazzisták friss zenei gondolkodását. Három napon tehát és két helyszínen egymástól radikálisan eltérő zenei világok szólalnak majd meg. Az Új Buda Jazz Fesztivál idén is a jazzt keresi, amely nem feltétlenül marad ott, ahol a műfaji határokat meghúzták. Az A38-as hajón és a Fonó Budai Zeneházban az Új Buda Jazz Fesztivál szeptember 24-én és 26-án esténként várja a jazzrajongókat, a koncertek legtöbbször 7:30 vagy 8 órás időpontban kezdődnek. Szeptember 27-én vasárnap 11 órakor a Szent Anna templomban a Batthyány téren évközi 26. vasárnapon különleges zenei szolgálatot hallgathatnak meg. Wolfgang Amadeus Mozart B-dur missa brevisét és Ave Verum korpuszát hallgathatják meg a Szent Anna templom énekeseinek zenei szolgálatában, akiket a művészeti vezető és orgonista Balasi Barnabás vezet. A mise szólistái között hallhatják Debre Szilágyi Júliát, Buda Sárát, Katona Tamást és Cser Ágostont. Wolfgang Amadeus Mozart B-dur missa brevise a zeneszerző salzburgi éveinek egyik legkülönlegesebb és legbájosabb egyházi műve, amely meghitt, lírai és kifejezetten derűs hangulatával tűnik ki. Különlegessége a korabeli misékhez képest vett rendkívüli tömörségében és dallamos, szinte operai vagy népdalszerű egyszerűségében rejlik. A mű legvitatottabb, egyben leginkább magával ragadó része a záró Dona Nobis Pacem, amely egy könnyed, táncos gavott ritmussal búcsúzik, ami miatt a szigorúbb egyházi bírálók a maguk korában ezt a művet túlviláginak találták. A zenemű eredetileg szerény, kamarazenei apparátusra tervezték. Szólisták, négyszólamú kórus, két hegedű és basso continuo amely hűen tükrözi a salzburgi dóm akkori takarékos és puritán előírásait. Napjainkban leggyakrabban historikus hangszereken kis létszámú kamarakórusokkal adják elő, hogy megőrizzék az intibebb, áttetsző hatást. Ugyanakkor bensőséges jellege és viszonylag könnyen énekelhető szólamai miatt a darab a mai napig a liturgikus templomi kórusok és a kisebb koncertkórusok egyik legkedveltebb és leggyakrabban műsorra tűzött Mozart miséje. Az alkalom tehát egyben szent mise is, annak minden méltóságával együtt. De szeptember 27-én 11 órakor a Batthyány téren Budapesten a Szent Anna templomban mégiscsak felcsendül Mozart, B-dur missa brevise és Ave Verum korpusza. És végül szeptember 27-én 19 órakor a Magyar Zeneházában Veni Heim Boglárka a Jelenlét összhangja címmel ugyancsak egy különleges koncertet hallgathatnak meg. Ezen az estén atmoszférikus elektronikus hangrétegek, Szász Veronika énekhangja, Cseh Péter gitárjátéka és Heim Boglárka kortárs tánca találkozik egy közös, egymásra hangolt térben. A különböző művészeti rétegek nem egymás mellé kerülnek, hanem egymásba folytatódnak. A hang mozdulatot hív, a mozdulat hangot formál, és egymásra reagálva alakítják a teret. Ez a kölcsönös alakulás a szervező elve az eseménynek, amely a jelenlétet nem történetként, hanem változó arányok rendszerében szemléli, és intenzitásában csend, sűrűségében tágasság, kötődésében feloldódás jelenik meg, amelyek egymásba fordulnak. A zene, a test és a figyelem újra rendeződő egyensúlya olyan tapasztalati mezőt hoz létre, ahol a belső állapot és a közös tér nem válik el egymástól, és ahol az identitás inkább alakuló minőség, mint rögzített forma. A nép és világzene, a klasszikus és szakrális zenei hagyomány, valamint az improvizatív jazz élő rétegként épül be ebbe a hangszövetbe. Ez az összművészeti program tehát nem nagy gesztusokkal dolgozik, hanem finom jelenléttel. Az énekhang, az élő gitár és a mozdulat közös íve nem bezár, hanem megtart. A végén megmaradó csend, a közösen átélt jelenlét beteljesedő tapasztalata. Ez a különleges este a Magyar Zeneházában szeptember 27-én 19 órakor kezdődik a Jelenlét összhangja címmel a Veni és Heim Boglárka közös produkciójában.
0: Kedves hallgatóink, az Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a technikai munkatárs Vixa Levente, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Fülöp Tamás volt. Köszönjük figyelmüket!

0: 15 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. A műsorból hallanak egy részletet.
1: Megjelent a Brutalista építészet Magyarországon című könyv Kovács Dániel szövegével és F. Tóth Gábor fotóival. Kovács Dániel művészettörténésszel, muzeológussal, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgetünk. A brutalizmus egy modern építészeti stílus. Konkrétan mi a jelentése?
2: A brutalizmus egy késő modern irányzat, az 1950-es években jelentkezett Nyugat-Európában, Skandináviában, Franciaországban párhuzamosan, és nem sokkal később eljutott Magyarországra is. Alapvetően külső formai jegyek jellemzik, a nyers anyagok használata, a szerkezetek megmutatása, a monumentalitásra törekvés, a geometrikus formák és a szobrászi igényű plasztikus formálás.
1: Ha jól tudom, akkor az 1950-es évektől az 1970-es évek közepéig virágzott.
2: Ez Nyugat-Európában egyértelműen így van. Hozzánk nem kis részt a szociálnak a politikailag felülről érkező kényszere miatt némi késéssel érkezett meg az 50-es évek végére, és nagyjából a 80-as évek elejéig tartott, legalábbis építészettörténetileg így mondhatjuk. Valójában azért a hatása tulajdonképpen máig érződik az építészetben.
1: A brutalizmus inkább egy időszakot ölel, vagy egy mozgalmat jelent?
2: Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően nem kötném mozgalomhoz, nincs igazán iskolája. Kétségtelenül vannak nemzetközi értelemben vett mesterei, fontos alakjai ennek az irányzatnak, Le Corbusiertől az amerikai Louis Kahnig, de említhetném a két fontos magyar származású mestert, Breuer Marcelt és Goldfinger Ernőt is. Magyarországon viszont még ennyire sem alakultak ki vezető alakjai. Elsősorban alkalomszerűen használták ennek az irányzatnak a jegyeit a magyar építészek, attól függően, hogy éppen milyen megbízást kaptak, és hogy mekkora szabadságot ennek kapcsán.
1: Sokan a szocialista építészettel azonosították, vagy azonosítják, ugyanakkor nyugatról jött a stílus, leginkább Angliában és Amerikában volt elterjedve, hiszen Breuer is Amerikában élt hosszú-hosszú éveken keresztül.
2: Ez egy nagyon furcsa ellentmondás, hogy ennek a korszaknak az épületeit sokan, és a maguk módján egyébként joggal összekapcsolják a társadalmi körülményekkel, a politikai berendezkedéssel, pedig éppen ennek az irányzatnak az emlékei, azok tulajdonképpen az állami elvárások ellenében jöttek létre. Ugye a 60-as évektől a magyar építőipar, a magyar építésügy, az az előregyártásra, a tipizálásra, az olcsóságra, a mennyiségre fókuszált, ekkor jöttek be a házgyárak, ekkor indultak meg a nagy paneles építkezések.
1: De ez orosz mintára?
2: Természetesen szovjet mintára. Sőt, szovjet nyomásra, azt is mondhatnánk. Ehhez képest viszont a magyar brutalista építészek minden alkalommal egyedi épületeket terveztek, egyedi kivitelezéssel, egyedi minőségű felületekkel, egyértelműen nyugati mintára és egyértelműen nyugati példáktól inspirálódva.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben hallgathatják meg.

0: a Mezzoforte felvételét hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Az Emberi Jogok Európai Bírósága új magyar tagjának kiválasztását szakmai háttéranyag elkészítésével segítenék magyar jogvédő szervezetek. Olvasható az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény, amelyet többek között az Amnesty International Magyarország, a Háttértársaság és a Magyar Helsinki Bizottság is aláírt. A jogvédők a háttéranyagot elküldték az igazságügyi minisztériumnak, azt követően, hogy a tárca szeptember 15-én pályázatot írt ki az Európai Tanács által működtetett Emberi Jogok Európai Bírósága bírói posztjának betöltésére. Az új bíró megválasztása azt követően vált szükségessé, hogy a bíróság magyar tagjának, Pacolai Péternek lejárt a 9 éves mandátuma, és az Orbán kormány az elmúlt évben sikertelen kísérletet tett új magyar bíró jelölésére. Olvasható a közleményben. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, mit szeretnének közösen elérni. Kifejtette, kedden előkészítették a politikai konzultációk újraindítását Chilével és a politikai párbeszéd folytatásán dolgoznak Indiával és Kazaksztánnal. Algériával az energetikai, kereskedelmi és oktatási együttműködést viszik tovább. Azerbajdzsánnal a beruházásokat és a stratégiai partnerséget szeretnék erősíteni. A Fülöp-szigetek delegációjával pedig kereskedelmi, oktatási és munkaerő együttműködési kérdésekről tárgyalnak. Rendeződött annak a 100 mély szegénységben élő, de kiválóan tanuló gyereknek a helyzete, akik ösztöndíj támogatását augusztusban felmondta az MBH Bank. Közölte a programért felelős Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szerdán az MTI-vel. Azt írták, az MBH Bank helyett több vállalat és magánember vállalta az ösztöndíj program támogatását. A felajánlásoknak köszönhetően a korábbi ösztöndíjasok mellett új gyerekeket is be tudtak vonni a programba, így az idei tanévben 229 gyermek részesülhet támogatásban. A Tisza párt három országgyűlési képviselője benyújtotta az országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amellyel munkaszüneti nappá nyilváníthatnák december 24-ét. A javaslat az üzletek zárvatartására is kitér, azt indítványozva, hogy december 24-e a kereskedelemben dolgozóknak is legyen munkaszünet. Az előterjesztés indoklásából az is kiderült, hogy Szenteste akár már 2026-ban munkaszüneti nap lehet. A Jobbik egyébként korábban többször előállt már hasonló kezdeményezéssel, eredménytelenül. Több mint 2100 programot kínál az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte, hangzott el kedden a rendezvényt beharangozó budapesti sajtótájékoztatón. A kutatók éjszakája több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várja a látogatókat. Most fővárosi közlekedési hírek következnek.
4: Jó napot kívánok! A fővárosban a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között csütörtökön 20 óráig szakaszos sávlezárásra kell számítani aszfaltozás miatt. Akadozik a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt, továbbá a Rákóczi úton mindkét irányban, a Kiskörúton szintén mindkét irányban, az Asztóriához közeledve. Az Üllői úton ugyancsak mindkét irányban a Nagykörút előtt, továbbá a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Varga Etele, BKK Info.
0: Végül hazánk időjárásáról. Gomoly felhős napos idő várható, estére viszont nagy területen kiderül az ég. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, legfeljebb keleten fordulhat elő kevés helyen kisebb zápor. A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul. Késő estére 6 és 15 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. Tizenhat óra öt perc. A művész bejáró következik.
5: Kedves hallgatóink! Sok rétegű, igazi remek mű Németh László regénye az Iszony, amelynek első nagyszínházi feldolgozását mutatta be a Szatmár Németi Színház Harag György társulata 2026. augusztus 8-án a Gyulai Várszínház programjában. A Szabó K. István rendezésében és adaptációjában megvalósult produkcióról beszélgetünk Olá Zsolt színházi elemző szakíró kollégámmal a művész bejáró mai adásában. A beszélgetés első részét hallhatják most, két hét múlva pedig a második résszel jelentkezünk. Műsorunkban az előadásból részleteket is hallhatnak a Szatmár Németi Színház színészeinek tolmácsolásában. Köszönti Önöket a szerkesztő, Ungvári Judit. Tartsanak velünk!

0: Az előző előadásban az elnyomott nőkről, a perifériára került nőkről, az erkölcsi normákon kívül élő és tevékenykedő nőkről beszélgettünk, például Violettáról, Verdi Traviata című operájából, és akkor abban maradtunk Judittal, hogy folytatjuk ezt a témát, tehát hogy az elnyomott nő hogyan kerül be a világirodalomba és a magyar irodalomba. Azért említsünk meg néhány példát, például Flaubert Bovary-né című művében a főhős Emma Bovary a romantikus regények illúzióit keresi a valóságban, de a vidéki élet unalma, meg hát a házasság folytogató légköre végül a pusztulásba kergeti. De ugyanígy említhetnénk Tolstoj Anna Kareninát is, amikor a címszereplő gyakorlatilag fellázad a képmutató rideg társadalmi konvenciók ellen, és hát hogyha már a magyar irodalmat említjük, akkor egy női szerző, Kafka Margit Színek és évek című művében Porteleki Magda sorsán keresztül láthatjuk a századforduló gentry világát, és Móri Zsigmond Úri Múria sem maradhat ki a sorból. Ennek a történetét azt hiszem, hogy talán felesleges is bemutatnunk. És a legutóbbi adásban szót ejtettünk a Szatmárnémeti Társulat Németh László regényéből készült az Iszony című előadásáról, ezt fogjuk most körüljárni. Picit beszéljünk Németh László munkásságáról. Judit, szerinted miért fontos manapság Németh László?
1: Most profán módon mondhatom azt is, hogy 125 éve született, tehát hogy az évforduló miatt is tekinthetjük fontosnak. Ugye nyilván ezt az előadást is, illetve a műnek az elővételét is az indokolta, hogy Németh László évforduló van, egy picit talán így ráirányul a figyelem, de természetesen tartalmi szempontból nem csak ez az indoka, hogy fontos Németh László. Egy kitűnő és sajnos méltatlanul mellőzött íróról beszélünk. Főleg a regényeit illetően érzem azt, hogy méltatlanul van mellőzve, hiszen amit talán már a múltkor is említettem, hogy nálunk még a középiskolában én nekem úgy rémlik, hogy a kötelező olvasmányok között volt az Iszony, és hát manapság már ezt nem lehet tapasztalni, tehát egyrészt kikerült a kötelező körből, másrészt nem is nagyon foglalkoznak vele, én azt tapasztalom, legalábbis ismerőség körben, ahol fiatalabbak vannak, nem nagyon foglalkoznak vele a magyar órákon, holott hát egy igen gazdag és nagyon sokrétű életműről, és hát tulajdonképpen egy, nyilván én nem vagyok szellemtörténész, vagy eszmetörténész, de hát azt lehet mondani, hogy eszmetörténeti szempontból is egy kitűnő és jelentős író ról van szó, aki hát ugye, ha más nem, ugye a harmadik utat talán ezt többen hallották már, persze, akik nem is foglalkoztak annyira az életművel, tehát hogy olyan dolgokat vet fel a műveiben, amelyek hát egészen elképesztő távlatokat nyitnak meg, tehát ő neki nagyon gazdag műveltsége, nagyon gazdag gondolkodásmódja volt, és hát ezek tükröződnek a műveiben is. Sajnos egyébként ennek egy picit áldozatául is estek a drámái, tehát maguk a színdarabjai, hiszen azokat olyan tézis drámaként szokták ugye elkönyvelni, és ráadásul nagyon ritkán is játsszák. Nem véletlenül, például az Iszonynak most, amiről beszélgetünk, a rendezője a szó szerint azt mondta, hogy nem jók a drámák. Tehát rendezői szemmel, és hát nyilván nem csak ő gondolja így, rendezői szemmel nagyon szövegdrámák, nagyon filozófikusak, és nagyon nehezen, mondjuk a Széchenyi is, vagy a Galileiről. Tehát, hogy olyan drámái vannak, amik tényleg ilyen eszmei áramlatokat járnak körül, még talán a Villámfénynél az, amit szoktak játszani a színházak, bár mostában én nem hallottam róla, hogy bárhol bemutatták volna, de ugye mivel ott azért mégis egy kicsit ilyen emberi konfliktus kerül a középpontba, tehát ott is egy ilyen családi közegben játszódik a dolog, talán azt egy picit könnyebben tudják megközelíteni, illetve színpadra tenni, de az úgynevezett tézis drámái azokat nagyon-nagyon nem veszik most már elő, és hát ugye különösen ebben a kontextusban érdekes, hogy a regényből született egy színpadi adaptáció.
0: Egyébként érdekes, amit mondasz, még egyet megemlítenék, a Bodnárnét. Néhány napja éppen Dörner Györgyel beszélgettem, az Új Színház igazgatójával, és Németh László is szóba került. És az Új Színházban néhány éve bemutatták a Bodnárnét. És hasonló volt a prekoncepció, mint amit te említesz, tehát, hogy féltek egy picit, talán a nézők jobban féltek Németh László nevétől, ha meglátják a plakáton, vagy meglátták a plakáton, mint a társulat, és mint egy színháznak a vezetése. de azt mondta igazgató úr, hogy óriási siker volt. Én ugyan nem láttam, de azt mondják, hogy nagyon nagy ívű előadás született belőle. Tehát, hogy tényleg a Villámfénynél és a Bodnárnél ez a két dráma talán, amit napjainkban elővesznek, még talán játszanak. De hogy vajon miért? Tehát mi lehet Németh Lászlónak ennek a talán a népi írókhoz is besorolható szerzőnek az eszenciája? Mitől olyan érdekesek az ő művei? Miért olyan fontosak számunkra?
1: Hát ugye általában az előző évtizedekben főleg a lélektani realizmusa miatt tartották számon, és hát ha valami miatt elővették, akkor, és a színházi viszonylatban nagyon érdekes, mert ugye a lélektani realizmusnak, erről már érintőleg ejtettünk szót korábbi beszélgetéseinkben is, hogy annak nagy keletje volt azért, ha megnézzük a rendszerváltást megelőző évtizedekben, tehát akkor nyilvánvalóan, hogy azért szedték elő a Németh László darabokat adott esetben, ugye hát regény adaptáció is voltak elvétve, mondjuk az Iszonyból pont nem, bárhogy színpadi regény adaptáció nem készült. Tehát, hogy inkább ebbe láttak, gondolom, valamiféle fantáziát, akik elővették ezeket, és hát azért azóta, a rendszerváltás óta ugye sok minden változott, és például azért egy kicsit jobban bejöttek a másféle színházi trendek is, és azért ezt lehet látni, lehet érzékelni, hogy az úgynevezett szövegdrámák azok nehezebben kerülnek most már a rendezőknek az asztalára. Tehát ezért mondtam, hogy nem véletlen, hogy Szabó K. István is egy regényhez nyúlt. De ez biztos, hogy ez a lélektaniság, a lélektani precizitása a Németh László műveknek, ez biztos, hogy komoly szempont volt abban a történetben, hogy őt elővegyék.
0: És hát említsük meg egyébként a társadalmi kérdéseket is, hiszen ha már a korábbi adásban egy társadalom perifériájára került nőről volt szó, akkor nagyon érdekes, hogy ugye a magyar irodalomban is megjelenik a bukott nő, az elnyomott nő. Vajon miért lehet ez, hogy Németh László is érdeklődik a különböző már-már szociológiai mélységű társadalmi helyzetek feltérképezése iránt? Miért lehet az, hogy az ő művében is középpontba került az elnyomott nő?
1: Nyilván, hogy ennek van egy társadalmi háttere, és amiket itt emlegettünk példákat, azért ez elkezdődött már korábban is, tehát tényleg Kosztolányi, Móricz, stb. Tehát, hogy elkezdődött a nőnek, mint szereplőnek a felfedezése ezekben a regényekben, és valahogy ezen keresztül tudták megmutatni ezek a szerzők. Érdekes, hogy nőkhöz kötik, ugye, de hogy nem csak a nőkről van szó, hanem egyáltalán a társadalomnak az elnyomottjairól van szó. Ugye mondjuk a Kosztolányi édesanyáját alapul véve, az édesannában is tulajdonképpen nem feltétlenül az a lényeg, hogy ő most nő vagy férfi, hanem egyszerűen annak a társadalmi rétegnek a problémáiról szól, a cselédeknek, ugye a cselédsorban lévőknek, a kiszolgáltatottaknak a sorsáról szól ugye Kosztolányi. Hát ugye azért nő, mert hogy akkoriban a nők halmozottan hátrányosan voltak elnyomva, tehát hogy azért a női szerep az ugye ebben az időszakban igencsak az elnyomott réteghez tartozott, vagy azért, mert nem tudott ugye kiteljesedni, mondjuk még ha olyan helyzetben volt is, tételezzük föl, hogy akár pénze is lett volna, vagy tehát olyan társadalmi helyzetben volt, hogy mondjuk tanulmányokat végezhetett volna, de mondjuk nem tudott kiteljesedni, mert ugye férhez ment, az volt a dolgok rendje, hogy egy házasságban
0: élje
1: mindennapjait, és ott álljon helyt, tehát ugye nagyon kevesen tanulnak a 20. század elején még a nők közül, pláne mondjuk egyetemeken, tehát felsőbb tanulmányokban, addigra már ugye azért az ilyen tanítói, meg egyéb hivatások már nyitva vannak, az a 19. század végétől nyitva vannak a nők előtt is, de azért még mindig nem annyira jellemző. Tehát nyilván, hogy azért választanak a regényírók is, gondolom, nőket ennek a kifejezésére, mert ott eleve adott egy kiszolgáltatottság a női szerepben. Ráadásul ugye, hát mondjuk maradva még mindig az édesannánál, ugye ott a női kiszolgáltatottság tulajdonképpen nem csak a társadalmi értelemben jelentkezik, hanem hát mondjuk így a női mi voltában is, mert ugye ott történik egy szerelmi aktus is, aminek ő ugyanúgy kiszolgáltatódik annak a helyzetnek.
0: Magyarán tehát,
1: kicsit elszenvedő. Igen. Ha nem is erőszakról beszélünk, mert ez nem egy erőszak történet, de akkor is egy kiszolgáltatott helyzetben lévő nő kihasználásáról beszélhetünk, és aztán ugye ez vezet a csúnya végkifejletig. Azért mondom mindig az édesanyát, mert sok tekintetben hasonló maga a történet az Iszonyéhoz, hiszen azért az Iszonyban is végül egy gyilkosság történik, egy ilyen elnyomott helyzetből és annak a mindenféle felhalmozódásából, lélektani felhalmozódásából következően, tehát ott is egy gyilkosságba torkollik az a fajta elnyomás, amit ugye a főhős elszenved. De még egyébként visszatérve ezekre az elnyomott nőkre, nagyon sokféle módon ábrázolják, mert ugye Móriczot emlegettük, azért ott is egy házasságban, ott szintén egy házasságban élő nőnek a kiszolgáltatottsága jelenik meg az Úrimuriban, például a feleség tekintetében, és azért bármennyire is ugye most, hogyha csak női szempontból mondjuk egy kicsit nevezzük feminista nézőpontnak, amit most mondok, de hogyha csak női szempontból nézzük azt a regényt is, azért ugye ott is egy olyan férfi figura jelenik meg, aki szeretőt tart, tehát nem egy olyan férfi figurával találkozunk, aki erkölcsileg mondjuk így, hogy fedhetetlen, és akkor az ellen lázad a nő, hanem ugye egy olyan beidegződött társadalmi szisztéma jelenik meg ezekben a kapcsolatokban, hogy az teljesen elfogadott, hogy a feleség az otthon csinálja a dolgát.
0: Főz most takarít.
1: Így van, egyébként a szerelmi életet pedig a férje az úgy éli, ahogy gondolja. Tehát, hogy azért ezek a viszonyok, ezek így megvoltak ebben az időben. Igaz, hogy Németh László, amikor megírja ugye ezt a regényt, 42-ben írja, és 47-ben jelenik majd meg, tehát hogy az már kicsit arrébb van ehhez képest, mondjuk amit a Móricz világ ábrázol, vagy az Édes Anna, ugye a 20-as évek meg ilyenek, tehát hogy az azért kicsit arrébb van, de még mindig ezek a trendek vannak nyilván a 20. század első felében, és hát különböző történelmi összefüggések miatt igazából a II. Világháború utáni időkben fognak majd a nők, hát kvázi egyenjogúvá, bár mondjuk ott se teljesen, de ezzel is lehet vitatkozni, de hogy ott válnak legalább a munka szempontjából egyenjogúvá ugye a szocialista időszakban, mert ott ugye azért az ott feloldódik ez a történet, tehát ott a nőknek is ugye munkát kell, hát nem kell, de többségében vállalnak munkát.
0: Ott közveszélyes munkakerülők voltak, azt hiszem, hát azok, akik
1: még létezett a háztartásbeli azért ott egy darabig, úgy rémlik, hogy volt ilyen kategória, hogy háztartásbeli, tehát létezett ez a fajta szerepkör, de azért tömegével az biztos, hogy a háború utáni időkben vállalnak a nők munkát. Meg hát nyilván maga a háború is átrendezi ezt, hiszen ott is kénytelenek már munkát vállalni a nők, mert a férfiak a fronton vannak, tehát innentől kezdve azért ott az nagyfokú ilyen átrendeződést eredményez, de a 20. század elején még biztos, hogy élnek ezek a teljesen betokosodott rendszerek, meg társadalmi elfogadottságok a női szerepről és a női helyzetekről.
0: Azért is érdekes, hogy említetted az Édes Annát, mert hogyha jól tudom, akkor Szabó K. István rendezései között ez a mű ugyanúgy megtalálható, mint az Iszony. Igen. Szabó K. István előszeretettel nyúl regény feldolgozásukhoz. Vajon miért teszi ezt? Mi lehet izgalmas számára abban, hogy nem egy alapvetően színpadra szánt művet rendez meg, hanem elővesz egy regényt, és tulajdonképpen azt dramatizálja, vagy annak alapján készít egy színpadi művet.
1: Sajnos az Édes Annát egyébként pont nem sikerült még megnéznem, ezt Kolozsváron játsszák, tehát mai napig nagy sikerrel fut ráadásul, Román Eszterrel a főszerepben, ő játssza az Édes Annát, őt viszont már láttuk más darabban.
0: Így van, díjat is kapott Kisvárdán.
1: Így van, úgyhogy el tudom képzelni, hogy jó kis előadás lehet ez, tehát ha valaki szerét ejtheti, és éppen Kolozsváron jár, érdemes megnézni a színháznak a műsorán, hogy nem játsszák-e éppen. De hogy miért nyúl hozzá, azért nyúl hozzá, egyébként most hosszan beszélgettünk a témáról, és ő azt mondta egyértelműen, hogy nagyobb szabadság lehetőséget, vagy szabadságfokot ad a színpadi adaptáció, tehát a regényből készülő színpadi adaptáció neki, mint rendezőnek, mint a kész darab. Tehát ott nincsenek annyira, tehát ott ő válogat. Nyilván a regényből azokat a vonalakat, rétegeket, részleteket, amiket ő szeretne látni.
0: De milyen érdekes, hogy Németh László László drámájára azt mondja, hogy azok annyira nem jók, de Németh László regényére igen. viszont azt mondja, hogy az alapanyagként igen. használható, hogy színpadi előadás létrejöttéhez.
1: Sőt, számára izgalmasabb volt, ezt kimondta, hogy számára sokkal izgalmasabb volt, mint mondjuk egy Németh László drámát színpadra vinni. Szóval nagyon érdekes ez. Egyébként tényleg valóban Szabó K. István több regény adaptációt készített már. Most így fejből mondom gyorsan általam ismert példákat. Ugye két verzióban készített Szabó Magda az Ajtó című regényéből színpadi adaptációt. Egyet a Nemzeti Színházban láthattunk egy pár évvel ezelőtt. Ott Udvaros Dorottyával és Söttei Andreával a két főszerepben. És most még fut, ha jól emlékszem, Nyíregyházán egy teljesen másik. Tehát ott megcsinálta, nem ugyanazt vitte el Nyíregyházára, tehát nem ugyanazt a feldolgozást.
0: Mint ahogy szokás egyébként.
1: Mint ahogy egyébként nyilván, hogyha már valaki elkészít egy adaptációt, akkor miért ne vinné tovább. De nem, ő úgy döntött, hogy megpróbál egy másik verziót csinálni belőle, és Nyíregyházán készített egy másik féle adaptációt. Ott Nyíregyházán Emerenc szerepét Pregicer Fruzsina játsza. Azt hiszem, hogy az ő nevét se kell különösebben megmagyarázni, hiszen ő évtizedek óta Nyíregyházán vezető színész, és nagyon sokan ismerik a nevét is, meg hát az alakításait is, és az írónő szerepét pedig Szabó Márta játsza ebben a feldolgozásban, és ott is nagy sikerrel fut ugye ez az Ajtó adaptáció. Aztán szintén Nemzeti Színházba készített egy verziót Márai Sándornak a Kassai Polgárokból, amit viszont már láttam, és hát az is egy nagyon izgalmas feldolgozás volt. Ráadásul hát egy egészen érdekes játék, tehát kicsit ilyen jelzésszerű játékstílusban, nagyon érdekes jelzésekkel, utalásokkal, a különböző társadalmi rendszerekre, tehát nagyon izgalmasan volt megközelítve az a feldolgozás, nem annyira a lélektani realista színjátszást képviselte ugye az adaptációja, és ugye említetted az Édesannát, Kolozsvárot, aztán, hát az mondjuk nem regény, nem de regény, volt egy debreceni Dorottya feldolgozása is, ott egy kortárs drámaváltozatot csináltak a Dorottyából.
0: Trójai nők is volt, ráadásul szerintem kétszer is megrendezte
1: az, a színpadi, igen, a színpadi mű, és akkor hát ugye most pedig az Iszony, amit ugye Németh Lászlónak a regényéből ültetett át színpadra.
0: Mi jellemző Szabó K. István rendezői látásmódjára, művészi koncepcióira?
1: Ahogy az előbb már mondtam, hogy nem feltétlenül a megszokott lélektani realista színházi aspektusból közelít egyébként az előadásokhoz. Egy kicsit ő ezt is így fogalmazta meg, hogy olyan, mintha ilyen fúziós színházat csinálna, tehát többféle stílust, illetve stílus elemet ötvöz az ő világa. Egyébként nagyon sokszor használ szimbólumokat például, és egyébként ez az Iszonyban is megfigyelhető, hogy szimbolikus teret, vagy szimbolikus tárgyakat, egyáltalán szimbolikus cselekvés sorokat használ. Szóval nagyon-nagyon-nagyon izgalmas színházat művel egyébként. Ez persze, amikor ilyenekről beszélünk, azért az fontos leszögezni, hogy az, hogy valaki nem a lélektani realizmusból közelít, az nem azt jelenti, hogy soha nem azt jelenti, hogy a figuráknak nem kell pontosaknak lenniük, tehát azért ezt mindenképpen leszeretném szögezni, hiszen egyébként ebben az Iszony feldolgozás is a figuráknak a lélektani pontossága megvan, mert máshogy nem lehet ábrázolni egy jellemfejlődést, vagy egy figurának a fejlődését, a megnyilvánulásait, a szituációkat, az egymás közti interakciókat. Nagyon nehéz lenne máshogy ábrázolni, mint az, hogy a mélyre ásnak, hogy az ember miért cselekszik úgy, mit csinál úgy, hogyan gondolkozik, vagy hogyan viselkedik egy adott helyzetben. Tehát nyilván nem ezt jelenti, hogy elvetjük a lélektani realizmust, de mondjuk a színpadon nem feltétlenül lineáris a történet, amit látunk, hanem esetleg időbeli ugrások vannak, vagy ilyen flashbackek vannak.
0: Tehát, vagy szimultán történnek
1: a dolgok. Vagy akár szimultán történnek a dolgok. Nem realisztikus általában a tér, tehát hogy jelzésszerűek ezek a terek, tehát nem feltétlenül egy olyan szoba belsőt látunk, ahol ki van dolgozva minden, és akkor itt mennek ki, ott mennek be. Persze nyilván ezt is jelezni kell, vagy tudni kell, de hogy nem feltétlenül olyanok a körülmények, amik hát hogy úgy mondjam, ilyen filmszerű realitást, vagy dokumentumfilmszerű realitást mutatnának, és hát nyilván a játékmódban is lehetnek egyébként kicsit eltolt, kicsit groteszk megnyilvánulások, egyébként a groteszket nagyon szereti alkalmazni. A már előbb említett márai feldolgozásban, tehát a Kassai Polgárokban például, hogy csak egyet mondjak, úgy volt ábrázolva a hatalmi rendszereknek a viaskodása, hogy két bohóc volt, az egyik kvázi ilyen fasiszta jelképekkel ellátott bohóc, a másik pedig a kommunizmus jelképeivel ellátott bohóc, és akkor azok között hányódott ugye ott a szereplő, tehát hogy a hatalmi játékot kvázi így jelenítette meg, hogy hogyan van kiszolgáltatva a kisember a hatalomnak, vagy a mindenkori hatalmaknak. Tehát nagyon érdekes megoldásokat tud azért ez eredménye. Mondjuk az Iszonyban nem volt ennyire stilizált dolog, de azért itt is voltak olyan fajta szimbolikák, vagy olyan fajta stilizáció azért itt is megjelent, hogy mondjak egy konkrét példát. Szerintem az egyik legszebb jelenete egyébként az volt az előadásnak, hogy ha már az elnyomott nő és a bezártságnak a szerepe, ez egy nagyon szép kép volt az első felvonás végén, amikor ugye összeházasodik a takaró Sándorral, és ugye nem történik meg a nász éjszaka, mert a nő kibújik alóla, ez alól a helyzet alól, és akkor csinál egy olyat, hogy az ágy, tehát van egy ágy az előtérben, hogy az ágynak az ágyrácsát így fölgörgeti, tehát föl, mint egy ilyen szivacsot, így fölgörgeti, és alá bújik, és magára húzza az ágyrácsot. Na most ez azért érdekes, mert ugye ez most egyszerre fejezi ki ugye a börtön mi voltát ennek a szituációnak, meg az ő hozzáállását ehhez az egész helyzethez. Tehát egy olyan kulcsjelenet, hogyha az ember megnézi ezt a cselekvéssort, amikor még szöveg se hangzik el, mert semmi nem történik már szövegben, de megnézi az ember ezt a cselekvéssort, ez ilyen emblémája lehet az egész előadásnak. Ilyen volt már nála több ízben, hogy egy-egy ilyen kis apró cselekvés sorral fölépíti azt a világot, amiről maga az előadás, tehát ilyen csebben a tenger jelleggel maga az előadás is szól. Ez például nagyon szép megoldás volt.
2: A Szatmár Németi Színház Harag György társulata 2026. augusztus 8-án a Gyulai Várszínház programjában mutatta be Németh László regénye az Iszony első nagyszínházi feldolgozását Szabó K. István rendezésében. Erről beszélgettünk Olázs Zsolt színházi szakíró kollégámmal. A zene után részleteket hallhatnak a műből a Szatmár Németi Színház színészeinek tolmácsolásában.

0: Kedves hallgatóink, Németh László regénye az Iszony első nagyszínházi feldolgozásából hallhatnak részleteket a Szatmár Németi Színház színészeinek előadásában. A Szabó K. István rendezte produkcióban Kárász Nellit, Sosovica Anna, Takarósanyit, Rappert Vencz Gábor, idősebb Kárásznét pedig Kovács Éva alakítja. A felvétel a Tokaji írótáborban készült, ahol a társulat művészei szemelvényeket mutattak meg az előadás szövegkönyvéből.
1: Egy darab vászon, s hogy elzokog rajta az ember azért, akinek rajt van az illata? Nem érti? Látom, nem érti.
2: Nem értem.
1: Nem érti.
2: Csak ugyan nem értem. Szeretik a krumplis palacsintát?
1: Jaj, hát csak nem akarom, mi begyulladt szilveszteri gyomrunkra még főzni is. Na, én látni akarom, hogy mit kever abba a palacsintába. Jó, nem veszem rossz néven, mások is így vannak vele. Meg kell szokni a stílusomat. Kezdetben fejnek vagy bokának szaladt tőle a vér. Különösen az ilyen dámvadvér. Jaj, na ez, ez külön inger. Jaj, amikor az ember fejében még fölle jár a csárdás, és az orrában érzi a táncos nő izzadságát, egy ilyen friss, koránkelt könyököt nézni krumpli törés közben. Elhiszi, hogy én még csárdás közben is megérzem, hogy az a könyök, amit tartok, szeretem mondjuk szitálni. Hát magáról már az olvasóbáron megéreztem, hogy elsőrangú háziasszony.
3: Gondolja?
1: Jaj, föltétlen. Hát a gyúrom, nyújtom ott. Ismeri-e? Pedig az még gyorsabb étel, mint a krumplis palacsinta. A lényeg az, hogy belever a tojás, belever a lisztbe egy tojást. Aztán elkezdi gyúrni. Szépen gyúr, aztán kiteríti a vasra. Majd megkeni zsírral. Aztán megint gyúrja. Megint kiteríti, megint megkeni zsírral. Aztán megint összegyúrja, gyúrja.
2: Na,
1: így egy néhányszor, amíg kisül.
2: De megtanultam.
1: Ja, hogy ne tanultam volna. Erdélyben tanultam. Egy műértő fér még mindig jobb, mint egy fapofájú kérőcő, aki mindent fűnek eszik. Jaj, maga különben is főző tehetség. Hát én látom, hogy azt a palacsinta sütőt fogja. Maga engem egyik elragadtatásból a másikba ejt majd. Hoppá, hát ezt akár vallomásnak is vehetné. Jaj, remélem nem sértettem meg a dámvad érzéseimet.
2: Maga egy óra alatt elhasználta a dámvad érzéseimet. Most már csak nevetni tudok.
1: Én tőlem nem olyan könnyű megszabadulni. Tessék úgy venni, hogy egy külön kosárban hozom a pirulásaimat. Köszönöm. Amit én az új év óta az első vizitünk miatt összeszégyenkeztem. Na, de tetszik tudni, ilyenkor, szilveszterkor az idővel valami baj van. Az ember elveszíti az időérzékét. Az előírt 10 perc órákig elnyúlhat.
4: De maguk legalább szilvesztereztek. Nellikém azonban még a szilveszterrel sem mentheti magát. Gondolhatja, hogy megdorgáltam. Ahelyett, hogy amint illik, egy kis likőrrel, egy kis pogácsával kínálta volna magukat. Kivinni a hideg konyhába, krumplis palacsintát sütni.
1: Ó, krumplis palacsinta. Azt ne tessék bántani. Az a krumplis palacsinta végzetes fordulatot jelent bizonyos bűnözők életében.
4: Meddig marad itthon takaró?
1: Hajnalig. Hát, tulajdonképpen maradhatnék egy hétig is. Na de, elmaradtam egy kollokviummal, és kiszabtam magamnak, hogy ezt mindenképpen le fogom tenni. Nem kis áldozat. Éppen most, amikor annyi okom volna itthon maradni. Na de ezzel akarom bebizonyítani magamnak, hogy végképp a komoly útra tértem.
4: Szükség volt rá?
1: Mi tagadás? Na de megkomolyodni azt tud csak, aki a léhaságot már megpróbálta. Én legalábbis ezt tartom. Nos, nézze csak, Nellike, én tudom, hogy maga nem hihet nekem. Én éppen ezt szeretem magában, tudja, hogy maga tele van ellenállással. Nem csak velem szemben, hanem az egész világgal szemben. Na de én meg fogom lágyítani ezt az ellenállást. Azzal, hogy más ember leszek. Magához talán túlzottan a rossz hírem jutott el. Ez a terus jó lány, csak aki már ilyen régóta lány, és túl sokat gondolkozott azon, amit még nem tapasztalt. Szóval lopótököt lát már, és tivornyáról beszél.
2: Egyáltalán nem mondott semmit, és én egyáltalában nem hallottam rossz hírét magának.
1: Hát akkor én nekem kell bevádolnom magamat. Én csak azóta tudom, hogy milyen léha alak voltam, amióta magát megismertem.
2: Nem értem, mit akar tőlem?
1: Egyelőre csak azt, hogy tanulja legyen annak, amit végbe visz bennem. Én holnap hajnalban elutazom.
2: Jó. Azt akarja, hogy tartóztassa?
1: Nem. Csak azt, hogy néha gondoljon rá.
2: Jó, majd meggondolom. Pest felé megy?
1: Igen, Pesten át.
2: És gondolom, az öccse már elment.
1: Imre? Nem, ő még marad egy hétig. Miért kérdi?
2: Na, csak úgy, most, hogy egyedül jött ki. Mondja, tulajdonképpen miből kell kolokválni?
1: Ja, mezőgazdasági géptanból. Látom, azért csak érdekli a sorsom egy kicsit.
2: Na, ezen a pusztán igazán nem tolognak annyira a sorsok.
1: Milyen tüskés. Látod már szelíd gesztenyét? Maga éppen olyan. Tüskés a tokja, de belül épp olyan szelíd.
2: Gondolja? Na, most el kell mennie.
1: Jól van, legalább úgy válunk el, hogy van velem egy titka. Akármilyen pici.
2: Édesanyja azon a télen különösen sok levelet írt nővéreinek. Szeréna néninek Cencre, és Teréz néninek Fehérvárra. Az állítatos olvasmányok és a templomozás mellett ez a levelezés volt az ő szellemi mulatsága. Nem tudnám bizonyítani, de egy cseppet sem kétséges, hogy Sanyi neve azon a télen minden más névnél többet utazott Fehérvár, Cenc, és a mi pusztánk közt. Amit Sanyiról írtak a nővérek, édesanyja nem olvasta sohasem föl. Én ebből a hallgatásból is arra következtettem, hogy Sanyi az, aki miatt édesanyja a feltört levelet egy-két megjegyzés után azonnal eldugja. És később is csak mondogat belőle, ahelyett, hogy felolvasná. Egyszer azonban elárulta magát. Teréz néni a befőtjeim elállásához gratulált, és édesanyja furcsa, tagoló hangsúlyával a kívánatos mondatokon is túllökte magát.
4: Nagyon örvendek, hogy Nellikének ilyen komoly
2: ismerettsége akadt.
1: Nem haragusznak, hogy az ünnepeket egy kicsit előrébb toltam. Én ugyanis virágvasárnapra ígérkeztem. Nekem ez a gyengém. Szeretem a rajtaütéseket. Nem valami magát dicsérő tulajdonság, ugye? Ha.
2: Én rajtam nem lehet rajtam ütni. Annyira már ismer.
4: Nellikének igaza van. Ez a puszta úgy megőriz minket, hogy a jó Istenen kívül senkinek sincs rajtunk ütni valója. Ne haragudj, Sándor. Bőjt nap van. Nem készültünk vendégre, de valamit csak találok. Te maradj csak.
1: Úgy látom, nem sikerült meglepnem magát.
2: De, sőt, fej is közben mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy magát itt találom.
1: Hát akkor a meglepetés nem olyan, mint vártam. Mintha nem is örülne.
2: Tudtam, maga éppen azt szereti bennem, hogy ura vagyok az érzéseimnek.
1: Maga kinevet engem?
2: Még nem. De ha így folytatja...
1: Maga meg tudna őríteni egy férfit.
2: Én pedig éppen kiózanítani szeretném.
1: Miért most még maga haragszik? Miért olyan nagy jutalom lett volna egy puszi? Azért, amit magáért 3 hónapja teszek?
2: Megírtam már, hogy tőlem sem törlesztés, sem jutalmazást nem lehet várni. Én senkiért sem csinálok semmit, és másnak az érdemeit sem hagyom magamon behajtani. Főleg nem erőszakkal.
1: Hát, ha nem ellenkezik, nem lett volna erőszak. Tulajdonképpen hogy gondolja ezt? Hogy én várjam meg, amíg maga magához vonz egy csókra?
2: Hát én pedig nála meg kell várni bizonyos dolgokat. Egyszerűen. Magam rendelkezem magammal.
1: Nagyon helyes. És én még csak azt sem mondhatom, hogy kérem, csak rendelkezzék. Mert én szeretem magát.
2: Ne legyen, Csacsi. Édesanyáik mikor beszélték ezt meg Sanyival?
4: Mit?
2: Hogy a nyára már megesküszünk.
4: Én nem beszéltem meg semmit. A ti dolgotok.
2: De én láttam, hogy meg voltak egyezve. Ha meg nincsenek megegyezve, ő nem merte volna előhozni.
4: Én pedig nem egyeztem meg, elhidd. Én neki is azt mondom, amit neked. Ha nektek így jó, nekem is jó. Én már csak az én kis lelki békémet keresem köztetek.
2: De mégiscsak beszélniük kellett róla.
4: Ő mondta, hogy nincs értelme a várásnak. Folyton ezt mondja, megvan rá az oka. Az nem bűn, ha egy vőlegény siet. Az a hiba, ha oldozkodik.
2: De én nem akarok a gyászévenbe megesküdni.
4: Akkor miért nem mondtad ezt előttük? Te csak hallgattál.
2: Mert én azt hittem, hogy édesanyja megegyezett, és azért nem tudtam hirtelen...
4: Szóval dehogy avatkozom én a ti dolgotokba. Nekem nem mond soha, hogy erőszakot tettem a lelkeden. Szegény édesapád, őnek ki volt ez a reménysége. Én már a vallása miatt sem voltam annyira mellette. Tehát miért sértsem meg? Tisztességes, iparkodó fiatalember. És hozzád szeretettel van.
2: Az még nem sértés, hogy nem akarok 2 hónappal a temetés után megesküdni.
4: De ha egyszer rászántad magadat, az a hosszú mátkaság sohasem visz jóra. Apád ennen nem vétesz vele, hiszen nem a paráznaság hajt rá.
2: Az nem.
4: Hanem, hogy védelmet szerez magadnak s anyádnak. Most mit nevetsz ezen? Vagy olyan embert vártál, akiért kiugr az éjjel az ablakon?
2: Hát a kettő közt még sok van. Kiugrani az ablakon is. Nem szívlelni.
4: Ha nem kedves neked, mire volt jó az eljegyzés, akkor nem lett volna szabad a gyűrűjét felhúznod.
2: Igaza van édesanyának. Ha meg kell lennie, legyen meg minél hamarabb. Ha megvan az ítélet, hajtsák végre. A halogatás voltak éppen kínzás. Az állatokat már láttam, de azt elgondolni is szörnyű, hogy én egy férfival olyasmit. Nem a mozdulat, az a néhány lökés bikáknál, méneknél. A lélekben is meg kell repednie olyankor valaminek. Amíg szűz az ember, a maga burkában él. A levegő külön hűs réteggel veszi körül, s abba senkinek sem szabad beletörnie. De akkor egyszerre fölreped a burok, az ember lelke is sebet kap, s azon mocskos, idegen, erőszakos indulatok nyomulnak bele. Történhetik leányjal iszonyúbb? De úgy látszik, ezek épp erre vágynak. És ennek kell a normálisnak is lennie, hisz minden asszonnyal megtörténik. Mint készül rá, úgy tesz, mintha boldog lenne tőle. Nem vagyok én normális, azt már tudom. Reszketek a gondolattól is, hogy egy reggel a falu arra ébredjen. No, ma a Kárász Nellit is!
1: Nem vagy éhes? Nem éhesek. Nem éhes az én kis madarom. Na, én szeretem, ha az asszonykának van étvágya.
2: Azt hiszem, hogy kopogtattak.
1: Nagyon már kikopogtatna. Édesanyád elutazott. Mi vagyunk csak itt, édes ketten.
2: Jaj, de szomjas vagyok.
1: Azt hiszem, furmint. De nem, nem. Szomorodni.
3: Annak van ilyen füstös, leverő íze.
5: Akkor most együnk.
3: Úgy van, együnk, együnk.
5: Kérhetek még abból a borból?
3: Ó, egy kis bort, hogy ne. Hogy ne. Úgy látom, jó kedve van az én kis madaramnak. Boldog vagy egy kicsit? Tudod, mit fogunk csinálni? Megfürdünk.
5: Fürödni ugyancsak te fogsz.
3: Miért? Hát igazi kánikulai nap van.
5: De én nem fürödhetek.
3: Hogyan?
5: Úgyhogy nekem most nem lehet fürödnöm.
3: Ezt nem értem. Édesanyád tudta ezt?
5: Elszámoltuk magunkat.
3: Na jó van, kisanyám. Hát jó van. Azért nem kell úgy elkeseredni. Azért vagyunk emberek, hogy egy kicsit várni tudjunk. Hát pedig milyen szépen kihörpintetted azt a kis bort. Hát jó van. Hát én jól vagyok így is. Hát itt fürdök melletted.
5: Csak fürödj meg! Én lefekszem aludni.
3: Ja, te igaz, amit mondtál?
5: Mi?
3: Hát, hogy nem tudsz fürdeni.
5: Ha mondom.
3: Jó van, kisanyám, jó van. Én nem ellenkezem. Pedig milyen jó lett volna, ha... Hát nem baj, majd csak elalszunk így is valahogy.
0: Kedves hallgatóink, Németh László regénye az Iszony első nagyszínházi feldolgozásából hallhattak részleteket a Szatmár Németi Színház színészeinek előadásában. A Szabó K. István rendezte produkcióban Kárász Nellit Sosovica Anna, Takarósanyit Rappert Vencz Gábor, idősebb Kárásznét Kovács Éva alakítja. A Gyulai Várszínház programjában bemutatott produkciót októbertől játssza majd a Párciumi Teátrum. Folytatjuk még az erről szóló beszélgetést a következő, két hét múlva jelentkező adásunkban is. Addig a zenei szerkesztő Peresztegi Attila és Olá Zsolt színházi szakíró nevében is köszönöm figyelmüket, Ungvári Juditot hallották.

Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Bartók Béla numero 2-es hegedű versenyének harmadik tételét. Előadja hegedűn Varga Tibor, vezényel Fricsai Ferenc. Közleműködnek a berlini filharmonikusok.

Bartók Béla numeró 2-es hegedű versenyének harmadik tételét előadta Varga Tibor és a berlini filharmonikusok, vezényelt Fricsai Ferenc.

Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Már lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebelsberg központ kedden az MTI-vel. Emlékeztettek, hogy 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákokhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférést biztosító Európai Uniós projektben. Közölték, az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-e óta jelezhetik igényüket a Krétában az ingyenes notebookra. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. Elkezdődött a társadalmi egyeztetés a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról. Olvasható a kormány.hu oldal dokumentumtárában kedden közzétett jogszabálytervezetben. A törvény biztosítja, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelemmel, írták az indoklásban. A társadalmi egyeztetés határideje szeptember 30-a, olvasható a kormány honlapján. Több mint 300 éves ereklyetartó, egy 18. századi szekreter és egy látványos barokk könyvszekrény. Többek között ilyen különleges bútordarabok segítségével ismerhetik meg az érdeklődők az egykori veszprémi püspökök életét a veszprémi érseki palotában szeptember 25-e és 27-e között. A várnegyed megújításának részeként az elmúlt években restaurálták az értékes 17., 18. és 19. századi bútorokat, így azokat vezetett sétákon ma már a látogatók is megcsodálhatják. A naponta többször induló Fény és Áhítat című séta az érseki palota reprezentatív termein, valamint a középkori Gizella kápolnán vezeti végig az érdeklődőket. Az ünnepi hétvégén további programokkal is várják a látogatókat, például esti zseblámpás toronytúrán lehet felfedezni a Szent Mihály Főszékesegyház harangtornyát, a templomteret, az altemplomot és a Szent György kápolnát Veszprémben. Hamarosan a magyarok nagyasszonyát ábrázoló mozaik kap helyet a vatikáni kertekben, derül ki a Magyar Kurír híradásából. Az alkotást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia adja át novemberi Ad Limina látogatása során a magyar kormány támogatásával. A mű a Nemzetek Mária tiszteletét bemutató sorozatba illeszkedik, és a boldogasszony mellett a magyar államiság jelképei is megjelennek rajta. Rendeződött annak a 100 mély szegénységben élő, de kiválóan tanuló gyermeknek a helyzete, akik ösztöndíj támogatását augusztusban felmondta az MBH Bank, közölte a programért felelős Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szerdán az MTI-vel. Azt írták, az MBH Bank helyett több vállalat és magánember vállalta az ösztöndíjprogram támogatását. A felajánlásoknak köszönhetően a korábbi ösztöndíjasok mellett új gyerekeket is be tudtak vonni a programba, így az idei tanévben 229 gyermek részesülhet támogatásban. Az Útinform hírei következnek. Az M0-ás autóút déli szektorán Gyál közelében két személyautó karambolozott az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a belső sávon zajlik a műszaki mentés, a kialakult torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tata és az M0-ás autóút közötti szakaszon szakaszosan torlódik a forgalom, a legkritikusabb szakasz Tatabányánál van. A külső sávot szinte csak kamionok foglalják el. Nyíregyháza külterületén egy kis busz és egy személyautó ütközött a 41-es főúton, a 403-as főút csomópontjánál. A 8-as kilométernél teljes útzár mellett zajlik a helyszínelés, a forgalmat elterelik. Végül az időjárásról. A nappal képződött gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb az éjféli órákig fordulhat elő keleten kisebb zápor. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 18 órakor jelentkezünk. Kerengő.

0: Megjelent a Brutalista építészet Magyarországon című könyv Kovács Dániel szövegével és F. Tóth Gábor fotóival. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kovács Dániel művészettörténésszel, muzeológussal, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgetünk. A brutalizmus egy modern építészeti stílus. Konkrétan mi a jelentése?
1: A brutalizmus egy késő modern irányzat, az 1950-es években jelentkezett Nyugat-Európában, Skandináviában, Franciaországban párhuzamosan, és nem sokkal később eljutott Magyarországra is. Alapvetően külső formai jegyek jellemzik, a nyers anyagok használata, a szerkezetek megmutatása, a monumentalitásra törekvés, a geometrikus formák és a szobrászi igényű plasztikus formálás.
0: Ha jól tudom, akkor az 1950-es évektől az 1970-es évek közepéig virágzott.
1: Ez Nyugat-Európában egyértelműen így van. Hozzánk nem kis részt a szociálnak a politikailag felülről érkező kényszere miatt némi késéssel érkezett meg az 50-es évek végére, és nagyjából a 80-as évek elejéig tartott, legalábbis építészet történetileg így mondhatjuk. Valójában azért a hatása tulajdonképpen máig érződik az építészetben.
0: A brutalizmus inkább egy időszakot ölel, vagy egy mozgalmat jelent?
1: Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően nem kötném mozgalomhoz, nincs igazán iskolája. Kétségtelenül vannak nemzetközi értelemben vett mesterei, fontos alakjai ennek az irányzatnak, Le Corbusiertől az amerikai Louis Kahnig, de említhetném a két fontos magyar származású mestert, Breuer Marcelt és Goldfinger Ernőt is. Magyarországon viszont még ennyire sem alakultak ki vezető alakjai. Elsősorban alkalomszerűen használták ennek az irányzatnak a jegyeit a magyar építészek, attól függően, hogy éppen milyen megbízást kaptak, és hogy mekkora szabadságot ennek kapcsán.
0: Sokan a szocialista építészettel azonosították, vagy azonosítják, ugyanakkor nyugatról jött a stílus, leginkább Angliában és Amerikában volt elterjedve, hiszen Breuer is Amerikában élt hosszú-hosszú éveken keresztül.
1: Ez egy nagyon furcsa ellentmondás, hogy ennek a korszaknak az épületeit sokan, és a maguk módján egyébként joggal összekapcsolják a társadalmi körülményekkel, a politikai berendezkedéssel, pedig éppen ennek az irányzatnak az emlékei, azok tulajdonképpen az állami elvárások ellenében jöttek létre. Ugye a 60-as évektől a magyar építőipar, a magyar építésügy, azaz előregyártásra, a tipizálásra, az olcsóságra, a mennyiségre fókuszált, ekkor jöttek be a házgyárak, ekkor indultak meg a nagy paneles építkezések.
0: De ez orosz mintára?
1: Természetesen szovjet mintára. Sőt, szovjet nyomásra, azt is mondhatnánk. Ehhez képest viszont a magyar brutalista építészek minden alkalommal egyedi épületeket terveztek, egyedi kivitelezéssel, egyedi minőségű felületekkel, egyértelműen nyugati mintára és egyértelműen nyugati példáktól inspirálódva. Tehát ha úgy tetszik, ez az irányzat és ennek az irányzatnak a magyarországi emlékei konkrét kapcsolatot jelentenek a korszaknak a nyugat-európai és amerikai fejlődésével, azzal, amit a politika megpróbált letiltani. Nem véletlen, hogy egyébként a magyar sajtóban nem jelent meg a brutalizmus szó, hiszen azt alapvetően egy negatív, egy burzsoá nyugati trendnek tartották. Ezzel együtt az építészek tudtak róla, és megpróbálták követni.
0: Mi volt a brutalizmusnak a legfontosabb célkitűzése?
1: Az irányzatnak a kulcsszava az az őszinteség. Egy olyan építészetet szerettek volna művelni, amely nem rejti el saját magát, nem rejti el az építőanyagokat, a szerkezeteket, hanem megmutatja. És emögött nyilván egy olyan társadalomnak az ideológiája áll, vagy egy olyan társadalomnak a víziója, ami átlátható, egalitárius, mindenki számára hozzáférhető. Ez különösen jól érzékelhető egyébként Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, ahol mindkét országban az 50-es években nagy léptékű szociális jóléti programok indultak, és az ottani brutalista építészet alapvetően ezekhez kapcsolódik. Nagyméretű lakásberuházások, új középületek, egy új, egyenlőbb államnak az ígérete. Nyilván itt Magyarországon és a keleti blokkban alapból ez volt az ígéret, persze ez csak vízió maradt, ez csak ígéret maradt, de az építészet ebben az időben valahol rátalált a politikának erre az ígéretére, és ezeket a házakat ezért lehetett megvalósítani itt is.
0: Tulajdonképpen akkor a fő hangsúly a letisztultságra és a monumentalitásra helyeződött?
1: Talán inkább úgy fogalmaznék, hogy a nyersességre, a puritánságra, ugye a nyers beton vagy a téglafelületekre,
0: és mert látható maradt a beton textúrája, tehát nem vakolták be.
1: Így van. A legtöbb esetben legalábbis ilyen anyaghasználatról beszélhetünk. Azért Magyarországon részben azért is, mert az építőanyagok nem álltak rendelkezésre akkor a választékban, mint nyugaton, és az építési technológia sem tudta azt a színvonalat hozni. Itt sokszor találkozunk hibrid megoldásokkal is. Hogy csak egy példát említsek, a Salgótarjáni Múzeum épülete, Magyar Gézának a kiváló munkája, az végül pirogránit burkolást kapott, ami ugyanazt a monoton, egységes felületkezelést tudja kelteni, mint hogyha mondjuk nyersbetonból készült volna, de betonból nem tudták volna ezt a minőséget elérni. Szóval ilyen példákat azért jócskán találunk. Egy másik érdekes példa, ami talán ismertebb is a hallgatók számára, az az egykori budapesti nemzeti színház a Hevesi Sándor téren, ami ma már Pesti Magyar Színház. Ott ugyanúgy egy óriási, monumentális, pirogránittal burkolt, szobrászi módon kialakított homlokzatot látunk, ugye gyakorlatilag ablaknyílások nélkül. Egyértelműen a középület mi voltát jelzi az épületnek ez a monumentális, abban a szűk utcában tényleg nagyszabású hatást keltő homlokzat, de hát ezt kerámiából lehetett elérni, mert abból lehetett megfelelő minőségű felületet előállítani.
0: Azok az épületek, amelyeket említett, szigorú geometrikus formák szerint épültek, ezek dominálnak.
1: Igen, ez a geometrikusság, ha úgy tetszik, valamiféle visszanyúlás az ősi építészetnek a monumentális formáihoz, a cikkuratokhoz, a lépcsős piramisokhoz, ez egyértelműen jelen van a brutalizmusnak az eszköztárában. Erre, ha jó példát szeretnék említeni, akkor kettő jut eszembe. Innen Budapestről az Okis székház a Tököli úton, amire nagyon jellemző ez a lépcsőzetes tömegformálás, illetve Óbudáról a Radelkisnek az egykori székháza, ami egy domtetőre telepített, lépcsőzetesen visszaugratott tömegű irodaház. Ez a tömegformálás egyébként meglepő módon arra is sokszor eszközként szolgált, hogy jobban bele tudjon illeszkedni az épület a környezetbe, de egyértelműen ott van mögötte a monumentalitásra törekvés és a geometrikus formák iránti igény.
0: A stílus hazánkban mikortól hagyott jelentős nyomot? Mikor kezdődött ennek a periódusa?
1: Az első példákat én az 1950-es évek végén találtam elő, nyilván ezek a tervezési időszakhoz kötődnek, és a 60-as évek elejére valósultak meg, és egészen az 1980-as évek végéig felfeltűnik ez az anyaghasználat.
0: A könyvben mi alapján fűzték fel az épületeket?
1: A könyvhöz volt egy fontos előképünk, Elaine Harwood, brit építészettörténésznek a Brutalist Britain, vagyis Brutalista Nagy-Britannia című könyve, és annak a tagolását vettük át, épülettípusok szerinti fejezetekbe osztotta a házakat.
0: Különböző egységekre van osztva a könyv.
1: Így van.
0: Tehát egészségügyi
1: épületek, adminisztráció és így tovább. Ez azért érdekes, mert így műfajok szerint tudjuk végigkövetni, hogy az adott típusban hogyan fejlődött az építészeti gondolkodás, mivel reflektáltak esetleg egymással korábban elkészült hasonló műfajú munkákra az építészek.
0: Hazánkban alapvetően kevés tisztán brutalista építészet vagy épület található.
1: Ez korábbi kiadványokban, illetve korábbi kutatásokban is megjelent. Egy könyv van korábbról, Brancik Mártának a 11 budapesti brutalista épületet bemutató könyve. Nyilván ehhez nem tudott olyan mélységű kutatás kapcsolódni, mint amit most mi megvalósítottunk a múzeumban, és most már elég bátran ki lehet jelenteni, hogy igenis nagy számban megjelenik a hazai épületállományban ennek az irányzatnak a hatása. Ami a mi kutatásunknak a fontos tanulsága volt, hogy nem csak a fővárosban, bár alapvetően fővárosi példákat említettem eddig, de nagyon-nagyon sok esetben kisebb vidéki városokban, megyeszékhelyeken, de akár kisebb településeken is találkozunk ennek az irányzatnak az emlékeivel. Mert a 60-as, 70-es években sok helyen célzott fejlesztések indultak, csak hogy egy példát említsek, Ajka, Tapolca vagy Sárvár ezekben az években kapott városi rangot, és a városi rangnak az elnyerése új köz- és lakóépületeknek az építésével járt együtt, és ezek a házak, amik tulajdonképpen várossá tették ezeket a korábbi kis településeket, ezek a mai napig ott állnak. És ráadásul a vidéki építészirodákban sokszor nagyobb szabadság jutott az építészeknek, sokszor jobban tudtak kísérletezni, innoválni, mint az egyébként eléggé túlterhelt és túlbürokratizált budapesti irodákban. Ezért nagyon sok vidéki példa erőteljesebben tudja mutatni ennek az irányzatnak a jegyeit. Egy néhány jó példát említsek, ugye ott van Zalotai Elemér figurája, aki a hazai brutalizmusnak egy meghatározó mestere, azzal együtt, hogy összesen 5 darab háza épült meg Magyarországon. Őt miután tulajdonképpen politikai büntetésből Budapestről Szombathelyre helyezik, ott a Vasi Terv nevű állami építészirodában kezd dolgozni, és ehhez a környékhez kapcsolódnak ezek a megépült házak. Sárváron, Szombathelyen, Tapolcán. A szombathelyi csillagvizsgálója, amit a 60-as évek közepén tervez és épít meg, az a hazai brutalizmusnak a talán leginkább emblematikus emléke, egy elképesztően szépen formált, szobrászigényű, tulajdonképpen Le Corbusier-nek a korabeli munkáinak a hatását tükröző épület. Említhetném ugyanígy Szegedről Borvendég Bélát, aki a 60-as évek elején megjárta Angliát, és onnan hozta haza az ott látott tanulságokat, és ültette át szegedi épületekbe, Debrecenből Mikolás Tibort és Körét, Miskolcról Dézsi Jánost és az ottani építészeket. Nagyon sok olyan vidéki városunk van, ami ebben az időszakban erőltetett fejlődésnek indult, és ez az építészetében is megjelenik.
0: A stílus mindig is megosztó volt, rengetegen tiltakoztak az építések ellen.
1: Az bizonyos, hogy ezeknek a nyers felületeknek van egy olyan hatásuk, ami elidegenítő lehet bizonyos emberek számára. Más emberek számára egyébként a baroknak a fényűzése elidegenítő, de szerencsére nem akarjuk lebontani a barokból megmaradt emlékeket. Azt gondolom, hogy ezek az épületek hozzátartoznak a közös múltunkhoz, valamilyen szinten akár a személyes vagy a közösségi identitásunkhoz is, lásd például ezek a vidéki középületek, és ezzel együtt nem kell feltétlenül megőrizni őket a jelen formájukban. Arról kellene elkezdenünk beszélgetni, és valamiben ilyesmiben szeretne eszköz lenni ez a könyv, hogy mik azok ebből az épületállományból, amelyek vannak annyira fontosak, értékesek, jelképesek, egyediek vagy éppen típusszerűek, hogy érdemes lenne eredeti formájukban megőrizni őket, és a többinek a kapcsán pedig milyen olyan eszköztár áll a rendelkezésünkre, milyen módszerek dolgozhatóak ki és használhatóak arra, hogy ezek az épületek megfeleltethetőek legyenek a jelen és a jövő elvárásainak. Ugye nagyon sok esetben egy-egy ilyen épületnél, aminek mondjuk nyers beton vagy tégla a homlokzata, és ez az építészeti értékéhez, a lényegéhez hozzátartozik, rögtön hatalmas kérdést vet föl az energetikai elvárás, tehát hogy le lehet-e szigetelni ezeket a homlokzatokat, hiszen azzal alapvetően
0: tehát még ez is probléma.
1: Változtatjuk meg az épület mienségét, így van. Ezekre ma már vannak technológiai megoldások, csak hogy azok bizonyos esetekben akár drágábbak lehetnek, mint egyszerűen leszigetelni egy ilyen épületet. És itt felmerül a kérdés, hogy akkor most ezt tudjuk-e kollektívan értékként kezelni, tudjuk-e a felelősséget vállalni
0: vagy ezért a finanszírozás kérdése.
1: Vagy a finanszírozást, így van. És ez az a pont, amikor valószínűleg az egyéni tulajdonoson, a használón kívül valamilyen felsőbb szinten is be kellene lépni ebbe a folyamatba, szabályozással, támogatással, az építészeti kánonnak a megírásával, hogy közösen tudjuk vállalni ennek a felelősségét.
0: A múzeum kiemelten foglalkozik a Breuer gyűjteménnyel, sőt ebben az évben még látható a kiállítás is.
1: A Breuer Marcel gyűjtemény az az építészeti múzeum történetének a legnagyobb értékű műtárgyarapodása. Ezt két forrásból szereztük meg az elmúlt évek során. Tavaly ősszel érkeztek meg ezek a tárgyak Magyarországra. Az egyik forrás egy New Yorkban élő magyar műgyűjtő Szarvasi Mihálynak a letétje. Tőle az egykori New Yorki Breuer irodából származó bútorokat, illetve kiadványokat kaptunk letétbe. A másik forrás a Breuer Marcelnek a saját képkodi nyaralójából származik, amely a közelmúltban került egy helyi non-profit alapítványnak a tulajdonába, akik felújították és most vendégházként működtetik. Ez egy nagyon szerencsés fordulat, mert ez az egyébként nagyon értékes épület, ez korábban eléggé elhanyagoltan állt, viszont megmaradt benne az eredeti bútorzat, berendezés, a könyvek, a tárgyak, a fényképek, amik a családhoz kapcsolódnak. És ebből a tárgyanyagból tudtunk vásárolni 5 darab bútort, 20 könyvet Breuer Marcel egykori könyvtárából, és 100 családi fényképnek a felhasználási jogát. Ezzel nyilván mi, mint közgyűjtemény, mint magyar közgyűjtemény, a világ legismertebb magyar építészének a személyes tárgyaival gyarapodtunk, ők pedig segítséget kaptak az épületnek a felújításához. Ráadásul ezek múzeumi értékű tárgyak, tehát a vendégházként működtetett házba nem kerülhettek volna vissza, úgyhogy mind a mostani tulajdonosnak és működtetőnek, mind nekünk óriási nagy örömünkre szolgál, hogy most már közgyűjteményben lehetnek, és így a magyar közönség elé tudjuk tárni őket.
0: Goldfinger Ernőről viszont jóval kevesebbet tudunk.
1: Breuer Marcelhez képest Goldfinger Ernő valóban kevésbé ismert a nemzetközi építészet történetben. Érdekes módon más miatt viszont mégiscsak közszájon forog a neve, konkrétan a James Bond történetek miatt, ugye ott az egyik főgonoszt róla nevezték el, és ismerhetjük is akár a Shirley Bassey-nek a Goldfinger című főcímdalát. Az bizony Goldfinger Ernőnek a neve alapján íródott. Volt valamiféle konfliktus, egyszer mint ismerettség, Ian Fleming az író, a James Bond történetek szerzője és Goldfinger Ernő az építész között. között. Mára ez nekünk annyit jelent, hogy Goldfinger neve alapvetően emiatt szerte a világon ismert. Nagy-Britanniában és az építészeti körökben alapvetően az építészeti munkássága miatt tartják számon. Az ország háború utáni újjáépítésének nagyon fontos vezető alakjává nőtte ki magát, és nekünk magyaroknak azért kiemelten jelentős, mert a 60-as évek elején felvette a kapcsolatot a Magyar Építőművészek Szövetségével, és felajánlotta a segítségét arra, hogy évente néhány fiatal magyar építész kiutazhasson Nagy-Britanniába dolgozni. Ezt talán nem kell túlhangsúlyoznom, hogy a 60-as évek elején, konkrétan 5 évvel az 56-os forradalom után, ez egy hihetetlenül abszurd lehetőség volt, sehol máshol az úgynevezett keleti blokkban ilyen lehetőség nem jutott az építészeknek. Goldfinger viszont elintézte, hogy összesen 6 éven keresztül konkrétan 19 fiatal magyar kimehessen Nagy-Britanniába és ott dolgozhasson, részben az ő saját irodájában, részben más, a korban meghatározó brit irodákban. Ők rendes fizetést kaptak, persze a ranglétra aljáról indultak, de a műegyetemi tudásuknak köszönhetően elég gyorsan emelkedtek aztán fölfelé. A többségük egyébként ennek az egy-másfél évnek a végére összetudott annyit spórolni, hogy vásárolt egy nyugati autót, és azzal autózott haza Londonból. De nem csak autót hoztak magukkal, hanem mindezt az élményt, mindezt a tudást, amit ott összeszedtek. Ez valószínűleg a kádári Magyarországnak azért volt fontos, mert azt gondolhatták, hogy az irodák szervezésében, a munkák lebonyolításában, de akár a konkrét építőipari gyakorlatban is olyan nyugati tudást tudnak majd hazahozni ezek az építészek, amik itt Magyarországon is hasznos lehet. És ez így is lett. Nem csak az építészeti irányzatoknak a trendjeit, hanem konkrétan építőiparral kapcsolatos fogásokat, tervezési praktikákat is elsajátított ez a 19 fiatal, akik aztán hazatértek, és hát közülük ugye Gulyás Zoltán, Kalmeier Ferenc, Tokár György, Gáspár Tibor, és még sorolhatnám, a következő időszaknak a legnagyobb nevei kerültek ki, akik mind-mind táplálkoztak ebből a nagy-britanniai élményanyagból.
0: A brutalista építésze nem tartott sokáig, 2-3 évtizedig.
1: Igen.
0: A hanyatlását mi okozta? Mert a 80-as években már az angolszász országokban elkezdődött ez a hanyatlás.
1: Így van, sőt, tulajdonképpen Amerikában a 60-as évekig visszavezethető, tehát már-már a brutalizmussal párhuzamosan kezdett el ugye megjelenni a posztmodern, ami aztán a 70-es években globálisan
0: elterjedt. Felváltotta teljesen.
1: Így van. Tehát megjelent egyfajta érdeklődés, egy sokkal erőteljesebb érdeklődés a történeti formák iránt, a helyi beágyazottság iránt, a kontextus iránt, mindazok iránt, az tényezők iránt, amivel a brutalista építészet nem feltétlenül tudott vagy akart mit kezdeni. Egy brutalista háznak a szoborszerűsége, az önmagában állósága az mindig kilóg valamilyen szinten a városi kontextusból, és erre reflektálva jött egy újabb generáció, aki azt mondta, hogy nekünk erre a kontextusra reagálnunk kell, lehet, hogy történeti jegyek felhasználásával, lehet, hogy színekkel, lehet, hogy anyagokkal, lehet, hogy a városi szövethez való alkalmazkodással. Ezért vesztette el lassan a közönségét a brutalizmus.
0: Szóltunk a nyugati és a hazai brutalizmusról. Közép-Európában mennyire volt ez ismert?
1: Pont a régióban a kutatás egyébként még viszonylag gyerekcipőben jár. Sok épületet ismerek én is az egykori Csehszlovákiából, Jugoszláviából, Lengyelországból, amik mutatják ennek az irányzatnak a jegyeit. De annyira közvetlen kapcsolat a nyugati kultúrával, mint ami nálunk Goldfinger Ernőnek köszönhetően előállt, erről nincs tudomásom más országokból. Ráadásul azt is tudjuk a korszak magyar építészeiről, hogy követték, olvasták, másolták a korszak nyugati szakirodalmát, ami hozzáférhető volt Magyarországon. Ez viszont nem feltétlenül igaz a régió minden országára. Például Bulgáriában nem tudták az egyetemek vagy a nagy tervezőirodák járatni a nyugati folyóiratokat, tehát ott sokkal jobban hatott a szovjet építészetnek a befolyása. És természetesen magában a Szovjetunióban is, ami ugye elvileg számunkra az első számú példakép volt ebben az időszakban, a gyakorlatban ez egyáltalán nem működött, tehát senki nem figyelte a szovjet építészetnek a történéseit. Ott is megjelent ez az irányzat, de ott az építészet ellépett egy sokkal monumentálisabb, sokkal nagyszabásúbb irányba. Ezt manapság a régiónak az építészet történészei monumentális későmodern néven emlegetik, ami kifejezetten egy ilyen keleti blokk sajátosság, a túlméretezettség, a túlgondoltság, a túlformáltság jellemzi, nagyon szobrászi épületek ezek, hogy csak egy példát említsek, a Tbilisi Autópályák Minisztériuma, ez a híres oszlopokra állított és ilyen gerendaszerűen összekapcsolt szintekből álló épület. Ezek jellemzően fontos szerkezeti, statikai innovációk voltak, de egyértelműen, ma már kimondható, hogy egyértelműen túlgondolt, túlformált épületek. Ezek viszont Magyarországon nem jelentek meg annyira. Tehát ennek a gondolkodásnak a hatását látjuk Pozsonyban például, a Pozsonyi Rádiónak a székházán, ezen a fejreállított piramison, látjuk Prágában, látjuk Lengyelországban, látjuk Jugoszláviában, ott kiemelten, de itt nálunk kevés ilyen épület épült.
0: Megjelent ez a gyönyörű kiadvány. Mit hoz a jövő? Vagy mire kívánják felhívni a figyelmet a könyvben szereplő épületekkel? Az állag megúvásra talán?
1: Egyrészt nagyon szeretnénk megjelentetni a könyvet angolul is, és ez a munka folyamatban van, és bízunk benne, hogy ősszel meg tud jelenni, és ezáltal a kutatásnak az eredményeit a nemzetközi közönséggel is meg tudjuk ismertetni. És persze a valódi cél az ehhez kapcsolódik, hogy a hazai építészet eredményeit végre nemzetközi kontextusban mutassuk be, ott lássuk, fel tudjuk büszkén mutatni, ami itthon történt. Ennek részeként magát a kiállítást is szeretnék vándoroltatni. Tulajdonképpen az Építészeti Múzeum kiállítóhelyén, a Walter Rózsi villában most két kiállítás látható, de ez egy cím alatt fut. A két kiállítás közül az egyik a Breuer Marcel gyűjteményt mutatja be, a másik pedig a brutalista építészethez kapcsolódó kutatást, és az utóbbit szeretnénk vándoroltatni, úgy is terveztük meg magát az installációt, hogy elvihető legyen más helyszínekre. A célunk természetesen részben a figyelemfelhívás, részben az ismeretterjesztés. Azt szeretnénk elérni, hogy ezekre az épületekre az emberek ne ellenségként, ne valamilyen elmúlt politikai korszaknak a maradványaiként tekintsenek, hanem lehetőségként elsősorban, és hogyha szerencsések vagyunk, akkor akár az értéket is meg tudják bennük látni.
0: Kedves hallgatóink, Kovács Dániel művészettörténésszel, muzeológussal beszélgettünk. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Idén ősszel először kell szányra a Fecskehajtó Fesztivál, a Hagyományok Háza új kétnapos összművészeti rendezvénye. Szeptember 25-én és 26-án a Budai Vigadó és a környező utcák is megtelnek zenével, tánccal, közös ünnepléssel. A nagyszabású programsorozat, amely interaktív programjaival minden korosztályt megszólít, egyben a 25 éves Hagyományok Háza, a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes és a 125 éves Budai Vigadó közös ünnepe. A Fecskehajtó Fesztivál sajtótájékoztatóját követően műsorunknak interjút adott Hont Angéla, a Hagyományok Háza kabinetvezetője, és Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője. Most a velük készült beszélgetést hallják, kedves hallgatóik. Arra kérem Hont Angéla kabinetvezetőt, mutassa be röviden a Hagyományok Háza kétnapos fesztiváljának célját, eseményeit.
2: A Hagyományok Háza Napok Fecskehajtó Fesztivál egy új kezdeményezése az intézménynek, és az a célja, hogy a nagy közönség egyben lássa azt a sokszínű, sokrétű munkát, amit a Hagyományok Háza végez, mert rengeteg program van az intézményben, el lehet jönni, de egy-egy alkalommal csak egy-egy pici szeletét látja, és van, aki csak azt az egy szeletet ismeri, mondjuk a kézművesség oldaláról, csak a workshopokat, vagy a kurzusainkat, vagy hogyha a táncos, akkor a táncházainkat, de itt egy kétnapos nagy esemény során sok minden lesz egyszerre, párhuzamosan, és tényleg sikerül megmutatni szerintem mindenféle oldalát az intézménynek. Elég különleges két nap lesz ez számunkra is. És ami miatt még különleges ez a rendezvény, hogy bátor, méghozzá azért, mert nem csak azt csináljuk, amit minden nap szoktunk az év során, hanem egy picit mi is így kimozdulunk a saját komfortzónánkból, és a népművészet és a kortárs találkozásából egy kicsit mi is megújítjuk azt, amit szoktunk csinálni, új formában tekintünk rá, olyan kezdeményezések és események lesznek ez alatt a két nap alatt, ami máskor amúgy nincs az intézményben, de nagyon következik abból, amit mi képviselünk a népi kultúráról.
1: A szeptember 8-án tartott sajtótájékoztatót követően rögzítjük ezt a beszélgetést, és én örömmel hallottam, hogy gyerekek, felnőttek, családok, szakemberek, mindenki mindenkivel találkozhat, hiszen lesz itt népzenei koncert, eszközsimogató, mesesátor, népi játszóház, népi iparművészeti vásár, és sorolhatnánk az eseményeket. Engedje meg, Angéla, hogy önt kérjem erre, a két napból emeljek ki. Mi az, ami ezt az összművészetet, a hagyomány és a kortárs művészet egységes bemutatását a legjobban segíti? Bár tudom, mindegyik program fantasztikus lesz, nem beszélve a Magyar Állami Népi Együttes műsoráról, melynek keretében ismét láthatjuk a csodálatos naplegendát.
2: Hát ha ki kell emelni valamit, akkor biztos, hogy talán az egyik leglátványosabb pontja lesz ennek a két napnak, sőt mind a két napnak lesz egy ilyen pontja, mert mind a két este sor kerül rá. Az a Magyar Állami Népi Együttes Rítus Színháza, és az azt követő fényfestés, amely a Korvin téren lesz, tehát az épület előtt, háttérben a Hagyományok Háza épülete, amely egyébként 125 éves, tehát a Budai Vigadó egy pompás épület, ezen egy fantasztikus fényfestés és a Rítus Színház, amely kapcsolódik az elnevezésünkhöz, a Fecskehajtó Fesztivál, ugye ez a Fecskehajtó kisasszony ünnepéből jött a gondolat, azt járja körül, hogy amikor elengedjük a fecskéket, elmennek térre, messze, és majd visszajönnek tavasszal, hogy mi is történik itt velünk ősszel, vége van a nyárnak, betakarítottuk a termést, és akkor így van egy ilyen visszagondolás, egy elengedés, egy szomorúság, de közben ott van már az újrakezdés. Ugye itt van még előttünk a tél, de várjuk a tavaszt, ami az újrakezdés. Úgyhogy ezt a gondolati világot fogja össze ez a Rítus Színház és fényfestés, de talán erről majd Mihály Gábor fog részletesebben is beszélni. Hiszen a Hagyományok Háza is ünnepel, születésnapja van, ahogy a Magyar Állami Népi Együttesnek is, ami meg 75 éves. Biztos, hogy nagyon szép pillanatok néznek elénk a Sebő emlékkoncerten. Sebő Feri 25 éves Hagyományok Háza egyik alapítója, hisz a Sebő Emlékkoncert szomorú aktualitása, hogy Feri tavasszal itt hagyott bennünket, úgyhogy Grillusz Dániát kértük meg, hogy szerkessze meg ezt a műsort. Ti több generáció fog emlékezni Ferire, egy-egy Sebő számmal és egy-egy saját számmal is, a fiataloktól elkezdve ifjú Csóri Sándor Nové Somával, egészen a Kaláka együttesség egy szerintem elég szép felhozattal lesz, és gondolom azért néha könnyes szemű műsornak nézünk elébe.
1: Hadd kérjem meg Angélát arra, hogy beszéljünk a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum kiállításairól. A kedves rádióhallgatók most itt is rendhagyó módon találkozhatnak a kiállított tárgyakkal. Fantasztikus események lesznek ezen a két napon, sőt lesz egy kiállítás, amely csak a két nap során látható.
2: Négy kiállításunk van, amely jelenleg is látható az épületben, és ezek a fesztivál idején is láthatóak lesznek. A Tulipán és Zsája, a Szabad szappanozni, ami egy igazán különleges térben, a pincében látható, a középkori romokon, és van az állandó kiállításunk, az Illatok, ízek, formák, az új kiállítás, amire két napra jön létre, az tulajdonképpen egyszerre kiállítás, és egyszerre a Kárpát-medencei hálózatunk bemutatása. Ez a mesélő tárgyak, ami a színházterem előtti kerengőn lesz látható. A Hagyományok Háza 10 éves hálózatának partnerei küldtek egy-egy tárgyat, egy-egy történettel. Ezeket fogjuk itt a két nap során élőben is megmutatni, és kapcsolódik hozzá egy interaktív asztal, amin a hálózati partnereinkről látható, hallható, nézhető több információ, tehát ténylegesen meg lehet ismerni ezeket a partnereket, ezeket a régiókat, illetve maguk a tárgyak is, ugye ezek sokszor nagyon értékes, sok-sok évtizedes, akár évszázados tárgyak, amiket nem lehet kézbe venni, de így az interaktív asztal segítségével mi ezeket 360 fokba befotóztuk, és akkor ezeket így meg lehet nézni, körbe lehet forgatni, rá lehet nagyítani, úgyhogy ez egy külön pontja lesz ennek a fesztiválnak, ami azt hiszem megismételhetetlen ebben a formában. Ami a kiállításokhoz még kapcsolódik, azok a különleges tárlatvezetések, ami ugye nincsen minden nap, ez kimondottan szintén ehhez a néphagyomány és kortárs kilépni a komfortzónából gondolatokhoz kapcsolódik. Itt lesz élőszavas mesemondással egy bekötött tárlatvezetés, lesz zenés tárlatvezetés, lesz olyan tárlatvezetés, amihez kézműves workshop kapcsolódik, tehát a szabad szappanozni kiállítást megtekintve, utána, előtte saját mosószert lehet gyártani, tehát próbáljuk ténylegesen élővé és még kézzel foghatóbbá tenni mindazt a tudást, amit ezek a kiállítások képviselnek.
1: Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Hagyományok Háza honlapját, ahol ezekről a programokról részletesen tájékozódhatnak, a programok jó részt ingyenesek, regisztrációhoz kötöttek, ellenben az utcabál. Oda bárki csatlakozhat, csak úgy, mint a rendhagyó táncházakhoz. De hát itt a hétvége. Nagyon izgalmas pénteknek, szombatnak nézünk elébe, szeptember 25-én és 26-án. A fiatalok és az idősek bevonásával itt különböző generációk találkozhatnak.
2: Én ezektől nem szoktam félni, amikor több generáció találkozik egymással, ugyanis az a tapasztalatom, hogy nagyon elfogadó, befogadó mindenki, és ez az a kultúra, amely tudja egyesíteni ténylegesen minden generációnak az ízlését, igényét. Hosszú évek óta csináljuk Kapolcson a Hagyományok Háza folkudvarát, ott is ez a tapasztalatom, hogy ugyanúgy együtt mulat, fiatal és idősebb, vannak olyan programunkra, inkább ez a korosztályon van, amikre inkább a másik, de hogy igazság szerint mindenki jól érzi magát benne, és ebben ez a szép és jó. Ami talán kicsit fiatalosabb, és talán őket fogja inkább jobban megszólítani, az péntek este a Magyar Banda koncertje, akik egy nagyon fiatal csapat, nagyon nagy sikereket futnak be, kiváló népzenészek, tényleg mindenki remek technikai tudással, nagy anyagismerettel, és mégis egy olyan zenei világot tudtak létrehozni, amely hatalmas tömegeket mozdít meg és mozgat meg, úgyhogy bízunk benne, hogy itt a Korvin tér is megtelik, és jól fogják magukat érezni, akik erre a koncertre jönnek. Jön hozzájuk a Palackai Banda, a végén lesz egy nagy mezőségi összzene és össztánc, és utána folytatódik a táncház, itt a Hagyományok Háza átriumában, ami kicsit másképp lesz most, mint ahogy egyébként szokott lenni minden szombaton. Ezt TH néven hirdetjük, most szervezzük meg először, és hogyha jól sikerül, akkor majd még szeretnénk ilyen táncházakat a későbbiekben is. Egy picit más látványvilággal, fiatalokat bevonzó zenekarokkal, itt most nem tánctanítás lesz, és úgy épül fel, hanem inkább olyanokat várunk, akik már egy picit tudnak táncolni, de aki nem tud, az is biztos, hogy nagyon jól fogja magát érezni, tehát, hogy itt lesz egy ilyen rendhagyó, füstgéppel, színekkel teli táncház. Másnap este is lesz táncház egyébként, akkor meg a Folk udvar afterpartit hirdettük meg, tehát egy olyan jellegű táncházra lehet számítani, mint a Művészetek Völgye minden estéjén, minden hajnalában, tehát ott aztán lesz tényleg tánctanítás, és igazából még talán egy dolgot a fiataloknak, vagy kíváncsibbaknak, meghívtuk a Flock Projectet, ami egy vertikális légszínház, kortárs tánc, Tehát itt az átriumban valami olyanra fog sor kerülni a kapcabanda kíséretével, amit eddig azt hiszem még itt nem láttunk.
1: Örülök, hogy Mihály Gáborral, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjével folytathatjuk ezt a beszélgetést. Óriási esemény ez a két nap, a Fecskehajtó Fesztivál. És nagyon tetszett itt a sajtótájékoztatón a gondolata a fesztiválról, hogy nem csak elbúcsúzunk a fecskéktől, hanem azok visszatérnek. Na de az Állami Népi Együttes, amely alapításának 75. évfordulóját ünnepli, szintén visszatér nem csak a szívünkbe, hanem a világ körüli útjaikról is. Arra kérném, hogy röviden mutassuk be a kedves hallgatóknak ezek a két napnak a programját, amelyek között örömmel hallottam itt a sajtótájékoztatón, hogy személyes nagy kedvencem, ha szabad ilyet mondani, a Naplegenda előadása is ismét szerepel.
3: Igen, a Naplegenda újra visszatér a Hagyományok Házában. Nekem is nagy kedvencem, bár szoktam én olyat mondani, amikor megkérdezik, hogy mégis melyik a legkedvesebb műsora, és akkor azt szoktam kérdezni, hogy hát van az embernek három gyereke, hát most melyik a legkedvesebb? Hát természetesen mindegyik. De azért így, hogy 25 év után is még mindig töretlen sikerrel tudjuk játszani, ez valóban nagyon kedves nekem. Már néhány éve készülünk erre a fesztiválra, és most eljött az idő, hogy ezt meg tudjuk csinálni, hogy ki tudjuk nyitni a Hagyományok Háza falait, hogy az Állami Népi Együttessel ne csak a színpadon keresztül, hanem más típusú programokba is találkozhassanak az érdeklődők. És hogyha most ki szeretnék emelni fontos eseményeket, akkor talán kiemelném a péntek este 7-kor és szombat este 7-kor is játszott Ritus Színházat és azt követő fényfestést. Na hát mit is jelent ez a mágikus szavak? A fesztiválnak valóban a témája, hogy ezen a tájékon ősszel indultak el, és indulnak el most is a fecskék. Ez egy elengedés. Mi emberi életünkben is vannak ilyen momentumok. De ez nem egy örök elengedés, hiszen az elengedés pillanatában tudjuk, hogy vissza fognak jönni. Van kis szomorúság a lelkünkbe, de tudjuk, hogy tavasszal újra jönnek, és ott fognak csicseregni a villanydróton, ahol eddig. Tehát miközben a madarakról is szól ez, de hát persze, mint minden ilyen művészetben fontos, hogy mi rólunk emberekről is szóljon. Ezen kívül van még egy másik vonulata is ennek a Ritus Színháznak, ez a Fecskehajtó Kisasszony napja. Ez egy valamikori pogány ünnep emléke idéződik föl. A Fecskehajtó Kisasszony helyére természetes módon Szűz Mária lépett, de hogy itt annak a kettősségét is próbáljuk bemutatni, hogy hogyan tud kapcsolódni a valamikori természetközeli pogány rituálé a keresztény ünnepkörrel. És valahogy ez jelenik meg a felvonuláson is, amelyik szombaton este 6 órakor kezdődik, a Batthyány téről indulunk a Korvin térig, ahol most nem mondhatok el mindent, tessék eljönni az érdeklődőknek és megnézni. Természetesen lesznek néptáncosok és zenészek és gólyalábasok is, de mellette még olyan különleges megjelenések is, amelyik az már említett betakarítás, ünnep és az elválás visszavárás tematikája. Ami még nagyon jó szívvel ajánlom a nézőknek, hát a repülés. Ha már madár, akkor az a repülés. Gyerekkoromban, ilyenkor szeptember tájékán a fecskék százai gyülekeztek a villanydróton, és mindig csodálva figyeltem, hogy ez a picinke, kicsike kis madár hogy tud akár 10 000 kilométerre is elrepülni. Hát, hogy tudunk mi emberek lehetetlennek tűnő dolgokat megvalósítani? A madarak vélhetően azért, mert a génjükben van, hogy repülni kell. De nekünk nem biztos, hogy a génünkben van, hanem van akaratunk, van szándékunk, törekvésünk, hogy megvalósíthassunk még akár olyan dolgokat, tetteket is, ami az első pillanatban megvalósíthatatlannak tűnik. Szóval, ha nem is ennyire heroikus lesz minden egyes pillanat a fesztiválnak, de az átriumban lesz egy nagyon izgalmas produkció, ami a repüléshez kötődik. Ez a Kapcabanda Muzsiká, ez egy kiváló zenekar, és egy virtuális légszínház fog a fejünk fölött megvalósulni, kötelekkel bekötött artisták fognak repülni, és számomra ez azért is nagyon izgalmas, hiszen ez az akció is ehhez a tematikához kötődik. Láttam én már ilyet, de hát milyen izgalmas lesz, amikor magyar népzenére valósul ez meg, nem pedig valamiféle világzenei programként. Amit talán még nagyon-nagyon szívesen megemlítenék, hogy szándékunk az, hogy az első kerületet, akár személyében az itt lakókat, akár az intézményeket bevonjuk ebbe a fesztiválba. Ez még az első. Reméljük, hogy majd lesz több is. Így aztán az Állami Népi Együttes táncosai és zenészei 6 óvodába mennek el a fesztivál előtt, ahol táncol tanítanak, zenét tanítanak, éneket tanítanak, mesét mondanak, és még 4 általános iskolába is, és aztán a gyerekek majd jönnek ide, ha minden igaz, szombat délelőtt, ha jól számolom, akkor 150-200-an lesznek, és akkor bemutatják a szülőknek, a nagymamáknak, meg az érdeklődőknek, hogy mivel is telt nekik az idejük, mielőtt ez a fecskehajtó szombati nap elérkezett.
1: Kint a beszélgetés elején Hont Angéla kabinetvezetővel beszéltünk arról, hogy ez a fesztivál mindenki, gyerektől idősig, mindenkit megszólít, és mindenkihez, ha úgy tetszik, személyre szabott programmal szól. A Magyar Állami Népi Együttes most jött haza külföldi útjáról, újra utazni készül. De itthon, akik nem jutnak el szeptember 25-én és 26-án erre a fecskehajtó fesztiválra, erre az ünnepi eseményre, mit láthatunk önöktől?
3: Talán 2 programra hívnám föl a hallgatóknak a figyelmét. Októbertől egy régi álmom fog megvalósulni, hiszen a Bordicsérete címmel egy új bemutatóval lépünk a közönség elé. Nagyon a szívemhez közeli. Hanvas Béla írt egy kiváló esszét a borról, ahol, hogy egyszerűen fogalmazok, a bor mint szentséget írta le, és számomra ez volt az, ami végképp affelé billentett, hogy na akkor most ebből csináljunk egy előadást, amelyik, és szintén nem spoilerezve mai idegen szóval, de gondolom már hallgatók többsége tudja, hogy ez mit is jelent. Szóval nem árulva el előre titkokat. Egy pogány ünneptől indul, és az utolsó vacsorával záródik. És így lesz egy nagy ív, egy nagy kör, amiben beszélünk a borról, a hozzávaló viszonyról. Persze mi rólunk, emberekről, akik élünk, akik halunk, de újra és újra nekiindulunk, vagy úgy, hogy mi magunk, vagy nem felejtődik el az emlékünk, és ha valaki nem felejtődik el, az örökké élni fog. De nem kell megijedni, nem lesz ám ez ilyen szomorkás ez az egész előadás, hiszen a bortól nem csak nagy gondolataink támadnak, hanem jó kedvünk is. Tehát kiváló táncokat, zenéket, dalokat, humort láthat a néző. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon unikális előadás lesz. Én nem akarok most nagyon nagyokat mondani, de kénytelen leszek. Nem tudom, hogy készült a világban még egy ilyen előadás, amelyik így a bort, mint szentséget, mint különleges, mint az Istenek italát a színpadra állítja. És aztán rá egy hétre az Erkel Színházban zárjuk a nagy közönségünkkel az ünnepi évadot, a Földtől az égig címmel lesz egy előadásunk, ahol az Állami Népi Együttes legszebb, izgalmasabb, különlegesebb koreográfiájai állnak majd sorba egymás után, úgyhogy ezekhez meghívott vendégek kapcsolódnak, ami barátaink. Erdélyből, Kaloteszegről érkeznek kiváló hagyományőrző zenészek, de ott lesz a Szent Efrém férfi kar a maguk csodálatos liturgikus énekvilágával, és a Kelemen Barnabás kvartett, aki pedig Bartókot Pál István Szalonnal és az Állami Népi Együttes zenekarával varázsolja oda a színpadra. Tehát, ha valóságban nem is fogunk fölemelkedni a Földtől az égig, de nagyon remélem, hogy lesznek olyan pillanatok az előadásban, amikor a cím jogossá válik, hogy innen a Földről a művészet erejével mi együtt, mi a színpadon, közönségünk a nézőtéren föl tudunk emelkedni az égig.
1: Nagyon köszönöm, Hont Angéla, a Hagyományok Háza kabinetvezetője, és Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője tájékoztatását. A 25 éves Hagyományok Háza, a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes és a 125 éves Budai Vigadó ünnepi eseményeiről és a Magyar Állami Népi Együttes októberi bemutatójáról. Szeretném érdeklődő hallgatóink figyelmébe ajánlani, hogy a szeptember 25-én és 26-án megrendezésre kerülő Fecskehajtó Fesztivál című ünnepi rendezvénysorozat teljes programja a Hagyományok Háza honlapján olvasható. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: a Kállai kettős hangzott el. Kodály Zoltán szerzeményét a Magyar Állami Népi Együttes ének és zenekara adta elő. Vezényelt Pászti Miklós.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság, közölte a brüsszeli testület szerdán. A testület azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárásban elrendelt intézkedéseket. Ennek eredményeként 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is, adta hírül az MTI. A Nébih szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza köze felé irányuló terjedés járványügyi kockázatának növekedésére. Befejeződött a dunaparti települések vízellátásának korszerűsítése az Ercsi vízbázis bővítésével. A projektet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT konzorciuma valósította meg 13 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós pénzből és 231 millió forint állami támogatásból. A munkálatok során több mint 20 kilométernyi új ivóvíz távvezetéket építettek Kulcson, Ercsin, Besnyőn, Belojanniszon, és fejlesztették az ercsi elosztó hálózatot is. A vízműve kiemelte, hogy a nagyszabású beruházással javul a települések ivóvízellátása, és a vízkezelési kapacitás is nő. Elindult az országos kamarai beszállítói program őszi fórum sorozata, amelynek első állomásán Békés Csabán 241 vállalkozás vett részt. Közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kedden az MTI-vel. Ismertették, hogy 8 nagyvállalat, valamint 233 kis- és középvállalkozás képviseltette magát a Békés Csabai nyitórendezvényen, és több mint 470 üzleti tárgyalás jött létre. Az ősszel további 5 helyszínen folytatódik az országos eseménysorozat. Október 14-én Miskolcon, 20-án Debrecenben, 21-én Szekszárdon, 22-én Budapesten és 28-án Székesfehérváron. Módszertani kiadvánnyal készül a piarista közösség a hivatás évére, írta a Magyar Kurír. Rendhagyó módon egy tanórán mutatták be szeptember 16-án a budapesti piarista gimnáziumban a hivatásra hangolva óratervek hivatáskultúra építéséhez című új módszertani kiadványt. A 7-től 12. évfolyamra járók számára összeállított kötet 31 óratervvel, alkotó és kooperatív feladatokkal, valamint személyes reflexiós gyakorlatokkal segíti a fiatalokat saját hivatásuk felismerésében. A kötet gyakorlati segítséget kínál a katekéták, hittanárok, pedagógusok, papok, szerzetesek és közösségvezetők számára. Végül az időjárásról. A nappal képződött gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb az éjféli órákig fordulhat elő keleten kisebb zápor. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 Celsius fok között alakul. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. 18 óra 30 perctől hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Az Anzix következik.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Lassan 20 éve minden nyáron Tatán megrendezik a Barokk Fesztivált, melynek keretében kortárs barokk címmel nyílt időszaki kiállítás az Eszterháziak angol kertjének közepén elhelyezkedő nyárilagban. A kurátorral, Kövesdi Mónikával tekintjük meg.
6: Az állandó kiállítás részének a főszereplője tulajdonképpen a díszterem, tehát úgy kell elképzelni.
5: Ahol most vagyunk?
6: Pontosan, ahol most ülünk, és mi ezt most meg tudjuk csodálni. Tehát egyetlen egy nagy terem, egy henger alakú termet kell elképzelni, aminek a magassága mind a két szintet átfogja. És ehhez csatlakoznak kisebb termek tulajdonképpen abszolút alárendelt módon. Tehát ez a nagy terem a lényeg, aminek a falain valamikor körös körbe egyetlen egy nagy tájkép volt látható. Sajnos ez annyira romosan és sérülten maradt meg, hogy teljes egészében nem volt helyreállítható, de mutatunk belőle részeket, illetve van egy animáció, ami az archív felvételek alapján visszavetíti a falakra ezt a látványt. Tehát valamikor úgy érezte az itt tartózkodó, a gróf vagy a grófnak a vendégei, minthogyha egy olyan zavartalan természeti helyszínre csöppentek volna, ami hangsúlyozottan távol van mindenféle hivatalos vagy közéleti megnyilvánulástól. Tehát itt a falakon egy olyan látvány volt látható, hogy az ember által alkotott épületek már romosak, és azoknak a helyén víz fakad, és átveszik a növények és az állatok a természet rendje szerint az uralmat.
5: Visszaveszik a birodalmukat.
6: És a háttérben pedig hangsúlyozottan távol lehetett látni a kastélyokat. Tehát annyira egyértelmű utalás volt ennek az épületnek a funkciójára. Na most itt a díszteremben előadásokat szoktunk tartani, megnyitókat, de azért itt is egy kicsi kis berendezésre törekedtünk. Az innen nyíló két helyiség viszont abszolút grófi berendezést szeretne mutatni. Az egyik terem az egy kicsit ilyen női stílusban, női használat szerint egy kis rokokó szalont mutat, ez tulajdonképpen hát látványosság valamennyire, ezzel rendeztük be ezt a két viszonylag reprezentatív teret, mert hogy itt azért látszik a stukkó.
5: Tehát és saját tárgyaik, Eszterházi örökség esetleg?
6: A múzeumnak a gyűjtött, vásárolt bútoraival tudtuk berendezni, kicsit olyan cof, olyan 18. századi stílben. Amire büszkék vagyunk viszont, hogy jelenleg egy nagyon szép porcelán készlettel töltöttük fel a vitrin szekrényeket és az asztalokat. A porcelán készletnek az érdekessége, hogy úgynevezett botanikai mintával van díszítve, tehát teljesen élethű növények és virágok.
5: Belepasszol az angol kertbe.
6: Én is így gondolom, igen, hogy ez egy ideillő látványosság.
5: Igen, és akkor a másik terem, amely nyílik a díszteremből, ebből akkor a
6: másik terem egy kicsit férfiasabb karakterű, ezt úri szobának szoktuk kicsit fellenzősen titulálni. Tehát annak idején ugye ezt nem szalonnak használták, nem lakóháznak használták, de mi nem tudjuk pontosan, hogy néz.
5: Nyaralónak, mikor megunták a tóparton a nagy kastélyt, akkor eljöttek nyaralni ide 350 méterre.
6: Ez a kerti pihenésnek a szintere, ugye van itt a közelbe karnyújtásnyi egy pici épület, ami a konyha volt, tehát nyilvánvalóan itt akár egy díszes ebédet tudtak adni, de frissítőket felszolgálni a vendégeknek. Lakni soha nem laktak itt, aludni nem lehet, fűtőalkalmatosság nincsen. És itt az úri szobában mondom egy kicsit ilyen férfiasabb karakterű dolgok, portrék, pipatórium egyebek fogadják itt a látogatót, csak hogy ezt az épületnek a
5: hangulatát.
6: Igen, tehát egy kicsit a tulajdonosokat így tudjuk megidézni, azt a kört, azt a társadalmi státuszt, amihez kötődik.
5: És akkor most van egy időszaki kiállításuk, amely kapcsolódik a most már több évtizede rendeznek meg nyaranta Barokk Fesztivált.
6: Így van. A barokk fesztiválok alkalmával minden év augusztusában, és valóban talán a 2000-es év óta rendezzük meg ezeket a barokk fesztiválokat. A barokk fesztiválok alkalmával a múzeum, ugye ez egy városi rendezvény, de a múzeum mindig szeret hozzátenni valamit, mint koncerthelyszínt, mint kiállítási tartalom, előadás, egyebek. És az idei év volt az, amikor úgy gondoltuk, hogy most nem történeti kiállítást hozunk régi tárgyakkal, régi kottákkal utalva ugye a grófi udvari zenekarnak a működésére. Tehát sok-sok ilyen emlékem van, ezeket nem sorolom el, hanem az ötletnek a váratlansága. Tehát legyen itt egy kortárs kiállítás, egy olyan kortárs kiállítás, ami azzal szólítja meg a művészeket, arra hívja fel a művészeket, hogy ki azon a stíluson, azon a művészi világon belül, amit ő képvisel, a barokkra reflektáló, azt interpretáló művel gazdagítsa ezt a kiállítást. Kortárs barokk címen nyitottuk meg a kiállítást, és hát óriási sikerrel a művészek részéről is, hiszen több mint 50 művész jelentkezett a kiállításunkra, a legnagyobb meglepetésünkre, tehát ennek semmiféle előzménye nem volt, de úgy tűnik, hogy jó ötletnek tarthatták a művészek, és a beadott munkák, ez majdnem 100 műalkotást jelent, a beadott munkák azok azt igazolják, hogy valóban ehhez a néha nagyon porosnak tűnő történeti stílushoz valóban van kapcsolódás. Tehát mindenkinek van valamiféle véleménye, akár egy parafrázis formájában, akár egy stílus elemet, egy tartalmi gondolati dolgot fölelevenítve egy nagyon, nagyon gazdag és nagyon színes kiállítást tudtunk összeállítani.
5: Vannak díjazottak közülük esetleg, vagy pedig a részvétel a jutalom?
6: Igen, terveztünk díjat, és vannak kiemelt művészeink, tehát a zsűri megbízott engem, amikor a kiállítást nyitottuk, hogy föltétlenül hangozzék el a kiemelt művészeknek is a neve, akiknek a feladott kérdésre adott válasza olyan nagyon elmélyült gondolatot, vagy nagyon-nagyon találó megfogalmazást képvisel, és van egy fődíjnak is mondhatnám, tehát egyetlen egy díjunk van. A finiszázson fogjuk a díjat átadni, tehát a nevek, a kiemelésbe, dicséretben részesített művészek, ők azért nyilván tisztában vannak vele, hogy ők lettek itt a legsikeresebb alkotóink. A földszinten is érdemes igen körülnézni, mert tehát itt a földszinten vannak emblematikus alkotások, illetve a földszintre kerültek azok a munkák, amelyek méretben nagyobbak, mert hogy a földszint ugye egy magasabb, egy tágabb légterű valami, az emelet pedig szűkebb. Úgyhogy hát ezek a művek, amik itt fogadnak rögtön, ugye arra szolgálnak, hogy a belépő szinte hasra essen benne, és rögtön elkezdjen gondolkodni ezen a munkán, ami itt a padlón kapott helyet.
5: Igen, ezek angyalok itten? A gyerekek?
6: Pontosan ők az angyal gyerekek. Tehát ez a baroknak a nagyon kedves kis motívum, ami világi vagy szakrális témán oltárképen szerepel, a puttó, ezek az aranyos kis kövér angyalgyermekek, és itt ez tulajdonképpen a padlóra rajzolt bűnügyi helyszín, ahol azt látjuk, hogy ők bizony nyomtalanul eltűntek a mi életünkből. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan munka, Senk Attilának az alkotása, ami rögtön fölhívja a figyelmet arra a gondolatra, amivel itt majd sorba szembesülünk, hogy itt egy sokkal korábbi értékrend és a jelenkori értékrendünk a kortárs művészetben mindenképpen össze fog csattanni, mindenképpen találkozik, tükröződik, vagy ellentétben.
5: Őrző angyalokra szükségünk van.
6: Angyalokra szükségünk van, igen, és fogunk még találkozni angyalokkal bőségesen a kiállításban.
5: Igen, csak a földszinti első teremben vagyunk.
6: Hát igen, nagyon kedves munkák ezek is. Az egyik itt rögtön szembe, a meghívón is megidéztük Ördög Noéminak a munkáját. Memento Mori címen egy nagy vanitás csendéletet festett számunkra, ami ugye a baroknak egy ilyen nagyon jellemző műfaja, a csendélet, hát ebben az időben született meg a holland aranyszázadnak a termése, amikor igazából jelképek formájában, allegóriák formájában üzen nekünk a festő, a mulandóságra figyelmeztet, arra figyelmeztet, hogy ne a földi értékeket keressük és hajszoljuk, mert az mind mulandó. Ha nem emlékezzünk arra, hogy majd ugye a kép címe és Memento Mori emlékez arra, hogy meg fogsz halni. És akkor itt a festményen egy ilyen kis holland csendélet parafrázist látunk, tehát egy kicsit játékos összeállításban látjuk a vanitás csendéleteknek az állandó elemét, a gyertya, ami majd ellobban, a virág, ami elnyílik.
5: a koponya, a bagoly, a könyvek.
6: Egyértelműen, igen, de akkor ugye a tudományos dolgok is ugyanígy a vanitásnak a figyelmeztetése alá esnek. Ez is a mulandó dolgok közé tartozik. Igen, akkor ugye itt látjuk a nagyokat, a korszaknak a sztárjait, egy ilyen nagyon szinte hiperrealista módon megfestve és összehordva ennek a baroknak a jelképi anyagát, tehát a pazar ötvös tárgyak a nagy festők mellé, a pazar ötvös tárgyak, a pazar külsőségek. Ez mind-mind, ez is a visszatérő
5: módon. Ez is német Alföld.
6: Visszatérő módon kíséri a kiállítási anyagot a baroknak a részletgazdagságára, a túldíszítettségére, az aranynak a használatára való utalás. De látunk itt mást is. Látunk például két tengerparti képet, egy napozó férfi kellőképpen tetovált részletekkel, és három napozó bikinis kislány.
5: Tényleg ez a barok fele, mert a fényárnyék, a barok lényege, itt a nap van csak jelen.
6: Ez is nagyon jó, amit Csongor mond, hogy a fényárnyék és ennek a festői megjelentése, de itt más van. A festőnőnek a tengerparton tűnt föl, hogy igazából ezek korábbi festői témáknak a parafrázisai. Ez itt a három bikinis lány, a három gráciának egy ilyen modern változata. A férfi pedig, aki kicsit ilyen fél könyökén támaszkodva néz a tenger felé, vagy éppen a lányok felé, ő pedig, minthogyha egy Velázquez Vénusznak lenne a
5: modern tetovált változata.
6: A modern tetovált változata, igen. Úgyhogy ahány válasz, annyi féle, mindegyik munka előtt érdemes egy picit megállni, és attól olyan izgalmasak, amikor elkezdjük kibontani, hogy egyfelől, hogy mit is akar a művész, másfelől pedig, hogy mi az, ami miatt a barokhoz kapcsolódik a művész. Itt van például velünk szemben egy nagyon különleges valami, egy réz szövetre komponált, ilyen számítógépes alaplapok, meg egyéb PC alkatrészekből egy hihetetlenül szimmetrikus kompozíció. Segítséget ad számunkra a művész, az a címe, hogy Barokkert. Egy Regős Anna, egy textiltervező iparművésznek az alkotása, aki egy teljesen modern, abszolút a mai napra jellemző alapanyagokat használ fel a szövet képezéséhez.
5: De egy francia kertet ábrázol, nem egy angol kertet.
6: Mert... Tehát egy abszolút szimmetrikus barokk kertet mutat, a találkozási pontokon, mintha szökőkutak lennének, és a többi.
5: Sok alkotás van, hány kiállított műalkotást?
6: 96, ha jól emlékszem.
5: Mindre nincs időnk,
6: elmenjünk egy nagyon szép Mária ábrázolás mellett, aminek hát ezt ugye a rádióban nem fogják tudni érzékelni, hogy olyan nagyon szépen a baroknak a fénykezelése szerint van megoldva, úgyhogy ez is egy abszolút értékes kompozíció.
5: A szép csigalépcsőn megyünk föl, gondolom sütői márvány lépcső.
6: És a falak, ugye arról nem beszéltünk, hogy a nagy festett díszterem mellett a többi terem falán egy ilyen díszítőfestés, ilyen faltükrös, tukkót utánzó díszítőfestés van, tehát emiatt is egy nagyon értékes az épület.
5: Emeleti teremben vagyunk. Repülés Róma felett, Regős István alkotása, és hát a gyönyörű szép római sziluettet látjuk kupolákkal, tornyokkal, lakótornyokkal, és egy repülőgép a türkiszkék égen száll fölötte.
6: Igen, tehát ebben a teremben kezdődik igazából az a gondolkodása, hogy ahogy szembesül a hagyományos értékrend, a hagyományos építészetnek az öröksége, a baroknak az öröksége, és a jelenkor nagyon drámai igazából az ellentét, hiszen pontosan erre kérdeztünk rá, hogy hogyan látják a baroknak a megjelenését, mi a véleményük a barokról, és ezt mondják el. Tehát ahogy a római panoráma fölött meglátjuk a repülőt, az többek között azt is elmondhatja nekünk, hogy itt van ugye az örök város, és egyedül arra használjuk, hogy a turizmusnak az egyik sztár úti célja legyen. Az ablak melletti két kép is nagyon hasonlóan gondolkodik erről. Tehát itt régi épületeket látunk, olyan módon, ahogy tükröződik nyilván a helyszín Budapest, és egy ilyen nagyon szintetikus, nagyon stílustalan üveghomlokzaton, egy modern épület üveghomlokzatán tükröződik valami, a régi építészetnek ebből a sokkal cizelláltabb, sokkal megformáltabb világából.
5: Másik terembe is menjünk át még, hogy minden részletéből egy-egy kis ízelítőt adjunk. Meddig van nyitva egyébként a kiállítás?
6: Október 18-án a Magyar Festészet napján még látható a kiállítás, és utána hát sajnos el kell bontani.
5: Ez is kedvencem, hogy körülnéztem, Borbély László, Győri Karmelita templom, az egyik legszebb barokk templomunk. Nagyon izgalmasan ragadta meg a kicsit kubista elemekkel.
6: Remek a kép, és nagyon nagy siker itt. Itt aztán kezdenek megjelenni az angyalok, itt egy kicsit az egyik oldalon, kicsit színesebb, kicsit ornamensekben bővelkedő világot látunk. A másik oldalra kerültek a grafikai munkák, vannak szakrális témák, bibliai, illetve hát legalábbis a szakrális fölidéző illusztráció, a hét főbűn, illetve a héterény, Vladár Csabának a részkarcai.
5: Szerényi Gábornak három grafikái, de nagyon izgalmasak ezek is.
6: Igen, ő ugye így alulnézetben látja az emberi színjátékot, és ezek is ilyen hajléktalan, szerencsétlen alakok, akikben az ő hite szerint meg lehet látni ugyanúgy az isteni arcot, és ami miatt külön, tehát profi bravúros grafikák, és a ruháknak a mintázata az, ami olyan nagyon-nagyon kimondott.
5: Igen, nagyon beszédes, nagyon kidolgozott.
6: Na igen, tehát ott sok-sok történet van elrejtve, az egy kicsikét ilyen burjázó, mondanám barokkos. A másik oldalon ornamentálisabb dolgokat látunk, még mindig színesben.
5: Barokk angyalok és sír az egyik.
6: Ez egyik kedvencem ez a kép, megmondom őszintén.
5: Kelemen Dénes Lehel, most és mindörökké.
6: Tehát itt is valahogy úgy összecsattannak a dolgok, és ahogy lent is láttuk, hogy az angyalkák, ezek a kis kövér, kis aranyos, kis édeskés figurái a korszaknak, ők bukkannak fel egy olyan háttér előtt, egy olyan közeg előtt, ahol látszik, hogy nem érzik jól magukat.
5: Igen, mert mindenféle hatalmak lobogói, és a vörös csillag, meg a kék csillag, tehát
6: igen, tehát egy ilyen nagyon modern közegbe lettek.
5: Erőszakos világot üzennek.
6: Így van. Szép kis szobrocskánk, Széri Varga Géza több rétegű szobra, itt egy történeti jelenetet idéz, látomások a rétegek között, látomások bontakoznak ki, nagyon, nagyon ügyes, nagyon szép munka. Akkor szemben egy újabb kedvenc, Pálai Józsefnek a Kirakat című képe, ahol, tehát ugye ezt azért helyeztük el a tengelybe, mert úgy gondolom, hogy nagyon...
5: Messziről is jó látni, igen, ez egy kicsit Salvador Dali is keresztre feszített, igen. Jézus egy szokatlan szögben.
6: Mert hogy ennek is az a címe, hogy Kirakat, tehát látjuk, ahogy tükröződik mindenféle vegyes, ugye egy kirakatban olyan nagyon töredékesen látjuk a dolgokat, és a sok minden közé, hogy beékelődik a feszület, az pont arról szól, hogy a mi világunkban így súlytalanná válik az, ami igazából a legfontosabb.
5: És egy nagyon szellemes képcím, KGST. Tehát a szocialista korban készült ébresztő órák fityegnek itten. Szlávics László.
6: Szlávics László lesz a díjazottunk, úgyhogy köszönöm Csongor, nagyon jó az elképzelés, és három munkát is kiállítottunk tőle. Igazából igen, tehát ezek, mint hogyha ugye az óra mindig is az idő múlásának a jele, az allegóriája, amit olyan nagyon szeretnek a holland csendéleteken is, tehát ott is már fölbukkan.
5: És a bencések is mondják, hogy óra et labora.
6: Igen.
5: Az egy kicsit más.
6: Az egy kicsit más. Tehát régi órákból, olyan órákból ráadásul, amik már biztos, hogy rosszak, amik alkatrészek, amik megsérültek. Tehát ezekből így, mint a múló időnek a mementója, nem szép, ugye nem akar ő szép lenni. Egyébként szellemes új kompozíciót.
5: Tehát ő a díjazott, ő a fődíjazott.
6: Belőle, és ő a fődíjazott, akire hát egyértelműen a zsűri rászavazott, mint a barokról való, vagy az eltelt időről és az elmúló értékrendekről való fogalmazásnak a jó példája. Akkor Kotek Péternek a szobraival találkoztunk a
5: Flóvinten,
6: és kizárólag hangszerekből vannak összeragva.
5: De egy orgona játékasztala a főszereplő.
6: Igen, de ennek ellenére ezek kicsit olyan antropomorf, olyan élőlényszerű kompozíciók. Lent is, itt is, ott lent az egyiknek egy szárnya van, ami egy ilyen kutatartóból képződött. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon szellemes kompozíciók. Akkor van nekünk itt klasszikus, gyönyörű, szép domborművünk, ugye ezek a Pozner Gábornak a három terrakotta domborműve, nagyon klasszikus témákkal, a Tékozló fiú, ugye nagyon ismert a Rembrandt festményről, például egy nagyon-nagyon szép téma, vagy három grácia. Akkor egy egész különleges Bakos Tamás papírral szokott dolgozni, itt ezúttal is látunk papírt, illetve valami kender szálból, gondolom egy ilyen negatív segítségével összerakott igazi memento mori csendélet, aminek a közepét egy koponya jelzi, és a gazdagságra és a múló időre való kis utalásokkal.
5: Mi lesz ebben a nyári lakkal, hogyha az időszaki kiállításnak vége?
6: Folyamatosan kiállító helyszín lesz, igen, megtartva az állandó kiállításnak a két termét, és itt a Kert című kiállításunkat fogjuk megnyitni. Kert a főcím, és akkor a kertnek különféle aspektusai, a kert, mint a növénygyűjteménynek az otthona, a kert, mint festői téma, a kert, mint színpad, mert hogy ugye itt játszott Eszterházy Ferenc zeneszerző idejében az Operaház nyári szabadtéri játékokat, arról is van egy témánk. Tehát itt a kertről fog szólni majd az emelet.
5: És az édenkertről is.
6: Amikor a kertet említjük, akkor mindig a paradicsom kert a gondolatainknak a kiinduló pontja, onnan indulnak el a válaszok és a művészi megfogalmazások.
5: Kövesdi Monikával, a Tatai Múzeum munkatársával, művészettörténésszel a Kortárs Barokk című kiállításukon jártunk a nyári lakban, amely az Eszterházyak által megálmodott angol kert közepén található kis barokk kastély. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Az Anzixot hallották.

0: az Empire Brass felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. szeptember 23-a 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. Uniós források szabadulhatnak fel Magyarország számára. Visszaesett a Tisza támogatottsága, a Fidesz profitált belőle. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy oldják fel a Magyarországgal szemben 2022-ben bevezetett uniós költségvetési védintézkedéseket. Ha a tanács elfogadja a javaslatot, mintegy 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét hozzáférhetővé, és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott magyar egyetemek előtt is megnyílhat az út az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, írja a HVG. Bartók Szilvia összefoglalóját hallják.
3: Az Európai Bizottság szerint Magyarország az elmúlt időszakban teljesítette azokat a feltételeket, amelyek miatt 2022-ben korlátozásokat vezettek be az uniós pénzekhez való hozzáférésre. A testület szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése érdekében. A kormány legfontosabb intézkedései között szerepelt többek között az integritás hatóság megerősítése, a szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszer bevezetése, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésére vonatkozó szabályok szigorítása és a csatlakozás az Európai Ügyészséghez. A 2021-27-es időszakban Magyarország számára összesen 23,7 milliárd euró kohéziós forrás áll rendelkezésre. Ebből most mintegy 4,2 milliárd euró válhat ismét hozzáférhetővé. Ez azért is fontos, mert 2022. decemberében az uniós tagállamok a kohéziós programokban szereplő kötelezettségvállalások 55%-át felfüggesztették. A korlátozások egyik leglátványosabb következménye a magyar alapítványi fenntartású egyetemek kizárása lett az Erasmus Plus diákcsereprogramból és a Horizont Európa kutatási programból. A magyar egyetemek és kutatóintézetek emiatt 2023 óta nem tudtak az uniós programokból megfelelő támogatásokhoz jutni. Az uniós pénzekről a végső döntést az Európai Unió tanácsa hozza meg. Ha a tanács jóváhagyja a bizottság javaslatát a szankciók feloldására, akkor a modellváltó magyar egyetemek ismét teljes jogú résztvevői lehetnek az uniós kutatási és mobilitási programoknak. Bár a 4,2 milliárd euró felszabadítása óriási siker, a halogatásnak komoly ára volt. Mivel a korábbi kormány nem lépett időben, a források felhasználhatóságának szigorú időbeli korlátai miatt 2 milliárd euró végérvényesen elveszett Magyarország számára a 2024-es és 2025-ös év végén. A mostani bizottsági javaslat viszont megakadályozza, hogy 2026 végén egy újabb 1 milliárd eurós keret menjen a süllyesztőbe.
0: A HVG számára készített legfrissebb medián felmérésből az derül ki, hogy a Tisza párt széles körű támogatottsága szeptember közepére néhány százalékpontot visszaesett, míg a Fideszé nagyjából ugyanennyit nőtt. A reprezentatív felmérés szerint, ha most lennének a választások, a Tisza pártra a teljes népesség 54%-a szavazna, míg a Fideszt a teljes népesség 22%-a támogatná. A Mi Hazánk pedig a szavazatok 7-8%-át tudná megszerezni. A felmérés elemzése rámutat arra, hogy a júliusi méréstől eltérően most nem a kisebb pártok vagy a bizonytalanok tábora gyarapodott a Tisza párt kisfokú gyengüléséből, hanem a Fidesz közvetlenül profitált a Tisza néhány pontos veszteségéből. Olvasható a HVG-n. Az ENSZ 7 első napjaiban Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be szerdai Facebook bejegyzésében. A tárca vezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, mit szeretnének közösen elérni. Részletezte, hogy tárgyalt a kapcsolatok fejlesztéséről többek között Chilével, Indiával és Kazaksztánnal. Továbbá együttműködést terveznek Algériával, Azerbajdzsánnal és a Fülöp-szigetekkel is. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Szerdai bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Rendeződött annak a 100 mély szegénységben élő, de kiválóan tanuló gyermeknek a helyzete, akiknek ösztöndíj támogatását augusztusban felmondta az MBH Bank. Közölte a programért felelős Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szerdán az MTI-vel. Azt írták, az MBH Bank helyett több vállalat és magánember vállalta az ösztöndíj program támogatását. A felajánlásoknak köszönhetően a korábbi ösztöndíjasok mellett új gyerekeket is be tudtak vonni a programba, így az idei tanévben 229 gyermek részesülhet támogatásban. Szeptember 21-én hétfőn volt az Alzheimer kór nemzetközi napja. Ezen a napon világszerte olyan eseményeket szerveznek, amelyek felhívják a figyelmet a demenciával élőkre és a gondozó családtagokra. Hazánkban mintegy 250 ezer ember él demenciával, de a hozzátartozókkal együtt a magyar lakosság 10%-a érintett. Székesfehérváron 12. alkalommal rendeztek szűrőnapot, amelynek házigazdái a Katolikus Szeretetszolgálat, a Székesfehérvári Egyházmegye, valamint Székesfehérvár önkormányzata volt. A Föld sója szerdai műsorában Cserpalkovics András polgármestert és Vajda Norbertet, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatóját is kérdezte Berta Kata.
4: Általában is úgy gondolom, hogy bármely betegségről beszélünk, a szűrés, a megelőzés, a prevenció az nagyon-nagyon fontos. Egyrészt, hogy felhívjuk a figyelmét az embereknek, hogy milyen betegségeket, milyen életvitellel, életmóddal lehet elkerülni, lelki és fizikai, szellemi értelemben egyaránt. Másodszorban pedig, hogy ha nem lehet elkerülni, akkor időben felfedezzék azt a szakemberek, hiszen nyilván a gyógyítás esélye teljesen más, ha ez így történik, és megérkezünk a szűrés fontosságához. Az pedig csak egy összefogással megvalósítható tevékenység. A városnak is létezik egy egészségfejlesztési terve, a város részekbe visszük el a különböző szűrő programokat, és nagyon fontos, amikor ez kiegészíti egy olyan általános, sok lehetőséggel bíró szűrési program, mint aminek a kamionja megint csak begurult Fehérvárra, ugye most már sokat jár az elmúlt évekbe, és hát érdemes megnézni azt is, hogy fejlődik maga ez a technológia is, hiszen most már 50 féle szűrést tudnak ebben a kamionban elvégezni egy adott nap, ez sok száz embernek több ezer szűrést jelent, és persze az a legjobb és legfontosabb pozitív hír, hogyha valaki úgy jön le erről a kamionról, minden a legnagyobb rendben van, de ha véletlenül nincs, akkor nagyon nem mindegy, hogy ezt időben találják-e meg a szakemberek, és időben tudják-e felhívni a figyelmét az embernek arra, hogy menjen el a szakorvoshoz, és adott esetben szakvizsgálatokkal vigye tovább az ügyet. Ez a prevenció és a szűrésnek a fontossága.
5: A Katolikus Szeretetszolgálat 2015-ben indította el az interprofessziális demencia alapprogramját, aminek az a lényege, hogy ez csak szakmák közti együttműködéssel segíthet, vagy lehet segíteni azoknak, akik ebben a helyzetben, élethelyzetben vannak. Kell hozzá az egészségügy, mint itt a példa mutatja, a szűrőkamion, kell beszélni a megelőzésről, de kell beszélni a szociális gondoskodásról is, arról, hogy hogyan tudunk beszélni egy beteggel.
0: A gazdaságról, a társadalmi igazságosságról és a nemzetek közötti szolidaritás témájáról gondolkodnak együtt a Katolikus Egyház társadalmi tanításának fényében az Európai Püspöki Konferenciák küldöttjei Rómában. Olvasható a Magyar Katolikus Egyház Facebook oldalán. Az Európai Püspöki Konferenciák Szociális Pasztorációs Bizottságának szervezésében zajló találkozó szeptember 22-én Szent Misével kezdődött, amit a szociális ügyekért felelős szekció vezetője Székely János püspök mutatott be. Jubileumot ünnepeltek a ferences nővérek Kozár Mislenyben, írta a Magyar Kurír. Az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek kettős jubileuma Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához és a Kozár Mistenyi Szerzetes Közösség alapítása 30. évfordulójához kapcsolódott. A hálaadó szentmise főcelebránsa Felföldi László püspök méltatta a nővérek áldozatos szolgálatát. A jelenleg hétfős nővéri közösség tagjai az idősek gondozását, ápolását ellátó Kozár Mistenyi Dorotea otthonban, valamint a Pécsi Egyházmegye kórház lelkészsége kötelékében nyújtanak támaszt a beteg rászorulóknak. Több ezer résztvevővel ünnepelték hétvégén a Váci Egyházmegye 1000 éves fennállását, írta a Magyar Kurír. A jubileumi napon Marton Zsolt püspök hálaadó szentmisét mutatott be, ahol homíliájában hangsúlyozta, szeretnék Istennel és egymással együtt építeni az egyházmegyét, azért, hogy utódaik értékes örökséget vehessenek át, amit majd tovább gazdagítanak. A Konstantin téren bemutatott Együtt építjük című misztériumi játékban mintegy 500 szereplő idézte fel az egyházmegye 1000 éves történetét. A programokat családi és kulturális események, kiállítások és közösségi találkozások is színesítették. Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajnát, Kijevben és Odessa térségében is vannak áldozatok, közben diplomáciai egyeztetések zajlanak az ENSZ-ben. Nyíri Kata jelenti.
6: 161 drónt vetett be Oroszország Ukrajna ellen az éjszaka folyamán, közölte az ukrán légierő. A támadó eszközök között 82 sugárhajtású drón is volt. A légvédelem 122 drónt semmisített meg vagy hatástalanított, ugyanakkor 18 helyszínen becsapódásokat, 8 helyen pedig lelőtt drónok roncsainak lezuhanását rögzítették. A támadás a reggeli órákban még nem ért véget. Kijevben egy ember életét vesztette, heten pedig megsérültek. A város több pontján is károk keletkeztek. Egy drón benzinkutat rongált meg, máshol közlekedési infrastruktúrát ért találat. Egy 4 emeletes üzleti központnál is károkat jelentettek. A sérültek közül 2 súlyos állapotban vannak. Az Odessa megyei támadásoknak szintén volt halálos áldozata. Egy Antigua és Barbuda zászlaja alatt közlekedő kereskedelmi teherhajót ért találat, a fedélzeten tűz keletkezett. A hajó ukrán állampolgárságú kapitánya meghalt, a legénység többi tagját kimenekítették. A támadás során raktárépületek is megsérültek, amelyekben gyógyszereket, élelmiszereket és egyéb árukat tároltak. A fronton az ukrán vezérkar 247 harci érintkezést jelentett az előző 24 órában. A legsűrűbb összecsapásokat a Konstantin és Pokrovszk környéki szakaszon regisztrálták. Közben New Yorkban az ENSZ közgyűlésén folytatódtak a diplomáciai egyeztetések. Volodymyr Zelenszkij arról beszélt, hogy Donald Trump-al folytatott megbeszélésén Xi Jinping kínai elnök bevonását is felvetette a béketárgyalásokba, mivel szerinte Pekingnek lehet befolyása Moszkvára. Zelenszkij emellett jelezte, az Egyesült Államok továbbítja Oroszországnak az ukrán energiaügyi tűzszünetre vonatkozó javaslatot. A térség biztonsági helyzetére Lengyelországban is reagáltak. A szeptember 23-ai orosz támadások idején a lengyel katonai repülőgépeket a levegőbe emelték, miközben a Rzesovi és a Lublini repülőtér ideiglenesen felfüggesztette működését. A lengyel hatóságok szerint erre a katonai légierő szabad mozgásának biztosítása miatt volt szükség.
0: Magyar újságíró szervezet is kéri a közéleti részvételt akadályozó törvény kihirdetését Romániában. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete szerdán jelentette be, hogy csatlakozott azokhoz a sajtó és civil szervezetekhez, amelyek beadványban arra kérik Nikus Ordán román államfőt, hogy mielőbb hirdesse ki a közéletben résztvevő személyekkel szembeni megalapozatlan keresetek és bírósági eljárások elleni védelemről szóló jogszabályt. Az aláírók között van számos korrupciós ügyet feltáró oknyomozó portál, mint a recorder.ro vagy a snoop.ro. Az erdélyi magyar sajtóból az átlátszó erdélyi tényfertáló portál és a transtelex.ro csatlakozott a kezdeményezéshez. Restauráltak 3 székely kaput Orbán Balázs sírjánál, aki 1829 és 1890 között élt, és aki a legnagyobb székely író, történész, etnográfus, publicista és közéleti személyiség. Szejkefürdőn temették el, és sírja elé székely kapu sort állítottak, amelyekből az utolsó kapu az övé volt. Gáspár Sándor tudósít.
7: Szejkefürdő legfontosabb turisztikai látványossága Orbán Balázs sírja, amelyhez 16 székely kapun átvezet az út. A legrégebbi kapu több mint 200 éves. de mind a 16 jelentős múzeumi értéket képvisel. A kapukat egyébként a Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum gondozza. Miklós Zoltán múzeumigazgató a 27. Szejkefürdői unitárius találkozó alkalmából ismertette, hogy évről évre javítgatnak, a nyáron 3 székelykaput restauráltak a Hargita megyei önkormányzat támogatása révén. A szükséges faanyag beszerzésében pedig egy helyi magánvállalkozó segített. A sírhoz vezető úton a legidősebb székelykapu 1818-ból származik, a leghíresebb pedig az, amelyet maga Orbán Balázs állított Lengyelfalván. Onnan költöztették a kaput Szejkefürdőre. Ez van legközelebb a sírhoz. Domokos Levente restaurátor és György Pál Faragó mester közreműködésével a 3-as számú, viszonylag új, alig 53 éves kapu galambduc szerkezetét kellett javítani, cserélni a léceket, és olajjal átitatott varsági zsendellyel újra fették. 1835-ben állították, Kükülőkemény falváról került Szejkefürdőre a 8-as kapu, amelynek megkorhadt ráklábait kellett cserélni. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy jobb, ha a betontömböktől visszatérnek a hagyományos eljáráshoz, nagy kőtömbök közé, földdel döngölve rögzítik a kapulábakat, akár csak az 1853-ból Kadis falváról származó 9-es kapunál. Megelőzve, hogy bárkire is rádőlhessenek a több mázsás kapuk, például a múlt heti unitárius találkozó több mint 1200 résztvevője közül, akik mind fölvonultak fejet hajtani a legnagyobb székely sírja előtt. A székely népi építészeti örökség értékes darabjai a felújításnak köszönhetően továbbra is méltó bejáratot biztosítanak Orbán Balázs sírjához.
8: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Rendhagyó módon idézik fel 1956 erdélyi történetét a Székelyföldön, írja a Krónika. Az 1956-os forradalom erdélyi eseményeire és az utána következő megtorlásokra is emlékeznek a 70. évforduló alkalmából tartandó rendezvény sorozaton Székelyföldön, 56-os elítéltek és volt politikai foglyok közreműködésével. Jelentette be Szungert Balázs, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának ideiglenes ügyvivője keddi sajtótájékoztatóján Csíkszeredában. Szungert Balázs rámutatott, az 56-os forradalom utáni megtorlások a mai napig meghatározzák a közgondolkodást, még nagyon sok a tabu téma. A rendezvény sorozattal olyan adalékot, információkat, a kisiskolásoknak játékot szeretnének adni, amelyek révén el tudják helyezni az esemény sorozatot egy történelmi térben, hogy nyíltan és félelem nélkül lehessen róla beszélni. Az ideiglenes ügyvivő a Sór Zoltán konzullal közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta, a rendezvény sorozat nem csak a 70 évvel ezelőtti magyarországi eseményekre fókuszál, hanem az erdélyi történésekre és a megtorlásra is. Ezek közül a Szoboszlai pert és a Bójai Egyetem megszüntetését emelte ki. Kiváló hangulatban telt el Zentán az egésznapos fafaragó és kreatív alkotótábor, amelyet a Rosetta Kézműves Társaság szervezett, olvasható a Vajdasági Magyar Szóban. A táborba családokat vártak és érkeztek is. A foglalkozások már a délelőtti órákban megkezdődtek, és a gyerekek sokféle mesterség közül válogathattak. Nagyabonyi Ágnes, a Rosetta elnöke elmondta, elsősorban fafaragó táborként hirdették meg a programot, de sok más is várta az érdeklődőket. A faragást ezúttal is Puskás Ferenc zentai fafaragó mesterrel gyakorolhatták, de lehetett agyagozni, ugráló köteret készíteni, fonallal, valamint bőrrel is alkottak, és az akvarelfestészetet is kipróbálták a gyerekek. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. A nappal képződött gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb az éjféli órákig fordulhat elő keleten kisebb zápor. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 Celsius fok között alakul. Csütörtökön változóan felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt még nem valószínű csapadék, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor nyugaton. Az ország nagy részén viszont nem lehet számottevő mennyiségre számítani, sőt, maradnak száraz területek is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Uniós források szabadulhatnak fel Magyarország számára. Visszaesett a Tisza támogatottsága, a Fidesz profitált belőle. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bixa Levente volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
9: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
10: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
11: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Multidéző. Tóth János Andrást hallják.
12: 2026. szeptember 23-a, szerda van. Isten éltesse a ma ünneplő Tekla Kereszt nevű hallgatóinkat. A Tekla görög eredetű név jelentése Isten dicsősége. 58 évvel ezelőtt e napon adta vissza a lelkét a mennyei atyának Pidrel csínai

0: látta Pió atyát. 904 évvel ezelőtt 5. Henrik német-római császár a Wormsi konkordátumban elismerte az egyház jogát a főpapok kiválasztására. 225 éve hunyt el Préi György, jezsuita szerzetes, történetíró, a Préi Kódex névadója, a Halotti beszéd első kiadója. 75 éve, 1951. szeptember 23-án Budapesten Rákosi Mátyás utasítására felrobbantották a Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot. 165 éve, hogy elhunyt Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák, a kisdedóvók megalapítója. Szeptember 23-a az őszi napi egyenlőség napja, a csillagászati ősz kezdete. E nap bolygónk mindkét féltekéjén megegyezik a nappal és az éjszaka hossza, mert ekkora nap 90 fok magasan delel az egyenlítő felett. Ma 154 éve, hogy meglátta a napvilágot Richter Gedeon gyógyszergyáros vegyész. Richter Gedeon 1901-ben vásárolta meg Budapesten a Sas gyógyszergyárat, ahol a gyógyszerek iparszerű előállítására laboratóriumot rendezett be, s Magyarországon elsőként kezdte meg, főként állati szervekből készült, organoterápiás készítmények előállítását. Ebből fejlesztette ki, és alapította meg 1907-ben Kőbányán a róla elnevezett gyógyszergyárat. Kiváló, külföldön is elismert gyógyszereket kísérletezett ki és gyártott. Londonban és Bukarestben leányvállalatot szervezett, 34 államban bizományi raktárt létesített. Richter Gedeon a fasizmus áldozata lett, halálának pontos időpontja bizonytalan. 88 éve szintén e napon született Bécsben Romy Schneider színésznő. Romy Schneidernek kettős állampolgársága volt, német és francia. Legismertebb alakítása Sissi, akit az osztrák császárné életét bemutató filmtriológiában játszott. 39 évvel ezelőtt, 1987. szeptember 23-án halt meg Bencsik Sándor, becenevén Samu, a P-Mobil és a P-Box gitárosa, zeneszerzője. Bencsik Sándor a 70-es évek elején a Sigma nevű sashalmi zenekarban kezdett, majd egy ideig a Beatrice tagja lett. Innen a Gezarolba került, ez a zenekar vette fel 1973. május 1-én a P-Mobil nevet. Az együttesből Cserháti István billentyűssel léptek ki, és alapították meg a P-Box zenekart. Bencsik Sándor 87 nyarán először Svédországba ment, majd egy ausztriai lágerben, azóta is tisztázatlan körülmények között halt meg, alig 35 évesen. Ma lenne 100 éves John Coltrane, Grammy-díjas amerikai jazzzenész, szaxofonos. 20 éve már, hogy nincs közöttünk Pege Aladár, Liszt és Kossuth-díjas jazzzenész, nagybőgős zeneszerző.
1: A mai multidézőt Tóth János András készítette. Most a Voice of Spirit felvételeiből válogatunk.

A Voice of Spirit felvételei szóltak. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk,
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mert kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk a halálos betegekért, hogy az utolsó hónapokban, években Istenhez közel töltsék az idejüket, és készüljenek a távozásra, a találkozásra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk,
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk,
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk,
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk,
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Következő üzenet az Idős Otthonok lakóiért és gondozóiért ajánljuk. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi
0: kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösök, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké.
1: Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmunkra.
3: Következő tizedben imádkozunk a hivatásokért, mindenki felismerje, hogy mi az, amire hívja őt Isten, és merjük minden élethelyzetben rábízni magunkat, a jövőnket Istenre, és különösen a papokért, hogy adj nekünk halló és bátor szíveket, akik meghallják és mernek válaszolni a hívásodra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak érgalmadra.
4: Következő tizedet a Szűz Mária szándékaiért mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
5: Égi édesanyánk, adj békét szívünkbe, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmára.
5: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te
2: egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent annak elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Úrunk által. Amen.
5: Imádkozzunk a békéért és megtérésekért.
2: Imádkozzunk, Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk odolata egy legyen, fülünk együtt nyeljen a csendességet, szemünk egymásban érzen, és tekintetünk összefoljon, alkunk együtt könyörögjön, a legatyához irgalomért. Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek a miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter miniszterelnök írt szerda esti Facebook posztjában. Az előzmény, hogy a legfőbb ügyészség kedden kezdeményezte a három politikus mentelmi jogának felfüggesztését. Magyar Péter szerdai videóbejegyzésében közölte, kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Az Index azt írja a hírrel kapcsolatban, hogy a szabályozás nem példanélküli a fejlett demokráciákban. Közvádas bűncselekményeknél a holland, brit, ausztrál, kanadai és amerikai politikusoknak sincs mentelmi joguk. A köztársaság elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, válaszolta a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága kedden az MTI-nek arra a kérdésre, hogy Baka András jelöl-e új szemét a legfőbb ügyészi tisztségre, miután kiderült, a Tisza parlamenti frakciója nem támogatja Szatmári Zoltán megválasztását. Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet a vagyonadóról szóló jogszabálytervezet, ezt követően várják a szakmai szervezetek észrevételét, mondta Kövesdi Attila, a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten egy konferencián. Az államtitkár ismertette, a kormány 1 milliárd forint értékhatár felett 1%-os vagyonadót vezetne be. Ez nem egyszeri adó lesz, és a lehető legszélesebb körű vagyonelemekre terjed majd ki, így céges részesedésekre, ingatlanokra és ingóságokra, valamint hazai és külföldi vagyonelemekre is. 200 vasúti személyszállító kocsi gyártására nyelt el pályázatot a Magyar Vagon Vasúti Kft., közölte a vállalat kedden közleményben az MTI-vel. A Leo Mobility Management vasúti jármű leasing vállalat ezeket a járműveket európai vasúti szolgáltatók számára fogja leasingbe adni. A gyártás várható átfutási ideje mintegy 2 év, közölték. Magyar újságíró szervezet is kéri a közéleti részvételt akadályozó törvény kihirdetését Romániában. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete szerdán jelentette be, hogy csatlakozott azokhoz a sajtó és civil szervezetekhez, amelyek beadványban arra kérik Nikus Ordán, román államfőt, hogy mielőbb hirdesse ki a közéletben résztvevő személyekkel szembeni megalapozatlan keresetek és bírósági eljárások elleni védelemről szóló jogszabályt. Az aláírók között van számos korrupciós ügyet feltáró oknyomozó portál, mint a recorder.ro vagy a snoop.ro. Az erdélyi magyar sajtóból az Átlátszó Erdélyi Tényfertáló portál és a transtelex.ro csatlakozott a kezdeményezéshez. Az időjárásról. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb az éjféli órákig fordulhat elő keleten kisebb zápor. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!
4: Varázsdoboz. Mesés irodalom.
5: Bodó Béla. Brumi Mackóvárosban. Harmadik rész.

0: Ötödik fejezet. Amelyben tovább utazunk. Valaki szellemet lát, illetve ördögöt. Az ördög szaladgál, és farka is van. Mégsem ijesztő. Én jót nevettem rajta. Csendben üldögéltünk a fülkében. Nagyon érdekes volt, amikor bejött a Kalóz bácsi, és elkérte a jegyeket. Komoly, felnőtt jegyugasztója volt a Kalóz bácsinak. Meg is csodáltam. Odaadta volna a kezembe, ha nem kellett volna annyi jegyet kiukasztania. De kellett, és ezért nem adhatta oda a jegyugasztót. Apukám megígérte, hogy ha jó leszek, kapok tőle egy játék jegyugasztót. Szerettem volna megkérdezni, hogy utasokat is ad-e hozzá, mert utas nélkül a jegy sem ér semmit, a lyukasztó sem. De nem kérdeztem meg, mert a vonat ringatott, és én elálmosodtam. A barackos bácsi újságot olvasott, és közben mormogott. A fiatal bácsi epletevet kenyérrel, a nénike sóhajtozott. Jaj! Jaj! Így sóhajtozott a nénike. Milyen fáj a néninek? Kérdeztem. De ő megint csak azt mondta, jaj, jaj, jaj. Aztán meg ezt. Szántják az ördögök a hátamat. Ezen nagyon elcsodálkoztam. A mi vonatunkba nem szállt fel semmiféle ördög. És hogyan szánt? Nem látom, hogy szántana. A szántáshoz eke is kell. Eke sincs a fülkében. A szántáshoz föld is kell, a nénike háta pedig nem föld. Meg is mondtam. A nénike háta nem föld.
1: De mégis szántják az ördögök?
0: Felelte a nénike. Ördög nem szállt fel a fülkébe. Különben sincs ördög, mondtam én.
1: Miket beszélsz te?
0: Kiáltott rám a nénike mérgesen. Egyáltalán nincs ördög, erősködtem, mert tudom, hogy nincs.
1: Ajaj, de hogy nincs ördög, és az olyan rossz medvegyerekeket, mint te, a zsákjában viszi el?
0: Mondta a nénike. A fiatal bácsi abba hagyta az evést.
2: A rossz gyerekeket megszídja az apja meg az anyja, és ez elég. Mit ijeszgeti ezt a kismackót az ördöggel?
1: Nem ijeszgetem én,
0: felelte a néni.
3: Engem nem is lehet ijeszteni, mert én nem félek,
0: szóltam közbe. Igaz is, nem is féltem. Csak nem félek olyasmitől, ami nincs.
1: Várj csak, bólogatott a néni. Majd félsz te is, ha elvisz.
0: Tovább aztán nem beszélgettünk. Pedig én szerettem volna még egy kicsit erről beszélni, de nem beszélgettünk, mert elaludtam. Sajnos. Bár ne aludtam volna el, és álmodtam. Azt álmodtam, hogy egy nagy, virágos réten vagyok. Éppen egy gyönyörű pillangóról álmodtam, mint a szivárvány. Olyan színes volt a szárnya, és szerettem volna megfogni. Utána szaladtam a réten. A pillangó rárepült egy szép piros virágra. Kinyújtottam érte a mancsomat. Akkor egy fehér virágra repült, megint utána kaptam, erre felrepült. Én meg futottam, hogy utolérjem, és kergettem. A pillangó mindig leszállt egy virágra, és amikor már majdnem utolértem, mindig tovább repült. Azt gondoltam, ha még egyszer elrepül előlem, hát én nem álmodom őt tovább, hiszen ebbe a sok futkosásba nagyon elfáradok. Úgy látszik, a pillangó megtudta, hogy mit gondolok, mert gyorsan egy kertbe repült. Oda is utána szaladtam, de alig, hogy beléptem, azonnal elfelejtkeztem a pillangóról. A kertben ugyanis sok mékas volt. Ahol pedig mékas van, ott van méz is. Bármennyire is aludtam, meg álmodtam, mégis éreztem a méz édes jó szagát. Méz. Meg is nyaltam a számat álmomba. Mézecske. Jaj, te jó illata van, és édes, és a színe meg olyan, mint az arany. De jó is lenne, álmodtam én, bár csak egy kicsit megkóstolhatnám. Méz, méz, méz, méz. Utcu erre felébredtem. Hát képzeljétek, méz szag van a fülkében, édes szag. Nagyot cippantottam, és megcsíptem magam. Jaj, fájt. Tehát nem álmodom a méz szagot, és már ébren is vagyok. Aztán hirtelen eszembe jutott a csupor. A tarisznyámból jön a méz szag, gondoltam. Ahogy ez eszembe jutott, a buksimhoz kaptam. Hát képzeljétek el, ahogy a buksimhoz kapok, ragad a mancsom. Csúrog a csupor, állapítottam meg. Felnéztem a csomagtartóra. Hát a tarisznyámból csöpögött a méz, és éppen az én buksimra. Gondoltam, inkább alátartom a számat, hogy kárba ne vesszen a méz. Kitátottam a számat. Ebben a pillanatban a nénike felkiáltott. Szellem! Szellem! A barackos bácsi letette az újságját. A fiatal bácsi megcsóválta a fejét, a papám pedig felébredt.
2: Méz szagot érzek, mondta a papám.
1: Jaj! Jaj!
0: Sikoltozott a nénike.
2: Mi a baj?
0: Kérdezte a fiatal bácsi.
1: Oda nézzenek!
0: És a nénike rámutatott a csomagtartóhálóra. Mind oda néztek. Én is oda néztem.
1: Látják!
0: Kérdezte a nénike.
2: Mit lássunk?
0: Kérdezte a papám.
1: Csurog a csuporból a méz,
0: mondtam én. De a nénike felugrott, és megragadta a papám kabátját.
1: Ott! Ott!
0: Kiáltotta rémülten.
2: Ott! Ott!
0: Hebegte a barackos bácsi is sápadtan.
1: Mozog!
0: Tadogta a néni.
2: Mozog!
0: Harsogta a barackos bácsi is.
1: Az ördög!
0: Mondta még sápadtabban a néni.
2: Micsoda beszéd?
0: Mérgelődött a fiatal bácsi.
2: Ördög nincs,
0: szólt a papám, és nézte a tarisznyát. Az én fehér tarisznyám pedig mozgott. Magától össze-vissza mozgott. Nagyon is mozgott.
1: Láthatják, hogy az ördög bújt belé,
0: mondta a néni. Aztán hozzátette.
1: Minek is emlegettem?
2: Nem is egy ördög, hanem 2 tucat meg 7x7 szellem,
0: nevetett a fiatal bácsi. Fel is kelt, hogy levegye a tarisznyát, a papám is felkelt. A barackos bácsi azonban ülve maradt, és nagyon sápat volt.
1: Ne nyúljanak hozzá!
0: Sikoltott a néni.
1: Nyakunkba ugrik az ördög!
2: És felszántja a hátunkat is,
0: mondtam én. A tarisznya még jobban mozgott. A papám meg a fiatal bácsi óvatosan akarták megfogni a tarisznyát, mert a tarisznya csupa méz volt, és nagyon hevesen mozgott. Tessék mondani, mekkora egy ördög, hogy elfér az én tarisznyámban? Fordultam a nénihez.
1: Én inkább kimegyek innen,
0: mondta remegve. Ekkor a papám a fiatal bácsival együtt óvatosan levette a tarisznyát.
1: Jaj, jaj, jaj, jaj,
0: sikoltott a néni. A papám kinyitotta a tarisznyát. A tarisznyából pedig nyomban kiugrott nem az ördög, hanem... Találjátok ki, kicsoda!
1: Hát, Lali, az én kedves mókus barátom.
0: Úgy látszik, még otthon belebújt a tarisznyámba. Hát, ő volt az ördög. Ő mozgatta a tarisznyát. Lali még mást is csinált. Kirágta a vásznat, amivel anyácska bekötötte a csuport tetejét. Ezért csöpögött a buksimra a méz. De Lali még mást is csinált. Amikor a papám kinyitotta a tarisznyát, megriadt. Nagyon is megriadt, és hirtelen szaladgálni kezdett. Feldöntötte a csuprot a tarisznyában, és a fejétől a farkáig csupa méz volt. Lali először a nénire ugrott, bekente mézzel az arcát, a fejét, az orrát, de még a fülét is. Aztán a barackos bácsira ugrott, és neki is tele lett az arca mézzel. A barackos bácsi meg akarta fogni Lalit, de az visszaugrott a nénire. Akkor a néni akarta megfogni, de Lali elugrott a néniről a barackos bácsira. Most már mind a ketten ragadtak, és kiabáltak.
2: Mézes ördög!
0: Nevetett a fiatal bácsi, mert őt nem kente be a mókus mézzel, se a papámat, se engem.
2: Bekenni a babonás bácsikat meg a néniket?
0: Azok meg kiabáltak, mérgelődtek, és papírral meg zsebkendővel törölték magukat. Közben Lali felugrott a csomagtartóba is, onnan nézett le ránk szemrehányó tekintettel.
2: Ejnye.
0: Csóvált a fejét a papám. Én meg halkan szóltam. Lalikám? És a mókuskám erre szépen lejött hozzám. Már egy cseppet sem ragadt, hiszen mindent rákent a nénire meg a bácsira. Ott remegett az ölembe.
2: Kár volt a mézért,
0: mondta a fiatal bácsi. Ekkor jutott az eszembe, hogy a buksimon még van egy adag méz. Le kéne nyalni, gondoltam. De hogyan nyaljam le? Hiszen ha arrébb viszem a számot, arrébb megy a buksim is. Ameg a nyelvemet nyújtom utána, akkor is arrébb megy a buksim. Van még méz, mondtam a papámnak.
2: Van, a csupor alján,
0: felelte a papám.
2: De most nem kapsz.
0: A buksimon van még méz, és meg is mutattam.
1: Legalább te is ragadsz,
0: mondta a néni dühösen.
4: Úgy kell neki,
0: helyeselt a barackos bácsi mérgesen. Én meg arra gondoltam, hogy most nyomjon barackot a buksimra, mikor még van rajta méz.
2: Most beleegyezem.
0: De nem nyomott, csak nagyon mérges volt. Szitta a kis mókust. Lali közben kiugrott az ölemből, és odaszaladt a fiatal bácsihoz. Szép szelíden a vállára ült, és a fiatal bácsi mosolygott. Ekkor a papám kivitt a mosdóba, hogy megmossa a fejemet. Vízzel is, meg szóval is. Szidással. Ezzel ennek a fejezetnek vége.

0: 6. fejezet, amelyben megérkeztünk. A vonat, a papám és én. Elmondom, ki az a pulyka pipi, meg hogy hol van a méz, amit hoztam, és sok mindent, ami Brumi bácsiéknál történt. Délután futott be a vonatunk Mackóvárosba, vagy más néven a fővárosba. Voltatok már ott? Azelőtt én sem, csak most, hogy megérkeztünk. Most viszont itt vagyok Mackóvárosban. Hol is lennék egyebütt, amikor éppen ide érkeztem meg?
1: Fogd a tarisznyádat,
0: szólt rám a papám. Fogom, mondtam én engedelmesen. Csak hogy a tarisznya csupa méz volt.
1: Búcsúzz el kedves utitársainktól,
0: figyelmeztetett a papám. A mancsom csupa méz lett a tarisznyától, ezért először a barackos bácsitól köszöntem el.
2: Vágj ide egy nagy pacsit,
0: mondta ő. Oda vágtam hát egy nagy pacsit, és a barackos bácsinak tele lett a tenyere mézzel. Nagyon törölgette, de legalább nem gondolt rá, hogy barackot nyomjon a buksimra. A fiatal bácsi átölelt.
1: Légy jó, medvebocs,
0: mondta.

0: Ni, meg Pulyka Pipi, de róla később beszélek. Brum bácsi az én nagybácsim, Brum néni, meg a nagynéném. És hogy ki a Pulyka Pipi? Majd azt is elmondom később. Aztán van náluk egy Kuki is, de ő nem medve, hanem papagáj. Mindig is az volt, de én ezt még akkor nem tudtam, és még az sem, hogy mi a lift. Amikor beléptünk, azt hittem, hogy a lift egy szoba. De miért mozog? Meg is kérdeztem a papámat. Ebbe lakik valaki?
1: Senki.
0: Felelte a papám, és hozzátette.
1: Ez lift. Felviszi az utasokat az emeletre.
0: Így már megértettem, hogy a liftben nem laknak. A lift olyan, mint a vonat. Csak emeletek közt jár. A házban utaznak benne, és a gép emeli fel. Azért gép, sőt, motor. A 6. emeleten kiléptünk a liftből. Brum bácsi és Brum néni nagyon megörült nekünk. Volt ott egy kis mackó is, akkora, mint én, de mégsem egészen olyan.
2: Öleld meg az öcsköst,
0: nógatta Brum néni, de az meg sem mozdult, csak nézett. Majd megölelem én, ajánlkoztam.
1: Nem kell,
0: mondta ő. Eszembe jutott valami, csak hogy nem jól jutott az eszembe, de akkor már kimondtam. Hoztam neked mézet. Hol van? Kérdezte, és gyorsan felém indult. Ekkor már tudtam, hogy rosszul jutott eszembe, amit mondtam. De azért folytattam. A vonaton.
1: Miért nem hoztad magaddal?
0: Kérdezte. Brum bácsi is rám nézett, Brum néni is,
1: a papám is rám nézett.
2: Talán ott felejtetted?
0: Kérdezte Brum néni. Nem, feleltem én.
1: Ha nem?
0: Kérdezte Brum bácsi. Ott folyt ki, mondtam. A bácsikám és a nénikém és a papám nagyot nevettek.
1: Előbb gondolkozz, aztán beszélj,
0: mondta a papám, hanem a kis mackó nagyon mérges lett.
1: Becsaptál,
0: támadt rám, és nekem akart jönni, pedig én nem csaptam be. Ha lett volna méz, neki adtam volna, de nem volt. Csak ez nem jutott mindjárt az eszembe. Ha nem folyt volna ki, bizonyosan nagyon örültél volna a méznek, mondtam. De ki folyt?
1: Te meg annak örülsz majd, amit tőlem kapsz.
0: Mérgelődött ő, és megint nekem akart jönni. Brum néni ekkor elébe állt.
1: Viselkedj rendesen, ne légy mindjárt olyan mérges. Olyan, mint egy pulyka,
0: mondta a bácsikám is. A papám erre előhúzta a savanyú cukrot.
1: Nesze te, pulyka!
0: És kezébe nyomta az egész zacskót.
1: Pulyka!
0: Nevetett a nénikém.
1: Ő még csak egy kis pulyka, egy pulyka pipi!
0: Így kényeztette a kis mackót az ő anyácskája. Hát, ilyen volt Pulyka Pipi. De azért adott nekem a savanyú cukorból, mert nem volt valódi Pulyka Pipi, hanem rendes kismedve, ami később ki is derült. 9 szem cukrot adott nekem a felezésnél, de ez nem is volt igazi felezés, mert neki 10 szem cukra maradt, és aztán megettük. 1 szem sem maradt belőle. Kívánok nektek is terizacskó cukrot, meg üveggolyót, mert azt is adott nekünk a papám.

0: Bodó Béla Brumi Mackó városban. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila. Hangmérnök Horváth János. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendező Varga Andrea.
1: Fáradt vagyok, lenyugszom. Álmos szemem, bezárom. Én Istenem, tart szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsásd meg, én Istenem, Jézus vére s kegyelmed, mindent jóvá tegyenek. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek a miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter miniszterelnök írt szerda esti Facebook posztjában. Az előzmény, hogy a legfőbb ügyészség kedden kezdeményezte a három politikus mentelmi jogának felfüggesztését. Magyar Péter szerdai videóbejegyzésében közölte, kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Az Index azt írja a hírrel kapcsolatban, hogy a szabályozás nem példanélküli a fejlett demokráciákban. Közvádas bűncselekményeknél a holland, brit, ausztrál, kanadai és amerikai politikusoknak sincs mentelmi joguk. A köztársaság elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, válaszolta a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága kedden az MTI-nek arra a kérdésre, hogy Baka András jelöl-e új szemét a legfőbb ügyészi tisztségre, miután kiderült, a Tisza parlamenti frakciója nem támogatja Szatmári Zoltán megválasztását. Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet a vagyonadóról szóló jogszabálytervezet, ezt követően várják a szakmai szervezetek észrevételét, mondta Kövesdi Attila, a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten egy konferencián. Az államtitkár ismertette, a kormány 1 milliárd forint értékhatár felett 1%-os vagyonadót vezetne be. Ez nem egyszeri adó lesz, és a lehető legszélesebb körű vagyonelemekre terjed majd ki, így céges részesedésekre, ingatlanokra és ingóságokra, valamint hazai és külföldi vagyonelemekre is. 200 vasúti személyszállító kocsi gyártására nyelt el pályázatot a Magyar Vagon Vasúti Kft., közölte a vállalat kedden közleményben az MTI-vel. A Leo Mobility Management vasúti jármű leasing vállalat ezeket a járműveket európai vasúti szolgáltatók számára fogja leasingbe adni. A gyártás várható átfutási ideje mintegy 2 év, közölték. Magyar újságíró szervezet is kéri a közéleti részvételt akadályozó törvény kihirdetését Romániában. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete szerdán jelentette be, hogy csatlakozott azokhoz a sajtó és civil szervezetekhez, amelyek beadványban arra kérik Nikus Ordán, román államfőt, hogy mielőbb hirdesse ki a közéletben résztvevő személyekkel szembeni megalapozatlan keresetek és bírósági eljárások elleni védelemről szóló jogszabályt. Az aláírók között van számos korrupciós ügyet feltáró oknyomozó portál, mint a recorder.ro vagy a snoop.ro. Az erdélyi magyar sajtóból az Átlátszó Erdélyi Tényfeltáró portál és a transtelex.ro csatlakozott a kezdeményezéshez. Az időjárásról. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb az éjféli órákig fordulhat elő keleten kisebb zápor. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
3: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Sokféleképpen lehet beszélni az őszről. Van, amikor szinte észrevétlenül érkezik meg a versbe. Kányádi Sándornál a fecske elrepül, üres marad a fészek, de még mintha hallanánk a hangját. Bóna Ferencnél a cinege madár bánata szólal meg. Petőfi szépséget lát az őszben, Adi pedig azt figyeli, hogyan szökik be az ősz, hogyan suhan be, szinte észrevétlenül az életünkbe. Az elmúlt műsorokban Kovács András Ferenc két versében is láthattuk az ősznek az elmúlás jelentését. A pára, ami lódult a Szeptember című versben, az élet születését és az élet végét hordozta. A Szénaillat című versben pedig a konkrét szénaillatot, az égben kezdtük el érezni. A mai alkalomra egy egészen különös hangulatú verset hoztam önöknek, Petri György egy őszi levélre című versét. Zörögve, veckelődve, honnan hová törekszel? Mintha egy üvegpatkány vonná vemhes, törékeny hasát az úton át, te, kallódó levélasszony. Nem csak a képek különlegesek Petri György versében, hanem a szerkezet maga is. Hiszen a vers első két sora egy megszólítást tartalmaz, honnan hová törekszel, zörögve, veckelődve, de az, hogy kit szólít meg, az csak az utolsó sorban válik érthetővé, te kallódó levélasszony. És a vers középső része, az pedig egy hasonlat, mintha egy üvegpatkány vonná vemhes törékeny hasát az úton át. Már az első két sor után megáll az ember, honnan, hová törekszel. Egy falevélről van szó, amelyet visz a szél, talán. De Petri nem engedi, hogy egyszerűen csak egy szép őszi képet lássunk. Ez a levél zörög, veckelődik, és nem valahová tart, hanem csak kallódik. Aztán megjelenik az üvegpatkány képe, amely vemhes, törékeny, hasát vonszolja végig az úton. És föltehetjük a kérdést, hogy miért éppen az a patkány, akit nem nagyon szoktunk szeretni, és ráadásul miért üvegből van. A patkányról elsősorban a szaporaság jut eszünkbe. A vemhes has pedig még erősebben a születés, a termékenység képét idézi. De ez a patkány üveg, élettelen, törékeny. Egy olyan tárgy, amely akár egy gicses kis üvegállatka is lehetne egy polcon. És most éppen ez a furcsa, élettelen állat vonszolja magát az úton. Mintha valami készülne születni, miközben valójában nincs születés. Mintha lenne termékenység, de nem lenne belőle élet. És ettől a levél is másképp kezd működni. Mert nem egyszerűen egy lehulló falevél, hanem levélasszony lesz, ahogyan Petri mondja. Egy asszony, aki talán vajúdik, de közben mégiscsak kallódik. Különösek ezek a képek, és eszünkbe juttathatnak egy egészen más hangulatú Pilinszky verset, az introituszt, a bevezetést. Kinyitja meg a betett könyvet, kiszegi meg a töretlen időt, lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni, kimerészel közülünk, s kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, ki mer kutatni, s hogy mer puszta kézzel. És ki nem fél közülünk, ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet. Ha figyeljük Pilinszky versét, ott van benne az üvegtenger kifejezésben, amely a Jelenések könyvének látomását idézi. Ott van a bárány, ott van az a titokzatos szakrális világ, és a kérdések, kinyitja meg a betett könyvet, kiszegi meg a töretlen időt. Petri világában, mintha mindez kifordulna. A fenséges üvegtenger helyén itt egy üvegpatkány van. A bibliai látomás hatalmas képei helyett egy útszélén vonszolódó, törékeny állat. A Jelenések könyvének asszonya, aki vajúdik, és akit a nap, a hold és a csillagok vesznek körül, Petri versében kallódó levélasszonnyá válik. De talán éppen ez az, ami olyan erőteljessé teszi és ütőssé ezt a Petri verset. Mert Petri versének a mélyén is ugyanazok a kérdések fogalmazódnak meg. Van-e valami, ami születik abból, amit átélünk? Van-e értelme a szenvedésnek? És egyáltalán tartunk-e valahonnan valahová, vagy csak sodródunk, kallódunk, ahogy Petri mondja? De a vers nem ad erre választ, sőt, a honnan hová törekszel kérdésében éppen az a nyugtalanító, hogy a törekvés és a kallódás egyszerre van jelen. Mintha mennénk valahová, miközben nem tudjuk, hová tartunk. Mintha ez a mozgás nem jelentené azt, hogy iránya is van az életünknek. De van még egy fontos szó a versben, a levél. A címben azt olvassuk, hogy egy őszi levélre. Elsőre természetesen falevélre gondolunk. De ez a levél üzenet is, egy írott szöveg, és ilyen értelemben a verset magát is értelmezhetjük egy ilyen levélként, azaz üzenetként. És ha innen olvassuk újra Petri versét, akkor mintha Petri sem csak egy őszi falevélhez beszélne. Mintha a saját verséhez, a saját költészetéhez is szólna. És akkor a kérdés már úgy is föltehető, hogy vajon sikerül-e valamit létrehozni? Megszületik-e a vers? Vagy csak egy törékeny, kallódó tárgy jön létre, amelyet ide-oda sodor az idő? A termékenységnek, a vajúdásnak a képei, a költői vajúdásnak lesznek a metaforáivá, és az, hogy megszületik-e valami, az kérdés. A terméketlenségről, a kallódásról, a törékenységről beszél a vers. Éppen ebből az élményből születik meg egy olyan vers, amely közben régi költői hagyományokat is megidéz, hiszen az ősz, az elmúlás, az öregség képei és még a bibliai látomások világával is párbeszédbe lép. Mintha azt mondaná, lehet, hogy az emberi élet töredékes, lehet, hogy sokszor nem tudjuk, honnan hová tartunk, lehet, hogy csak egy kallódó levél vagyunk az úton. De a vers maga mégis megszületik, és valami rendet hoz ebbe a kallódásba. És talán azért olyan különös ez az őszi levél. Nem azért érdekes, mert szép, hanem éppen azért, mert törékeny, furcsa, nevetséges és fájdalmas is egyszerre, és mégis megszületik belőle valami, és ez a valami az a vers, amelynek a címe egy őszi levélre. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek!
2: Mihály Anikót hallották.

Farkas Ferenc Lavotta Suite című szerzeményét előadta a Lavotta János Kamara Zenekar. A koncertmester Dombóvári János volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 30 perc. Hangoló. 1949-ben e napon született Bruce Springsteen, amerikai rockénekes, gitáros. Összeállításunkban az ő felvételeiből válogatunk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, dönthetnek a miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután ezt a legfőbb ügyészség kedden kezdeményezte. Magyar Péter szerdai Facebook bejegyzésében közölte, indítványozza az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Az Index szerint ez nem példanélküli. Közvádas bűncselekményeknél a holland, brit, ausztrál, kanadai és amerikai politikusoknak sincs mentelmi joguk. 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság, közölte a brüsszeli testület szerdán. A testület azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárásban elrendelt intézkedéseket. Ennek eredményeként 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Rendeződött annak a 100 mély szegénységben élő, de kiválóan tanuló gyermeknek a helyzete, akik ösztöndíj támogatását augusztusban felmondta az MBH Bank. Közölte a programért felelős nemzetközi gyermekmentő szolgálat szerdán az MTI-vel. Azt írták, az MBH Bank helyett több vállalat és magánember vállalta az ösztöndíjprogram támogatását. A felajánlásoknak köszönhetően a korábbi ösztöndíjasok mellett újabb gyermekeket is be tudtak vonni a programba. A Tisza párt három országgyűlési képviselője benyújtotta az országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amellyel munkaszüneti nappán nyilváníthatnák december 24-ét. A javaslat az üzletek zárva tartására is kitér, azt indítványozva, hogy december 24-e a kereskedelemben dolgozóknak is legyen munkaszünet. Az előterjesztés indoklásából az is kiderült, hogy Szenteste akár már 2026-ban munkaszüneti nap lehet. A Jobbik egyébként korábban többször előállt már hasonló kezdeményezéssel, sikertelenül. Az ENSZ hét első napjaiban Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, mit szeretnének közösen elérni. Részletezte, hogy tárgyalt a kapcsolatok fejlesztéséről többek között Chilével, Indiával és Kazaksztánnal. Továbbá együttműködést terveznek Algériával, Azerbajdzsánnal és a Fülöp-szigetekkel is. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Szerdai bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön változóan felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt még nem valószínű csapadék, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor nyugaton. Az ország nagy részén viszont nem lehet számottevő csapadékra számítani, sőt maradnak száraz területek is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus összehívta 12 apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik, semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról, vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Ezek az evangélium

0: Szent Lukács evangéliumának 9. fejezetéből az elsőtől a 6. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az ember tevékenységét a világban a szeretet mozgassa. Leó pápa a klarisszákhoz. A szemlélődő életet szeretett közösségben éljétek, a hivatások csökkenése ösztönöző megújulásra. 8 magyar résztvevője is volt az Echo One konferenciának Castel Gandolfóban. Takács Ilona a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének, a Focolare mozgalom tagjának beszámolója.
1: Leó pápa katekézise. Az ember tevékenységét a világban a szeretet mozgassa. Az ember tevékenysége a világban akkor válik valódi emberi haladássá, amely az egész ember és minden ember haladását szolgálja, ha a szeretet inspirálja és vezeti a technikai és tudományos haladást. Tanította Leó pápa a szerdai katekézisében, a Szent Péter téren 22 ezer zarándok jelenlétében. A II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója első részének harmadik fejezete az embernek a világegyetemben folytatott tevékenységét tárgyalja és a mögöttes kérdésre figyel.
2: Qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico?
1: Mi az emberi tevékenység értéke, és így a technikai, társadalmi és tudományos haladás értéke a világban? Kezdte katekézisét a Szentatya. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a haladás alanya. Szabadság és értelem által gyarapodik a tudása, és ez mozgatja a társadalmi haladást. Voltak azonban, akik ezt a technikai tudományos haladást úgy értelmezték, mint ami gyengíti az Istennel való kapcsolatot, odáig menően, hogy azt feleslegesnek, sőt, a keresztény hittel ellentétesnek tartották. Ez az értelmezés pedig a kortárs ember világképének változását idézte elő a megelőző korokhoz képest. Ez az előítélet különösen a nyugati kultúra azon részén uralkodik, amely elvesztette a keresztény kinyilatkoztatásra való hivatkozását. A posztkeresztény humanizmusban az embert és Istent tévesen riválisként mutatják be. Tudása, szabadsága és haladása érvényesítéséhez az embernek el kellene szakadnia Istentől. Végső soron azonban az Istennel való kapcsolat tagadásával az ember elveszíti saját transzcendens értékét, ez pedig az ateista humanizmus drámája, fogalmazott a zsinat kiemelkedő teológusa Henri de Lubac. A zsinat erre a kételyre világos választ adott. Az ember egyéni és kollektív tevékenysége és hatalmas erőfeszítése, amellyel évszázadok óta igyekezett javítani életkörülményein, megfelel Isten szándékának. Valójában a keresztények egyáltalán nem gondoltak arra, hogy az emberi találékonyság és bátorság eredményeit szembeállítsák Isten hatalmával, mintha az értelmes teremtmény a teremtő riválisa lenne.
2: Al contrario. Sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno.
1: Ellenkezőleg, a hívő ember meggyőződése, hogy az emberiség elért győzelmes eredményei, Isten nagyságának jele és kimondhatatlan tervének gyümölcse. Lényegében Isten az ember kezébe adta a még mindig in statu vie, azaz úton lévő, növekvő teremtett világot, hogy bölcs tevékenységével beteljesítse azt, ahogy azt a katolikus egyház katekizmusa összefoglalja. Itt fontos utalás rejlik a megtestesülés misztériumára. Az emberiség és vele együtt a teremtett dolgok munkáját, fejlődését és autonómiáját nem nyeli el, és nem semmisíti meg az Istennel való találkozás, hanem abba teljes egészében bevonódik, és így a tevékeny ember Krisztusban továbbra is szabad és cselekvő marad, sőt, ő benne találja meg a maga teljes igazságát és szabadságát. Az eukarisztia ünneplésében, a szentmisében az emberi munka gyümölcse, amelyet a kenyér és a bor jelképez, naponta az oltárra helyezve Krisztus testévé és vérévé változik. Ebből a perspektívából egy igen fontos igazság bontakozik ki, hangsúlyozta Leó pápa. ahhoz, hogy találkozzon az Istennel, az embernek nem kell feladnia e világi elfoglaltságait, hanem teljes mértékben megélheti hivatását azzal, hogy jól végzi mindennapi munkáját és megszenteli azt, ahogy azt II. János Pál pápa tanította. A keresztények, mint mindenki más, részt vesznek az emberi város építésében, a dolgok céljára és az Istennel való találkozásra törekszenek, és miközben osztoznak mindenkivel a haladás, a tudás és az élet kalandjában, emlékeztetik őket erre a végső célra. Az evilági haladás minden bizonnyal világosan meg kell különböztetni Krisztus országának fejlődésétől, ezért a zsinat megerősíti, hogy az ilyen haladás, amennyiben hozzájárulhat az emberi társadalom jobb eredményéhez, nagy jelentőségű Isten országa számára.
2: Il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità.
1: Leo pápa végül katekézisében arra emlékeztetett, hogy az ember tevékenység a világban akkor válik valódi emberi haladássá, amely az egész ember és minden ember haladását szolgálja, ha a szeretet inspirálja és vezeti a technikai és tudományos haladást. Csak így védheti meg emberi méltóságát, és segítheti elő mindenki, különösen a leghátrányosabb helyzetben lévők élet körülményeit. A II. Vatikáni zsinatteát arra hív minket, hogy osszuk meg a tudás és a szakértelem kenyerét, hogy minden egyes ember és minden nép kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket, és együtt, Isten segítségével egy jobb jövőt építhessünk. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.
0: Leó pápa a klarisszákhoz. A szemlélődő életet szeretett közösségben éljétek, a hivatások csökkenése ösztönöző megújulásra. 14. Leó pápa fogadta az olaszországi Kapucinus Clarissa nővérek szövetsége közgyűlésének résztvevőit. A hivatások nem stratégiákból, hanem az imádságból születnek, hangsúlyozta. A hivatások számának csökkenése miatt kisebbé váló szerzetesi közösségeknek nem szabad elveszteniük reményüket.
2: Ma piuttosto spingere a un rinnovamento del proprio vissuto.
0: A jelenlegi helyzetnek inkább arra kell ösztönöznie őket, hogy megújítsák életüket, és még nagyobb erőfeszítést tegyenek azok lelki kísérésére, akik bekopogtatnak a kolostorok ajtaján, valamint örömteli és élettel teli közösségeket építsenek, amelyekben megtapasztalható az Istennel való bensőséges kapcsolat, a szívélyesség, a szeretet közösség és az emberi kapcsolatok hitelessége. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal fordult az olaszországi Kapucinus Clarissa nővérek szövetsége közgyűlésének résztvevőihez, akiket szeptember 21-én hétfőn délelőtt fogadott a vatikáni apostoli palotában. A hivatások alacsony számával kapcsolatos nehézségek Leó pápa szerint segíthetnek abban, hogy a közösségek váratlan lehetőségeket fedezzenek fel, vagy fedezzenek fel újra, nem annyira a létszám, hanem sokkal inkább a felkínált életforma minősége szempontjából. A hivatások ugyanis nem szervezési stratégiák alkalmazásából és nem íróasztal mellett kidolgozott kampányokból születnek, hanem az imádságból, az evangéliummal való bensőséges kapcsolatból, a csendből, abból, hogy képesek vagyunk elfogadni egymást tökéletlenségeinkkel együtt, és abból a tudatból, hogy egy olyan egészhez tartozunk, amely egységet teremt, hangsúlyozta 14. Leó. A Szent Atya a kezdeti és a folyamatos képzés fontosságára is felhívta a figyelmet. Képezzétek magatokat, és neveljetek arra, hogy a klauzúrát az egymással és az egyházzal való mély szeretett közösség szellemében éljétek. Neveljetek olyan csendre, amely a sietség és a zaj uralt a társadalomban felébreszti az igényt azokra az időkre és terekre, amelyekben meg lehet állni és megkülönböztetést lehet végezni, anélkül, hogy attól félnénk, elszalasztjuk a pillanatot. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy éppen ebben áll a szemlélődő hivatás sajátos missziós küldetése. Az evangélium iskolájában formálódva az Úr arra hív benneteket, hogy a csendben és a szemlélődésben legyetek tanúi, és úgy legyetek jelen a történelemben, mint az örömhír élő és prófétai emlékezete. Szent Klára nővéreiként a regula és a konstitúció megtartásához hozzátartozik küldetésük alapvető vonása, az evangéliumot élni, elhagyva mindazt, ami a világhoz tartozik, teljesen és állandóan életetek első és egyetlen szeretete felé fordulva, hangsúlyozta a 14. Leó. Ez józanságot és a dolgoktól való elszakadást, az engedelmességben való önátadást és átláthatóságot jelent. Egyszerű, ugyanakkor radikális és igényes életforma, amely a hűség értékes jele lehet különösen egy globalizált és nyugtalan világban, amelyben mintha elveszett volna a gyökéreresztés ízlése és képessége. A Szent Klára és Szent Ferenc karizmájához való hűség jegyében, a szemlélődő imádságban, a szegénységben és az evangéliumhoz való teljes ragaszkodásban a pápa elismeréssel szólt a szövetség konstitúcióinak átdolgozásáról és korszerűsítéséről. A dokumentumok ismételten leszögezik, hogy minden szerzetes első és legfontosabb feladata az isteni valóságok szemlélése és az Istennel való állandó egység az imádságban. 14. Leó felidézte Szent Klára prágai Szent Ágneshez intézett buzdítását is. Szegezd elmédet az örökké valóság tükrére. Éppen az örökké valóság tükrére szegezett elmével hívlak benneteket arra, hogy tekintsetek a jelenre, annak drámáival és bizonytalanságaival együtt, valamint saját kis világotok kihívásaira is, amely gazdag a múltjában, és arra kapott meghívást, hogy reménnyel tekintsen a jövő felé, mutatott rá Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó ahhoz a kérdéshez tért vissza, amelyet a szövetség asszisztense fogalmazott meg. Vajon a női szemlélődő kolostorok képesek-e válaszokat kínálni a mai ember életének értelmével kapcsolatos kérdésekre? A pápa 4 fontos utat jelölt meg.
2: L'ascolto reciproco, la koinonia, come comunione d'intenti.
0: Az egymás meghallgatását, a koinóniát, vagyis a szándékok szeretett közösségét, amely segít elkerülni az elszigetelődést, a diakóniát, vagyis a közös szolgálatot és munkát, valamint a mártíriát, az evangéliumról való tanúságtételt. Ezeket hagyom rátok, mint biztos ösvényeket utatokhoz, mondta 14. Leó. A Szentatya végül köszönetet mondott a kapucinus Clarissa nővéreknek, azért, hogy Ferenc pápa szavaival legyenek fáklyák és őrszemek az egyház és a világ számára, és Isten országa földi jelenlétének jelei. Nyolc magyar résztvevője is volt az Echo One konferenciának Castel Gandolfóban. Takács Ilona a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének, a Focolare mozgalom tagjának beszámolója. Szeptember 18-a és 20-a között rendezte meg a Focolare mozgalom Castel Gandolfóban az Echo One meetinget, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők. A találkozó egy az Echo One által szervezett nemzetközi találkozó, amely teret biztosít az átfogó ökológiával kapcsolatos reflexiónak, párbeszédnek és közös munkának. A tanácskozás mindenki számára nyitott, akit érdekel ez az út. Fiatalok, kutatók, tanárok, szakemberek, szociális és kulturális területen dolgozók, valamint olyan polgárok számára, akik szeretnék felfedezni és megtapasztalni az átfogó ökológiát, mint a gondoskodás, a felelősség és a remény gyakorlatát. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Takács Ilona beszámolóját. Kedves Ilona, kérem számoljon be a 3 napos tanácskozásról.
3: Az Echo One kongresszus Castel Gandolfóban volt, Róma külvárosában, a Focolare lelkiség egyik központjában, a Centro Maria Poliban. Erre a konferenciára szeptember 18 és 20 között kb. 80-an érkeztünk, és Magyarországot 80-an képviseltük. Mit is takar az Echo One? Természetvédelem, ökológia, klímaváltozás a Laudato Si keretében, hogy elgondolkodjunk az ember és a természet kapcsolatáról Isten jelenlétével. Konferencia mottója az identitás hálózat és a jövő. Az Echo One Chiara Lubich alapította, 1999. május 27-én. Az élet törvénye a szeretet törvénye, fogalmazta meg Chiara Lubich, a Focolare mozgalom alapítója, akinek egész lelkiségét és elmélkedéseit az a felismerés hatja át, hogy a létezés legmélyebb törvényszerűsége a kölcsönös szeretet és az egység. Chiara látásmódjában a természet körforgása és az emberi kapcsolatok egyaránt Isten szeretetének ezt az örök belső ritmusát tükrözik vissza. Hogy konkrétan ki is fejezzem Chiara Lubich gondolatait. A nappal átadja a helyét az éjszakának, a tengerből a víz a felhőkbe száll, majd esőként visszatér. A földbe hulló mag elhal, hogy új élet sarjadjon belőle. Ez a látszólagos halál vagy veszteség valójában az élet megújulásának feltétele. A hétköznapokban ez azt jelenti, hogy saját elképzeléseink, önzésünk háttérbe szorításával, a szeretet művészetével adunk teret a másik embernek és a közösségnek. Beszéltünk arról a konferencián, hogy napjainkban nagy szükségünk van ennek megélésére párbeszédben. Nem mindegy, hogy egy nagy pohár félig van, vagy kis pohár van tele vízzel. Milyen fenntarthatóságot szeretnénk? Hogyan éljük a kapcsolati fenntarthatóságot? Az erdőben élő fák története segíthet. Két fa, amely egymás mellett él, nem konkurencia egymásnak. A gombákon keresztül a talajban kapcsolatban vannak, juttatnak önerőt az időjárás viszontagságaiban élőknek és a betegségben élőknek. Ferenc pápát idézem, ha az ember nem őrzője a kertnek, akkor annak pusztítójává válik. Most mindannyiunkon múlik, hogy mindaz, amit együtt átértünk a konferencián, új találkozásokhoz, új együttműködésekhez és új gyümölcsökhöz vezessen országainkban és a saját valóságunkban, miközben elhatároztuk, hogy továbbra is egységben maradunk.
0: Ilona a Mária Rádiónál dolgozik, van egy örömhíre, amit kérem osszon meg a Vatikáni Rádió hallgatóival.
3: A Mária Rádió új frekvenciát kap 60 és körzetében. A média tanácshoz a pályázat januárban beadásra került, és nagy örömünkre a frekvenciát áprilisban megkaptuk. A Mária Rádió október közepén fog megszólalni, amit nagyon várunk az abban a térségben élő lakosokkal. Fogunk gyűjteni októberben a Máriatonon, több napon keresztül a Mária Rádióban, a 60-i frekvencia elindulásáért, mivel anyagi vonzatai is vannak. Számítunk a hallgatók adományaira.
0: Takács Ilona a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének beszámolóját hallották.
4: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
5: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach 1056-os jegyzékszámú numero 5-ös F-moll koncertójának második tétele. Előadta Jean Rondeau régi zenei együttese.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30. A rádiós regénytár következik.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. Harmadik rész. Bepillantás a

0: A boltos Nátán széles gesztusokkal, örvendező lélekkel fogadta az érkezőket, Bazsó Mihály fuvarost, s fiát Jánost, s nyomban hellyel kínálta őket. Felesége, Róza pedig az üdvözlések után fölkapott egy hatalmas, fekete gyapjúkendőt, és így szólt a társasághoz. Én átnézek az elárvult asszonyokhoz, maguk csak beszélgessenek. Azzal választ sem várva, átsietett Annáékhoz.
1: Köszönöm, hogy itt vagytok, kezdte Nátán, miközben teletöltötte a poharakat. Komoly híreim vannak. Na, egészségünkre.
0: János jelentőségteljesen nézett az apjára, az egy kicsit tanácstalanul vissza a fiára.
1: Valami baj van? Kérdezte óvatosan a fiatalabb fuvaros. Baj mindig van, de most nem ilyenekről akarnék diskurálni. Mielőtt elkezdeném, szabadjon kérdeznem valamit, János fiam. Immár nős ember vagy, és ha az örökké való is úgy akarja, hamarosan jönnek majd a gyermekek, vagyis megszaporodtok, ahogy kell. Apád se öreg még, Anna is jól bírja. Minden rendben tehát. Mégis megkérdezem, ha szabad. Miként képzeled el a megélhetéseteket?
0: János meglepődött, de határozott hangon felelt.
1: Úgy, mint apám. Van az a kis földünk, a szőlősünk, meg a fuvar. Ez elegendő lesz.
2: Nem, fiam.
1: Nem lesz elegendő, csóválta a fejét a boltos. Ha egyedüli fuvaros lennél a faluban, akkor talán. De így?
2: Én egyre nehezebben bírom a munkát, dörmögte Mihály. Nem tudom, mi lesz velem. Ezen a télen sokat törtük a fejünket Jánossal, miként legyen a jövőben. De mindegyre odajukadtunk ki, hogy a szántó, a szőlő és a fuvar.
1: Te meg azt mondod, nem elég.
2: Lehet, hogy igazad van. S ha igen, tudsz valami mást kommentálni?
1: Én pedig, fűzte tovább a gondolatot János, nem nagyon értek máshoz. Szeretem a földet, a szőlőt, a lovakat, a fuvarozást.
2: Nem is kell, hogy máshoz érts, nyugtatta meg sietve Nátán. Csak a fuvarozásban légy talpra esett.
1: Mihály, te még bírod annyira, hogy a szőlő, a szántó ne menjen pocsékba.
2: Ha mégsem, alkalmanként vegyél föl napszámosokat. Most pedig figyeljetek! Ez a mostani cudarvilág rövidesen véget ér. Sőt, szerintem immár véget is ért. Bécs sem tarthat örökké haragot. Neked pedig, János, föl kell készülnöd a ma új korszakra, aminek eljövetelét ma még alig látja valaki. A fivérem látja, és én is. Látom és értem a jeleket, és föl nem fogom, más miért nem veszi észre. Újra mondom tehát, készüljetek, mert ez a bizonyos új korszak új lehetőségeket hordoz magában. Olyanokat, amilyenekről ma nem is álmodtok. János fiam, ebben a faluban te légy a fuvarosok eleje. El kell érned, hogy így módon tekintsenek rád. Apádat köztisztelet övezi, s ebből a tiszteletből rád is háromlik, nem is kevés. Ugyanakkor a jövőbeni boldogulásod egyedül nem fog menni. Ha a falubeli fuvarosok továbbra is egymás konkurenciái lesznek, egy helyben fogtok topogni. Bár korodat tekintve fiatal vagy. Te vagy az egyetlen a faluban, akinek megvan a képessége arra,
1: hogy egy társulatba terelje a fuvarosokat. Ebben tudnék neked segíteni, ha elfogadod.
0: János figyelmesen hallgatta a boltost, majd apjára nézett.
1: Apámnak is szót fogadtam. Szót fogadok ebben a házban is. Már ha nem bánja Nátán bácsi, hogy apámnak tekintem.
0: Az öreg boltos ezt halva elérzékenyült.
1: Volt egy leányom. Most van egy fiam és egy menyem. Legyen áldott az örökkévaló. Amúgy pedig hagyd a bácsizást, már csak azért is, mert most rögtön megisszuk a brúdert. És te, Mihály, nem bánod, hogy apatársad lettem?
0: Amaz elnevette magát.
1: Bánja a kutya, csak a poharam üres!
0: Bizony a másik kettőjé is üres volt, tenni kellett hát valamit. Kisvártatva a poharak újra csendültek, majd Nátán folytatta.
1: No, kedveseim, mint talán észrevettétek, az utóbbi időben sokat voltam távol. A városban jártam a fivéremnél. Sok mindenről szó esett, a mi falunkról is. Beszámolt arról, hogy tudomására jutott, rövidesen megkezdik egy kőbánya működtetését itt, a falu határában. Sőt, úgy hírlik, a későbbiekben egy téglagyárat is akarnak, vasúttal együtt.
0: Bazsó Mihály elkomorodva nézett maga elé.
1: Ha lesz itt vasút, a fuvarozásnak befellegzett.
0: Bizony be! Hagyta helyben apja megjegyzését János.
1: Ellenkezőleg, mondta Nátán, akkor kell igazán a fuvaros, mert azt nem gondolhatjátok komolyan, hogy majd minden portára bevezetik a vasutat.
0: Igaz, vakarta meg a fejét a fiú. És most már sejtem is, mire akarsz kiukadni, Nátán bácsi?
1: Helyes! A kőbánya tulajdonosával még a bánya megnyitása előtt elsőként kell szerződést kötnöd, a kizárólagos fuvarozási jogot illetően. Látszólag a beosztottja leszel, de mégsem. Inkább az üzlettársa, hiszen könnyebben adhatja el a köveit, ha a hírverésben benne lesz, miszerint fuvar is megrendelhető nála. Ha pedig megneszelem, hogy a téglagyár is készülődik, azonnal szólok, és akkor annak tulajdonosával is rögtön megkötöd a traktátust.
0: Egymagam alig, ha győzném a várhatóan sok kötelezettséget, vélte a fiú.
1: Persze, hogy nem. Ezért kell létrehoznod majd egy fuvaros testületet, és inkább előbb, mint utóbb.
0: Arra pedig jobb, ha már most fölkészülsz, hogy mindezek után te már alig ha fogsz szekérre ülni, ugyanis tényleg nem lesz rá időd.
1: János tűnődve nézte a borát, és lassan csóválta a fejét. Félek, sok lesz ez nekem, Nátán. Nem vagyok ilyesmikre fölkészülve. Ugyan szép dolog, ha a többi fuvaros vezetőjükként kezd el tisztelni, de ez kevés az üdvösséghez. Meg aztán a szekerek alkalmatlanok az ilyen fuvarokhoz. Igaz, terveztem már egy egészen más formájú alkalmatosságot, lovaskocsinak hívtam. Nagyobb és erősebb, mint egy szekér, de egy ilyen kocsi egymagában kevés. Több kell. Azokhoz pedig egy külön telep, ahol tárolni, reparálni lehet őket. No, és ott vannak még a lovak, azoknak istálló, de nem is sorolom.
0: A boltos elmosolyodott, amikor észrevette, hogy elmaradt a bácsi.
1: Ez jó, gondolta. Meg az őrlődés is jó, az erjedés, ami a fiú bensőjében elindult, a jövő tervezése, a szükséges dolgok számba vétele, mert János ugyan fél, de nem mondta ki azt, hogy lehetetlen. Sőt, elkezdte törni a fejét, mire kell ügyelnie, mit kell majd figyelembe vennie. A megoldás keresését kezdte el. Mert igen, sok ember kell, sok kocsi és sok ló, és még mennyi minden más. Mihály a torkát köszörülte. Szép dolgokat mondasz, Nátán, nehéz dolgokat. Mindazonáltal úgy vélem, megoldhatóak, és mintha én is egy kicsit fiatalabbnak érezném magamat. János a poharát nézte, tologatta egyik kezéből a másikba, és csak rázta a fejét. Igen, szép, valóban szép, de ehhez pénz kell. Sok pénz. Ha összeszámolnám, mennyi kellene az induláshoz, hát nem is tudom. Annyi nincs is a világon. Nátán elégedetten bólintott. Tetszett neki, ahogy a fiú fölállította a sorrendet. Lám, nem a pénzt tette az első helyre, hanem az embereket, a tárgyi föltételek számbavételét. Ugyanakkor láthatóan tisztában volt a költségek várható nagyságával, és azzal is, hogy mindez nem egy-két nap alatt fog megtérülni. Valóban, pénz is kell, hagyta helyben a boltos János megjegyzését. De egyelőre ezzel ne foglalkozz. Mindent a maga idejében és mindent sorjában. Lehet, hogy a te helyedben én elballagnék ahhoz a kétszer kovácshoz, az általad lovaskocsinak elkeresztelt szekerek ügyében. Lehet, hogy keresnék a falu szélén egy kis darab eladó földet, ahol ki lehetne alakítani egy telepet. Lehet, hogy tárgyalnék néhány ácsmesterrel a ma telep megépítésének lehetőségéről. Vagyis, fiam, szépen lassan, minden elkötelezettség és föltűnés nélkül tájékozódnék. Főleg afelől, hogy egyáltalán vállalják-e, és ha igen, ugyan mennyiért? Így világossá válna előtted, mekkora az a summa, ami a kezdéshez föltétlenül szükséges. Persze elkezdheted egyedül is, apránként jutva előre, de így igen hosszú időre lesz szükséged, hogy egyről a kettőre juss. Kapkodnod nem kell, van időd. Gondold át még egyszer, vagy akár többször is. Ha majd hírét veszem, hogy mikorra tervezik a bánya megnyitását, szólok. Akkor azonban döntened kell. János lassan fölállt. Köszönöm, Nátán. Van min törnünk a fejünket. A jövőbe engedtél bepillantani. Nem kell hálálkodnod, édes fiam. Örülök, hogy viszonozhatom mindazt, amit annak idején Eszter kapott tőled. Mert azok nem voltak csekélységek. Még ha a jelentőségüket akkor te nem is fogtad fel. Gyerek voltam, mondta János, és Eszter is az volt. És mit tudhat két gyerek a világról? A boltos elgondolkodva nézett a fiúra. Ez az örökké való titka. Bár úgy vélem, a gyerek néha többet lát a világból, mint egy felnőtt. Nem tudom. Én csak annyit láttam, hogy Eszter elment, pedig sokat imádkoztam érte. Ilyen lenne a világ. Nátán az állát dörzsölgette, és csak úgy mellékesen dörmögte a szakállába. Ne kérdezz ilyeneket, János. Vagy ha mégis, hát keresd magadban a helyes választ.

0: Apa és fia elbúcsúztak, és hazaindultak. Otthon azonban nem a házba tértek be, hanem az istálló felé vették az irányt. Újabban szokásává lett a két férfinak, hogy fontos ügyeket a lovak társaságában beszéljenek meg. Tehén nem volt az istállóban, évekkel ezelőtt pusztult el, és Mihályék eddig nem akartak másikat. Eddig. Anna ugyanis már fölvetette, mégiscsak jó lenne egy üsző, hiszen hát, ha megszaporodik a család. Az istálló maga tágas volt, levegős és széna illatú, bőven elfért volna itt még néhány állat. A szekeres gazda szeretett is volna legalább még két lovat vásárolni, de ez valahogy mindig elmaradt. A lovak jászla alatt kényelmesen elfért néhány kotlós. Ők itt vertek tanyát, pedig nem volt messze a tyúkól, vagyis a katroc. Igaz, időnként a pajtában lévő szekérre hány szénába is befészkelték magukat, talán amiatt, hogy ne okvetetlenkedjenek az istállóban, a lovak lába alatt. Az állatok paradicsomi békében élték minden napjaikat. Még a betévedő kutya vagy a macska sem háborgatta őket. Ez tehát ama istálló, ami az eget a földdel összekötő lajtorja, alsó támpontja volt. Az ökör és a szamár lakhelyének kései másolata. Igaz, ökör és szamár nélkül, de lóval, és esetleg nem sokára tehénnel. Az állatok számára ez a hely a biztonságos lakást jelentette, a létezés szeretnivaló hajlékát, az élelmet, és igen, az ima helyét is. Mert az állatok bizony ismerik a hála ima lényegét. Nem ugatással, nem nyerítéssel vagy bőgéssel szólnak teremtőjükhöz, dehogy. Elcsöndesülésükkel. A néma jól lakottság örömével, békés kérődzésükkel, alázatos farkcsóválásukkal jelzik hálájukat, és persze sajátos szeretetüket az általuk ismert gazdának és az általuk nem ismert Istennek. János lámpást gyújtott. Mihály a jászolhoz támaszkodott, karját összefonta.
1: Mit évők legyünk, édesapám? Kérdezte.
0: A szekeres gazda megdörzsölte kissé borostás állát, majd lassan, megfontoltan ejtette ki a szavakat. Nátán okos ember, meg aztán kereskedő is, érti a pénz nyelvét. Elhallgatott, majd mint akinek fény gyúl az elméjében, halkan felkiáltott. Te, ez nem pénzt akar neked kölcsönbe adni? János elnevette magát, dehogy nem. Már az elején tudtam, csak hogy annyi pénz, amennyi kellene, az ő bugyellárisában sincs, legalábbis így gondolom. Abban azért biztos vagyok, ha tőle kérnénk, valószínűleg alacsony percentet számolna föl. Ha máshonnan szerezne pénzt a számunkra, a visszafizetés bizonyára nagy teher lenne, nem bírnám. Ám bátor, egy dolgot megtehetünk, édesapám. Mihály szemében különös fény gyúlt, mint aki hirtelen megért mindent, mint aki pontosan tudja, mire gondol a másik. Rákacsintott a fiára. Igazad van, fiam, elmegyek kétszer Kovácshoz a lovaskocsik ügyét elrendezni. Az asztalos és ácsmunkák ügyében majd te jársz el. Vigyázz, Balog Józsi megöregedett, ő már nem vállal munkát.
1: de a középső fia, Kálmán, deréklegény, kitűnő ácsmester, vele beszélhetsz. S ha szükséges, tőlük kérünk hitelt vagy fizetési haladékot a munkadíjra. Tudom, adni fognak.
0: Eltaláltam a gondolataidat?
1: Miközben az öreg szekeres gazda beszélt, János azon tűnődött, miként keríthette hatalmába apját ez a fiatalos nekibuzdulás, lelkesedés. Akárhogy is, ez nagyon jó, mert talán kibillenti az öreget abból a melankólikus hangulatból, ami szinte kötelezően jelentkezik apjánál ősz végén, és tart egész télen át. Ilyenkor szemrehányásokkal illeti magát, miszerint megvénült, nem alkalmas semmire, csak teher a családnak. Hát nem. Különben is János az apja segítsége nélkül meg sem próbálná elkezdeni ezt a nagy vállalkozást. Bár vele is nehezen.
0: Jól mondta Nátán. Egyenként kell tárgyalni az iparosokkal. Így ki tudunk alkudni náluk méltányos árakat. És csak akkor kell kérni könnyítést, ha nagyon muszáj.
1: Ám, ha nem haragszik, édesapám, én fölcserélném a tennivalókat. A lovaskocsik ügyében magam szeretnék elmenni Kovács Péterhez, az

illetve előnyben leszel. Ha megnyílik a kőbánya, vagy később a téglagyár, hamar rájönnek, hogy a te lovas kocsiddal nem versenyezhetnek. Így ők fognak alkalmazkodni hozzád, illetve társulni fognak veled. Lehet, hagyta rá János. Éppen ezért sürgősen beszélek Kovács Péterrel, vállalja-e az első kocsi legyártását, és ha igen, mikorra? Nekünk pedig azt is meg kell beszélnünk, édesapám, mikor fogjunk hozzá ennek az istállónak a bővítéséhez, mert két ló nem elég. Úgy van, János, kettő nem elég. Igazából nem is tudom, hány ló kellene. Azt hiszem, nem az istálló bővítése a jó megoldás, hanem amit Nátán mondott. Egy nagy telep. Mit gondolsz? Azt, hogy menjünk be a házba, édesapám. Ma már ne törjük tovább a fejünket a holnap utánon. Lesz még erre időnk. Mihály dünnyögött valamit, még egyszer körülnézett az istállóban, gyöngéden végig simította a fecske hátát, majd eloltotta a világot. Az állatok magukra maradtak.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, dönthetnek a miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután ezt a legfőbb ügyészség kedden kezdeményezte. Magyar Péter szerdai Facebook bejegyzésében közölte, indítványozza az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Az Index szerint ez nem példanélküli. Közvádas bűncselekményeknél a holland, brit, ausztrál, kanadai és amerikai politikusoknak sincs mentelmi joguk. 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság, közölte a brüsszeli testület szerdán. A testület azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárásban elrendelt intézkedéseket. Ennek eredményeként 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Rendeződött annak a 100 mély szegénységben élő, de kiválóan tanuló gyermeknek a helyzete, akik ösztöndíj támogatását augusztusban felmondta az MBH Bank. Közölte a programért felelős nemzetközi gyermekmentő szolgálat szerdán az MTI-vel. Azt írták, az MBH Bank helyett több vállalat és magánember vállalta az ösztöndíjprogram támogatását. A felajánlásoknak köszönhetően a korábbi ösztöndíjasok mellett újabb gyermekeket is be tudtak vonni a programba. A Tisza párt három országgyűlési képviselője benyújtotta az országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amellyel munkaszüneti nappá nyilváníthatnák december 24-ét. A javaslat az üzletek zárva tartására is kitér, azt indítványozva, hogy december 24-e a kereskedelemben dolgozóknak is legyen munkaszünet. Az előterjesztés indoklásából az is kiderült, hogy szenteste akár már 2026-ban munkaszüneti nap lehet. A Jobbik egyébként korábban többször előállt már hasonló kezdeményezéssel, sikertelenül. Az ENSZ hét első napjaiban Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, mit szeretnének közösen elérni. Részletezte, hogy tárgyalt a kapcsolatok fejlesztéséről többek között Chilével, Indiával és Kazaksztánnal. Továbbá együttműködést terveznek Algériával, Azerbajdzsánnal és a Fülöp-szigetekkel is. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Szerdai bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön változóan felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt még nem valószínű csapadék, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor nyugaton. Az ország nagy részén viszont nem lehet számottevő csapadékra számítani, sőt maradnak száraz területek is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A délutáni kerengő ismétlése következik.

0: Megjelent a Brutalista építészet Magyarországon című könyv Kovács Dániel szövegével és F. Tóth Gábor fotóival. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kovács Dániel művészettörténésszel, muzeológussal, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgetünk. A brutalizmus egy modern építészeti stílus. Konkrétan mi a jelentése?
1: A brutalizmus egy késő modern irányzat, az 1950-es években jelentkezett Nyugat-Európában, Skandináviában, Franciaországban párhuzamosan, és nem sokkal később eljutott Magyarországra is. Alapvetően külső formai jegyek jellemzik, a nyers anyagok használata, a szerkezetek megmutatása, a monumentalitásra törekvés, a geometrikus formák és a szobrászi igényű plasztikus formálás.
0: Ha jól tudom, akkor az 1950-es évektől az 1970-es évek közepéig virágzott.
1: Ez Nyugat-Európában egyértelműen így van. Hozzánk nem kis részt a szociálnak a politikailag felülről érkező kényszere miatt némi késéssel érkezett meg az 50-es évek végére, és nagyjából a 80-as évek elejéig tartott, legalábbis építészettörténetileg így mondhatjuk. Valójában azért a hatása tulajdonképpen máig érződik az építészetben.
0: A brutalizmus inkább egy időszakot ölel, vagy egy mozgalmat jelent?
1: Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően nem kötném mozgalomhoz, nincs igazán iskolája. Kétségtelenül vannak nemzetközi értelemben vett mesterei, fontos alakjai ennek az irányzatnak, Le Corbusiertől az amerikai Louis Kahnig, de említhetném a két fontos magyar származású mestert, Breuer Marcelt és Goldfinger Ernőt is. Magyarországon viszont még ennyire sem alakultak ki vezető alakjai. Elsősorban alkalomszerűen használták ennek az irányzatnak a jegyeit a magyar építészek, attól függően, hogy éppen milyen megbízást kaptak, és hogy mekkora szabadságot ennek kapcsán.
0: Sokan a szocialista építészettel azonosították, vagy azonosítják, ugyanakkor nyugatról jött a stílus, leginkább Angliában és Amerikában volt elterjedve, hiszen Breuer is Amerikában élt hosszú-hosszú éveken keresztül.
1: Ez egy nagyon furcsa ellentmondás, hogy ennek a korszaknak az épületeit sokan, és a maguk módján egyébként joggal összekapcsolják a társadalmi körülményekkel, a politikai berendezkedéssel, pedig éppen ennek az irányzatnak az emlékei, azok tulajdonképpen az állami elvárások ellenében jöttek létre. Ugye a 60-as évektől a magyar építőipar, a magyar építésügy, az az előregyártásra, a tipizálásra, az olcsóságra, a mennyiségre fókuszált, ekkor jöttek be a házgyárak, ekkor indultak meg a nagy paneles építkezések.
0: De ez orosz mintára?
1: Természetesen szovjet mintára. Sőt, szovjet nyomásra, azt is mondhatnánk. Ehhez képest viszont a magyar brutalista építészek minden alkalommal egyedi épületeket terveztek, egyedi kivitelezéssel, egyedi minőségű felületekkel, egyértelműen nyugati mintára és egyértelműen nyugati példáktól inspirálódva. Tehát ha úgy tetszik, ez az irányzat és ennek az irányzatnak a magyarországi emlékei konkrét kapcsolatot jelentenek a korszaknak a nyugat-európai és amerikai fejlődésével, azzal, amit a politika megpróbált letiltani. Nem véletlen, hogy egyébként a magyar sajtóban nem jelent meg a brutalizmus szó, hiszen ezt alapvetően egy negatív, egy burzsoá nyugati trendnek tartották. Ezzel együtt az építészek tudtak róla, és megpróbálták követni.
0: Mi volt a brutalizmusnak a legfontosabb célkitűzése?
1: Az irányzatnak a kulcsszava az az őszinteség. Egy olyan építészetet szerettek volna művelni, amely nem rejti el saját magát, nem rejti el az építőanyagokat, a szerkezeteket, hanem megmutatja. És emögött nyilván egy olyan társadalomnak az ideológiája áll, vagy egy olyan társadalomnak a víziója, ami átlátható, egalitárius, mindenki számára hozzáférhető. Ez különösen jól érzékelhető egyébként Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, ahol mindkét országban az 50-es években nagy léptékű szociális jóléti programok indultak, és az ottani brutalista építészet alapvetően ezekhez kapcsolódik. Nagyméretű lakásberuházások, új középületek, egy új, egyenlőbb államnak az ígérete. Nyilván itt Magyarországon és a keleti blokkban alapból ez volt az ígéret, persze ez csak vízió maradt, ez csak ígéret maradt, de az építészet ebben az időben valahol rátalált a politikának erre az ígéretére, és ezeket a házakat ezért lehetett megvalósítani itt is.
0: Tulajdonképpen akkor a fő hangsúly a letisztultságra és a monumentalitásra helyeződött?
1: Talán inkább úgy fogalmaznék, hogy a nyersességre, a puritánságra, ugye a nyers beton vagy a téglafelületekre.
0: És mert látható maradt a beton textúrája, tehát nem vakolták be.
1: Így van. A legtöbb esetben legalábbis ilyen anyaghasználatról beszélhetünk. Azért Magyarországon részben azért is, mert az építőanyagok nem álltak rendelkezésre akkor a választékban, mint nyugaton, és az építési technológia sem tudta azt a színvonalat hozni. Itt sokszor találkozunk hibrid megoldásokkal is. Hogy csak egy példát említsek, a Salgótarjáni Múzeum épülete, Magyar Gézának a kiváló munkája, az végül pirogránit burkolást kapott, ami ugyanazt a monoton, egységes felületkezelést tudja kelteni, mint hogyha mondjuk nyersbetonból készült volna, de betonból nem tudták volna ezt a minőséget elérni. Szóval ilyen példákat azért jócskán találunk. Egy másik érdekes példa, ami talán ismertebb is a hallgatók számára, az az egykori Budapesti Nemzeti Színház a Hevesi Sándor téren, ami ma már Pesti Magyar Színház. Ott ugyanúgy egy óriási, monumentális, pirogránittal burkolt, szobrászi módon kialakított homlokzatot látunk, ugye gyakorlatilag ablaknyílások nélkül. Egyértelműen a középület mi voltát jelzi az épületnek ez a monumentális, abban a szűk utcában tényleg nagyszabású hatást keltő homlokzat, de hát ezt kerámiából lehetett elérni, mert abból lehetett megfelelő minőségű felületet előállítani.
0: Azok az épületek, amelyeket említett, szigorú geometrikus formák szerint épültek, ezek dominálnak.
1: Igen, ez a geometrikusság, ha úgy tetszik, valamiféle visszanyúlás az ősi építészetnek a monumentális formáihoz, a cikkuratokhoz, a lépcsős piramisokhoz, ez egyértelműen jelen van a brutalizmusnak az eszköztárában. Erre, ha jó példát szeretnék említeni, akkor kettő jut eszembe. Innen Budapestről az Okis székház a Tököli úton, amire nagyon jellemző ez a lépcsőzetes tömegformálás, illetve Óbudáról a Radelkisnek az egykori székháza, ami egy domtetőre telepített, lépcsőzetesen visszaugratott tömegű irodaház. Ez a tömegformálás egyébként meglepő módon arra is sokszor eszközként szolgált, hogy jobban bele tudjon illeszkedni az épület a környezetbe, de egyértelműen ott van mögötte a monumentalitásra törekvés és a geometrikus formák iránti igény.
0: A stílus hazánkban mikortól hagyott jelentős nyomot? Mikor kezdődött ennek a periódusa?
1: Az első példákat én az 1950-es évek végén találtam elő, nyilván ezek a tervezési időszakhoz kötődnek, és a 60-as évek elejére valósultak meg, és egészen az 1980-as évek végéig felfeltűnik ez az anyaghasználat.
0: A könyvben mi alapján fűzték fel az épületeket?
1: A könyvhöz volt egy fontos előképünk, Elaine Harwood, brit építészettörténésznek a Brutalist Britain, vagyis Brutalista Nagy-Britannia című könyve, és annak a tagolását vettük át, épülettípusok szerinti fejezetekbe osztotta a házakat.
0: Különböző egységekre van osztva a könyv.
1: Így van.
0: Tehát egészségügyi
1: épületek, adminisztráció és így tovább. Ez azért érdekes, mert így műfajok szerint tudjuk végigkövetni, hogy az adott típusban hogyan fejlődött az építészeti gondolkodás, mivel reflektáltak esetleg egymással korábban elkészült hasonló műfajú munkákra az építészek.
0: Hazánkban alapvetően kevés tisztán brutalista építészet vagy épület található.
1: Ez korábbi kiadványokban, illetve korábbi kutatásokban is megjelent. Egy könyv van korábbról, Brancik Mártának a 11 budapesti brutalista épületet bemutató könyve. Nyilván ehhez nem tudott olyan mélységű kutatás kapcsolódni, mint amit most mi megvalósítottunk a múzeumban, és most már elég bátran ki lehet jelenteni, hogy igenis nagy számban megjelenik a hazai épületállományban ennek az irányzatnak a hatása. Ami a mi kutatásunknak a fontos tanulsága volt, hogy nem csak a fővárosban, bár alapvetően fővárosi példákat említettem eddig, de nagyon-nagyon sok esetben kisebb vidéki városokban, megyeszékhelyeken, de akár kisebb településeken is találkozunk ennek az irányzatnak az emlékeivel. Mert a 60-as, 70-es években sok helyen célzott fejlesztések indultak, csak hogy egy példát említsek, Ajka, Tapolca vagy Sárvár ezekben az években kapott városi rangot, és a városi rangnak az elnyerése új köz- és lakóépületeknek az építésével járt együtt, és ezek a házak, amik tulajdonképpen várossá tették ezeket a korábbi kis településeket, ezek a mai napig ott állnak. És ráadásul a vidéki építészirodákban sokszor nagyobb szabadság jutott az építészeknek, sokszor jobban tudtak kísérletezni, innoválni, mint az egyébként eléggé túlterhelt és túlbürokratizált budapesti irodákban. Ezért nagyon sok vidéki példa erőteljesebben tudja mutatni ennek az irányzatnak a jegyeit. Egy néhány jó példát említsek, ugye ott van Zalotai Elemér figurája, aki a hazai brutalizmusnak egy meghatározó mestere, azzal együtt, hogy összesen 5 darab háza épült meg Magyarországon. Őt miután tulajdonképpen politikai büntetésből Budapestről Szombathelyre helyezik, ott a Vasi Terv nevű állami építészirodában kezd dolgozni, és ehhez a környékhez kapcsolódnak ezek a megépült házak, Sárváron, Szombathelyen, Tapolcán. A szombathelyi csillagvizsgálója, amit a 60-as évek közepén tervez és épít meg, az a hazai brutalizmusnak a talán leginkább emblematikus emléke, egy elképesztően szépen formált, szobrász igényű, tulajdonképpen Le Corbusiernek a korabeli munkáinak a hatását tükröző épület. Említhetném ugyanígy Szegedről Borvendég Bélát, aki a 60-as évek elején megjárta Angliát, és onnan hozta haza az ott látott tanulságokat, és ültette át szegedi épületekbe. Debrecenből Mikolás Tibort és Körét, Miskolcról Dézsi Jánost és az ottani építészeket. Nagyon sok olyan vidéki városunk van, ami ebben az időszakban erőltetett fejlődésnek indult, és ez az építészetében is megjelenik.
0: A stílus mindig is megosztó volt, rengetegen tiltakoztak az építések ellen.
1: Az bizonyos, hogy ezeknek a nyers felületeknek van egy olyan hatásuk, ami elidegenítő lehet bizonyos emberek számára. Más emberek számára egyébként a baroknak a fényűzése elidegenítő, tehát, de szerencsére nem akarjuk lebontani a barokból megmaradt emlékeket. Azt gondolom, hogy ezek az épületek hozzátartoznak a közös múltunkhoz, valamilyen szinten akár a személyes vagy a közösségi identitásunkhoz is, lásd például ezek a vidéki középületek, és ezzel együtt nem kell feltétlenül megőrizni őket a jelen formájukban. Arról kellene elkezdenünk beszélgetni, és valamiben ilyesmiben szeretne eszköz lenni ez a könyv, hogy mik azok ebből az épületállományból, amelyek vannak annyira fontosak, értékesek, jelképesek, egyediek vagy éppen típusszerűek, hogy érdemes lenne eredeti formájukban megőrizni őket, és a többinek a kapcsán pedig milyen olyan eszköztár áll a rendelkezésünkre, milyen módszerek dolgozhatóak ki és használhatóak arra, hogy ezek az épületek megfeleltethetőek legyenek a jelen és a jövő elvárásainak. Ugye nagyon sok esetben egy-egy ilyen épületnél, aminek mondjuk nyers beton vagy tégla a homlokzata, és ez az építészeti értékéhez, a lényegéhez hozzátartozik, rögtön hatalmas kérdést vet föl az energetikai elvárás, tehát hogy le lehet-e szigetelni ezeket a homlokzatokat, hiszen azzal
0: alapvetően tehát még ez is probléma.
1: Változtatjuk meg az épület mienségét, így van. Ezekre ma már vannak technológiai megoldások, csak hogy azok bizonyos esetekben akár drágábbak lehetnek, mint egyszerűen leszigetelni egy ilyen épületet. És itt felmerül a kérdés, hogy akkor most ezt tudjuk-e kollektívan értékként kezelni, tudjuk-e a felelősséget vállalni?
0: Vagy a finanszírozás kérdése.
1: Vagy a finanszírozást, így van. És ez az a pont, amikor valószínűleg az egyéni tulajdonoson, a használón kívül valamilyen felsőbb szinten is be kellene lépni ebbe a folyamatba, szabályozással, támogatással, az építészeti kánonnak a megírásával, hogy közösen tudjuk vállalni ennek a felelősségét.
0: A múzeum kiemelten foglalkozik a Breuer gyűjteménnyel, sőt ebben az évben még látható a kiállítás is.
1: A Breuer Marcel gyűjtemény az az építészeti múzeum történetének a legnagyobb értékű műtárgyarapodása. Ezt két forrásból szereztük meg az elmúlt évek során, tavaly ősszel érkeztek meg ezek a tárgyak Magyarországra. Az egyik forrás egy New Yorkban élő magyar műgyűjtő Szarvasi Mihálynak a letétje. Tőle az egykori New Yorki Breuer irodából származó bútorokat, illetve kiadványokat kaptunk letétbe. A másik forrás a Breuer Marcelnek a saját képkodi nyaralójából származik, amely a közelmúltban került egy helyi non-profit alapítványnak a tulajdonába, akik felújították és most vendégházként működtetik. Ez egy nagyon szerencsés fordulat, mert ez az egyébként nagyon értékes épület, ez korábban eléggé elhanyagoltan állt, viszont megmaradt benne az eredeti bútorzat, berendezés, a könyvek, a tárgyak, a fényképek, amik a családhoz kapcsolódnak. És ebből a tárgyanyagból tudtunk vásárolni 5 darab bútort, 20 könyvet Breuer Marcel egykori könyvtárából, és 100 családi fényképnek a felhasználási jogát. Ezzel nyilván mi, mint közgyűjtemény, mint magyar közgyűjtemény, a világ legismertebb magyar építészének a személyes tárgyaival gyarapodtunk, ők pedig segítséget kaptak az épületnek a felújításához. Ráadásul ezek múzeumi értékű tárgyak, tehát a vendégházként működtetett házba nem kerülhettek volna vissza, úgyhogy mind a mostani tulajdonosnak és működtetőnek, mind nekünk óriási nagy örömünkre szolgál, hogy most már közgyűjteményben lehetnek, és így a magyar közönség elé tudjuk tárni őket.
0: Goldfinger Ernőről viszont jóval kevesebbet tudunk.
1: Breuer Marcelhez képest Goldfinger Ernő valóban kevésbé ismert a nemzetközi építészet történetben. Érdekes módon más miatt viszont mégiscsak közszájon forog a neve, konkrétan a James Bond történetek miatt, ugye ott az egyik főgonoszt róla nevezték el, és ismerhetjük is akár a Shirley Bassey-nek a Goldfinger című főcímdalát. Az bizony Goldfinger Ernőnek a neve alapján íródott. Volt valamiféle konfliktus, egyszer mint ismerettség, Ian Fleming az író, a James Bond történetek szerzője és Goldfinger Ernő az építész között. Mára ez nekünk annyit jelent, hogy Goldfinger neve alapvetően emiatt szerte a világon ismert. Nagy-Britanniában és az építészeti körökben alapvetően az építészeti munkássága miatt tartják számon. Az ország háború utáni újjáépítésének nagyon fontos vezető alakjává nőtte ki magát, és nekünk magyaroknak azért kiemelten jelentős, mert a 60-as évek elején felvette a kapcsolatot a Magyar Építőművészek Szövetségével, és felajánlotta a segítségét arra, hogy évente néhány fiatal magyar építész kiutazhasson Nagy-Britanniába dolgozni. Ezt talán nem kell túlhangsúlyoznom, hogy a 60-as évek elején, konkrétan 5 évvel az 56-os forradalom után, ez egy hihetetlenül abszurd lehetőség volt, sehol máshol az úgynevezett keleti blokkban ilyen lehetőség nem jutott az építészeknek. Goldfinger viszont elintézte, hogy összesen 6 éven keresztül konkrétan 19 fiatal magyar kimehessen Nagy-Britanniába és ott dolgozhasson, részben az ő saját irodájában, részben más, a korban meghatározó brit irodákban. Ők rendes fizetést kaptak, persze a ranglétra aljáról indultak, de a műegyetemi tudásuknak köszönhetően elég gyorsan emelkedtek aztán fölfelé. A többségük egyébként ennek az egy-másfél évnek a végére összetudott annyit spórolni, hogy vásárolt egy nyugati autót, és azzal autózott haza Londonból. De nem csak autót hoztak magukkal, hanem mindezt az élményt, mindezt a tudást, amit ott összeszedtek. Ez valószínűleg a kádári Magyarországnak azért volt fontos, mert azt gondolhatták, hogy az irodák szervezésében, a munkák lebonyolításában, de akár a konkrét építőipari gyakorlatban is olyan nyugati tudást tudnak majd hazahozni ezek az építészek, amik itt Magyarországon is hasznos lehet. És ez így is lett. Nem csak az építészeti irányzatoknak a trendjeit, hanem konkrétan építőiparral kapcsolatos fogásokat, tervezési praktikákat is elsajátított ez a 19 fiatal, akik aztán hazatértek, és hát közülük ugye Gulyás Zoltán, Kalmeier Ferenc, Tokár György, Gáspár Tibor, és még sorolhatnám, a következő időszaknak a legnagyobb nevei kerültek ki, akik mind-mind táplálkoztak ebből a nagy-britanniai élményanyagból.
0: A brutalista építésze nem tartott sokáig, 2-3 évtizedig.
1: Igen.
0: A hanyatlását mi okozta? Mert a 80-as években már az angolszász országokban elkezdődött ez a hanyatlás.
1: Így van, sőt, tulajdonképpen Amerikában a 60-as évekig visszavezethető, tehát már-már a brutalizmussal párhuzamosan kezdett el ugye megjelenni a posztmodern, ami aztán a 70-es években globálisan
0: elterjedt. Felváltotta teljesen.
1: Így van. Tehát megjelent egyfajta érdeklődés, egy sokkal erőteljesebb érdeklődés a történeti formák iránt, a helyi beágyazottság iránt, a kontextus iránt, mindazok iránt, az tényezők iránt, amivel a brutalista építészet nem feltétlenül tudott vagy akart mit kezdeni. Egy brutalista háznak a szoborszerűsége, az önmagában állósága az mindig kilóg valamilyen szinten a városi kontextusból, és erre reflektálva jött egy újabb generáció, aki azt mondta, hogy nekünk erre a kontextusra reagálnunk kell, lehet, hogy történeti jegyek felhasználásával, lehet, hogy színekkel, lehet, hogy anyagokkal, lehet, hogy a városi szövethez való alkalmazkodással. Ezért vesztette el lassan a közönségét a brutalizmus.
0: Szóltunk a nyugati és a hazai brutalizmusról. Közép-Európában mennyire volt ez ismert?
1: Pont a régióban a kutatás egyébként még viszonylag gyerekcipőben jár. Sok épületet ismerek én is az egykori Csehszlovákiából, Jugoszláviából, Lengyelországból, amik mutatják ennek az irányzatnak a jegyeit. De annyira közvetlen kapcsolat a nyugati kultúrával, mint ami nálunk Goldfinger Ernőnek köszönhetően előállt, erről nincs tudomásom más országokból. Ráadásul azt is tudjuk a korszak magyar építészeiről, hogy követték, olvasták, másolták a korszak nyugati szakirodalmát, ami hozzáférhető volt Magyarországon. Ez viszont nem feltétlenül igaz a régió minden országára. Például Bulgáriában nem tudták az egyetemek vagy a nagy tervezőirodák járatni a nyugati folyóiratokat, tehát ott sokkal jobban hatott a szovjet építészetnek a befolyása. És természetesen magában a Szovjetunióban is, ami ugye elvileg számunkra az első számú példakép volt ebben az időszakban, a gyakorlatban ez egyáltalán nem működött, senki nem figyelte a szovjet építészetnek a történéseit. Ott is megjelent ez az irányzat, de ott az építészet ellépett egy sokkal monumentálisabb, sokkal nagyszabásúbb irányba. Ezt manapság a régiónak az építészet történészei monumentális későmodern néven emlegetik, ami kifejezetten egy ilyen keleti blokk sajátosság, a túlméretezettség, a túlgondoltság, a túlformáltság jellemzi, nagyon szobrászi épületek ezek, hogy csak egy példát említsek, a Tbiliszi Autópályák Minisztériuma, ez a híres oszlopokra állított és ilyen gerendeszerűen összekapcsolt szintekből álló épület. Ezek jellemzően fontos szerkezeti, statikai innovációk voltak, de egyértelműen, ma már kimondható, hogy egyértelműen túlgondolt, túlformált épületek. Ezek viszont Magyarországon nem jelentek meg annyira. Tehát ennek a gondolkodásnak a hatását látjuk Pozsonyban például, a Pozsonyi Rádiónak a székházán, ezen a fejreállított piramison, látjuk Prágában, látjuk Lengyelországban, látjuk Jugoszláviában, ott kiemelten, de itt nálunk kevés ilyen épület épült.
0: Megjelent ez a gyönyörű kiadvány. Mit hoz a jövő? Vagy mire kívánják felhívni a figyelmet a könyvben szereplő épületekkel? Az állag megúvásra talán?
1: Egyrészt nagyon szeretnénk megjelentetni a könyvet angolul is, és ez a munka folyamatban van, és bízunk benne, hogy ősszel meg tud jelenni, és ezáltal a kutatásnak az eredményeit a nemzetközi közönséggel is meg tudjuk ismertetni. És persze a valódi cél az ehhez kapcsolódik, hogy a hazai építészet eredményeit végre nemzetközi kontextusban mutassuk be, ott lássuk, fel tudjuk büszkén mutatni, ami itthon történt. Ennek részeként magát a kiállítást is szeretnék vándoroltatni. Tulajdonképpen az Építészeti Múzeum kiállítóhelyén, a Walter Rózsi villában most két kiállítás látható, de ez egy cím alatt fut. A két kiállítás közül az egyik a Breuer Marcel gyűjteményt mutatja be, a másik pedig a brutalista építészethez kapcsolódó kutatást, és az utóbbit szeretnénk vándoroltatni, úgy is terveztük meg magát az installációt, hogy elvihető legyen más helyszínekre. A célunk természetesen részben a figyelemfelhívás, részben az ismeretterjesztés. Azt szeretnénk elérni, hogy ezekre az épületekre az emberek ne ellenségként, ne valamilyen elmúlt politikai korszaknak a maradványaiként tekintsenek, hanem lehetőségként elsősorban, és hogyha szerencsések vagyunk, akkor akár az értéket is meg tudják bennük látni.
0: Kedves hallgatóink, Kovács Dániel művészettörténésszel, muzeológussal beszélgettünk. A technikai munkatárs Bolyás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Idén ősszel először kell szányra a Fecskehajtó Fesztivál, a Hagyományok Háza új kétnapos összművészeti rendezvénye. Szeptember 25-én és 26-án a Budai Vigadó és a környező utcák is megtelnek zenével, tánccal, közös ünnepléssel. A nagyszabású programsorozat, amely interaktív programjaival minden korosztályt megszólít, egyben a 25 éves Hagyományok Háza, a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes és a 125 éves Budai Vigadó közös ünnepe. A Fecskehajtó Fesztivál sajtótájékoztatóját követően műsorunknak interjút adott Hont Angéla, a Hagyományok Háza kabinetvezetője, és Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője. Most a velük készült beszélgetést hallják, kedves hallgatóik. Arra kérem Hont Angéla kabinetvezetőt, mutassa be röviden a Hagyományok Háza kétnapos fesztiváljának célját, eseményeit.
2: A Hagyományok Háza Napok Fecskehajtó Fesztivál egy új kezdeményezése az intézménynek, és az a célja, hogy a nagy közönség egyben lássa azt a sokszínű, sokrétű munkát, amit a Hagyományok Háza végez, mert rengeteg program van az intézményben, eljárt jönni, de egy-egy alkalommal csak egy-egy pici szeletét látja, és van, aki csak azt az egy szeletet ismeri, mondjuk a kézművesség oldaláról, csak a workshopokat, vagy a kurzusainkat, vagy hogyha a táncos, akkor a táncházainkat, de itt egy kétnapos nagy esemény során sok minden lesz egyszerre, párhuzamosan, és tényleg sikerül megmutatni szerintem mindenféle oldalát az intézménynek. Elég különleges két nap lesz ez számunkra is. És ami miatt még különleges ez a rendezvény, hogy bátor, méghozzá azért, mert nem csak azt csináljuk, amit minden nap szoktunk az év során, hanem egy picit mi is így kimozdulunk a saját komfortzónánkból, és a népművészet és a kortárs találkozásából egy kicsit mi is megújítjuk azt, amit szoktunk csinálni, új formában tekintünk rá, olyan kezdeményezések és események lesznek ez alatt a két nap alatt, ami máskor amúgy nincs az intézményben, de nagyon következik abból, amit mi képviselünk a népi kultúráról.
1: A szeptember 8-án tartott sajtótájékoztatót követően rögzítjük ezt a beszélgetést, és én örömmel hallottam, hogy gyerekek, felnőttek, családok, szakemberek, mindenkivel találkozhat, hiszen lesz itt népzenei koncert, eszközsimogató, mesesátor, népi játszóház, népi iparművészeti vásár, és sorolhatnánk az eseményeket. Engedje meg, Angéla, hogy önt kérjem erre, a két napból emeljek ki. Mi az, ami ezt az összművészetet, a hagyomány és a kortárs művészet egységes bemutatását a legjobban segíti, bár tudom, mindegyik program fantasztikus lesz, nem beszélve a Magyar Állami Népi Együttes műsoráról, melynek keretében ismét láthatjuk a csodálatos naplegendát.
2: Hát ha ki kell emelni valamit, akkor biztos, hogy talán az egyik leglátványosabb pontja lesz ennek a két napnak, sőt mind a két napnak lesz egy ilyen pontja, mert mind a két este sor kerül rá, az a Magyar Állami Népi Együttes Rítus Színháza, és az azt követő fényfestés, amely a Korvin téren lesz, tehát az épület előtt, háttérben a Hagyományok Háza épülete, amely egyébként 125 éves, tehát a Budai Vigadó egy pompás épület, ezen egy fantasztikus fényfestés és a Rítus Színház, amely kapcsolódik az elnevezésünkhöz, a Fecskehajtó Fesztivál, ugye ez a Fecskehajtó kisasszony ünnepéből jött a gondolat, azt járja körül, hogy amikor elengedjük a fecskéket, elmennek térre, messze, és majd visszajönnek tavasszal, hogy mi is történik itt velünk ősszel, vége van a nyárnak, betakarítottuk a termést, és akkor így van egy ilyen visszagondolás, egy elengedés, egy szomorúság, de közben ott van már az újrakezdés. Ugye itt van még előttünk a tél, de várjuk a tavaszt, ami az újrakezdés. Úgyhogy ezt a gondolati világot fogja össze ez a Rítus Színház és fényfestés, de talán erről majd Mihály Gábor fog részletesebben is beszélni. Hiszen a Hagyományok Háza is ünnepel, születésnapja van, ahogy a Magyar Állami Népi Együttesnek is, ami meg 75 éves. Biztos, hogy nagyon szép pillanatok néznek elénk a Sebő Emlékkoncerten. Sebő Feri 25 éves Hagyományok Háza egyik alapítója, a Sebő Emlékkoncert szomorú aktualitása, hogy Feri tavasszal itt hagyott bennünket, úgyhogy Grillusz Dániát kértük meg, hogy szerkessze meg ezt a műsort. Itt több generáció fog emlékezni Ferire, egy-egy sebőszámmal és egy-egy saját számmal is, a fiataloktól elkezdve ifjú Csóri Sándor Nové Somával, egészen a Kaláka együttesség egy szerintem elég szép felhozattal lesz, és gondolom azért néha könnyes szemű műsornak nézünk elébe.
1: Hadd kérjem meg Angélát arra, hogy beszéljünk a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum kiállításairól. A kedves rádióhallgatók most itt is rendhagyó módon találkozhatnak a kiállított tárgyakkal. Fantasztikus események lesznek ezen a két napon, sőt lesz egy kiállítás, amely csak a két nap során látható.
2: Négy kiállításunk van, amely jelenleg is látható az épületben, és ezek a fesztivál idején is láthatóak lesznek. A Tulipán és Zsája, a Szabad szappanozni, ami egy igazán különleges térben, a pincében látható, a középkori romokon, és van az állandó kiállításunk, az Illatok, ízek, formák. Az új kiállítás, ami erre két napra jön létre, az tulajdonképpen egyszerre kiállítás, és egyszerre a Kárpát-medencei hálózatunk bemutatása. Ez a mesélő tárgyak, ami a színházterem előtti kerengőn lesz látható. A Hagyományok Háza 10 éves hálózatának partnerei küldtek egy-egy tárgyat, egy-egy történettel. Ezeket fogjuk itt a két nap során élőben is megmutatni, és kapcsolódik hozzá egy interaktív asztal, amin a hálózati partnereinkről látható, hallható, nézhető több információ, tehát ténylegesen meg lehet ismerni ezeket a partnereket, ezeket a régiókat, illetve maguk a tárgyak is, ugye ezek sokszor nagyon értékes, sok-sok évtizedes, akár évszázados tárgyak, amiket nem lehet kézbe venni, de így az interaktív asztal segítségével mi ezeket 360 fokba befotóztuk, és akkor ezeket így meg lehet nézni, körbe lehet forgatni, rá lehet nagyítani, úgyhogy ez egy külön pontja lesz ennek a fesztiválnak, ami azt hiszem megismételhetetlen ebben a formában. Ami a kiállításokhoz még kapcsolódik, azok a különleges tárlatvezetések, ami ugye nincsen minden nap, ez kimondottan szintén ehhez a néphagyomány és kortárs kilépni a komfortzónából gondolatokhoz kapcsolódik. Itt lesz élőszavas mesemondással egybekötött tárlatvezetés, lesz zenés tárlatvezetés, lesz olyan tárlatvezetés, amihez kézműves workshop kapcsolódik, tehát a szabad szappanozni kiállítást megtekintve, utána, előtte saját mosószert lehet gyártani, tehát próbáljuk ténylegesen élővé és még kézzel foghatóbbá tenni mindazt a tudást, amit ezek a kiállítások képviselnek.
1: Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Hagyományok Háza honlapját, ahol ezekről a programokról részletesen tájékozódhatnak. A programok jó részt ingyenesek, regisztrációhoz kötöttek, ellenben az utca bál. Oda bárki csatlakozhat, csak úgy, mint a rendhagyó táncházakhoz. De hát itt a hétvége. Nagyon izgalmas pénteknek, szombatnak nézünk elébe, szeptember 25-én és 26-án. A fiatalok és az idősek bevonásával itt különböző generáció találkozhatnak.
2: Én ezektől nem szoktam félni, amikor több generáció találkozik egymással, ugyanis az a tapasztalatom, hogy nagyon elfogadó, befogadó mindenki, és ez az a kultúra, amely tudja egyesíteni ténylegesen minden generációnak az ízlését, igényét. Hosszú évek óta csináljuk Kapolcson a Hagyományok Háza folkudvarát, ott is ez a tapasztalatom, hogy ugyanúgy együtt mulat fiatal és idősebb, vannak olyan programunkra inkább ez a korosztályon, van, amikre inkább a másik, de hogy igazság szerint mindenki jól érzi magát benne, és ebben ez a szép és jó. Ami talán kicsit fiatalosabb, és talán őket fogja inkább jobban megszólítani, az péntek este a Magyar Banda koncertje, akik egy nagyon fiatal csapat, nagyon nagy sikereket futnak be, kiváló népzenészek, tényleg mindenki remek technikai tudással, nagy anyagismerettel, és mégis egy olyan zenei világot tudtak létrehozni, amely hatalmas tömegeket mozdít meg és mozgat meg, úgyhogy bízunk benne, hogy itt a Korvin tér is megtelik, és jól fogják magukat érezni, akik erre a koncertre jönnek. Jön hozzájuk a Palatkai Banda, a végén lesz egy nagy mezőségi összzene és össztánc, és utána folytatódik a táncház, itt a Hagyományok Háza átriumában, ami kicsit másképp lesz most, mint ahogy egyébként szokott lenni minden szombaton. Ezt TH néven hirdetjük, most szervezzük meg először, és hogyha jól sikerül, akkor majd még szeretnénk ilyen táncházakat a későbbiekben is. Egy picit más látványvilággal, fiatalokat bevonzó zenekarokkal, itt most nem tánctanítás lesz, és úgy épül fel, hanem inkább olyanokat várunk, akik már egy picit tudnak táncolni, de aki nem tud, az is biztos, hogy nagyon jól fogja magát érezni, tehát, hogy itt lesz egy ilyen rendhagyó, füstgéppel, színekkel teli táncház. Másnap este is lesz táncház egyébként, akkor amikor meg a Folkudvar afterpartit hirdettük meg, tehát egy olyan jellegű táncházra lehet számítani, mint a Művészetek Völgye minden estéje, minden hajnalában, tehát ott aztán lesz tényleg tánctanítás, és igazából még talán egy dolgot a fiataloknak, vagy kíváncsibbaknak, meghívtuk a Flop Projectet, ami egy vertikális légszínház, kortárs tánc, tánc. Tehát itt az átriumban valami olyanra fog sor kerülni a kapcabanda kíséretével, amit eddig azt hiszem még itt nem láttunk.
1: Örülök, hogy Mihály Gáborral, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjével folytathatjuk ezt a beszélgetést. Óriási esemény ez a két nap, a Fecskehajtó Fesztivál. És nagyon tetszett itt a sajtótájékoztatón a gondolata a fesztiválról, hogy nem csak elbúcsúzunk a fecskéktől, hanem azok visszatérnek. Na de az Állami Népi Együttes, amely alapításának 75. évfordulóját ünnepli, szintén visszatér nem csak a szívünkbe, hanem a világ körüli útjaikról is. Arra kérném, hogy röviden mutassuk be a kedves hallgatóknak eznek a két napnak a programját, amelyek között örömmel hallottam itt a sajtótájékoztatón, hogy személyes nagy kedvencem, ha szabad ilyet mondani, a Naplegenda előadása is ismét szerepel.
3: Igen, a Naplegenda újra visszatér a Hagyományok Házában. Nekem is nagy kedvencem, bár szoktam én olyat mondani, amikor megkérdezik, hogy mégis melyik a legkedvesebb műsora, és akkor azt szoktam kérdezni, hogy hát van az embernek három gyereke, hát most melyik a legkedvesebb? Hát természetesen mindegyik. De azért így, hogy 25 év után is még mindig töretlen sikerrel tudjuk játszani, ez valóban nagyon kedves nekem. Már néhány éve készülünk erre a fesztiválra, és most eljött az idő, hogy ezt meg tudjuk csinálni, hogy ki tudjuk nyitni a Hagyományok Háza falait, hogy az Állami Népi Együttessel ne csak a színpadon keresztül, hanem más típusú programokba is találkozhassanak az érdeklődők. És hogyha most ki szeretnék emelni fontos eseményeket, akkor talán kiemelném a péntek este 7-kor és szombat este 7-kor is játszott Ritus Színházat és azt követő fényfestést. Na hát mit is jelent ez a mágikus szavak? A fesztiválnak valóban a témája, hogy ezen a tájékon ősszel indultak el, és indulnak el most is a fecskék. Ez egy elengedés. Mi emberi életünkben is vannak ilyen momentumok. De ez nem egy örök elengedés, hiszen az elengedés pillanatában tudjuk, hogy vissza fognak jönni. Van kis szomorúság a lelkünkben, de tudjuk, hogy tavasszal újra jönnek, és ott fognak csicseregni a villanydróton, ahol eddig. Tehát miközben a madarakról is szól ez, de hát persze, mint minden ilyen művészetben fontos, hogy mi rólunk emberekről is szóljon. Ezen kívül van még egy másik vonulata is ennek a Ritus Színháznak, ez a Fecskehajtó Kisasszony napja. Ez egy valamikori pogány ünnep emléke idéződik föl. A Fecskehajtó Kisasszony helyére természetes módon Szűz Mária lépett, de hogy itt annak a kettősségét is próbáljuk bemutatni, hogy hogyan tud kapcsolódni a valamikori természetközeli pogány rituálé a keresztény ünnepkörrel. És valahogy ez jelenik meg a felvonuláson is, amelyik szombaton este 6 órakor kezdődik, a Batthyány téről indulunk a Korvin térig, ahol most nem mondhatok el mindent, tessék eljönni az érdeklődőknek és megnézni. Természetesen lesznek néptáncosok és zenészek és gólyalábasok is, de mellette még olyan különleges megjelenések is, amelyik a már említett betakarítás, ünnep és az elválás visszavárás tematikája. Ami még nagyon jó szívvel ajánlom a nézőknek, hát a repülés. Ha már madár, akkor az a repülés. Gyerekkoromban, ilyenkor szeptember tájékán fecskék százai gyülekeztek a villanydróton, és mindig csodálva figyeltem, hogy ez a picinke, kicsike kis madár, hogy tud akár 10 000 kilométerre is elrepülni. Hát, hogy tudunk mi emberek lehetetlennek tűnő dolgokat megvalósítani? A madarak vélhetően azért, mert a génjükben van, hogy repülni kell. De nekünk nem biztos, hogy a génünkben van, hanem van akaratunk, van szándékunk, törekvésünk, hogy megvalósíthassunk még akár olyan dolgokat, tetteket is, ami az első pillanatban megvalósíthatatlannak tűnik. Szóval, ha nem is ennyire heroikus lesz minden egyes pillanat a fesztiválnak, de az átriumban lesz egy nagyon izgalmas produkció, ami a repüléshez kötődik. Ez a Kapcabanda Muzsikáz, egy kiváló zenekar, és egy virtuális légszínház fog a fejünk fölött megvalósulni, kötelekkel bekötött artisták fognak repülni, és számomra ez azért is nagyon izgalmas, hiszen ez az akció is ehhez a tematikához kötődik. Láttam én már ilyet, de hát milyen izgalmas lesz, amikor magyar népzenére valósul ez meg, nem pedig valamiféle világzenei programként. Amit talán még nagyon-nagyon szívesen megemlítenék, hogy szándékunk az, hogy az első kerületet, akár személyébe az itt lakókat, akár az intézményeket bevonjuk ebbe a fesztiválba. Ez még az első, reméljük, hogy majd lesz több is. Így aztán az Állami Népi Együttes táncosai, zenészei 6 óvodába mennek el a fesztivál előtt, ahol táncol tanítanak, zenét tanítanak, éneket tanítanak, mesét mondanak, és még 4 általános iskolába is, és aztán a gyerekek majd jönnek ide, ha minden igaz, szombat délelőtt, ha jól számolom, akkor 150-200-an lesznek, és akkor bemutatják a szülőknek, a nagymamáknak, meg az érdeklődőknek, hogy mivel is telt nekik az idejük, mielőtt ez a fecskehajtó szombati nap elérkezett.
1: Én a beszélgetés elején Hont Angéla kabinetvezetővel beszéltünk arról, hogy ez a fesztivál mindenki, gyerektől idősig, mindenkit megszólít, és mindenki ez, ha úgy tetszik, személyre szabott programmal szól. A Magyar Állami Népi Együttes most jött haza külföldi útjáról, újra utazni készül, de itthon, akik nem jutnak el szeptember 25-én és 26-án erre a fecskehajtó fesztiválra, erre az ünnepi eseményre, mit láthatunk önöktől?
3: Talán 2 programra hívnám föl a hallgatóknak a figyelmét. Októbertől egy régi álmom fog megvalósulni, hiszen a Bordicsérete címmel egy új bemutatóval lépünk a közönség elé. Nagyon a szívemhez közeli. Hanvas Béla írt egy kiváló esszét a borról, ahol, hogy egyszerűen fogalmazok, a bort mint szentséget írta le, és számomra ez volt az, ami végképp affelé billentett, hogy na akkor most ebből csináljunk egy előadást, amelyik, és szintén nem spoilerezve mai idegen szóval, de gondolom már hallgatók többsége tudja, hogy ez mit is jelent. Szóval nem árulva el előre titkokat. Egy pogány ünneptől indul, és az utolsó vacsorával záródik. És így lesz egy nagy ív, egy nagy kör, amiben beszélünk a borról, a hozzávaló viszonyról. Persze mi rólunk, emberekről, akik élünk, akik halunk, de újra és újra nekiindulunk, vagy úgy, hogy mi magunk, vagy nem felejtődik el az emlékünk, és ha valaki nem felejtődik el, az örökké élni fog. De nem kell megijedni, nem lesz szám ez ilyen szomorkás ez az egész előadás, hiszen a bortól nem csak nagy gondolataink támadnak, hanem jó kedvünk is. Tehát kiváló táncokat, zenéket, dalokat, humort láthat a néző. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon unikális előadás lesz. Én nem akarok most nagyon nagyokat mondani, de kénytelen leszek. Nem tudom, hogy készült a világban még egy ilyen előadás, amelyik így a bort, mint szentséget, mint különleges, mint az Istenek italát a színpadra állítja. És aztán rá egy hétre az Erkel Színházban zárjuk a nagy közönségünkkel az ünnepi évadot. A Földtől az égig címmel lesz egy előadásunk, ahol az Állami Népi Együttes legszebb, izgalmasabb, különlegesebb koreográfiái állnak majd sorba egymás után, úgyhogy ezekhez meghívott vendégek kapcsolódnak, ami barátaink. Erdélyből, Kalotaszegről érkeznek kiváló hagyományőrző zenészek, de ott lesz a Szent Efrém, férfi kar a maguk csodálatos liturgikus énekvilágával, és a Kelemen Barnabás kvartett, aki pedig Bartókot Pál István Szalonnal és az Állami Népi Együttes zenekarával varázsolja oda a színpadra. Tehát, ha valóságban nem is fogunk fölemelkedni a Földtől az égig, de nagyon remélem, hogy lesznek olyan pillanatok az előadásban, amikor a cím jogossá válik, hogy innen a Földről a művészet erejével mi együtt, mi a színpadon, közönségünk a nézőtéren föl tudunk emelkedni az égig.
1: Nagyon köszönöm, mondta Angéla, a Hagyományok Háza kabinet vezetője, és Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője tájékoztatását. A 25 éves Hagyományok Háza, a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes és a 125 éves Budai Vigadó ünnepi eseményeiről és a Magyar Állami Népi Együttes októberi bemutatójáról. Szeretném érdeklődő hallgatóink figyelmébe ajánlani, hogy a szeptember 25-én és 26-án megrendezésre kerülő Fecskehajtó Fesztivál című ünnepi rendezvénysorozat teljes programja a Hagyományok Háza honlapján olvasható. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. Anzix, délutáni műsorunk ismétlését hallják.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Lassan 20 éve minden nyáron Tatán megrendezik a Barokk Fesztivált, melynek keretében kortárs barokk címmel nyílt időszaki kiállítás az Eszterháziak angol kertjének közepén elhelyezkedő nyári lakban. A kurátorral, Kövesdi Mónikával tekintjük meg.
4: Az állandó kiállítás részének a főszereplője tulajdonképpen a díszterem, tehát úgy kell elképzelni.
3: Ahol most vagyunk?
4: Pontosan, ahol most ülünk, és mi ezt most meg tudjuk csodálni. Tehát egyetlen egy nagy terem, egy henger alakú termet kell elképzelni, amelyek a magassága mind a két szintet átfogja. És ehhez csatlakoznak kisebb termek tulajdonképpen abszolút alárendelt módon. Tehát ez a nagy terem a lényeg, aminek a falain valamikor körös körbe egyetlen egy nagy tájkép volt látható. Sajnos ez annyira romosan és sérülten maradt meg, hogy teljes egészében nem volt helyreállítható, de mutatunk belőle részeket, illetve van egy animáció, ami az archív felvételek alapján visszavetíti a falakra ezt a látványt. Tehát valamikor úgy érezte az itt tartózkodó, a gróf vagy a grófnak a vendégei, minthogyha egy olyan zavartalan természeti helyszínre csöppentek volna, ami hangsúlyozottan távol van mindenféle hivatalos vagy közéleti megnyilvánulástól. Tehát itt a falakon egy olyan látvány volt látható, hogy az ember által alkotott épületek már romosak, és azoknak a helyén víz fakad, és átveszik a növények és az állatok a természet rendje szerint az uralmat.
3: Visszaveszik a birodalmukat.
4: És a háttérben pedig hangsúlyozottan távol lehetett látni a kastélyokat. Tehát annyira egyértelmű utalás volt ennek az épületnek a funkciójára. Na most itt a díszteremben előadásokat szoktunk tartani, megnyitókat, de azért itt is egy kicsi kis berendezésre törekedtünk. Az innen nyíló két helyiség viszont abszolút grófi berendezést szeretne mutatni. Az egyik terem az egy kicsit ilyen női stílusban, női használat szerint egy kis rokokó szalont mutat, ez tulajdonképpen hát látványosság valamennyire, ezzel rendeztük be ezt a két viszonylag reprezentatív teret, mert hogy itt azért látszik a stukkó.
3: Tehát és
4: itt
3: saját tárgyaik, Eszterházi örökség esetleg?
4: A múzeumnak a gyűjtött vásárolt bútoraival tudtuk berendezni, kicsit olyan 18. századi stílben. Amire büszkék vagyunk viszont, hogy jelenleg egy nagyon szép porcelán készlettel töltöttük fel a vitrin szekrényeket és az asztalokat. A porcelán készletnek az érdekessége, hogy úgynevezett botanikai mintával van díszítve, tehát teljesen élethű növények és virágok.
3: Belepasszol az angol kertbe.
4: Én is így gondolom, igen, hogy ez egy ideillő látványosság.
3: Igen, és akkor a másik terem, amely nyílik a díszteremből, ebből akkor a
4: másik terem egy kicsit férfiasabb karakterű, ezt úri szobának szoktuk kicsit fellenzősen titulálni. Tehát annak idején ugye ezt nem szalonnak használták, nem lakóháznak használták, de mi nem tudjuk pontosan, hogy néztek.
3: Nyaralónak, mikor megunták a tóparton a nagy kastélyt, akkor eljöttek nyaralni ide 350 méterre.
4: Ez a kerti pihenésnek a széntere, ugye van itt a közelbe karnyújtásnyi egy pici épület, ami a konyha volt, tehát nyilvánvalóan itt akár egy díszes ebédet tudtak adni, de frissítőket felszolgálni a vendégeknek. Lakni soha nem laktak itt, aludni nem lehet, fűtőalkalmatosság nincsen. És itt az úri szobában mondom egy kicsit ilyen férfiasabb karakterű dolgok, portrék, pipatórium, egyebek fogadják itt a látogatót, csak hogy ezt az épületnek a
3: hangulatát.
4: Igen, tehát egy kicsit a tulajdonosokat így tudjuk megidézni, azt a kört, azt a társadalmi státuszt, amihez kötődik.
3: És akkor most van egy időszaki kiállításuk, amely kapcsolódik a most már több évtizede rendeznek meg nyaranta Barokk Fesztivált.
4: Így van. A barokk fesztiválok alkalmával minden év augusztusában, és valóban talán a 2000-es év óta rendezzük meg ezeket a barokk fesztiválokat. A barokk fesztiválok alkalmával a múzeum, ugye ez egy városi rendezvény, de a múzeum mindig szeret hozzátenni valamit, mint koncerthelyszínt, mint kiállítási tartalom, előadás, egyebek. És az idei év volt az, amikor úgy gondoltuk, hogy most nem történeti kiállítást hozunk régi tárgyakkal, régi kottákkal, utalva ugye a grófi udvari zenekarnak a működésére. Tehát sok-sok ilyen emlékem van, ezeket nem sorolom el, hanem az ötletnek a váratlansága. Tehát legyen itt egy kortárs kiállítás, egy olyan kortárs kiállítás, ami azzal szólítja meg a művészeket, arra hívja fel a művészeket, hogy ki azon a stíluson, azon a művészi világon belül, amit ő képvisel, a barokkra reflektáló, azt interpretáló művel gazdagítsa ezt a kiállítást. Kortárs barokk címen nyitottuk meg a kiállítást, és hát óriási sikerrel a művészek részéről is, hiszen több mint 50 művész jelentkezett a kiállításunkra, a legnagyobb meglepetésünkre, tehát ennek semmiféle előzménye nem volt, de úgy tűnik, hogy jó ötletnek tarthatták a művészek, és a beadott munkák, ez majdnem 100 műalkotást jelent, a beadott munkák azok azt igazolják, hogy valóban ehhez a néha nagyon porosnak tűnő történeti stílushoz valóban van kapcsolódás. Tehát mindenkinek van valamiféle véleménye, akár egy parafrázis formájában, akár egy stílus elemet, egy tartalmi, gondolati dolgot fölelevenítve egy nagyon, nagyon gazdag és nagyon színes kiállítást tudtunk összeállítani.
3: Vannak díjazottak közülük esetleg, vagy pedig a részvétel a jutalom?
4: Igen, terveztünk díjat, és vannak kiemelt művészeink, tehát a zsűri megbízott engem, amikor a kiállítást nyitottuk, hogy föltétlenül hangozzék el a kiemelt művészeknek is a neve, akiknek a feladott kérdésre adott válasza olyan nagyon elmélyült gondolatot, vagy nagyon-nagyon találó megfogalmazást képvisel, és van egy fődíjnak is mondhatnám, tehát egyetlen egy díjunk van. A finisztázson fogjuk a díjat átadni, tehát a nevek, a kiemelésben, dicséretben részesített művészek, ők azért nyilván tisztában vannak vele, hogy ők lettek itt a legsikeresebb alkotóink. A földszinten is érdemes igen körülnézni, mert tehát itt a földszinten vannak emblematikus alkotások, illetve a földszintre kerültek azok a munkák, amelyek méretben nagyobbak, mert hogy a földszint ugye egy magasabb, egy tágabb légterű valami, az emelet pedig szűkebb. Úgyhogy hát ezek a művek, amik itt fogadnak rögtön, ugye arra szolgálnak, hogy a belépő szinte hasra essen benne, és rögtön elkezdjen gondolkodni ezen a munkán, ami itt a padlón kapott helyet.
3: Igen, ezek angyalok itten? Vagy gyerekek?
4: Ez pontosan ők az angyal gyerekek. Tehát ez a baroknak a nagyon kedves kis motívum, ami világi vagy szakrális témán oltárképen szerepel, a puttó, ezek az aranyos kis kövér angyalgyermekek, és itt ez tulajdonképpen a padlóra rajzolt bűnügyi helyszín, ahol azt látjuk, hogy ők bizony nyomtalanul eltűntek a mi életünkből. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan munka, Senk Attilának az alkotása, ami rögtön fölhívja a figyelmet arra a gondolatra, amivel itt majd sorba szembesülünk, hogy itt egy sokkal korábbi értékrend és a jelenkori értékrendünk a kortárs művészetben mindenképpen össze fog csattanni, mindenképpen találkozik, tükröződik, vagy ellentétben.
3: Őrző angyalokra szükségünk van.
4: Angyalokra szükségünk van, igen, és fogunk még találkozni angyalokkal bőségesen a kiállításban.
3: Igen, csak a földszinti első teremben vagyunk.
4: Hát igen, nagyon kedves munkák ezek is. Az egyik itt rögtön szembe, a meghívón is megidéztük Ördög Noéminak a munkáját. Memento Mori címen egy nagy vanitás csendéletet festett számunkra, ami ugye a baroknak egy ilyen nagyon jellemző műfaja, a csendélet, hát ebben az időben született meg a holland aranyszázadnak a termése, amikor igazából jelképek formájában, allegóriák formájában üzen nekünk a festő, a mulandóságra figyelmeztet, arra figyelmeztet, hogy ne a földi értékeket keressük és hajszoljuk, mert az mind mulandó. Ha nem emlékezzünk arra, hogy majd ugye a kép címes Memento Mori emlékez arra, hogy meg fogsz halni. És akkor itt a festményen egy ilyen kis holland csendélet parafrázist látunk, tehát egy kicsit játékos összeállításban látjuk a vanitás csendéleteknek az állandó elemét, a gyertya, ami majd ellobban, a virág, ami elnyílik.
3: A koponya, a bagoly, a könyvek.
4: Egyértelműen, igen, de akkor ugye a tudományos dolgok is ugyanígy a Vanitásnak a figyelmeztetése alá esnek. Ez is a mulandó dolgok közé tartozik. Igen, akkor ugye itt látjuk a nagyokat, a korszaknak a sztárjait, egy ilyen nagyon szinte hiperrealista módon megfestve és összehordva ezek, ennek a baroknak a jelképi anyagát, tehát a pazar ötvös tárgyak a nagy festők mellé, a pazar ötvös tárgyak, a pazar külsőségek. Ez mind-mind, ez is a visszatérő
3: módon. Ez is német Alföld.
4: Visszatérő módon kíséri a kiállítási anyagot a baroknak a részletgazdagságára, a túldíszítettségére, az aranynak a használatára való utalás. De látunk itt mást is. Látunk például két tengerparti képet, egy napozó férfi kellőképpen tetovált részletekkel, és három napozó bikinis kislány.
3: Tényleg ez a barok fele, mert a fényárnyék, a barok lényege, itt a nap van csak jelen.
4: Ez is nagyon jó, amit Csongor mond, hogy a fényárnyék és ennek a festői megjelentése, de itt más van. A festőnőnek a tengerparton tűnt föl, hogy igazából ezek korábbi festői témáknak a parafrázisai. Ez itt a három bikinis lány, a három gráciának egy ilyen modern változata. A férfi pedig, aki kicsit ilyen fél könyökén támaszkodva néz a tenger felé, vagy éppen a lányok felé, ő pedig, mintha egy Velázquez Vénusznak lenne a
3: modern tetovált változata.
4: A modern tetovált változata, igen. Úgyhogy ahány válasz, annyiféle, mindegyik munka előtt érdemes egy picit megállni, és attól olyan izgalmasak, amikor elkezdjük kibontani, hogy egyfelől, hogy mit is akar a művész, másfelől pedig, hogy mi az, ami miatt a barokhoz kapcsolódik a művész. Itt van például velünk szemben egy nagyon különleges valami, egy réz szövetre komponált, ilyen számítógépes alaplapok, meg egyéb PC alkatrészekből egy hihetetlenül szimmetrikus kompozíció. Segítséget ad számunkra a művész, az a címe, hogy Barokkert. Egy Regős Anna, egy textiltervező iparművésznek az alkotása, aki egy teljesen modern, abszolút a mai napra jellemző alapanyagokat használ fel a szövet képezéséhez.
3: De egy francia kertet ábrázol, nem egy angol kertet.
4: Mert... Tehát egy abszolút szimmetrikus barokk kertet mutat, a találkozási pontokon, mintha szökőkutak lennének, és a többi.
3: Sok alkotás van, hány kiállított műalkotást?
4: 96, ha jól emlékszem.
3: Mindre nincs időnk.
4: Elmenjünk egy nagyon szép Mária ábrázolás mellett, aminek hát ezt ugye a rádióban nem fogják tudni érzékelni, hogy olyan nagyon szépen a baroknak a fénykezelése szerint van megoldva, úgyhogy ez is egy abszolút értékes kompozíció.
3: A szép csigalépcsőn megyünk föl, gondolom sütői márvány lépcső.
4: És a falak, ugye arról nem beszéltünk, hogy a nagy festett díszterem mellett a többi terem falán egy ilyen díszítőfestés, ilyen faltükrös, tukkót utánzó díszítőfestés van, tehát emiatt is egy nagyon értékes az épület.
3: Emeleti teremben vagyunk. Repülés Róma felett, Regős István alkotása, és hát a gyönyörű szép római sziluettet látjuk, kupolákkal, tornyokkal, lakótornyokkal, és egy repülőgép a türkiszkék égen száll fölötte.
4: Igen, tehát ebben a teremben kezdődik igazából az a gondolkodása, hogy ahogy szembesül a hagyományos értékrend, a hagyományos építészetnek az öröksége, a baroknak az öröksége, és a jelenkor nagyon drámai igazából az ellentét, hiszen pontosan erre kérdeztünk rá, hogy hogyan látják a baroknak a megjelenését, mi a véleményük a barokról, és ezt mondják el. Tehát ahogy a római panoráma fölött meglátjuk a repülőt, az többek között azt is elmondhatja nekünk, hogy itt van ugye az örök város, és egyedül arra használjuk, hogy a turizmusnak az egyik sztár úti célja legyen. Az ablak melletti két kép is nagyon hasonlóan gondolkodik erről. Tehát itt régi épületeket látunk, olyan módon, ahogy tükröződik nyilván a helyszín Budapest, és egy ilyen nagyon szintetikus, nagyon stílustalan üveg homlokzaton, egy modern épület üveghomlokzatán tükröződik valami a régi építészetnek ebből a sokkal cizelláltabb, sokkal megformáltabb világából.
3: Másik terembe is menjünk át vég, hogy minden részletéből egy-egy kis ízelítőt adjunk. Meddig van nyitva egyébként a kiállítás?
4: Október 18-án a Magyar Festészet napján még látható a kiállítás, és utána hát sajnos el kell bontani.
3: Ez is kedvencem, hogy körülnéztem, Borbé László, Győri Karmelita templom, az egyik legszebb barokk templomunk. Nagyon izgalmasan ragadta meg a kicsit kubista elemekkel.
4: Remek a kép, és nagyon nagy siker itt. Itt aztán kezdenek megjelenni az angyalok, itt egy kicsit az egyik oldalon, kicsit színesebb, kicsit ornamensekben bővelkedő világot látunk. A másik oldalra kerültek a grafikai munkák, vannak szakrális témák, bibliai, illetve hát legalábbis a szakrális fölidéző illusztráció a hét főbűn, illetve a héterény Vladár Csabának a részkarcai.
3: Szerényi Gábornak három grafikái, de nagyon izgalmasak ezek is.
4: Igen, ő ugye így alulnézetben látja az emberi színjátékot, és ezek is ilyen hajléktalan, szerencsétlen alakok, akikben az ő hite szerint meg lehet látni ugyanúgy az isteni arcot, és ami miatt külön, tehát profi bravúros grafikák, és a ruháknak a mintázata az, ami olyan nagyon-nagyon kimondott.
3: Igen, nagyon beszédes, kidolgozott.
4: Na igen, tehát ott sok-sok történet van elrejtve, az egy kicsit ilyen burjázó, mondanám barokkos. A másik oldalon ornamentálisabb dolgokat látunk, még mindig színesben.
3: Barokk angyalok és sír az egyik.
4: Ez egyik kedvencem ez a kép, megmondom őszintén.
3: Kelemen Dénes Lehel, most igen, és mindörökké.
4: Tehát itt is valahogy úgy összecsattannak a dolgok, és ahogy lent is láttuk, hogy az angyalkák, ezek a kis kövér, kis aranyos, kis édeskés figurái a korszaknak, ők bukkannak fel egy olyan háttér előtt, egy olyan közeg előtt, ahol látszik, hogy nem érzik jól magukat.
3: Igen, mert mindenféle hatalmak lobogói, és a vörös csillag, meg a kék csillag, tehát
4: igen, tehát egy ilyen nagyon modern közegbe lettek.
3: Erőszakos világot üzennek.
4: Így van. Szép kis szobrocskánk, Széri Varga Géza, több rétegű szobra, itt egy történeti jelenetet idéz, látomások a rétegek között, látomások bontakoznak ki, nagyon, nagyon ügyes, nagyon szép munka. Akkor szembe egy újabb kedvenc, Pálai Józsefnek a Kirakat című képe, ahol, tehát ugye ezt azért helyeztük el a tengelybe, mert úgy gondolom, hogy nagyon...
3: Messziről is jó látni, igen, ez egy kicsit Salvador Dalí is keresztre feszített, igen. Jézus egy szokatlan szögben.
4: Mert hogy ennek is az a címe, hogy Kirakat, tehát látjuk, ahogy tükröződik mindenféle vegyes, ugye egy kirakatban olyan nagyon töredékesen látjuk a dolgokat, és a sok minden közé, hogy beékelődik a feszület, az pont arról szól, hogy a mi világunkban így súlytalanná válik az, ami igazából a legfontosabb.
3: És egy nagyon szellemes képcím, KGST, tehát a szocialista korban készült ébresztő órák fityegnek itten. Szlávics László.
4: Szlávics László lesz a díjazottunk, úgyhogy köszönöm Csongor, nagyon jó az elképzelés, és három munkát is kiállítottunk tőle. Igazából igen, tehát ezek minthogyha ugye az óra mindig is az idő múlásának a jele, az allegóriája, amit olyan nagyon szeretnek a holland csendéleteken is, tehát ott is már fölbukkan.
3: És a bencések is mondják, hogy óra et labora.
4: Igen.
3: Az egy kicsit más.
4: Az egy kicsit más. Tehát régi órákból, olyan órákból ráadásul, amik már biztos, hogy rosszak, amik alkatrészek, amik megsérültek. Tehát ezekből így, mint a múló időnek a mementója, nem szép, ugye nem akar ő szép lenni. Egyébként egy szellemes új kompozíciót.
3: Tehát ő a díjazott, ő a fődíjazott.
4: Belőle, és ő a fődíjazott, akire hát egyértelműen a zsűri rászavazott, mint a barokról való, vagy az eltelt időről és az elmúló értékrendekről való fogalmazásnak a jó példája. Akkor Kotek Péternek a szobraival találkoztunk a
3: hangszerekben
4: is. Kizárólag hangszerekből vannak összeragva.
3: De egy orgona játékasztala a főszereplő.
4: Igen, de ennek ellenére ezek kicsit olyan antropomorf, olyan élőlényszerű kompozíciók. Lent is, itt is, ott lent az egyiknek egy szárnya van, ami egy ilyen ilyen kutatartóból képződött, úgyhogy ezek nagyon-nagyon szellemes kompozíciók. Akkor van nekünk itt klasszikus, gyönyörű szép domborművünk, ugye ezek a Pozner Gábornak a három terrakotta domborműve, nagyon klasszikus témákkal, a Tékozló fiú ugye nagyon ismert a Rembrandt festményről, például egy nagyon-nagyon szép téma, vagy három grácia. Akkor egy egész különleges Bakos Tamás papírral szokott dolgozni, itt ezúttal is látunk papírt, illetve valami kender szálból, gondolom egy ilyen negatív segítségével összerakott igazi memento mori csendélet, aminek a közepét egy koponya jelzi, és a gazdagságra és a múló időre való kis utalásokkal.
3: Mi lesz ebben a nyári lakkal, hogyha az időszaki kiállításnak vége?
4: Folyamatosan kiállító helyszín lesz, igen, megtartva az állandó kiállításnak a két termét, és itt a Kert című kiállításunkat fogjuk megnyitni. Kert a főcím, és akkor a kertnek különféle aspektusai, a kert, mint a növénygyűjteménynek az otthona, a kert, mint festői téma, a kert, mint színpad, mert hogy ugye itt játszott Eszterházy Ferenc zeneszerző idejében az Operaház nyári szabadtéri játékokat, arról is van egy témánk. Tehát itt a kertről fog szólni majd az emelet.
3: És az édenkertről is.
4: Amikor a kertet említjük, akkor mindig a paradicsomkert a gondolatainknak a kiinduló pontja, onnan indulnak el a válaszok és a művészi megfogalmazások.
3: Kövesdi Monikával, a Tatai Múzeum munkatársával, művészettörténésszel a Kortárs Barokk című kiállításukon jártunk a nyári lakban, amely az Eszterházyak által megálmodott angol kert közepén található kis barokk kastély. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott az Anzix délutáni műsorunk ismétlését hallották.

0: A Jazz Pression felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. 1923. szeptember 23-án született Kónya Sándor világhírű operaénekes. A következő fél órában a művész opera és operett felvételeiből válogatunk.

Kónya Sándor énekelt Puccini, Verdi és Milöker darabjaiból, közreműködött Szalma Ferenc, Déri Gabriella és Házi Erzsébet. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Csák Éva és Biksa Levente, a hírszerkesztő Bartók Szilvia, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a bemondó Ungvári Judit és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 24-e csütörtök van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Bixa Levente nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

0: Elhangzott Antonio Vivaldi 558-as jegyzékszámú C-dur koncertójának második tétele. Előadta a The English Concert, vezényelt Trevor Pinnock.
1: 0 óra 5 perc.
0: Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A lángelméknél különösen figyelmünkre érdemes még az a tény is, hogy előre meglátnak olyan igazságokat, amelyek csak évek vagy évszázadok múlva válnak közkincsé. A géniuszok felülemelkednek korukon, megelőznek századokat. Az evangéliumban több példát találunk ennek igazolására. Sok olyan igazság világos és tiszta feltárását találjuk ott, melyek a modern szellemnek és becsületére válnának. Bizonyos idő óta a lélektannal foglalkozó tudósok figyelme a tudatalatti lélek működés természetére és jellegére terelődött. Amikor egy tanuló gondosan akar megszerkeszteni és megírni egy fogalmazást, alvás előtt is arra gondol. Fölébredve úgy találja, hogy gondolatai világosabbak, a fogalmak tisztábbak s rendezettebbek, és a megfelelő szavakat, kifejezéseket könnyebben megtalálja. Ez arra mutat, hogy szelleme alvás alatt is folytatta tevékenységét. A tudatalatti a sötétségbe tovább vitte a megkezdett munkát, akárcsak azok az angyalok, akik befejezték Fra Angelico megkezdett képét, mielőtt ő imádságba volt merülve. Velünk is megtörtént már, hogy olvasás közben hirtelen fölmerült egy gondolat, amely újnak és igaznak tűnt, s csupán egy hirtelen látomás, vízió volt. Nem lévén időnk, hogy foglalkozzunk vele, csak hamar feledésbe merült. Bizonyos idő múlva, mint egy véletlenül, a homályból ismét megjelent ez a gondolat, de átalakulva és kifejlődve. A kis csíra tudtunk nélkül felnevekedett és kalászba szökött. Kétféle szellemi működésünk van tehát, az egyik tudatos és akaratunktól függő, a másik pedig tudatalatti és mint egy önműködő. Ez a megkülönböztetés klasszikussá vált azóta, hogy az evangélium kifejtette, vagy legalábbis érintette, sejtette. Isten országát a gabonaszemhez hasonlította, amely földbe vetve kikel és felnő. Virasszon bár a munkás, vagy aludjék, járjon, vagy pihenjen. A földműves azon cselekedete, mellyel a gabonát a barázdába szórja, szándékos akaratától függő cselekedet. A mag ösztönös kihajtása, a vetés növekedése a tudatalatti tevékenységet jelképezi. Jézus beszél még kovászról, melyet vesz az asszony, elvegyít három véka lisztbe, amíg mind meg nem erjed. Az evangélium szelleme így alakítja át immár 2000 esztendő óta az emberiséget. A keresztény ember, tudtuk nélkül, még azokat is foglalkoztatja és vonzza, akik tagadják. A legkevésbé hívő európainak is lesz erkölcsi aggodalma és szégyenérzete, amit a kannibál egyáltalán nem ismer. A lélektan világosságot derített egy másik tényre is. Az eszmék indító, mozgató erejére. Az eszme nem csak egy puszta kép, néma alak a festményen. Megmozgat szokásokat, fölébreszt szenvedélyeket, izgalomba hozza az idegeket és izmokat. Önmagától, vagyis függetlenül minden indító októl tettre vágyik. Mennyi mindent teszünk csupán azért, mert korábban elgondoltuk. Ez a hajlam, amelyet mindenki megfigyelhet magában, különösen látható, észlelhető az ösztönös egyéneknél, akik beszélnek és cselekszenek, mielőtt gondolkodnának. A nevelők jól tudják ezt. Elég, ha valamiről gondolata támad a gyermeknek, már is véghez is szeretné vinni. A képzet lenyűgözi és tiklandozza, amíg meg nem valósítja. Már jóval korunk lelki életi jelenségekkel foglalkozó tudósai előtt az evangélium fölhívta figyelmünket a gondolat az eszme ható, mozgató erejére. Egyik nap a farizeusok megrótták az apostolokat, mert mosatlan kézzel ettek, s nem tartották meg a szokásos kézmosást. Nem az fertőzi meg az embert, ami a szájába bemegy, hanem ami a szájából kijön. Mert a szívből erednek a gonosz gondolatok. Hogyan fertőzik meg az embert a gonosz gondolatok? Úgy, hogy azokból erednek a lopások, gyilkosságok, házasságtörések. A bűn már az elkövetés előtt a gondolatban van. S ha a bűnös gondolatot nem küzdjük le, nem vetjük el, akkor cselekedetbe megy át. Ha tehát helyesen akarunk cselekedni, gondolkodjunk helyesen.
Állítsunk őrt képzeletünk ajtajához, és tisztítsuk meg előbb azt, ami belül van, hogy az, ami kívül van, megtisztuljon. Mindennek több oldala van, és az arról alkotott képünk aszerint változik, hogy milyen szempontból vizsgáljuk. Miért figyelünk ugyanakkor inkább az egyik szempontra, mint a másikra? Azért, mert az érzelem indítja, köti le a figyelmünket. A vélemény a világ királynője, mondja egy közmondás. De a vélemény maga is az érdekek rabszolgája. Kíséreljétek meg bebizonyítani egy politikusnak, hogy elmélete hamis alapokon áll. Semmit sem akar majd megérteni, és a legjobb érveket is üresnek és erőtlennek fogja találni. Ha teljesen érdektől mentes volna, megadná magát a nyilvánvalónak. Igazat adni a megdönthetetlen érveknek egyenlő volna múltjának megtagadásával, pártjának cserbenhagyásával, a jól jövedelmező állás feláldozásával. Így aztán teljes erővel belekapaszkodik elveibe, melyeket nagyon is előnyösnek talál, s nem akar véleményétől elállni, és makacságát, konokságát az elfűség szép szavával ékesíti fel. Igaza van tehát a költőnek, amikor azt mondja, hogy a szellem nem lát tisztán a szív szemével. Az önszeretet elvakít bennünket, s csak bajosan tudjuk meggyőzni azokban a kérdésekben, amelyekben beleavatkozik. Ha a mértan érdekelni a szenvedélyeket, mint a politika és az erkölcs, akkor Eukleidész tételei sokat veszítenének bizonyosságukból.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Sokféleképpen lehet beszélni az őszről. Van, amikor szinte észrevétlenül érkezik meg a versbe. Kányádi Sándornál a fecske elrepül, üres marad a fészek, de még mintha hallanánk a hangját. Bóna Ferencnél a cinege madár bánata szólal meg. Petőfi szépséget lát az őszben, Adi pedig azt figyeli, hogyan szökik be az ősz, hogyan suhan be, szinte észrevétlenül az életünkbe. Az elmúlt műsorokban Kovács András Ferenc két versében is láthattuk az ősznek az elmúlás jelentését. A pára, ami lódult a Szeptember című versben, az élet születését és az élet végét hordozta. A Szénailla című versben pedig a konkrét szénaillatot az égben kezdtük el érezni. A mai alkalomra egy egészen különös hangulatú verset hoztam önöknek, Petri György egy őszi levélre című versét. Zörögve, veckelődve, honnan hová törekszel? Mintha egy üvegpatkány vonná vemhes, törékeny hasát az úton át, te, kallódó levélasszony. Nem csak a képek különlegesek Petri György versében, hanem a szerkezet maga is. Hiszen a vers első két sora egy megszólítást tartalmaz, honnan hová törekszel, zörögve, veckelődve, de az, hogy kit szólít meg, az csak az utolsó sorban válik érthetővé, te kallódó levélasszony. És a vers középső része, az pedig egy hasonlat, mintha egy üvegpatkány vonná vemhes törékeny hasát az úton át. Már az első két sor után megáll az ember, honnan, hová törekszel. Egy falevérről van szó, amelyet visz a szél, talán. De Petri nem engedi, hogy egyszerűen csak egy szép őszi képet lássunk. Ez a levél zörög, veckelődik, és nem valahová tart, hanem csak kallódik. Aztán megjelenik az üvegpatkány képe, amely vemhes, törékeny, hasát vonszolja végig az úton. És föltehetjük a kérdést, hogy miért éppen az a patkány, akit nem nagyon szoktunk szeretni, és ráadásul miért üvegből van. A patkányról elsősorban a szaporaság jut eszünkbe. A vemhes has pedig még erősebben a születés, a termékenység képét idézi. De ez a patkány üveg, élettelen, törékeny. Egy olyan tárgy, amely akár egy gicses kis üvegállatka is lehetne egy polcon. És most éppen ez a furcsa, élettelen állat vonszolja magát az úton. Mintha valami készülne születni, miközben valójában nincs születés. Mintha lenne termékenység, de nem lenne belőle élet. És ettől a levél is másképp kezd működni. Mert nem egyszerűen egy lehulló falevél, hanem levélasszony lesz, ahogyan Petri mondja. Egy asszony, aki talán vajúdik, de közben mégiscsak kallódik. Különösek ezek a képek, és eszünkbe juttathatnak egy egészen más hangulatú Pilinszky verset, az introituszt, a bevezetést. Kinyitja meg a betett könyvet, kiszegi meg a töretlen időt, lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni, kimerészel közülünk, s kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, ki mer kutatni, s hogy mer puszta kézzel. És ki nem fél közülünk, ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet. Ha figyeljük Pilinszky versét, ott van benne az üvegtenger kifejezésben, amely a Jelenések könyvének látomását idézi. Ott van a bárány, ott van az a titokzatos szakrális világ, és a kérdések, kinyitja meg a betett könyvet, kiszegi meg a töretlen időt. Petri világában, mintha mindez kifordulna. A fenséges üvegtenger helyén itt egy üvegpatkány van. A bibliai látomás hatalmas képei helyett egy útszélén vonszolódó, törékeny állat. A Jelenések könyvének asszonya, aki vajódik, és akit a nap, a hold és a csillagok vesznek körül, Petri versében kallódó levélasszonnyá válik. De talán éppen ez az, ami olyan erőteljessé teszi és ütőssé ezt a Petri verset. Mert Petri versének a mélyén is ugyanazok a kérdések fogalmazódnak meg. Van-e valami, ami születik abból, amit átélünk? Van-e értelme a szenvedésnek? És egyáltalán tartunk-e valahonnan valahová, vagy csak sodródunk, kallódunk, ahogy Petri mondja? De a vers nem ad erre választ, sőt, a honnan hová törekszel kérdésében éppen az a nyugtalanító, hogy a törekvés és a kallódás egyszerre van jelen. Mintha mennénk valahová, miközben nem tudjuk, hová tartunk. Mintha ez a mozgás nem jelentené azt, hogy iránya is van az életünknek. De van még egy fontos szó a versben, a levél. A címben azt olvassuk, hogy egy őszi levélre. Elsőre természetesen falevélre gondolunk. De ez a levél üzenet is, egy írott szöveg, és ilyen értelemben a verset magát is értelmezhetjük egy ilyen levélként, azaz üzenetként. És ha innen olvassuk újra Petri versét, akkor mintha Petri sem csak egy őszi falevélhez beszélne. Mintha a saját verséhez, a saját költészetéhez is szólna. És akkor a kérdés már úgy is föltehető, hogy vajon sikerül-e valamit létrehozni? Megszületik-e a vers? Vagy csak egy törékeny, kallódó tárgy jön létre, amelyet ide-oda sodor az idő? A termékenységnek, a vajúdásnak a képei, a költői vajúdásnak lesznek a metaforáivá, és az, hogy megszületik-e valami, az kérdés. A terméketlenségről, a kallódásról, a törékenységről beszél a vers. Éppen ebből az élményből születik meg egy olyan vers, amely közben régi költői hagyományokat is megidéz, hiszen az ősz, az elmúlás, az öregség képei és még a bibliai látomások világával is párbeszédbe lép. Mintha azt mondaná, lehet, hogy az emberi élet töredékes, lehet, hogy sokszor nem tudjuk, honnan hová tartunk, lehet, hogy csak egy kallódó levél vagyunk az úton. De a vers maga mégis megszületik, és valami rendet hoz ebbe a kallódásba. És talán azért olyan különös ez az őszi levél. Nem azért érdekes, mert szép, hanem éppen azért, mert törékeny, furcsa, nevetséges és fájdalmas is egyszerre, és mégis megszületik belőle valami, és ez a valami az a vers, amelynek a címe egy őszi levélre. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek!
0: Mihály Anikót hallották.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach 828-as jegyzékszámú numero 4-es D-dur partitájának 5. tétele. Előadta Tatjana Petrovna Nikolajeva.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. A hangárium következik. A szerkesztő Csóti Judit.
3: Kró György emléke és Kurták György géniusza előtt tiszteleg a Magyar Kincsek ünnepe 2026, mely október 11-én ebben az évben is egyetlen napba sűríti a magyar zene páratlan gazdagságát a Zeneakadémia nagytermében, a Koncertó Budapest szervezésében. Erről a 3 koncertet kínáló napról beszélgetünk most Keller András Kossuth Díjas hegedűművésszel, a Koncertó Budapest főzene igazgatójával, aki egyébként ezt a Magyar Kincsek ünnepét megálmodta. Az esemény mottójának tekinthetjük talán azt a gondolatot, hogy a magyar kincsek azok nem múzeumi tárgyak, hanem élő örökség. Mi az, ami miatt fontosnak tartotta, hogy ezt a gondolatot a közönség elé vigye egy ilyen nap keretében, ahol 3 koncert is várja majd az érdeklődőket?
4: Nagyon sok oka van. A magyar zenei kincseink páratlanul gazdag a kincsestárunk. Vannak feltáratlan kincseink, vannak kicsit elveszett vagy feledésben merült nagyszerű magyar zenék, és évről évre ezen a Magyar Kincsek ünnepén szeretnék mindig felhozni néhányat újra és a közönség elé tárni. Természetesen nagyon ismert és népszerű művek mellett, de elsősorban szeretném a figyelmet ráirányítani a sokszínűségére.
3: Kró György Széchenyi Díjas zenetörténész, zenekritikus és pedagógus számára is a zenei múlt, a kortárs zene és az előadó művészet szorosan összetartozott, szinte rímel mindarra, amit az imént elmondott. Nyilván nem véletlenül esett rá a választás.
4: Igen, Kró György születésének 100. évfordulójára emlékezünk. Ő számomra több volt, mint zenetörténész vagy zenekritikus. Úgy vélem, hogy ő a magyar zeneművészet nagy krónikása volt. És hát többek között ezért is szeretnénk neki szentelni az idei ünnepet. Valamennyiünk számára úgy tudta megmutatni a nagy zenéket és a nagy előadásokat, hogy egy olyan horizontot tudott számunkra feltárni, amit nélkülöttel nem láthattunk volna.
3: Kurtág 100. születésnapja és Kró György centenáriuma pedig egy különleges párbeszédet hoz létre a múlt és a jelen között. Ez egy nagyon szép találkozás, amit szintén ezen a Magyar Kincsek ünnepén megtapasztalhat majd az, aki ellátogat erre a programra még egyszer, tehát október 11-én vasárnap a Zene Akadémián. Hogyan készülnek erre a 3 koncertre, és akkor talán térjünk is rá, hogy hogyan lehet majd ebben a 3 koncertben találkozni Kró Györggyel, Kurták Györggyel, múlttal és jelennel, mik lesznek a kapcsolódási pontok?
4: Valójában nagyon sokféle módon tudhatunk kapcsolódni, és ezt mindenkire rá is tudhatom bízni, de valójában olyan kapcsolatok is létrejöttek, amiket most ilyen pillanatban nem érzünk, vagy ismerünk. Mindjárt a legelső koncerten egy másik nagy élő magyar szerző, Dubrovai Lászlónak egy új darabja hangzik el, Laudate címmel, mert Kacander Orsolya ad elő a Koncertó Budapest vonósaival és Baráti Kristóf dirigálásával. Ezután egy egész különleges Rózsa Miklós Spellband koncertóját hallhat a közönség, amelyet Magyar Valentin fog előadni. Rózsa a Hitchcock filmhez írt filmzenét, amelyet egyébként Oscar-díjra is jelöltek, és ebből írt egy zongora versenyt, amiben még egy nagy különlegesség van, hogy teremint is használt, ez egy csodálatos, különleges hangszer, és ennek az előadója Illényi Katica lesz. És szintén a délelőtti hangversenyen hangzik el Szőlősi András egyik utolsó műve, Addió címmel, amelyet Kló Györgynek a halálára írt. Ezt én fogom előadni, vagy hát ez Hegedű Szóló és Vonó Zenekar. és Bartók egyik főműve a csodálatos Mandarin Suite-et fogja hallani a közönség Baráti Kristóffal, a Concerto Budapesttel, tehát egy nagyszabású koncerttel indul az ünnep. A délutáni hangversenyen két különlegességet hallhatunk, melyekhez magyar zongorista titánok neve is kapcsolható, hiszen Liszt Ferenc Goethe Festmarsát zenekari hangszerelésben Kocsi Zoltán hangszerelésével hallhatjuk, majd Schubert egyik legcsodálatosabb művének az F-moll fantáziának a Dohnányi Ernő által írott zenekari letétjét hallhatjuk. Ezek után Beres Sándor, a Bartók utáni zeneszerző nemzedék egyik legnagyobb alakja, hegedű versenyét szólaltatja meg Kelemen Barnabás. Ez egy igazi remek mű, amit úgy gondolom, hogy talán méltatlanul nem ismerünk eléggé. Többek között Vég Sándornak írta a szerző, aki az én mesterem is volt, és már előadtuk Barnabással, és úgy gondoltuk, hogy ismételni kell abban, mert annyira fontos ez a darab. Az esti koncerten a Kulták 100 évfordulós ünnepségek keretében lesz egy nagyszabású kultágest, amelynek a fénypontja Kulták György THG személy a második operájának a Zeneakadémia bemutatója lesz. A koncerten még szerepel Perényi Miklós, aki a délelőtti koncerten is egy nagyszabású szólóművel szerepel, Tremovimenti című művét adja elő, és az esti koncerten még a Kulták kamara darabok sorozatában is előadja Kulták Györgynek a In Memoriam Król György című cselló szólóművét, valamint Liszt gyász gondolájával fogja bevezetni a Sternhagen előadását.
3: Mindabból, amit elmondott, egyértelműen érzékelhető az, hogy a Magyar Kincsek ünnepe című programsorozatnak, ami most már évről évre ugye várja a közönséget, mi a koncepciója, hogyha adhatna tanácsot a közönségnek, hogyan készüljenek erre a napra, akár szakavatottak, tehát akik zenei, szakmai füllel szeretnének ellátogatni ezekre a hangversenyekre, hiszen ugye sok olyan darab is hallható, ami ritkán csendül fel, és hogyan készüljön az, aki egész egyszerűen amatőrként érdeklődik ez iránt, a gondolat iránt, hogy a kincseink azok élő dolgok, és nem pedig múzeumi tárgyak, vagy kíváncsi ezekre a darabokra, ezekre a szerzőkre.
4: Először is azt szeretném, hogy bizalommal és nagy kíváncsisággal készüljenek a nézők. Egyrésztről nagyon nagy odaadás van a szervezők és a Concerto Budapest részéről, és nagy elkötelezettség van bennünk, hogy ezeket a műveket a legmagasabb színvonalon tudjuk megszólaltatni. Hozzá kell tennem, hogy Kulták György, a Concerto Budapest tiszteletbeli elnöke, nekem mesterem gyerekkorom óta, és az ő tanítását igyekszem megvalósítani a Concerto Budapestnél is, meg hát a világban, amennyire tudom mindezt képviselni. Tehát azt gondolom, hogy a műveken kívül még a tanári jelenléte is hallható lesz majd például a Kulták Györgynek, de ugyancsak Dubrovai György is mesterem volt az előkészítő tagozaton, tehát itt azért a tanár-tanítvány viszonyok is, itt vannak a kollégák, hát hiszen a koncertek szólistái, Perényi Miklós, Kelemen Barnabás, Baráti Kristóf hosszú idő óta a zenei partnereim, akikkel folyamatosan együtt dolgozunk, és én hihetetlenül boldog vagyok, hogy mindannyian úgy érzik, hogy fontos részt venni ezen az ünnepen, és azt szeretném, hogy a közönség is bízom benne, hogy igen, valódi kincseket fognak hallani.
3: Elhangzott, hogy ön is színpadra áll. Mely aspektusát várja jobban ilyenkor egy ilyen eseménynek, magát a darabot, amiben majd közreműködik, vagy pedig az egész esemény sorozat folyása az, ami ilyenkor jobban fókuszban van, ha egyáltalán ez a kettő szétválasztható?
4: A tervezési folyamat az egy hosszadalmas folyamat. Amíg az kialakul, nagyon-nagyon sok fázisa van, a felkészülési folyamat az pedig, bármilyen viccesen hangzik, az egy állandó készülés, tehát ez egy életen át tartó dolog, hiszen például Kurták Györgynek a műveit folyamatosan játszom sok évtized óta is, és minden pillanatban új dolgokat találok bennük, amiket szeretnék még jobban megmutatni, illetve a zenésztársaimmal. De amikor meg zajlik egy ilyen esemény, akkor számomra vannak a feladatok, és jön az első, és aztán jön a többi. Most az egyiken hegedülök, a másikon dirigálok, aztán megint hegedülök, megint dirigálok, kamarazenélek, közben szólózom. Hát ez sokféle dolog, de valójában úgy gondolom, hogy ugyanannak különböző formái. Tehát igyekszem a tőlem tehető legjobban tolmácsolni a zenét, attól függetlenül, hogy éppen milyen műfajban.
3: Ami még nem hangzott el, hogy a Magyar Kincsek ünnepének házigazdája Batta András Széchenyi díjas zenetörténész lesz. Hogyan kíséri ő végig ezt a napot?
4: Hát először is Batta Andrásnál nem nagyon tudok avatottabb zenetörténészt ezzel kapcsolatban, de hozzá kell tennem, hogy még egy nagy magyar zenetörténész szerepelni fog, hiszen az esti koncerten pedig Fazekas Gergő fogja bemutatni a Kurták darabokat a közönség számára, tehát két jelentős magyar zenetörténész is jelen lesz, nem csak Klóth György képletesen köztünk lesz, tehát itt most minden szempontból látszódik, hogy egy nagy összefogásról van szó.
3: Mindez tehát a Magyar Kincsek ünnepe 2026 című programon a Zeneakadémia nagy termében október 11-én vasárnap. Ekkor várja tehát a Koncertó Budapest 3 koncerttel is a közönséget, amelyekről most Keller András Kossuth-díjas hegedűművésszel, a Koncertó Budapest főzeneigazgatójával beszélgettünk, aki, ahogy elhangzott, maga is több alkalommal fellép majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy a hallgatók figyelmébe ajánlhattuk ezt az igazán színes, rendhagyó programot.
4: Én is köszönöm a lehetőséget.
3: A Hangárium hátralévő részében pedig a Magyar Kincsek ünnepe című program során előtérbe kerülő szerzők műveiből válogatunk. Maradjanak velünk!

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Csuth Judit, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Következik a Házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

Mai műsorunkban a házunk tájában vendégek vagyunk tulajdonképpen. Fábri Kornél püspök úr vendégei, hiszen azon kívül, hogy Fábri Kornél a Budapest-Esztergomi Egyházmegye segédpüspöke, nagyon fontos szerepe van a 365 nap Biblia podcastnak a készítésében. És úgyis a vendégei leszünk püspök atyának, hogy a kattás programján belül volt egy olyan beszélgetés, ahol a rajong

0: Azokkal, akik nap mint nap követik ezt a Biblia tanfolyamot, találkozott a püspök úr és az oldal szerkesztője Harasztovics Arnold. Mielőtt még ezt a közönség találkozót meghallgatjuk, arra kérem, hogy magyarázza meg nekünk, hogy egyáltalán miért kell nekünk katolikusoknak a Bibliát olvasni. Lehet, hogy ez eleminek tűnhet, de szerintem sokan gondolják azt, hogy azzal, hogy megpróbálunk szeretni, azzal már készen is vagyunk. Nem kell nekünk itt tudományoskodni, meg Biblia történettel foglalkozni, meg nagyon pontosan még az Ószövetséget is megismerni.
1: Csak hogyan kell szeretni? Ugye az egyházban két forrásunk van, a Szent Hagyomány, a Szentírás. És a Szent Hagyománynak a kikristályosodása a Szentírás. Úgy nem lehetett mindent leírni annak idején. Úgyhogy számunkra a Biblia az Isten szava. Akkor is, hogyha nekünk ott vannak a szentségek, a liturgia, a közösség. Tehát számunkra a Biblia nagyon fontos, hiszen az egyház életében ugye Jézus nem egy könyvet hagyott ránk, hanem közösséget alapított, az egyházat. És az egyházon belül keletkezik maga a Szentírás, a Szent Hagyomány kikristályosodásaként. Tehát ugye nem lehetett mindent leírni annak idején, de nagyon sok mindent leírtak, és az, hogy különböző szerzőktől olvashatjuk a Bibliát, hiszen 40-50 szerző írta le Isten szavát számunkra. Jó megismerni az ő történetüket, hogy milyen kulturális közegből jöttek, milyen háttérrel, milyen érzelemvilággal jöttek, milyen történelmi szituációban írták, mert ez mind segít azt megérteni, amit közölni akartak ők maguk az akkori olvasóikkal, illetve hát nekünk később, akik több ezer évvel később olvasuk az írásukat. Tehát mindig fontos az, hogy ismerjük a Szentírás, mert ugye Jézus maga mondja, hogy a Szentlélek mindent eszünkbe juttat, amit ő tanított nekünk, de ha nem tudom, mit tanított nekünk, akkor mit juttasson eszünkbe a Szentlélek. Ezért kell olvasni a Szentírás, mert az tartalmazza Jézusnak a tanítását. Úgyhogy az, hogy most ebben a 365 nap alatt el tudjuk olvasni közösen a Szentírást, ez egy nagy lehetőség. Mondhatom tényleg, hogy egy online ingyenes tanfolyam, hogy bárki meghallgathatja, aztán elmélyedhet, haladhat a saját tempójában, másokkal összefoghat. Tehát tényleg egy olyan nyitott egyetem, mondhatjuk így, ami mindenki számára valóban lehetőséget ad arra, hogy elolvassa a Szentírást, megértse az összefüggéseket, és hogy ne adja fel néhány nehezebb résznél.
0: Néha irigykedem protestáns testvéreim Biblia tudása miatt. Sokakat ismerek, akik az Ószövetségből és Zsoltárokból és fejből idéznek. Tehát tényleg valóban a szövegeket nagyon ismerik, ezeket a szent szövegeket. Vajon ezzel, ha valaki meghallgatja ezeket a podcastokat, ezeket a részleteket, akár többször is végighallgatja, mit tud ahhoz hozzátenni az elmélkedés, amit maga a Biblia szövege ad? Tehát miért fontos az, hogy itt most nem csak szövegeket fogunk megtanulni, megismerni, elolvasni, hanem kapunk hozzá egy csomagolást, egy magyarázatot?
1: Ha valaki elkezdi olvasni a prófétákat, akkor nagyon hamar belezavarodhat. Ezek az elmélkedések abban segítenek, hogy egy picit ilyen távlatból néznek rá, hogy ki mondta, kinek mondta, mi a történelmi helyzet, hogy kell azt érteni, ad némi biblikus háttértudást, ami nem biztos, hogy mindenkinek megvan. Ami elsőre talán furcsának hangzik, de hogyha valaki ismeri azt, hogy milyen környezetben született maga az a könyv, akkor ezek mind abban segítenek, hogy jobban megértsük, hogy a szerző mit akart ezzel mondani. Ugye Isten szavát közvetítik, de Isten nem lediktálta az ő igéjét, hanem engedte, hogy az a szent szerző, ugye a Szentlélek sugalmazására leírja, és a maga értékrendjében, megért tapasztalatán keresztül megszűrve írja le azt, amit ő úgy gondol, hogy Isten szólt hozzá. Tehát ez nem is véletlen, hogy vannak a Bibliában tévedések. És ez így normális. Maga a Szentíró Jézus szájában is ad tévedést, például akkor azt mondja, hogy nem hallottátok, hogyan ment be Dávid Abiatár főpap idejében, és ette meg a kenyereket, amit csak a papoknak lett volna szabad. Hát nem Abiatár főpap idejében volt ez, de ettől még a történet igaz. De hát úgy látszik, hogy evangélista így emlékezett, úgyhogy nem baj, hogyha vannak benne ilyesmik is. Ugyanakkor maga a Biblia teljessége az pedig igaz számunkra, de nagyon jó kell érteni. Még egy fontos dolog, hogy a Bibliában különböző műfajok vannak egymás mellett. Ugye van benne szerelmes költemény, az énekek éneke. Vannak történeti könyvek, vannak profétikus könyvek, vannak apologetikus könyvek, vagy ilyen, vannak levelek, vannak evangéliumok, eszkatológiát tartalmazó könyvek, tehát nagyon-nagyon különböző műfajok, zsoltárok, imádságok. És mindegyiket a maga helyén kell kezelni. És ebben az elmélkedések szintén segíthetnek, hogy ne akarjak szó szerint venni egy olyan részt, amit maga a szerző sem akart, hogy szó szerint vegyük. Nagyon egyszerű, hogy a parabolának hívjuk azt az irodalmi eszközt, ami túlzó módon akar hangsúlyozni valamit. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy a szemed botránkoztat meg, vagy kísértésbe visz, akkor vájt ki. Hát én nem találkoztam még olyan keresztényel, aki ezért kiválta volna a szemét. Ezzel Jézus mit akar mondani, hogy nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ne essünk kísértésbe, hogy jobb inkább hátrányba kerülni mondjuk itt a földi életben, mint hogy a nem a mennyországba jutni. Aztán szoktam mondani példának, hogy amikor azt írja a költő, hogy hálót van az est, a nagy barna pók, némán állnak a tiszai hajók. Hát senki nem kezdi el keresni azt a nagy barna pókot. Mert tudjuk, hogy ez a napnyugta utáni szürkület, amikor szépen minden sötétbe burkolózik, azt írja le ilyen költői módon. Tehát nagyon tudni kell, hogy a Bibliában milyen könyvet, milyen stílusban és körülmények között írtak, és azt szerint kell tudnom értelmezni is, hogy mi az, ami tényleg szó szerinti dolog, mi az, ami történelmi tényszerű dolog, és mi az, ami valóban prófétai, ami lehet túlzás, lehet olyan kép, amit nehéz elsőre megérteni, tehát mindent a maga helyén kell kezelni.
0: Ez tulajdonképpen egy felnőtt hittan, hogyha úgy tanuljuk, úgy olvassuk, úgy hallgatjuk napról napra. Azért mondom, hogy olvasni, hiszen a 365 nap Biblia, ez egy podcast, de kapunk ugye mellé olvasni valót is, és jó, hogyha akár előre elolvassuk mondjuk azokat a szövegeket, azokat az igéket, amelyeket aznapra jelöltek ki számunkra. Tehát lehet ez egy olyan hittanóra, amire hát sokan, sok felnőtt nem jár azért hittanra.
1: Inkább bibliaórának mondanám, hiszen a hittannak azért nagyon sok része van még, ebből nincsen dogmatika, nincsen erkölcstan, bár nyilván a Biblia mindennel foglalkozik, de kifejezetten most itt a Szent Szöveggel van dolgunk, vagy inkább bibliaórának mondanám. A katekizmus az már a hittanórának az anyaga. Tehát, hogy valaki a katekézist olvas, vagy a katolikus egyház katekizmusát, ott valóban találkozik a hitünknek a lényegével, hogy mit hiszünk. Amikor a kongresszusra készültünk, még akkor az utolsó évet, amit a Covid miatti halasztásból kaptunk, hát azt használtuk erre, hogy olvassuk el 365 napot a katekizmust, de ott csak annyi volt, hogy olvassuk el, és számomra is sok újdonság volt benne. Úgyhogy az egy igazi hittanóra, ez inkább biblióra, amikor az Isten igéjével foglalkozunk, és azt próbáljuk jobban megérteni, hogy aztán a életbe át tudjuk tenni azt, amit ott olvasunk.
0: Most egy rövid zenét fogunk hallani a házunk tájánban, és utána pedig elkezdődik az a felvétel, amely a Kattárson készült, ahol Fábri Kornél püspök úr és Harasztovics Arnold részvételével egy nyilvános beszélgetésen, egy közönség találkozón vehettünk részt a 365 nap Biblia oldal podcast hallgatóival, követőivel.

0: A 365 napos Biblia kurzus január 1-én indult. De vajon aki nem csatlakozott január 1-én, az hogyan kezdje, vagy kezdje újra? Kapcsolódjon most be, vagy pörgesse vissza, és a január 1-i első podcasttal kezdje meg az ismerkedést a Bibliával.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy itthon vagyok újra. És hát az, aki most akarja belekezdeni, igazából bármikor elkezdhető, ez a jó hír. Mert amióta egyszer felvettem, azóta fönn van az interneten, fönn van az applikációban, az Arándok mobil applikációban, az arandok.mán, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, mindenütt megtalálható. Igazából egy elhatározás kell, hogy szeretném-e végigcsinálni. Az nagy segítség, hogy nem egyedül csinálom, hanem társakkal együtt. Mert akkor tudjuk egymást egy kötelékben bátorítani. Úgyhogy ha valaki most akarja elkezdeni szeptember közepén, hát hajrá! Ez a 365, ez nem csak január 1-től december 31-ig tart, hanem bármikor. Úgyhogy én mindenkit bátorítok arra. Nyilván vannak ilyen jó évkezdések, hogy január 1-től na együtt csináljuk meg, az ki lehet bírni ezt a 2,5 hónapot odáig, és akkor január 1-én lehet újra elkezdeni, akár csapatostul, akár plébánián. Ugye mi bátorítottuk azt, hogy csináljanak közösségeket, ahol együtt tudják hallgatni és nézni az adásokat, és aztán gyűjjenek össze hetente, két hetente, havonta is beszéljék meg egymással, hogy kinek mit adott ez a rész. Úgyhogy ennek hatására 300-nál is több ilyen közösség alakult, úgyhogy lehet, hogy januártól újabb 300 közösség alakulhat, akik most nem kezdték el.
0: Harasztovics Arnold, arra lennék kíváncsi, hogy amikor elindult, vagy amikor a készülődés elindult, akkor te miért gondoltad azt, hogy fontos, hogy a zarándok.ma legyen a helyszíne egy ilyen podcastnak? Mert ugye ez egy már létező angol nyelven megkezdett program volt.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat és az itt jelenlévőket. Én a kérdést kicsit megfordítanám. Nem a zarándok.ma a fontos ebben a projektben, hogy miért a zarándok.ma adjon helyszínt ennek, hanem az inkább, hogy született meg ez a gondolat, hogy a zarándok.ma-n készüljön egy Biblia egy év alatt podcast sorozat. Ugyanis ez úgy történt, hogy 2 évvel ezelőtt ősszel, pont ilyen időtájt körülbelül, azért imádkoztam, hogy úgy jól ketyeg a zarándok.ma, hála Istennek, úgy stabilizáltuk a tevékenységünket, és mi lehet a következő lépés, mert úgy éreztem, hogy van némi kraft még bennünk, és szolgálhatnánk még az Urat talán ennél jobban. És az imában én azt kaptam, egy kis időre rá, hogy hát a Biblia egy év alatt ott hozzuk el Magyarországra. És ezt mondom úgy, hogy én előtte a Biblia egy év alattról nem is hallottam. Mike Schmitz atyáról nem is hallottam. Tehát, hogy ez annyira új volt, hogy teljesen váratlanul ért engem is, és hát így született meg a gondolat, az ötlet, és majd a terv Kornél atya közbenjárásával is, hogy Magyarországra elhozhattuk az Ascension Press nagy sikerű podcastjét, amely Amerikában és az angol nyelvterületen, tehát gyakorlatilag így a világon az első számú angol nyelvű leghallgatottabb vallási podcast. Ez óriási dolog. És ráadásul katolikus, mert az Ascension Press egy katolikus kiadó Amerikában.
0: Püspök úrnak ez egy nagy vállalása, hiszen minden nap kell ezzel foglalkoznia. Püspökként, segédpüspökként számos feladata van. Még egyet besorolni a sok feladat közé lehet, hogy nagy kihívás. Miért gondolta, hogy mégis fontos ezt vállalni? Hogy ön adjon hangot ezeknek a gondolatoknak.
1: Az mindegy, hogy én csinálom-e vagy más, csak valaki csinálja. De nem tolongtak. Meg hát Arnold engem keresett meg, hogy ő arra gondolt, hogy ha már a Mise vlogot csináltam annak idején, akkor milyen jó lenne ezt is megcsinálni. És aztán kicsit gondolkodtam, de azt mondom, hogy én ugye biblikus dolgokat tanultam Rómában is, szeretem a Bibliát, hogy miért ne csapnánk bele. Ugye a püspöknek az egyik feladata a tanítás. És hát ennél jobbat, hogy nekem őszintén olyan jó 2 óra munka egy ilyen adás, de van, amikor 5 órát dolgozom rajta, de utána most is több mint 60 000-en követik. Hát akkor ilyen energia befektetéssel ennyi emberhez eljut, akkor az a legjobb. Ugye egy plébános készül a prédikációra, nem tudom mennyit, meghallgatják a helyiek 100-an, 200-an, 25-en. Ehhez képest az a legjobb befektetés. És az, hogy nem csak most, hanem 5 éven keresztül lehet. És amikor Arnold megkeresett, én még az Arándok.máról nem hallottam addig, tehát ilyen kölcsönösen egymásra találtunk. És akkor mondtam, hogy ezt meg kéne csinálni, mert tényleg sokakhoz el lehet juttatni, és ráadásul a protestáns testvéreinknek, akinek a Biblia a legfontosabb, még nekik sincs ilyenjük. Úgyhogy tudom, hogy sok protestáns hallgatja a Biblia egy év alattot, így legalább a teljes Bibliát meg tudják hallgatni, mert nekik ugye néhány könyv hiányzik Luther óta. Viszont ami érdekes volt, hogy nem volt olyan zökkenőmentes ez az indulás. Én azt mondom az Arnoldnak, hogy úgy kezdjünk bele, hogy december 31-ig én már 40 adást fölvettem. Mert bármikor jött egy betegség, egy utazás, nem tudom felvenni, muszáj előre lenni. Úgyhogy december 31-én vettem fel az utolsó kettőt, és így volt meg a 40. Így tudtunk január 1-én elindulni. Úgyhogy decemberben 2 hétig beteg is voltam, nem volt hangom. Tehát ez nagyon kínos tud lenni, hogyha valaki podcastet gyárt, hogy éppen hangja nincs, mert a lábam eltörik, hát attól még tudok felvenni, de az se törött el, hál' Istennek. És aztán a amerikaiakkal szerződést kötni nem is olyan könnyű, mert általában úgy szokott lenni, hogy nekik mindent, nekünk semmit. Tehát olyan szerződést ajánlottak Arnoldnak, hogy kezdjük csak el, de bármikor leállíthatják, bármikor töröltethetik a részeket, tehát gyakorlatilag teljes bizonytalanságba hagytak. És
2: minden az övéké, természetesen.
1: Ja, igen, tehát minden jogdíj, meg minden tartalom az övéké, amit mi gyártunk. Tehát ezek után mondtam Arnoldnak, hogy figyelj, ez így nem fog menni, de van egy jó barátunk, úgy hívják, hogy Szent József. Úgyhogy kezdjünk el egy Szent József 9-edet, és abban mondjuk el, hogy mit szeretnénk. És ugye ebben azt kértük tőle, hogy január 1-én kezdjük el, december 31-ig minden részt vegyünk fel, és álljon rendelkezésre minden, és október 15-éig legyen egy mind a két fél részéről elfogadott, aláírt szerződés. És én éppen akkor Amerikában voltam kint, és úgy is tervezem, hogy elmegyek személyesen az Ascension Presshez, hogy Amerikában azért voltam kint, mert a tengeren túli magyarokért is felelős vagyok, és éppen látogattam a washingtoni, meg a New Yorki magyarokat, és ők kettő között voltak. Úgyhogy elmentem hozzájuk, és utólag kiderült, hogy én voltam az első püspök, aki meglátogatta ezt az Ascension Press-t. És ott miséztem értük, a missziójukért, úgyhogy nagyon meg voltak hatódva, és aztán kiderült, hogy én leszek Mike Schmitz atyának egy módosított magyar hangja, akkor már úgy kicsit megenyhültek, és addigra már alá is lett írva a szerződés. Úgyhogy örülök, hogy azóta is jó a kapcsolat velük, és hallják a pozitív visszhangokat, úgyhogy nem akarják se visszavonni, se eltöröltetni, se semmit. Úgyhogy.
2: Mi nagyon köszönjük a segítségedet.
0: Ennyit számít a személyiség varázsa.
1: Hát meg Szent József.
0: Meg Szent azért József közbenjárása.
1: Bennem is sose csalódtam.
0: Vannak más a Bibliában válogató, akár 365 napos Biblia kínálatot bemutató podcastok és oldalak. Miért gondolja Fábri Kornél, hogy ez a válogatás, ez különösen jó?
1: Én még nem nagyon találkoztam másik ilyennel, őszintén szóval. Nem is nagyon kutattam utána. Azt tudom, hogy nagyon régen egyszer elolvastam a teljes Bibliát, egy ilyen 2 éves Biblia kalauz segítségével, de csak az volt, hogy melyik nap mit kell olvasni, és kész. És ez a fajta metódus, ahogy ezt használjuk, ugye ez a Great Adventure Bible Timeline, amit nem fordítottunk le, mert olyan furán hangzik magyarul, hogy ilyen nagy kaland bibliai idővonal. Hát ezt nem mondom magyarul, mert az a Great Adventure Bible Timeline, az sokkal jobban hangzik. Ennek a lényege az, hogy ugye Jeff Cavins, ez a biblikus professzor, felosztotta 11 vagy 12 részre az egész Biblia történetét, és akkor ahhoz fűzték oda az oda tartozó könyveket. Ennyi az egész trükk, és így sokkal áttekinthetőbb az egész, nem A-tól Z-ig olvassuk el a kezdetben keremtett Isten az eget a földet, és utána a Maranatha a végéig, hanem mindig az oda tartozó, időben oda tartozó részeket olvassuk, és így sokkal jobban összeáll az egész kép. És akkor én már tudom, hogy aha, Jeremiás mikor volt, Ezekiel mikor volt, mindenki a helyére kerül, meg van egy nagyon jó kis kiadvány, nem tudom, hogy van itt belőle, amit lehet követni, hogy éppen melyik időszakban tartunk, milyen könyvek tartoznak hozzá, kik a főszereplők, és hogy éppen hol mi történik a világban. Tehát benne van a Stonehenge-nek a építése is, hogy éppen az mikor volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó metódus, könnyebb eltájékozódni benne, és segít tényleg az egésznek az ívét megérteni.
0: Arnold, biztos érkeznek visszajelzések. A közönség, vagy akik hallgatják, azok milyennek találják ezt a rendszert?
2: 99,9%-ban, hála Istennek, és ez nem a marketing szöveg, nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk. Van néhány ember, akinek természetesen van kritikája, örülünk neki, igyekszünk ebből fejlődni. De tényleg az van, hogy nagyon sok embernek nagyon sokat segít a Great Adventure Bible Timeline idővonala, Biblia tanulmányozási programja, ugyanis nem az van, ahogy Kornélátya is mondta, hogy nem lineárisan olvasok, hanem logikailag összefűzött módon, és jobban megértjük, elsajátíthatjuk akár mi is ezeket a szövegeket, vagy az értelmét a Szentírásnak. És ezt nagyon köszönik. Nem nekünk, mert mi eszközök vagyunk, hanem Jeff Cavinsnek, aki ezt a Great Adventure Bible Timeline-t megalkotta, kitalálta. Ő egy katolikus, kalandos útát megélt testvérünk. Volt ő már protestáns pásztor, de aztán visszatalált a katolikus egyházba. A lényeg az, hogy ő egy biblikus szakember, és ő alkotta meg ezt a programot. És az Ascension Press volt az, aki ezt podcast formában öntötte. Ezen kívül meg sokan azt is visszajelzik, hogy így jobban megértik, hogy mit is üzen az Isten a bizonyos szentírási szövegek által, gondolok itt az Ószövetségre. És van olyan visszajelzésünk is, amiért szerintem mindannyian hálásak vagyunk, hogy a protestáns testvéreink közelebb kerülnek így a Szentírás által hozzánk katolikusokhoz, mert megértik, hogy mi miért gondolkodunk így dolgokról, miért ilyen az egyházunk, a vallásunk, a tanításunk. Úgyhogy szerintem ez egy nagy sikertörténet ebből a szempontból is.
1: Kaptunk olyan visszajelzést egy idős nénitől, hogy vannak olyan részek az Ószövetségben, amihez a 18-as karikát ki kell tenni, és ő rosszakat álmodik, amióta ezeket hallgatja, és nem is csodálkozom rajta. Meg volt, hogy találkoztam családdal, hogy a gyerekekkel együtt hallgatják, mondom, előtte azért ugye meghallgatját, hogy mit hallgatnak a gyerekek, mert azért van egy-két olyan rész, amit én nem olvasnék fel a gyerekeknek. Csak hogy megjegyzem, hogy a miséken a Bibliának az egyharmadát olvassuk fel. Tehát kétharmada sosem hangzik el liturgiában, nem véletlenül, mert akkor ki kéne tenni, ez most ilyen 16-os karikás mise, ez 18-as karikás mise, attól függ éppen mi kerül sorra, de szépen ki van válogatva a legfontosabb rész, és ezeket olvassuk a Szent Misében.
0: A püspök úr nyilván naponta olvasta egyébként is a Bibliát, de vajon akár püspökként, akár keresztény emberként mit adott az, hogy most egy ilyen válogatással olvassa, és úgy, hogy nem csak olvasnia kell, hanem ugye ezeket a gondolatokat is hozzáfűzni. Egy meditációszerű gondolkodás kell hozzá, hogy igazán elmélyülhessen ezeknek a szövegeknek a mélyén, és magának is felfedezhessen valamit újat.
1: Igazából én könnyű helyzetben vagyok, hiszen Mike Schmitz atya, aki az egészet megcsinálta, az ő elmélkedései szerepelnek abban, amit én elmondok. Nekem annyi feladatom van, hogy miután le van fordítva magyarra, lektorával, én azt átnézem, és bizony le kell csekkolnom, hogy minden igaz-e, ami ott elhangzik. És volt, amivel vitatkoznom kellett Mike Schmitz atyával, mert a görögben meg a héberben nem az a szó volt, amit ő gondolt. És akkor az volt egy 5 órában, mire áttanulmányoztam. Úgyhogy nekem ez kerül sok időbe, és néha úgy utána nézek, hogy ez biztos így van. És hát volt, ami benne maradt, egy pici tévedés, tehát nem Nagy Sándor volt az, aki lefordította a Bibliát, hanem a 3 évtizeddel később más valaki. De hogy erre kell nekem nagyon figyelni, hogy ami ott elhangzik, az a tiszta igazság legyen. Ugyanakkor nekem egy óriási kaland, hogy én is fedezem fel, hogy ez eddig is benne volt a Szentírásban, pedig azért eddig sokat foglalkoztam vele, és hát tényleg ott van, és a Biblia kimeríthetetlen. Tehát, hogy akárhányszor újra olvasom, és így ez biztos, hogy volt. És az, hogy a személyes életemben vannak bizonyos részek, amik most éppen aktuálisak az életemben, máskor meg elsiklottam felette. Úgyhogy a Biblia az tényleg Isten élő szava. Tehát az, hogy Jézus is idézi az Ószövetséget, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amely Isten ajkáról való, és ez egy ilyen participium, ami éppen kijön most Isten ajkáról. Tehát nem egy régen leírt szöveg, ami egy holt szöveg, hanem az, ami most aktuálisan is szól hozzám. Tehát nekem nagyon sok esetben a Biblia volt az, amelyik helyre igazított, hogy egy döntés előtt mit kell tennem. Tehát az, hogy én Kaposvári Egyházmegyébe jöttem, az Pál apostol Galatákhoz írt leveléből jött. Éppen olyan kontextusban, éppen abban az ige szólított meg, úgyhogy a Szentírás az ma is szól hozzánk, és ezért úgy kell olvasnunk, hogy ez Isten szerelmes levele nekem, hogy ma mit akar nekem mondani Isten, és az is előfordul, hogy valaki, hogy lemaradt pár héttel mondjuk ahhoz képest, ahol mondjuk a többiek tartanak, de nem baj, mert lehet, hogy éppen a 3 héttel korábbi rész szól aznap hozzá, úgyhogy ez sem véletlen. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy ha netán le is maradt, semmi baj. A legnehezebb nap az, amikor lemaradtam, és egy nap kimaradt, hogy utána újra megnyomjam a lejátszás gombot. Tehát nem baj, hogyha valaki lemarad, nem kell rögtön behozni, mert valaki mondta, most 5-öt meghallgattam, mert annyi lemaradásban voltam, hát az mérgezést lehet kapni, de nem szabad túl adagolni magunkat. De lemaradni sem baj.
0: Tehát a hallgatóknak is egy kihívás, hogy minden nap hallgassák, hogyha elhatározták ezt. Azért ez nehéz 365 nap lehet. Tehát ez egy nagyon intenzív kurzus a Bibliából. De vajon készíteni nehéz-e? Mert a nagy kihívás az, hogy 40 nappal vagy előrébb jár, hát, vagy nem. Már nem. Tehát valamennyivel előrébb jár, de van olyan, amikor most nagyon nehéz ezt a napot fölvennem.
1: Érdekes módon nem. Akkor nehéz, hogyha fáradt vagyok. És ebből nem érzékelnek nagyjából semmit a hallgatók, a vágó annál többet érzékel belőle, mert többször kell újra kezdenem egy mondatot, és akkor, tehát hogy van egy ilyen előkészítés. Tehát megkapom az anyagot, átolvasom, utána nézek, mindent lekontrollálok, és stimmele, utána beülök a kis stúdióskámba, ami a kamrám, otthon, nagyon jó, mert minden ajtó be lehet csukni, utcában nem érintkezik, bár volt, hogy ki kellett mennem az udvarra és a rigókra rászólni, hogy halkabban, mert beleszól a felvételbe. Ez 6. kerület Budapest, tehát hogy csak olyan jó kis udvarom van, rigók laknak benne, és akkor miután ezt felvettem, feltöltöm egy szerverre, ott a Gőbel Ágoston barátom megvágja, majd visszaküldi, akkor az asszisztensem Borskata végighallgatja, úgyhogy olvassa is a szöveget, és akkor kapom a listát, hogy 3 perc 24 másodpercnél nem az van, hogy amikor, hanem az, hogy akkor. És akkor itt leírja, hogy miről van szó, erről kapok egy 6-8 hibapontos listát, akkor én meghallgatom, hogy milyen hangnemben, milyen tempóban, milyen hangszínnel vettem fel, ugyanúgy felveszem, javítom ezeket a mondatokat, föltöltöm a szerverre, a vágó bevágja a megfelelő helyekre, utána visszaküldi, megint lecsekkoljuk, akkor megint megy a szerverre, akkor Arnold alárakja a zenét az elejére meg a végére, és kihelyezi a különböző platformokra. Tehát így épül fel egy adás. Tehát a fordítás utántól nagyjából 8 órányi munka van benne, nagyjából 4 ember 8 órányi munkája összesen. Tehát egy-egy adás. És ezt azért, hogy ebből 3 önkéntesen csináljuk, a vágónak azért jár egy kis apanázs, mert hát mégis méltó a munkása maga bérére.
0: Közösségben ajánlott hallgatni vagy követni ezt a programot, és jó, hogyha ezeknek a közösségeknek a tagjai néha találkozhatnak egymással, megbeszélhetik a saját élményeiket, amelyek ezek alapján a podcastok alapján születtek, de egy közösség formálódott a podcastok köré is, akik rendszeresen írnak a püspök úrnak, és ugye van egy fórum erre, kérdezfelelek formájában, amikor válaszol is, és egy társat is talált hozzá, ugye egy püspök társát. Miért? Hogy született ez?
1: Ha valaki látja, még a YouTube-on követi, és látja, hogy mennyi komment jön oda, hát arra nekem nincs energiám, hogy mindenkinek külön-külön válaszoljak. Viszont hál' Istennek vannak kedves munkatársai, összegyűjtik ezeket a kérdéseket, akár e-mailbe jött a kérdés, akár YouTube alá, akár a podcasthez, és ezeket végigvesszük, és azért kérjük mindig, hogy ha kérdez valaki valamit, akkor először is járjon utána maga, mert az sokkal izgalmasabb, mint megkérdezni egy biblikus dolgokba jártasabb embert, utána szabad nézni. És aztán ezeket összegyűjtjük, és akkor időről időre Martos Levente Balázs püspöktársam, aki a Pápai Biblikus Bizottságnak a tagja, az ő segítségével, mégiscsak sokkal jártasabb a Bibliában, mint én, ezért az ő segítségével próbáljuk megválaszolni a kérdéseket. És hát ezt azt mondom, hogy 2 hetente vagy hetente, nem tudom, szokott egy adás erről lemenni, és ez újabb kérdéseket vonz. Tehát nyilván nekünk muszáj haladni, tehát valaki most visszakérdez a 100. naphoz, arra már nem fogunk tudni válaszolni. Tehát most, ahol éppen tartunk, ahhoz az aktuális részekhez érkező kérdésekre tudunk válaszolni, mert úgy tűnik, hogy azért merülnek fel kérdések, és nyilván egy-egy podcastben nincs arra idő, hogy teljes elemzést csináljunk a Bibliával, mert ez a Biblia olvasásáról szól. Azt, hogy hozzáfűzök néhány kommentet, amennyi belefér az időbe, annyit tudok hozzáfűzni. Igyekezve arra, hogy a fél óránál ne nagyon csúszszak túl. Hát néha nem sikerül. Kicsit hosszabb lesz a podcast, de lehet 1,75-ön is hallgatni, és akkor hamarabb véget ér.
2: Amikor elindult a podcast, akkor ilyen február végére 2-3 000 levél volt a postaládában, és én hetente körülbelül 100-at tudtam apasztani, mert ugye nyilván készült, ment a gyártás. Úgyhogy Anikó segítségével azóta gyorsabbak vagyunk, itt kérek elnézést azoktól a levélíróktól, ha vannak itt, akiknek nagyon későn válaszoltam, vagy válaszoltunk, mert tényleg az év elején volt egy olyan időszak, amikor akár másfél hónap késéssel tudtunk egy levélre válaszolni. És hát nyilván levélben is érkeztek kérdések, nem csak YouTube-on, vagy a Spotify-ra is. De örülünk neki, hogy ilyen sok gondolat fölmerül, mert ezáltal tudjuk még jobban kifejteni Kornél atya és Balázs püspök atya segítségével a sorozatot, és ez egy magyar sajátosság, egy plusz hozzáadott érték, hogy két püspök atyánk segítségével még jobban megérthetjük Isten szavát és a hozzá kapcsolódó történeteket.
1: Bocsánat, még annyi, hogy az amerikai verzióban ez nincs. És azt is jó tudni, hogy az amerikai, tehát angol nyelvű után volt egy spanyol, ez bátorított minket arra, hogy hát magyarul lehetne a 3. világnyelvként megkezdeni. Most a szlovákok is megcsinálták, de ők csak szinkronizálják más micatját, tehát ők nem egy sajátot gyártanak le, hanem csak szinkronizálják. És még egyet azért érdemes tudni, hogy januárban még csak olyan 800 000 e-mail ment ki, februárban már 1 000 000 fölött, és ez fizetős. Tehát akkor majdnem 500 000 kellett kifizetnünk azért, hogy küldhessük az e-maileket. Azért ezért szoktuk kérni az adományokat is egyébként, hogy ezeket valamiből tudjuk pótolni. Azóta sikerült egy olcsóbb levélküldő szolgáltatót találni, de hát ezek mind költségek. Úgyhogy nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást, amivel a zarádok.hu-t támogatják.
0: Martos Levente Balázs, ugye a Magyar Katolikus Rádiónak a vezérigazgatója, és püspök úr is, akár a podcastjai révén, ugye média püspök, mondhatom így. Ugye ez fontos az egyháznak, hogy nem csak a szószékről, meg nem csak a régi média eszközökön keresztül szóljon a hívekhez. És hát látjuk ugye, hogy ha itt körbenézünk, hogy milyen szép számmal jelentünk meg itt ezen a közönség találkozón, és hogy milyen tágas az a korosztály, akiknek a tagjai itt ülnek, hogy nagyon sokakhoz elér ezzel a püspök úr is, és ugye ez a misszió, hogy a Bibliát még jobban megismerjük. Milyen célja van, milyen személyes elképzelése van ezzel kapcsolatban, mi a vágya azzal kapcsolatban, hogy ezt a hosszú 365 napos utazást végigviszi a honlap segítségével?
1: Hát, nekem is egy jó kaland igazából, tehát élvezem. Ahányszor beülök a stúdióba, már elkészült anyagot felmondani, nagyon szívesen csinálom, mint nézem, hogy van-e éppen hangom, vagy nincs. Tehát van-e, hogy nincs, akkor nem tudom megcsinálni. A vágyam az, hogy Isten igéje minden emberhez jusson el, és a legfőbb vágy az, ami az egyháznak a célja, hogy mindenki üdvözüljön. Valaki azt írta, hogy állítsam ezt az egészet, ez teljesen kártékony, ne csináljam így tovább, írta ezt egy kedves 77 éves férfi. Mert hogy ezzel nem lehet evangelizálni. Hát mondom, ennek nem is az a célja elsősorban, hanem hogy Isten igéjét meghallgassuk, mert hogy Isten igéje eleven és átható, tehát bízzuk a jó Istenre, hogy az ő igéje kiben milyen hatást tud gyakorolni. És azt gondolom, hogy Isten igéje maga meg tud szólítani, és lehet, hogy egészen váratlan pillanatban. És nekem az a vágyam, hogyha az emberek kedvet kapjanak a Biblia olvasásához, tehát most végighallgatják, hallottam olyat, aki naponta kétszer meghallgatja ugyanazt a részt, reggel, meg este is, és van, aki pedig esetleg utána kezdi el olvasni a lábjegyzetekkel, egyebekkel, tehát szabad utána nézni, egy kis löketet ad. Nekem az a vágyam, hogy a Biblia az legyen mindennapi kezünkben, tehát hogy napi olvasmányunk, mert hát a legfontosabb könyv.
0: Nem ismerjük a Bibliát? Mi a püspök úr tapasztalata?
1: Hát olyan gazdag. Nyilván sok mindent tudunk róla, de minél többet tudunk róla, annál kevesebbet tudunk róla. Mert hogy mindig fedezünk fel valamit, és akkor újabb és újabb kérdések. Ez látszik a kérdésekből egyébként, nagyon jogos kérdések érkeznek, hogy ezt a részt hogy kell rendesen érteni. Mert nem is olyan könnyű. Főleg nagyon sok esetben kell hozzá biblikus háttértudás, történelmi háttértudás, héber, görög, asát, hogyha van mögötte, mert hogy rögtön tudom azt, hogy utána tudok nézni. Tehát nekem ez nagy segítség, hogy van egy nagyon jó kis program, a Bible Works, amit én azóta használok, mióta Rómában tanultam és biblikus dolgokat tanultam, amiben ott van, hát nem tudom, vagy 100 féle fordítás, benne van a héber, görög, mindenféle nyelven, hogy utána tudok nézni, hogy ez pontosan hogy van, hányszor szerepel a Bibliában, milyen alakban szerepel. Úgyhogy kell hozzá ez is, de amit én sok év tanulással megszereztem, azzal igyekszem megkönnyíteni azok számára, akinek nem volt ilyen lehetőségük, hogy biblikus nyelveket tanuljanak, vagy Bibliáról tanuljanak, hanem hát, ha most ezzel a kis Biblia 365-tel neki indul, és aztán ő is elolvassa a Bibliáját, a lábjegyzeteket is hozzáolvassa, és nem csak vasárnap hallja a Szent Misén.
0: Harasztovics Arnoldnak van-e kedvenc napja a 365-ből, most Biblia szempontból? Hát és volt már-e az a nap?
2: Ezzel a kérdéssel azt hiszem megfogtál. Van nagyon sok nap, ami nagyon tetszett, és nagyon felemelő volt, és őszinte leszek, van olyan nap is, ami megviselt, vagy egész nap úgy dolgozott bennem az a történet, amit aznap olvastunk, hallhattunk, főleg az ószövetségi részek természetesen. Hát most nem tudnék kiemelni egy olyan napot, mert tényleg sok van, főleg az, amikor úgy megértem, fölcsillan a lámpa, ahogy szokták mondani, hogy mi is, mit is jelent az a borzasztó történet, amit egyébként az Ószövetségben hallunk. Mi annak az üzenete? Vagy számomra például óriási élmény volt Jobbnak a történetét megérteni. Főleg, hogy ugye milyen szenvedéseken megy át, és ez manapság azt hiszem, hogy ugye hát sok ilyen eset van körülöttünk, jó, hát nem annyira durva, mint Jobbé, de hogy azt megérteni, hogy akár példaképként tekinteni Jobbra, hogy igen, ha nehézség van, akkor mondjuk ott van Jobb, aki a Biblia egyik alakja, és milyen példával áll előttünk a hitben és a szenvedés elviselésében. Nekem ez egy nagy élmény volt. De ez most nem egy pozitív, nyilván pozitív élmény, de hogy jobbnak a történet, egyáltalán nem pozitív. Talán az a pozitív a vége. De amíg eljutunk a végéig, addig nagyon sok szenvedés van. És talán ez ilyen egy kicsit a Biblia egy év alatt podcasttel is, hogy ki kell tartani. És Mike Schmitz atya mondja, azt hiszem, meg az Ascensionnél páran, hogy a legjobb nap mindig az, amikor folytatod a podcast hallgatását, amíg nem értél el a végére, a 365. adásig.
0: Kell, hogy szenvedjünk a Bibliával? Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy hú, ezt nem bírom, nem szeretném meghallgatni, ez a rész, ez 18 karikás, vagy kiveri nálam a biztosítékot, attól még erőltessük a Bibliát?
1: Én azt gondolom, hogy eddig sokan megspórolták az ilyen uncsi részeket. Látja, hogy tele van ilyen fura névvel, ilyen nyelvtörőnek is jó, hát azt lapozzuk át. És lám, talán most a Biblia egy év alatt hatására látjuk, hogy ennek jelentősége, vagy kik vannak ott. Sőt, ha meg is értjük azt, hogy mit jelentenek ezek a nevek, nagyon izgalmassá teszi az egészet. Azt, hogy halljuk, hogy Melkizedek, az nekünk nem mond semmit. De azt mondja, hogy az Melek Caddikból jön, és igaz királyt jelent, akkor már egészen más. Vagy Jézus, Jeshua, Isten megszabadít. És akkor így szólítja Mária a fiát, hogy Isten megszabadít, légy szíves, hozzá egy kis kenyeret. Hát csak hogy fordítsuk le, tehát ennek jelentése van. Vagy amikor ilyen véresebb jelentek van, meg az áldozatok jobbról, balról, meg egyebek, minden valaminek, szóval valamilyen oka van, hogy leírták ezeket. Néha csodálkozom, hogy ezt miért kellett leírni? Még a Leviták könyvében, amikor leírják, hogy hát ki mindenkivel nem szabad kapcsolatot teremteni, hát nekem fantáziám nem lett volna hozzá. De úgy tűnik, hogy volt rá precedens. Meg azt is megérteni itt az Ószövetsége, hogy azért egy olyan népről van szó, aki 400 éven keresztül rabszolgák voltak. Mindig megmondták nekik, hogy mit szabad és mit nem, mit kell tenni. És ebből hogy lesz egy szabadon élő nép? Hát azért ne is csodálkozzunk, és a 21. századi szemmel nézve visszafelé tényleg szörnyűség, de nem a mi dolgunk megítélni, hanem az, hogy lám, egy csapat rabszolgából hogyan lesz mégis egy törvénytisztelő nép. És hogyan tapasztalják meg újra és újra, hogy amikor Istennek engedelmeskednek, amikor az Isten törvénye szerint élnek, akkor minden boldogság és happység, amikor viszont eltávolodnak tőle, akkor minden rosszul megy. Ugye ez csomószor előfordul a Bibliában, néha már fogom a fejem, hogy nem tanultatok még eleget. De ez nem kell visszamennünk több ezer évet, a mai ember sem tanul a történelemből. Újra és újra, miért van, ami mindig háborúk? Annyiszor megtanultuk, hogy ez csak rossz. És mégis vannak, de miért? Úgyhogy én nem ítélem el a ószövetségi népet, amiért így viselkedett, hát ott is generációk után következtek, akkor tanuljunk belőle, hogy ha már nekik nem ment Isten nélkül, akkor nekünk sem fog menni.
2: Én hadd osszam meg, az a podcast hallgató vagyok, aki pont ráillik az első adásokban mondott kép, hogy elolvassa az Új Szövetséget talán, és akkor az Ószövetség elején beletűrik a bicskája. És pont amikor, szerintem egy hónap végén, január végén mondtam Kornél atyának, hogy te jó ég, semmi nem változott. Most is ugyanezt éljük, csak kifinomoltabb módszerekkel csináljuk ugyanezeket. És azt gondoljuk, hogy hú, hát ez milyen régi, ósdi történet, nem is igaz. De hogy nem. Ma is ugyanaz történik.
0: Ugye most a 365 nap Biblia hallgatósága ül és áll körülöttünk, és szerintem sokan szeretnének akár Fábri Kornéltól, akár Harasztovics Arnoldtól kérdezni, úgyhogy akkor kérem, hogy akik szeretnének, azok mind jelentkezzenek, és akkor oda megyek a mikrofonnal, és most van itt az ideje, hogy lehet kérdezni.
3: Pásznár Gábor vagyok. Püspök atya, azt szeretném megkérdezni, hogy az elmélkedéseket, azokat saját magad készíted, vagy ezek előre megírtak, illetve a pult mögé láttatni egy kicsit, hogy ott mi történik. Köszönöm.
1: Én az előbb mondtam, ugye az amerikaiak megcsinálták ezt, tehát a metódust azt kaptuk tőlük, ez a Great Adventure Bible Timeline. Ennek megvan, hogy melyik nap mit olvasunk, ezt szoktam mindig ajánlani, hogy a olvasási tervet le lehet tölteni, hogy lássuk, hogy melyik nap mit kell olvasni, és utána a Mike Schmitz atyának van hozzárakott kommentje, most ezt, ennek a fordítását kapom én meg, de ha valaki egyszer meghallgatta Mike Schmitz atyát, akkor hallja, hogy oh my gosh, you know those brothers, ilyen, és ebből egy leszűrt, csak a lényeget átadó szöveget kapok én meg, amit aztán én ezt átnézem. Valamikor javítok benne, valamikor saját példákkal egészítem ki, és gyakorlatilag én azt mondom, hogy amit ott én elmondok, azt vállalom, hogy az enyém. De Mike Schmitz atyától származik, csak teljesen egyetértek vele. Egy picit olyan ez, mintha a nagy festőket megnézzük, akkor mondjuk egy Michelangelo az nem Átolcetti festette meg a képeit, hanem a tanítványai megalapozták az egészet, és ő a finom részleteket megcsinálta hozzá. Tehát én így vagyok ezzel, nem vagyok egy Michelangelo, de hogy a finomabb részeket teszem hozzá. Úgy működik egy picit, mint az alfa. Ugye az Alfa kurzus sokaknak ismerős lehet, ott Nicky Gumbelnek megvan az előadása, és ott is a saját példákkal ki lehet egészíteni, de az alaptörzs az megvan. Tehát így van Mike Schmitz atyától, és hát így kaptuk a szerződést is, hogy azért ez nagyjából stimmelnie kell. Én ezen csak javítottam, úgy érzem, amikor tényleg javítani kellett benne, mert valami nem úgy hangzott el, ahogy kellett volna, hogy elhangozzék. Tehát, hogy minden dicsőség a Jóistené, meg Mike Schmitz atyái, én pedig igyekszem jó magyar hangja lenni, pici korrekcióval.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Brunswicknél vagyok, Máté Ildikó, és Érdről érkeztem. És én igazából nem kérdezni szeretnék atyától, hanem egy kis reflektációt adni arról, hogy hogyan használjuk mi ezt föl. Amellett, hogy a férjemmel hallgatjuk minden nap együtt, és meg is vitatjuk utána egy kicsit pár szóban, hogy hú, ez most mi mindent adott nekünk. Emellett két csoportnak is továbbítom ezt a podcastet. Az egyik egy idős otthon, Szent József otthon, ahol a néniket összegyűjtöm a kápolnába hetente egyszer, és a bácsikat is, és meghallgatjuk ezt a átlag fél órás időtartamban, ott ülünk és csöndbe vagyunk, és utána még 5 perc, amíg csöndbe vagyunk. Mert egész egyszerűen annyira mélyen érinti ezeket az idős asszonyokat az, hogy ilyen élő a Biblia, hogy fantasztikus. Ugye ők rendszeresen misérőjáró emberek, és ők is érzékelik ezt, hogy mi mindent nem hallottak még. Illetve egy ima csoporttal azt szoktuk csinálni, hogy meghallgatjuk szintén, hiába hallgatták meg reggel, délután közösen meghallgatjuk az aznapi részt. Nem minden nap történik ez, csak havonta egyszer, de ez egy csoda, hogy utána mindannyian el tudjuk mondani, hogy bennünk ez miképpen dolgozódott fel, milyen saját élményeink vannak, és miképpen tudunk így egymásnak ebben a kis közösségben segíteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és csak gondoltam, hogy elmondom, hogy ez hogy válik élővé ezen az oldalon. Köszönjük szépen!
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a visszajelzést, mert pont ez a célunk. Ugye amikor a nagyon szép ilyen jegyzetfüzet van ehhez a Biblia egy év alatthoz, és láttam olyan jegyzetfüzet, hogy tele volt írva. Sőt, ismerek egy kedves nénit, Emmit, aki 70 évesen kezdett festeni, most 92 éves, és neki vannak ilyen biblikus képei is, és az oda beragasztja egy-egy részhez, hogyha éppen Deborah-ról van szó éppen, vagy másról, és hát rendszeresen tényleg sokat jegyzetelnek, úgyhogy mi is arra bátorítunk valakit, hogyha szeret jegyzetelni, akkor esetleg érdemes visszalapozni, hogy abból a részből mi fogott meg akkor. Tehát gyönyörű kiadvány ez a jegyzetfüzet, mert minden naphoz külön oldal van, úgyhogy könnyű megtalálni is, hogy éppen ehhez hol jegyzeteltem. Úgyhogy köszönöm is, ez a közösségi élmény, hogy neked mit adott, nekem mit adott, az még sokkal többet tud hozzáadni, mint egyszer meghallgatni ezt a podcastet. Mert ahányan vagyunk, annyiféleképpen tudunk reagálni. Egyet ilyet hadd mondjak, amikor Mózes ott van a hegynél, és akkor hallja az Isten szavát, hogy vedd le a sarudat, mert szent ez a hely, és egy ilyen biblia megosztós kis csapatban az egyik hölgy azt mondja, hogy tudjátok, én hol szoktam levenni a cipőmet? Amikor hazamegyek. Ott leveszem a cipőmet. Otthon érzem magam. És egészen más színezetet kap ez a történet, hogy vedd le a sarudat. Itthon vagy. Hogy az Isten közelségében nem a félelem kell, hogy eltöltsön minket, hanem az otthonérzés. Hogy hazajöttünk, a mennyei atyánk. És annyira szép, ezt mástól nem hallottam volna, de így ő ezt megosztotta, és azóta is bennem van. Hogy igen, amikor leveszem a cipőm, akkor hazaértem. Istennél hazaértünk.
0: Köszönjük szépen a kérdéseket, és akkor most Harasztovics Arnoldnak átadom a szót, mert egy bejelentésre készül.
2: Istennek hála, és Kornél atyának, és megtapasztalva a Biblia egy év alattnak a gyümölcseit. Nagy fába vágtuk a fejszénket, lévén, hogy már meg is kérdeztek bennünket, hogy mi lesz, hogyha véget ér a Biblia egy év alatt. Hát, kedves jelenlévők, meg hallgatók a Katolikus Rádió révén, nagy örömmel és hálával jelentem be, hogy 2027. január 1-én Katekizmus egy év alatt podcastet fogunk elindítani, és kivel mással, mint Fábri Kornél püspök atyával. Nagyon-nagyon köszönjük szerkesztőségünk, meg azt hiszem mondhatom, hogy itt a hallgatóink nevében is, hogy Kornél atya, egy újabb nagy feladatot vállaltál, egy nagy missziót. Óriási potenciál van a katekizmus egy év alattban is, úgyhogy biztatom önöket, hogy fejezzék be az év végén a Biblia egy év alattot, és január 1-én folytassuk, induljunk egy újabb útra a katekizmussal. Nagyon-nagyon izgalmas lesz, és igazából felfedezhetjük, jobban megismerhetjük, és magunkévá tehetjük az egyház tanítását. Erre hívjuk önöket a zarándok.man, tehát január 1-től. Tartsanak velünk!
0: És akkor reméljük, hogy a következő kattáson újra beszélgethetünk, és akkor Fábri Kornél püspök úr már arról számolhat be, hogy a katekizmus hogyan költözhet be az életünkbe, vagy milyen volt ez a munka. Köszönöm szépen a résztvevőknek, hogy meghallgatták ezt a mai beszélgetést. Köszönöm dr. Fábri Kornél püspöknek, hogy megosztotta a gondolatait, és Harasztovics Arnoldnak, hogy az oldalon keresztül megszülethetett ez a podcast sorozat, és püspök úrral ilyen szép nagy munkát készítenek, és folytassák. Jó egészséget és Isten áldását kívánom hozzá.
2: Dicsőség az Úrnak, köszönjük szépen.
1: És már alig várom, hogy holnap újra találkozzunk.

0: Folytatjuk a Házunk táján című műsort azzal, hogy most ugye meghallgattuk a közönség találkozót, megtudhattuk, hogy mi minden történik a 365 nap Biblia háza táján, és hogyha most arra hivatkozok, amit még ezelőtt, a felvétel előtt mondott Fábri Kornél püspök úr, akkor ugye folytatódik ez majd a katekézis megismerésével. Tehát 2027-től minden nap akkor most már egy hittanórán vehetünk részt. Vajon akik eddig nem kapcsolódtak be a Biblia megismerésébe, akik nem ismerik a katekézist, akár nem keresztények, nem katolikusok, lehet, hogy reformátusok, lehet, hogy nem is ismerik a keresztény hitet, azok tudják ezt a podcastot követni? Azok számára ez lehet érdekes és tanulságos, vagy ez inkább egy ilyen haladó csoport a katolikusok számára, egy kicsit ilyen bennfentesebbeknek való értekezés?
1: Alapvetően mindenkinek szól, hiszen a katolikus egyház katekizmusa az egyház 2000 éves kincsét és hitét írja le, és mindazok, akik meghallják ezt ismerni jobban, azok számára jó szívvel ajánlom. Tehát most 365 napon keresztül olvassuk a katolikus egyház katekizmusát, ott is különböző dolgokkal kiegészítem, magyarázom az olyan nehezebben érthető részeket, mert hogy nagyon sokan talán első áldozós korukig jártak itt arra, és ez sok esetben 8-9-10 évesen volt, és utána lehet, hogy semmit nem kaptak a vasárnapi miséken kívül. Pedig azt gondolom, hogy a gyermeki hitből át kell jutni a felnőtt hitbe, és talán ez a sorozat abban segíthet, hogy kicsit átértékeljük, jobban meglássuk azt, hogy mit is tanít az egyházunk, és nagyon sokrétű, hogy amit hiszünk, azt miért hisszük. Hogy az egyháznak ugye mindig is küldetése volt, hogy a Krisztustól kapott hitet, azt tisztán megőrizze. Erről szól a katekizmus. Tehát nem találhatom ki, hogy igazából nem Szent Háromság, hanem Szent Négyesség van. Tehát az egyház mindig is vallotta, hogy Szent Háromság van. És hát nyilván, aki ezzel ellentétes dolgot állított, az ellen az egyház azt mondja, hogy ez nem a mi hitünk. Tehát ezért mondjuk azt, hogy mi ezt hisszük, és mindaz, aki ezt hiszi és ezt tanítja, az a katolikus egyháznak a tagja. És lehet, hogy ez nem katolikus felekezetű embereknek végighallgatni a katolikus egyház katekizmusát egy nagyon gazdagító tapasztalat lesz, hogy lám, végülis mi is ezt hisszük. Sok esetben nagyon sokban azonos is tök, ha több mindenben azonos a hitünk, mint amennyi elválaszt bennünket. Vagy ha valaki csak keresi az élet igazságait, hogy miért is élek, honnan van a világ, mi lesz a halál után, miért van a szenvedés. Tehát olyan kérdésekre próbálunk választ adni, amikre az egyháznak van válasza. Aztán külön érdekes dolog lenne még az egyháztársadalmi tanítását végigvenni, mert az is nagyon is gyakorlatias. De egyelőre most a katekézus 365 indul majd a januártól, és bízom benne, hogy sokaknak frissítő dolog lesz, megér dolgokat a hitünkből is, hogy talán könnyebb lesz az egyházhoz is közelebb kerülnie.
0: Talán egy érdekes részlet ebben, hogy a 365 nap Biblia eredeti változatát angol nyelven egy olyan teológus készítette el, aki maga katolikusnak született, aztán református hitre tért, és utána visszatért a katolikus hitre, illetve a Zarándok.ma főszerkesztője, Harasztovics Arnold, ő reformátusnak született, és úgy lett utána katolikus keresztény. Ezek a tanítások, akár a katekézis, akár a Bibliának a mély megismerése, Fábri Kornél püspök úr szerint közelebb visz minket az egyházhoz is?
1: Én nagyon bízom benne, hiszen a Biblia az egyházban született. Abban a formában, ahogy most a kezünkben van. Tehát az, hogy volt egy közösség, annak volt egy hagyománya, hogy eleve szóban adták tovább először a krisztusi tanítást, aztán amikor látták, hogy hát sorra vértanúhalált halnak a szemtanúk, akkor mondták, hogy írjátok le, hogy születtek az evangéliumok, a levelek, azért, hogy nekünk, akik 2000 évvel később élünk, ugyanez meglegyen. Tehát ezért mondom azt, hogy kikristályosodása a szent hagyománynak, mert mindent nem lehetett leírni, a lényeget leírták számunkra. Én biztos vagyok benne, hogyha valaki olvasta a Szentírás, vagy hallgatja az egyház katekizmusát, biztos vagyok benne, hogy ahhoz a közösséghez is közelebb fog kerülni, ahol ez megszületett. És ami az identitásunkat adja, hiszen az, amit hiszünk, az meghatározza az életünket is. És minden inkább harmóniában van az életünk azzal, amit hiszünk, annál hitelesebben tudjuk a többiek elé élni. És hisszük azt, hogy az egyháznak a célja minden ember üdvössége, hogyha valaki ismeri a katekizmusát, azaz a hitünk alapjait, akkor azt szerint kezd el élni, ezzel az életszentség útján jár. És ez a célunk, hogy minél jobban megismerik a Jóistent, az Úr Jézust, és hogy a vele való kapcsolatban éljék az életüket, és aztán ennek a folytatása lesz majd a halál után.
0: Azt hiszem, hogy az egyház számára minden szakadás, szakítás egy nagy fájdalom volt. A legelsőktől, akár már a kopt keresztényeknek a külön válásától kezdve sorra, hogy a reformegyházak szakítottak a pápai, a római úttal, az mindegy fájdalom volt. Nyilvánvaló a törekvés a mai katolikus egyházban, és a pápák sorát lehetne fölhozni itt, akik szeretnének közelebb kerülni, és újra a reformegyházakkal, elszakadt egyházakkal közös nevezőt találni. Vajon a katekézis az nem jelente itt egy akadályt? Hogy ez egy olyan pont, amiben biztos, hogy nem fogunk tudni egyetérteni, hiszen más a nevező itt.
1: Nagyon érdekes, mert a katolikus egyháznak van tanítóhivatala. A protestáns egyházaknál nincs ilyen. Tehát az simán taníthat két református püspök más dolgot. Mert nincsen egy ilyen legfőbb szerv, mint ami nálunk van, tehát hogyha bárkinek hitbeli kérdései voltak, akkor végülis ott van a Vatikán, ahol a hittani kongregáció meg tudja mondani a helyes választ, hogy mi a hitünk ez. Ez máshol nincs. Tehát nincsen igazából ilyen módon párbeszédre lehetőség azonos szinten. Tehát lehet, hogy beszélhetek bármilyen protestáns egyházzal, lehet, hogy más és más fogok hallani egy-egy képviselőjétől. Ezzel semmi baj nincs. A legfontosabb az, hogy akarjam megtalálni az igazságot. Számomra egy nagyon meghatározó könyv volt Kimberly és Scott Hahn Minden érv Rómába vezet című könyve. Emlékszem, hogy este olyan fáradt vagyok, hogy két oldalt olvasok, és már lecsukódik a szemem. Ebből pedig 50-60 oldalt olvastam, és tele voltam hálával, hogy katolikus vagyok. Ők egy presbiteriánus lelkész házaspár. Scott Hahn, ő elvégezte a teológiát, majd felkérik, hogy legyen ő a rektora ennek a presbiteriánus teológiának, és azt mondta, hogy rendben, egy feltétellel, hogyha meggyőződik arról, hogy amit ő tanít, az mind igaz. És elkezd kérdéseket feltenni. Sola Scriptura, Sola Fides, Pápa, Eukarisztia, Mária, Szentek tisztelete. És sorra megtalálja mindezeknek a biblikus alapját. És a végén katolizál az egész családjával együtt, most katolikus egyetemen tanít, és a végén ott van egy 12 oldalas kis szösszenet a katolikusoknak, hogy ismerjétek meg a hitetek biblikus alapjait. Nagyon szép, hogy hozza, hogy hát a szent hagyomány, amire mi hivatkozunk, az benne van a Bibliában. Míg például az, hogy szól a Scriptura, ez eleve nincs benne a Bibliában, tehát önmagában meghasonlik ez az érv. Nem lehet csak a Szentírás, hogyha ez pont nincsen benne. Tehát olyan érvet mondok, hogy csak a Szentírás, ami nincs benne a Szentírásban. Úgyhogy ezekből indul el, és aztán jut el arra, hogy hát nem nagyon szimpatizált a katolikus egyházzal, sőt, ehhez képest végén katolizál, mert azt mondja, hogy itt van a lényeg. És az Eukarisztia a legnagyobb kincsünk. Tehát ugye az a szentségek szentsége, ami Jézus valóságos jelenléte van, és a saját testével és vérével táplál bennünket. Ennél nagyobb kincs nincsen. És ez a katolikus egyházban és az ortodox egyházban van meg. Úgyhogy én abban bízom, hogy az ökumenikus törekvéseknek az lesz az eredménye, hogy mindenki visszatér a katolikus egyházba, mert hogy itt van azok az ajándékoknak a teljessége, amelynek a segítségével üdvösségre juthatunk. Nekem nagyon sok protestáns barátom van, nagyon jóban vagyunk, együtt tudunk imádkozni, együtt végzünk az alfát, sok mindent, de nagyon bízom benne, hogy ettől a nagy kincstől nem sokáig lesznek már elszakítva, ami az eukarisztia, ami nem eszköz, hanem cél, hogy közös legyen az eukarisztiánk. És hogyha ezt el tudjuk érni, hogy ők is elfogadják azt, hogy nálunk valóságos jelenlét van, és ezt számtalan eukarisztikus csoda is alátámasztja, és azt mondják, hogy na akkor visszatérünk, mert végülis itt van az élet kenyere, itt kell, hogy mi is tegyünk. Én abban bízom, hogy ez a Jóisten tervében benne van. Azt, hogy mikorra érjük el, azt majd meglátjuk.
0: Köszönöm szépen Fábry Kornél püspök úrnak, hogy erre a külön beszélgetésre is itt még a kattárs szünetében időt adott nekünk. A hallgatóktól búcsúzom. Mai műsorunkban tehát hallhatták Fábry Kornél püspök úr mellett Harasztovics Arnoldot is azon a közönség találkozón, amely a 365 nap Biblia podcast köré szerveződött. Köszönöm a figyelmet. Munkatársaim Peresztegi Attila nevében is a riporter Szabó Csilla volt.

0: Az Empire Brass felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben két, sőt igazából három kiállításra hívjuk Önöket. Az egyik egy képzőművészeti tárlat, a másik egy megújult állandó kiállítás, amelyet harmadikként egy kamaratárlat kísér. Ezek után pedig a következő napok eseményeiből is szemezgetünk. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Bixa Levente, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás.

Esztergomi Keresztény Múzeum, Szombathelyi Modern Képtár, Kalocsai Érseki Kincstár. Csak néhány azon hazai közgyűjtemények közül, melyek bazsonyi aranymunkáit őrzik. Bazsonyi festészetében a magyar múlt történelmi eseményei és a Biblia történetei a modern képalkotással kapcsolódnak össze. Különös látásmódú képi megfogalmazásai egyszerre szürreálisak, ugyanakkor a figuralitás sem áll távol tőle. Az 1928-ban Gyulayon született művész életét számos